0: Nekünk ezt mi a keresztény hitéletben bizonságtételnek hívjuk, és a mai nap folyamán továbbra is Suki Nándor az én vendégem, köszöntelek téged.
1: Isten áldjon mindenkit, örülök, hogy folytathatjuk a mai napon az Istennek a dicsőségére a bizonságtételt.
0: Tehát többen segítettek neked abban, hogy hogyan evangélizálj, fejlődjek, hogy indulj el ebbe a szolgálatba, mit csináljál, tanítványoztak téged. Nagy Józsiról, akiről beszéltél, ő már volt itt a rádióban, nagyon szeretik őt a hallgatóink egyébként, jó visszajelzések is vannak.
1: Egy erős evangélist is, jó tanító, és segítőkész nagyon az emberek felé, Józsi.
0: Igen, tehát ők tanítványoztak téged,
1: és így, aztán... hallgattam őket, ahogy ugye tanítanak, ahogy elmentek evangélizálni, részt vettem benne, néztem őket, tehát imádkoztak, kézrátétel. Ez nagyon fontos, mert nem mindegy, hogy ki imádkozik az emberért. És amikor imád kértem, én hiszem, abban nagyon nagy erő van. Tehát olyan változások jöttek például, mikor Nagy Józsi imádkozott, értem Szolnokon, egy ilyen evangélizáción, hatalmas változások történtek. Elkezdtek olyan ajándékok, olyan talentumok, azért emelem ki, mert ez az igazság, olyan talentumok működni, amik előtte nem működtek. És nagyra tartom a szolgálatokat nagyon, és tényleg hasznosnak tartom. És utána ugye volt egy nagy lépés, mikor ugye Öcsödről, ami így a szolgálatommal kapcsolatban volt, ugye van ennek egy ilyen anyagi háttere is, ugye Öcsödön voltunk, nem voltunk egy nagy gazdag emberek, nem voltunk egy ilyen bármilyen nagy tehetős emberek, és ugye elkezdtük szolgálni az Istent, és Isten szólt hozzám, hogy ki kell, hogy lépjek, és hogy el kell jöjjek Öcsödről, és ugye, hogy el kell költöznöm, el akar hozni engemet Isten is, és hittel ki akar ugye vinni. És mondta az Úr, hogy nyissak egy missziós központot, egy missziós házat, ott legyek a családommal, stb. És ugye a családnak ezt elmondtam, nagyon nagy, tehát ez egy olyan óriási volt nekik, hogy mondták, hát Nándi, most itt vagyunk a biztos házba, Öcsödön, hát most kimegyünk. De mondta, hogy hív az Úr, tehát Isten nem akar, tehát nem akarja azt, hogy Isten mit maradjunk, mert azt érzem a szívembe, hogy Isten elhívott engem nem csak itt Magyarországon, hogy hirdessem az evangéliumot, hanem érzem azt, hogy ugye határon túlra is hív, és tényleg majd ugye, hogy most folytatni fogom, akkor majd hallani fogjátok, hogy mik történtek. És akkor ugye az volt a lényeg, hogy hitáltal mi kiléptünk onnan Öcsödről, és elindultunk, béreltünk egy helyet, és ugye ott tartottunk ima alkalmakat, Isten tiszteleteket, összejöveteleket, ugye Szolnokon egy bérleménybe, és elkezdtük az Istennek az evangéliumát hirdetni, de ez olyan alkalmak voltak, amik ilyen felekezetközik voltak. Tehát mi nem úgy volt, hogy most gyülekezetet akarunk alapítani, hanem hívtuk a szükségbe lévőket, hogy jöjjön mindenki, aki bárhova jár, minket nem, tehát felekezet függetlenül. Jöjjön, hogy imádkozzunk érte, hogy megszabaduljon, hogy segítsünk nekik. Tehát amikor mi elmegyünk szolgálni, mi mindig, tehát ugye így ebben a misszió szolgálatban, tehát nem szűrjük, hogy most te csak ez jöhet ide, az jöhet ide, hanem aki akarja. Ugye, és az evangelizációkban is úgy van, amikor ugye kimennek, ugye most is 30 gyülekezet kín volt ugye Budapest városába, vagy amikor például Nyíregyházán most volt tavaly ugye Georgis meg Nagy Józsi szolgált, ott minden túlzás nélkül 3000 ember volt, ott volt Pünkösd, ott Golgota, ott mindenki volt, és ugye szolgáltak az emberek felé, imádkoztak, tehát egy nagyon nemes dolognak tartom. Ugye elindultunk ebben is, kézzel, és mondják a gyerekek, hogy apa, hát most nekünk mindig így kell leélni az életünket ebben a nagy épületben, hát a családi házunkat ott hagytuk, stb. És Isten olyan kaput nyitott, dicsőség az Úrnak, meg az államnak is, hogy ő támogatásokat adta, hogy a Csokkong is keresztül is, hogy Szolnokon ugye egy megyei fővárosba az Isten segítségével, állami támogatásokból, meg azokból, amit eladtunk az ingatlanokat, egy új ingatlant adott. Tehát felemelt nem csak ugye így szellemileg bennünket, hanem anyagilag is felemelt bennünket Isten, és hogy elkezdtünk adakozni ugye az időnket, a pénzünket, meg mindenünket, és ugye a misszió munkába belekezdtünk, Isten belenyúlt az életünkbe, és most jelenleg egy 5 szobás ingatlanban lakunk Szolnokon, és egy gyönyörű ház, ugye egy kertes ház, kertes lakás, és ugye mindent megváltoztatta Isten, nem csak a szellemi életünket, hanem az anyagi életünket is megváltoztatta Isten, és belenyúlt az életünkbe. És amit így kiemelnék, utána volt egy olyan ilyen nemzetközi szolgálat, hogy lehetőség volt akkor ugye Ráki Tamáson keresztül, hogy Dél-Afrikába ki lehetett menni a Kriszpásztoréknak a dél-afrikai gyülekezetébe, és ugye ott többször voltam, mert Londonban is kint voltam, meg Dél-Afrikában is kint voltam, és azért egy meghatározó állomásnak veszem, és azért szeretném ezt elmondani, hogy amikor kimentem Indiába, akkor nagyon nagy veszélybe kerültem bele. És hogy elkezdtem hirdetni az evangéliumot, akkor ugye felszólítottak engemet ott a pásztorok, hogy hagyjam abba, mert ugye ebből probléma lehet. Tehát, hogy én ottan Jézus Krisztusról, az egyélő Istenről beszélek, itt nagyon sok vallás van, mondták, nem mondjam, hogy csak egy Isten van, mert ez nagyon nagy baj ott Indiában, politikailag is itt fogságba kerülhetek, bebörtönözhetnek, és tehát nagyon nagy ára volt annak, hogy haza tudtunk jönni, tehát ott telefonkikapcsolás, tehát szó szerint haza kellett szöknünk onnan Indiából, hogy hirdettük az evangéliumot, és én ott elgondolkoztam, és azt mondtam Istennek, hogy Istenem, én nem csak Magyarországon, hanem szerte világra, én mindenhol menni akarok, és hirdetni akarom az evangéliumot, mondom, más országokban meghalnak az evangéliumi, mondom, itt üldöznek, mondom, Indiában üldözik a keresztényeket azért, mert elmerik mondani, hogy egyetlen egy Isten van Ábrahámnak, Izsáknak, és Jákobnak Isten, és Jézus Krisztus, a megváltó, a szabadító, mondom, és itt Magyarországon már milyen könnyen hirdethessük, és egy még nagyobb odaszánást adtam Istennek, és onnantól kezdve az Úr olyan kapukat nyitott, hogy ugye ott kint, ugye Indiába, meg ugye Afrikába, összebarátkoztam olyan szolgálókkal, akik Amerikába, Dubajba, az ország minden területén egy erős ugye pásztorok és misszionárusok, és ezáltal én belekerültem, de én nem magamtól mondtam azt, hogy mától kezdve én szolgáló leszek, és én szolgálni fogok, hanem ugye én belevitt Isten egy olyan kapcsolati rendszerbe, ami által belekerültem egy ilyen nemzetközi missziós szolgálatba. És ezáltal most olyan kapuk nyíltak ki, hogy Indiában, Dubajban, tehát különböző határon túl Szlovákiában, meg több településekre, meg több országokban, ugye tudunk menni, hirdetni az evangéliumot, és ugye most ebben a szolgálóban vagyunk, jelenleg ott tartunk, hogy egy ilyen missziós szolgálókkal vagyunk egybe, és ugye így járjuk az országot, járjuk a városokat, és evangélizálunk, és ezt végezzük a családommal.
0: Hú, hát ezek nagyon nagy utazással járnak.
1: Nagyon
0: sok mindennel, és ezért te, bocsánat a kérdésért, kapsz fizetést?
1: Nem.
0: Ezt teljesen ingyen és bérmentve Istenért csinálod, és mindez mellett, emellett a rengeteg munka mellett, amit itt sorolsz, meg utazás mellett, el is kell tartanod a családodat.
1: Így van.
0: És sikerül? Van elég energiád rá? Van erőd ehhez?
1: De azt az igazság, hogy 2018-ban én vállalkozó voltam, építkezési vállalkozó, és húsfeldolgozóba ugye dolgoztam. Ugye Isten fölemelt, hogy mondtam, csak nem tértem ki rá, hogy mikor ugye egy segédmunkás voltam, meg egy úgymond öcsödön ott voltam a közmunkán, programban, mikor ugye hogy belevezettek a gyülekezeti szolgálatba, meg a rendbe, meg a valódi ugye követésbe, és onnantól kezdve Isten tehát nagyon fölemelt, tehát vállalkozó lettem, tényleg az Isten megáldott nagyon sok anyagi javakkal, és hogy ugye növekedett a vállalkozás, növekedett a munka, de növekedett a szolgálat is. És volt egy olyan pont 2018-ban, amikor Isten azt mondta, hogy meg az emberek is ugye, hogy ugye a vállalkozók, akikkel ugye együtt dolgoztam, hogy el kell, hogy döntsem, hogy vagy a misszió munkát csinálom, vagy a vállalkozást csinálom, mert egyszerre nem megy a kettő. Tehát nem lehetek egyszerre egy nagy cégnek, meg vállalkozásnak vezetője is, de egyszerűen hiába akartuk bárhogy csinálni. Volt úgy, hogy például megosztottuk a munkát, vagy rábíztam másokra, elvették a munkát, tehát onnan kitúrták az embert. Tehát ezt nagyon sokan mondták, lehet ottan attól vállalkozónak, stb., de hogy én nem tudtam megtenni, mert ugye vagy lenyúlták a munkát, vagy becsaptak, ahol nem voltam jelen, ott ugye gondok voltak. És akkor, hogy Indiából hazajöttem 2018 márciusban, és hogy hazajöttem, és ott olyan, tehát olyan pont került az életemre, és azt mondtam, hogy Uram, én téged választalak.
0: Innen fogjuk folytatni a történetünket, kedves hallgatóink, hogy mi történt otthon veled, amikor hazajöttél Indiából. Továbbra is Suki Nándor lesz a vendégem, most meghallgatunk egy dicsőítő dalt, tartsatok velünk.
2: Ez a Trájó, a 100.3 Rádió Dik egyházi műsora.
0: 100.3 Rádió Dik, romákról nem csak romáknak, én Sztolj Karmandó vagyok, ez pedig a Trájó, az az Élet című műsorunk, melyben emberek az élettörténetüket mesélik el, na de nem akár hogyan, az Istennel való kapcsolatukról beszélnek nekünk, ezt mi a keresztény hitéletben bizonságtétel hívjuk, és a mai nap folyamán továbbra is Suki Nándor az én vendégem. Köszöntelek téged!
1: Isten áldjon mindenkit sok szeretettel. Örülök, hogy a mai napon is folytathatjuk az Istennek a bizonyságtételét. Tehát ott fejeztem be előzőleg, hogy, hogy amikor Indiából hazajöttem, és Indiából, mikor hazajöttem, akkor egy olyan tehát annyira megterhelt a szívemet, hogy láttam azt, hogy egyszerűen Jézusért meg lehet halni. Tehát ugye Magyarországon nem veszik annyira komolyan sokan úgy az evangélium hirdetés, hogy, hogy mennyire nagy kegyelem, hogy ilyen tehát ilyen könnyen lehet hirdetni, mert itt legfeljebb elzavarják az embert, hogy hagyd már abba, minket nem érdekel ez a, az evangélium, vagy bármi. De ugye itt kint, amikor kint voltam ugye Indiába, és mondták, hogy hagyjuk abba az evangélium hírt, és ne beszéljünk Jézusról, ne beszéljünk, hogy egyetlen egy Isten van, mert több Isten van, meg hagyjuk abba, mert stb. És ugye ott elmondták, hogy milyen következményei lehetnek, meg ugye kikapcsoltuk a telefont, órákig menekítettek kifele bennünket, ott Punébú, Bombéba, mire a reptér értünk, 5 óra hosszán keresztül 160-nal vittek bennünket a reptérre, 5 órán keresztül, és nem tudtuk, hogy most követnek bennünket, nem követnek bennünket, és ugye egy ráadásul ugye a pásztor, aki kim volt velünk Indiába, az nem mert velünk jönni, nehogy véletlenül bajba kerüljön, mert ugye ő ott maradt, nehogy ugye lássanak vele, és képzeljétek el, ami nagyon nagy volt, hogy egy taxis, egy iszlám taxis volt, aki iszlám vallású taxis volt, meg azt a vallás volt, meg hindú, azok hoztak el bennünket, azok menekítettek a másik országba, és akkor, ahogy ott imádkoztam, de uram, mondom, tényleg meg kell áldani mindenkit, mert most egy iszlám taxis vallásút használt Isten arra, hogy engem most elvigyen Punéból, Bombéba. És ugye, hogy áldja meg az úr az autót, az együttlétünket, hogy megyünk, és ugye hazajöttünk Magyarországról, nem tudta, hogy mi menekülünk, csak hát ugye taxiába ültettek bele. És ugye, ahogy jöttünk haza, és ugye ez nagyon nagy, tehát egy olyan meghatározó dolog volt nekem, és akkor azt mondtam, hogy innentől vége, és akkor nem csináltam tovább a vállalkozási munkát, ugye az imaházban laktam akkor már bent.
0: Ja, tehát ez volt a döntő neked, hogy ott hagyod a vállalkozást, és
1: így
0: Isten
1: van,
0: munkáját
1: és Isten
0: választom.
1: Munkáját választom, így van. És utána sajnos, hogy ugye ez márciusban volt, és áprilisban elköltözött az úrhoz édesanyám. Most édesanyám az, ugye befogadta az urat a szívébe, be is merítkezett, bűnvallás megrakta, tehát hiszem, hogy az Istenné van. És ugye nem elég volt, hogy ez a nagy bizonyság, ugye bizonyosság bennem volt, hogy nekem hirdetni kell az igét, mert ez nagyon drága ez az ár, mert valahol meghalnak érte, és én nekem olyan lehetőséget adott Isten, hogy ilyen országba, ilyen európai szinten, még ha nem is megyek olyan országból üldözik, de mennyi embert meg tudok menteni, milyen könnyen tudok menni és választani, nem terhem le magam a világnak a dolgaival. És ugye április 21-én 2018-ban az úrhoz költözött édesanyám, és képzeljétek el, hogy ami nagyon-nagyon nagy volt, hogy az egész családot összehívtuk, tehát ott én a bátyámmal ott voltam, még akkor élt a bátyám, és akkor ott az onokák, a menyek, ott az egész család ott volt. És hogy beszélgettem anyámmal, és mondtam neki, hogy anyám, hiszem, hogy az úr mondták, az orvosok már nem tudják megmenteni, neki is megmondták, és hogy ott ugye az utolsó óráiba volt ott, hát dicsőség az úrnak, hogy nem szenvedett, és hogy itt kinyitott a szemét, és már nem szólt hozzánk, és egy hangosan kiabáltam az, hogy hallasz engemet? És az utolsó szava hozzám volt, hogy igen, tehát igen, igen, így hozzám szólt, és hogy így fölnézett a falra, ennyit mondott, hogy várjatok már, még ne vigyetek. Tehát olyan érintést kaptam, hát egyszerűen úgy megérintett Isten, és olyan jelenlét ott volt, tehát van egy barátom, egy csógorom a családban, ő ott volt, ő nem nagyon gyakorolja, hogy ő gyülekezetbe jár, de hisz Istenbe, meg elfogadta. Tehát ő nem bírt a lábán megmaradni, szó szerint ott az ágynál belém kapaszkodott, mert összeesett. Olyan isteni jelenlét leszállt. És ugye, hogy a szemem láttára lehelte ki a lelkét, és mondta, hogy várjatok már még, ő már nem velünk volt a túlvilággal, egyszerűen olyan változás hozott, és azért mondom el, hogy és mert olyan változás hozott az életemben, hogy egyszerűen ez ennyi, hogy az ember egyszerűen csak itt van a kórházba, egyszer csak megröggelezik, bocsánat, de ez a baja, 2 héten belül csak úgy eltűnik innen a földről, ki előtte még 1 héttel semmi baja nem volt neki. És hogy milyen könnyen el lehet menni, meg hogy milyen valóságos, hogy jönnek érted. És maga az, hogy India, maga az, hogy elköltözött onnan édesanyám az úrhoz, és maga az, hogy megszólította, nem hozzánk beszélt, elkezdett ott várjátok már, még nem megyünk, hogy a Biblia, hogy angyalok jönnek értünk, meg visznek az úr elé, meg megyünk az úrhoz, hogy milyen valóságos, milyen igaz. Ezt nekem nem a könyvekbe tanították meg, hogy bemagolták, meg hogy vedd magadba, meg vald meg hittel, hanem a két szememmel láttam. És ugye dicsőség az úrnak, hogy ahogy mondtam, tehát több személy hatással volt az életemben, így a szolgálatokban. És ugye rengeteg olyan csodákat, rengeteg olyan hatalmas gyógyulásokat láttam, megtéréseket, meg olyan, tehát annyira a Szent Szellemnek a munkáját olyan szinten megtapasztaltam 2018-ban, hogy kiléptem a munkának a világából, és teljesen Istenre bíztam magamat és a családomat. És onnantól kezdve Isten belegyúlt és elindult az életünkbe, és tehát hatalmas módon ugye megáldott bennünket a feleségemmel, és ráadásul az, hogy engem nagyon megérintett, meg nagyon örülök neki, hogy ugye a négy gyermekünk van, és a gyerekeinket is ugyanúgy megragadta Isten. Például ott van a nagyobbik lányom, ő is gyakorolja Istennek az Isten tiszteletet, az Istennel, tehát megtértek, bemerítkeztek mind a még csak a legkisebbik, nem ugye az négy éves Salomé, és a lányomat is felemelt az Isten, a gyerekeimet is ugyanúgy az értelmekkel, a tanulással, a tanulmány eredményekkel. Most ugye a nagyobbik lányom az jelenleg ugye az LTM-en lediplomázott, ő kínai tolmács, most csinálja a mestervizsgát, és Pekingbe fog utazni szeptemberbe, ugye meg majd ugye le fog doktorálni, és az Istennek szolgálja. A fiamat is azt is nagyon megáldott az Isten, leérettségiztek, több nyelven beszélnek, a középső lányt is, ő is tényleg tovább tanulnak, érettségi vannak, a gyerekek is egy olyan légkör teremtett Isten számunkra megtérésünk után is oda vezetett bennünket, hogy őt választottuk 2018-ba, és ebben 6 évben úgy megáldott bennünket szellemileg, és nagyon nagyot kaptunk Istentől. Tehát egyszerűen olyanokat elértünk, meg olyan dolgokat, amit Isten nélkül nem tudtunk volna elérni. Tehát ide Isten kellett. És a család és nem csak engem áldott meg a feleségemet, hanem a gyerekeimet is ugyanúgy tanulással, a látással, és ugye a gyerekeimnek ugyanez a látása, ami nekünk a Bibliába, ugye a szeretet, a megtérés, az életünknek való Istenre bízás, hogy Isten rendezze, mert ugye mi magunktól nem tudjuk lerendezni az életünket, magunktól nem tudunk megváltozni, magunktól nem tudunk jók lenni, és tudják azt, hogyha az életbe bármit el akarnak érni, az a természet feletti módon Isten tudja megcselekedni az életünkbe. És hogy így itt tartunk most jelenleg, hogy ugye a gyermekek még velünk vannak, még mind a négyen, most ugye 2 már ugye befejezte a tanulmányait, most már így elkezdtek dolgozni, ők majd ugye önállóak lesznek hamarosan, ugyanúgy szolgáljuk az Istent, meghívásoknak eleget teszünk, a Salomon misszió, amit ugye én vagyok az országos vezetője neki, több helyen jelen vagyunk, ugye meghívnak szolgálni bennünket, evangélizálni, és tehát rengeteg segítséget nyújtunk az embereknek szellemileg, úgyhogy több településre járunk evangéliumot hirdetni, több gyülekezeti munkálatokban benne vagyunk, úgyhogy itt tartunk most jelenleg.
0: Innen fogjuk folytatni a történetünket, kedves hallgatóink. Most meghallgatunk egy gyönyörű dicsőítődalt, aztán folytatjuk tovább a beszélgetést, és továbbra is Suki Nándor lesz az én vendégem. Tartsatok velünk!
2: Trájó, magyarul élet. Életutak, hit, kereszténység. Rádió Dik.
0: 100.3 Rádió Dik, romákról nem csak romáknak. Én Sztojka Armandó vagyok, ez pedig a Trájó, azaz Élet című műsorunk, melyben emberek az élettörténetüket mesélik el, na de nem akár hogyan, az Istennel való kapcsolatukról beszélnek nekünk. Ezt mi a keresztény hitéletben bizonyságtételnek hívjuk, és a mai nap folyamán továbbra is Suki Nándor az én vendégem. Köszöntelek téged itt a stúdióban.
1: Isten áldjon mindenkit, örülök, hogy újra folytathassuk az Istennel való beszélgetést és a bizonyságtételt.
0: Nos, ott hagytuk abba, hogy Isten nagyon megáldotta az életeteket, és hogy itt tartatok most jelenleg, tehát elérkeztünk a mostani ponthoz, ugye, hát elég koránról kezdtük a gyermekkorodról, és egészen a mai napig jutottunk az Istennel való kapcsolatodhoz. Most a család utazgat veled, amikor te így mondjuk nemzetközi színekre vezel, mondjuk el kell utaznod, most csak mondok egy példát, Romániába, vagy Szlovákiába, Csehországba, akkor ők mennek veled? Családostul mentek?
1: Na most Magyarországon családostul, tehát a gyerekek azok az autóban ültek fel, azok ott tanultak, ott ettek, ott ittak, tehát kis gyerek, tehát a 6 hetesek, meg 4 hetesek voltak a gyerekek, hogy elkezdtük a szolgálatot, autó, tehát minden gyerek az autóban ült föl is. Magyarországon végig a gyerekek azok, tehát reggeltől estig azért nem egy településen voltunk jelen, meg több 100 kilométereket mentünk Borsod megyébe, Szabolcs megyébe, és tényleg nagyon messze mentünk, tehát a legmesszebb szolgálatom az Nagyatádon volt, ugye Szolnok meg Öcsöttő, azért Nagyatád az nem itt van, és a gyerekek ott ültek fel az autóba velünk, És ugye, hogy már kezdtek önállóak lenni, meg nem féltek ugye otthon lenni, meg ugye tanulni kellett, meg hogy ugye pihenni, amikor már ugye nagyobbak voltak, akkor már nem annyira ugye volt szükség ránk sem, mert ugye egyedül nem hagytuk otthon őket, és ugye ott láttuk el őket az autóban, meg a, volt ugye elmentünk istentiszteletbe, hátulról tanultak, ott írták a leckét, az autóban aludtak, tehát hazamentünk, megvacsoráztak, lefőrettek, reggel keltek, mentek iskolába, és isteni a dicsőség, hogy ugye bírták, mert ugye ezt nem úgy csináltuk, hogy megbeszéltük elő, hogy így lesz, ti jöttök felünk, akkor így, hanem ez egyszerűen ez természetes módon így jött össze minden nap. Mert hogy indultunk, mi is megyünk, nem maradunk itthon, mi veletek akarunk menni, tehát ők is vágytak erre, hogy jöjjenek velünk. És ez így jött össze, mert ugye nem azért, mert felelőtlenek

0: tolmácsa, Reinhard Bonnkéknak volt, ő volt velem kinti angollal fordított, tehát ugye ő volt a szolgálatomban benne, ő segített, és akkor ugye, tehát és a gyerekek most meg azt lehet mondani, hogy úgy felnőttek, most is jönnek velünk, de most már úgy jönnek, mint felnőttek velünk, és amikor ugye van olyan, hogy külföldön is szolgálunk, vagy külföldiekkel itt Magyarországon, akkor pedig már dicsőség az úrnak, hogy most tartunk ott, hogy az idén már, hogy a Kriszti lányom, ő fordított, és ő tolmácsolt ugye angol nyelven, ugye a szolgálatban is részt vesznek, ugye segítenek nekünk ugye a tanulmány eredmény által.
1: Na, ez egy nagyon-nagyon csodálatos dolog, hogy ebben nevelted fel a gyermekeidet. A jövőbeli terveid, ez továbbra is ez, hogy a gyerekeidet ebben neveled fel, a gyerekeidet szeretnéd, hogy keresztény életet éljenek?
0: Így van, nagyon szeretném, és ugye én annyit tudok tenni, hogy imádkozok értük, és ugye hát dicsőség az úrnak, ugye, hogy a nagyobbik lány az Pesten van, ugye ő a Hitparkba szokott ugye följárni, és ugye, meg, ugye van egy ilyen egyetemistáknak, amik vannak, ugye ezek a felekezetközi alkalmak vannak, ugye volt a Golgotában is, volt a Verseny utcában is vannak ezek a baptisták, meg a Golgota, meg ezek. Ő oda is ugye jár.
1: Ez ifi alkalom,
0: ugye? Alkalom, ő abban is ugye benne tartozik, meg megy. A gyerek az velünk van mindig, ugye a nagyobbik fiú, meg a kisebbik. Tehát úgy vagyok fel, hogy ahogy ugye még, akik még velünk vannak, azok jönnek velünk a gyülekezetbe, ugye legtöbbet most a Hitcsarnokba járunk fel, ugye, meg Ceglédre járunk a Hit gyülekezetébe. De viszont az a célom, meg a tervem, hogy ugyanígy ugye én imádkozzak értük, meg ezt a látást vigyék ők is, de viszont szabad akaratuk van, tehát ők döntsék el, hogy ők hova járnak, melyik gyülekezetbe, milyen munkálatba. Tehát én nem ragasztok, tehát az igazság, hogy Isten országát kell építeni, és nagyon fontos tényleg tartozni gyülekezethez, meg összefogni, meg ugye nagyon fontosnak tartom azt, hogy mi is táplálkozzunk, meg bemenjünk, mert nem elég csak te adol magadból, hanem kapnod is kell. De viszont a gyerekeimet nem olyan szinten ragasztom magamhoz, hogy már pedig én az apád vagyok, és akkor legyél velem, és az van bennem, hogy az a lényeg Istennel legyenek. Tehát ne én belém ragadjanak most, hanem Istennel legyenek, de az ugye azt látom, hogy dicsőség az Úrnak, hogy a misszió, tehát nagyon ragaszkodnak hozzánk, és önszántukból, hogy a missziónk nagyon érdeklőket jönnek velünk, és az a vágyam meg a célom, hogy az egész családdal, ugye a lányai meg a fiam által, hogy jöjjenek ők is, és el tudjuk minél több nyelven is mondani, mert ugye több nyelven is beszélnek, és ugye szoktunk járni, ugye Svájcba, Németországba is szeretnénk majd kimenni, akkor Szlovákiában volt egy csoport, ott is egy 100 fős gyülekezetünk volt, ugye több fele munkálkodtunk, és ez a célom, ez a vágyam, hogy velünk legyenek, de hogyha véletlenül ugye ők még el akarnak menni máshova, vagy gyülekezetre, vagy szolgálóra, belekapcsolja Isten őket egy hit gyülekezetének egy munkájába, egy baptistáknak, vagy egy ilyen nemzetközi, vagy ilyen, hát nyitott az út, menjenek, tehát innentől igaz, hogy nőnek föl, de amúgy nekem az lenne a legjobb, hogyha együtt lennénk, együtt maradnánk, de ez nem, tehát nem muszáj, nem feltétel.
1: Tehát akkor nem kötöd őket, ez nem kötelező
0: őket. Nem.
1: És a megtérésük sem volt kötelesség, nem vagy volt az Istennel semmi. Való ők kapcsolatukban szabad akaratuk.
0: Így van, sírtak, hogy ők be akarnak merítkezni. Hát mondom, jó, és akkor bemerítettem őket, a Tiszába volt akkor ilyen bemerítés, Tiszapüspökibe, és mind a három gyerek be van merítve, bemerítettük őket, Szent Szellemmel tel vannak. Az Urat nagyon szeretik, keresik őket, és ugye otthon is úgy van, hogy azt hallom, az egyik szobából a dicséretet hallgassa valaki, a másik a tanítást hallgassa fönnhangon. Tehát van közösségük Istennel. És ugye mi nekünk kell szólni, hogy vedd már lejjebb, halkabban, kapcsol ki. Tehát ők maguktól keresik Istent, tehát mi nem előttessük rájuk, de otthon a családi atmoszféra, tehát az erről szól, hogy nekünk Istenről, tehát nem csak vasárnap vagy szombaton vagyunk hívők, hanem ugye a hétköznapjainkban is. És amit elmeséltem, ezek ugye természetes dolgok, természetes. Ez nem egy ilyen ránk erőltetett, nem egy ilyen ragaszkodás. Tehát mi nem ragaszkodunk semmi egymáshoz, csak Istenhez ragaszkodunk, és nincs erőszak, hogy te már pedig a gyülekezetből jössz ide, te ide tartozol. És valamelyik gyerekem azt mondja nekem, hogy én nem akarok se a misszióba menni szolgálni, se nem akarok bemenni Budapesten nagy gyülekezetben se ide, akkor nem, akkor keresd meg ott Istent, ahol akarod. Tehát nincsen ilyen, hogy tehát ők, de dicsőség az Úrnak, hogy minket, tehát oda jönnek, ahol mi vagyunk, de ez nem egy ilyen ráerőltetett dolog, hanem ez egy természetes dolog.
1: Innen fogjuk folytatni a beszélgetésünket, kedves hallgatóink. Most ismét meghallgatunk egy dicsőítő dalt, aztán folytatjuk tovább a beszélgetést, továbbra is Suki Nándor lesz az én vendégem.
2: Ez a Trájó, a 100.3 Rádió Dik egyházi műsora.
1: 100.3 Rádió Dik, romákról, nem csak romákról.

0: problémáknak. Én Sztojk Armandó vagyok, ez pedig a Trajó, azaz Élet című műsorunk, melyben emberek az élettörténetüket mesélik el, na de nem akár hogyan, az Istennel való kapcsolatukról beszélnek nekünk. Ezt mi a keresztény hitéletben bizonyságtételnek hívjuk, és a mai nap folyamán továbbra is Suki Nándor az én vendégem. Köszöntelek téged itt a stúdióban.
1: Isten áldja mindenkit, örülök, hogy folytathatjuk az Istennek a bizonyságtételét, mindenkit üdvözlök és köszöntök szeretettel.
0: Nos, ott hagytuk abba ugye, hogy eljutottunk már így a történeted végéhez, meg a gyerekekről is beszéltünk, jövőbeli tervekről is, és nagyon sokat említett, hogy megyünk, szolgálunk, evangélizálunk, hirdetjük az evangéliumot. De mit is jelent ez pontosan? Mi az, amit te hirdetsz? Mi a te szolgálatod? Mit csinálsz ilyenkor? Mit mondasz ilyenkor?
1: Tehát a legfontosabb, amit fontosnak tartok, hogy azt mondja az Istennek a beszéde, tehát maga Jézus, hogy menjetek el széles a világra, és mondjátok el az embereknek ugye az evangéliumot. És tehát én saját magam, tehát a szolgálat, tehát mikor azt mondom, hogy elmegyek evangéliumot, hírok a szolgálatomban vagyok benne, ugye legelőször évekkel ezelőtt, 10 évekkel ezelőtt úgy voltunk, hogy ne megyünk ki evangéliumot hirdetni, de úgy menjünk, hogy majd akkor valaki ott pásztorol, majd egy rendszert kialakítunk, majd akkor ott gyülekezetünk lesz, meg ez lesz, tehát egy ilyen rendszerbe akartuk belevinni. És arra jöttem rá, hogy tehát nekem nem az kell, hogy egy rendszert kialakítsak, és egy nagy működő, valami nagy ilyen hengert vigyek végig az országba, vagy a világba, hanem hogy csak azt, amit az Isten én rám bízott saját magam. És a Biblia azt mondja, hogy nem kell nekünk keresni, hanem az Úr elkészíti előre. És ezt is, amit azért mondom, hogy előre ezek vannak benne, és én nem azért mondom el, hogy ide mentünk, oda mentünk, hogy a hasunkra ütöttünk, és ide szaladgáltunk, oda szaladgáltunk, hanem egyszerűen az élettörténetünk, az életstílusunk úgy hozta össze, hogy mindig mentünk. Például otthon voltam, rám ír Facebookon egy hölgy, Isten áldjon, látom, hogy Isten tiszteletet tartotok, kérlek, imádkozz, értem, bajba vagyok. És akkor mondtam neki, mi a baj. Elmondtam, feleségemmel fölvettük a kapcsolatot vele, leutaztunk hozzájuk több száz kilométerre, segítettünk neki imádkozni, ma azt vettük észre, hogy egy házi csoport jött létre, 8-10 ember ott van, elkezdtünk velük imádkozni, elkezdtünk velük foglalkozni, létrejött egy csoport, és abban a faluban, még a mi gyülekezetünk nem is működött, de akkor ott, akik voltak más gyülekezetek, beépültek oda. És ezzel azt akarom mondani, hogy amikor így mondom, hogy ide megyünk oda, tehát mindig Isten elkészít nekünk olyan helyeket, ahol ugye, hogy elmegyünk, és elmondjuk az embereknek, ez nagyon nagy, nagyon megérintett a szívemet az ige, hogy az pedig az örök élet, atyám, hogy megismerjenek téged, az egyedül egy igaz Isten, a fiadat Jézus Krisztus, és a másik, ige, hogy nincs néktek maradandó városotok, hanem az eljövendőt keressétek. És amikor elmegyünk egy helyre, akkor elmondjuk az embereknek, hogy hát nem ennyi az élet, amit itt a földön leélsz, hogy legyen reménységed abban, hogyha Jézus Krisztus te befogadod a szívedbe, akkor van örök életed. És ugye elmondjuk nekik, hogy Jézus mit tett, hogy az élő Isten, aki teremtette az eget, teremtette a földet, a világ mindenséget, aki elküldte a fiát Jézus Krisztus, hogy én most elmondtam az élet történetemet, én ugyanúgy elejétől el szoktuk mondani a teremtéstől, hogy van egy Isten, aki megteremtette ezeket és a földet, aki Ábrahámnak, Izsáknak és Jákobnak Istene, aki elküldte Jézus Krisztus, lejött Jézus a földre, azért, hogy megváltson, azért, hogy a folyt a vér a Golgotai kereszten, hogy te neked a bűneid bocsánatot nyerjenek, hogy meggyógyuljál, hogy megszabaduljál, azért támadott föl, hogy mi is föltámadjunk, azért jött le el a földre, hogy megszerezze az örök életet számunkra. És ugye sorban így, hogy én elmondtam az életemet, hogy elejtő elmondjuk az Istennek a valóságát, Jézus Krisztusnak a bizonyságtételét, mert ugye abban bizonyosodott be, hogy Isten velünk van, hogy Jézus megszületett a földre, és elhozta ugye az Istennek a királyságát a földre, és hogy Istenhez vezessük az embereket is. Nagyon jó működik, mert például volt olyan település, ahol elvittük az evangéliumot, már nem tudtunk lemenni, meg elmenni, mert ugye messze is volt, de azok az embereket látom utána az interneten, hogy beépültek egy másik közösségbe. Volt, amikor Szlovákiába lementem egy teljes fél évet hirdetni igét, utána ugye nagyon-nagyon messze volt, meg havak estek, meg nem tudtuk elmenni utána, de látom utána, hogy Pozsonyba, meg más gyülekezetekbe beépültek. Tehát nem hiába való. És a részemet azért végzem el, és azért én hitáltal megyek, tehát én nem mondom, nem a hasamra ütök, hogy most ide megyünk oda, vagy itt kéne valakinek mondani, megcsinálni, meg kitalálgatni, hanem az Isten vezetés által. És Isten mindig, tehát Isten az nekem elkészítette, mert hiszem, hogy ez az elhívásom, hogy én, mint evangélista, szolgáló, hogy menjek mindenhova, ahova Isten elkészíti, így mondom, mindenhova, mondjam el az igazságot, mondjam el a valóságot, és hogy az embereknek ne legyen terhe. És ami még egyszer egy nagyon meghatározó volt a szolgálatom, amikor igét hirdettem, hogy Jézus, mikor ment, ugye a János 14-ben mondja, hogy ne nyugtalankodjék a ti szívetek, higgyetek az Istenben, higgyetek én bennem, az én atyámnak házában sok lakóhely van, nem lett volna, megmondtam volna, most elmegyek, helyet készítek számotokra, úgy elkezdtem mondani a tanítványoknak. De miért? Mert ugye a földi dolgokban voltak beleragadva a tanítványok, és nem a mennyei dolgokban, hogy innen nincs vége, tehát innen, amikor elmegyünk, nincs vége. És elkezdtem megnyitni Jézus Krisztus nekik az evangéliumot, ugye az evangélium, hogy nincs vége itt, hanem hogy átmegyünk egy örökké valóságba. És amikor én elmegyek valahova, az történik, hogy elmondom, hogy itt a földön vagyunk egy ideig, utána innen mi sátorbontás van, és megyünk tovább, de nem mindegy, hogy hova mész. Nekünk egy döntés kell hozni itt, hogy Jézus Krisztust elfogadjuk, Jézus Krisztust befogadjuk a szívünkbe, és innentől kezdve, ha én befogadom, ha elfogadom, az Isten beírja az örök élet könyvébe az én nevemet, és örök életem van, és megyek az atyához. És minden embernek ezt szoktuk elmondani, és utána ugye volt olyan példa, ami közelebb volt, ahova elmentünk, ott több évet lejártunk, valóban például 20 éve lejárok, hirdetjük az evangéliumot, beszélgetünk velük, imádkozunk értük, kis csoportok, nem nagy csoportok, de megbecsüljük őket, 15-20 fők, és ugye nem jött létre nagyobb közösség, de mégis szellemileg tápláljuk őket, és tanítsuk őket, és mondtam múltkor, amikor találkoztam Ruf Tibivel a folyosón ott a hídgyűlőben, és mondta nekem, mondom, Tibi, mondom, figyelj, amit tanultunk tőled, meg a rengeteg tanításokat, mi is, hogy én tényleg régen 8-10 órákat hallgattam a tanításokat is, mondom, azokat mi elvisszük a legkisebb falvakba, mi bevisszük olyan helyekre, te meg se gondolod, hogy a te tanításod, vagy amit te kaptál, vagy amit elmondol teológiát, vagy amit kapunk, ugye, legyen az Németh Sándor, legyen az Nagy Józsi, vagy Georgis, vagy legyen az bármilyen pünkösdi pásztor, vagy reform, vagy bárki. Tehát amit én tanulok, meg amit olvasok a Bibliából, én magam megragadom, és én azt viszem tovább. És ugye ők is úgy vannak, mert ők is táplálkoznak valahonnan, ők is kapják valahonnan, és adják tovább. És ugye ami életet nekem adott Isten, azért megyünk el, és akkor minden területet elkezdünk tanítani, evangéliumot, örök élet megvan, és ugye akkor elkezdünk tanítani azokról, hogy itt a földön, amíg élsz, akkor a házasságod, az anyagi része, az életed, tehát ahol ugye tovább visz bennünket Isten, ott tanítunk arra, hogy meg is maradjonak. De valakit például Isten csak annyira hívott el bennünket, például voltunk egy Borsodban, ugye, Mata Szilárd testvéremet ugye megismertem, az interneten keresztül is egy jó szolgáló volt, és akkor mondta, hogy lent van itt Borsodban, nagyon sok megtérők vannak, nagyon sok emberek vannak, és ugye mondta, hogy segítség kellene, ugye menjünk. Így menjünk le, és akkor segítsünk szolgálni, és akkor így ilyen szolgálatok történtek.
0: Na hát ezek nagyon csodálatos történek, úgy gondolom, hogy most kezdtél belemelegedni igazán, úgyhogy lehet, hogy még a vendégünk leszel majd itt a rádióban, hogy te bírt fejezni a történetet, mert látom az arcodon, hogy nagyon mondanád még, de sajnos lejárt a műsoridőnk. Zárásul azt csináljuk, hogy mondok neked 3 dolgot, és csak egy szóval válaszolhatsz rá rögtön, ami eszedbe jut, rendben? Jó. Első, gyülekezet.
1: Jézus.
0: Második, Jézus Krisztus.
1: Az Atya.
0: Harmadik, Suki Nándor.
1: A család.
0: Akkor Suki Nándor, a család volt az én vendégem. Nagyon szépen köszönöm neked, hogy itt voltál a mai nap, és bizonyságot tettél.
1: Köszönöm szépen a meghívást. Isten áldjon mindenkit, az Úr áldjon meg benneteket. Köszönöm, hogy lehet is.
0: Kedves hallgatóink, ti pedig ne feledjétek. Jövő héten ugyanitt, ugyanekkor. Trajó. Sziasztok!
2: Emberi történetek, emberi tanulságok. Rájó Sztojka Armandóval. Rádió Dik. Romákról, nem csak romáknak. Korábbi adásunk ismétlését hallottátok.

0: Rádió. Rádió Dik.
1: Gyertek fiúk, most a rádióba, egy reggelig szól nektek a diknóta.
0: Rádió Dik. Rólunk neked. Ikonikus dallamok, felejthetetlen dalszövegek. A 100.3 Rádió Dikben minden hétvégén déltől húzd rá cigány. Elhozzuk az egyedülálló hangzású kávéházi cigányzenéket. Minden hétvégén déltől garantált a jó hangulat a Húzd rá cigányban. 100.3 Rádió Dik. Romákról, nem csak romáknak. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádió Dikben.
2: 9,5 milliárd forintos azonnali gyermekvédelmi krízis programot indít a kormány, megváltoztatják az azonos nemű párok örökbefogadásáról szóló jogszabályt. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. 9,5 milliárd forintos azonnali gyermekvédelmi krízis programot indít a kormány. A programok között szerepel egy új krízisellátás létrehozása 80 gyermek számára. Megerősítenek 15 speciális gyermekotthont több szakemberrel és intenzíves szakmai támogatással. Új célzott ellátás indul az autizmus spektrum zavarral, értelmi fogyatékossággal és súlyos pszichés vagy magatartási problémákkal élő gyerekeknek. Bentlakásos addiktológiai rehabilitációs program kezdődik. Továbbá mintegy 440 millió forintot fordítanak a veszélyeztetett serdülő lányok és fiatal anyák támogatására. 1,5 milliárd forintot költenek a gyermekvédelemben dolgozó szakemberek lelki és szakmai támogatására, valamint külön program kezdődik a kórházban rekedt csecsemők helyzetének rendezésére. Magyar Péter miniszterelnök bejelentette, hogy megváltoztatják az azonos nemű párok örökbefogadásáról szóló jogszabályt. A jelenleg hatályos, a Fidesz által korábban gyermekvédelminek nevezett, valójában azonban jogvédők szerint is melegellenes törvény szerint az azonos nemű pároknak a mindenkori családpolitikáért felelős miniszter hozzájárulására van szükség az örökbefogadáshoz. Magyar Péter kormánya ezen kíván változtatni. Visszavonta a svájci használt Stadler motorvonatok karbantartására vonatkozó még Lázár János minisztersége idején kiadott utasítást Vitézy Dávid. A közlekedési és beruházási miniszter Facebook oldalán azt írta, elődje Lázár János április 9-én 3 nappal az országgyűlési választás előtt utasította a MÁV-ot a karbantartási szerződés megkötésére. A vasúttársaság vezetése azonban az utasítást nem hajtotta végre, mert a használt járművek karbantartása szerintük kirívóan drága lett volna. Vitézy Dávid azt is közölte, a Siemens mozdonyok megmentéséért is újraindítja a tárgyalásokat. A biztonságos rollerezésre a felelős közlekedési magatartásra és a védőfelszerelések, különösen a bukósisak használatának fontosságára hívja fel a figyelmet az adal, amit az ORFK Országos Baleset Megelőzési Bizottság felkérésére készítettek. A ma kezdődő biztonsághete alkalmából kérték meg Hauber Zsoltot az elkészítésére, mert úgy gondolják, hogy a zene olyan hallgatókhoz is eljuttathatja a megelőzés üzenetét, akiket a hagyományos közlekedésbiztonsági tájékoztatás kevésbé ér el. Hajlandó személyesen találkozni Vlagyimir Putyinnal a decemberre tervezett Miami G20 csúcs találkozón az ukrán elnök. Volodymyr Zelenszky a Deutsche Welle televíziónak adott interjújában azt mondta, kész elutazni Miamiba, ha az orosz elnök is részt vesz a decemberre tervezett G20 csúcs találkozón. A Kreml ugyanakkor lehetetlennek nevezte, hogy az orosz és az ukrán vezető Miamiban találkozzon.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádió Dik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dikben.
1: Gyertek fiúk, most a rádióba, egy reggelig szól nektek a diknóta.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dik, korábbi adásunk ismétlése következik. Érdekes, könnyed beszélgetések roma zenéről, irodalomról, színházról. Roma Szalon, Rádió Dik, rólunk neked. Roma Szalon.
3: Üdvözlöm a kedves hallgatókat, önök a Rádió Dik műsorát hallják itt az FM 100,3 MHz-es frekvencián. A mai szerkesztő műsorvezető dr. Suki András. Dankó Pista a magyar nóta egyik legemblematikusabb alakja. Cigány származású muzsikus, prímás és nótaszerző, aki a 19. század végének magyar zenei közízlését rendkívül erősen formálta. Rövid életet élt, mégis több száz dallam, nóta, színműbetét kapcsolódik a nevéhez. A magyar életrajzi lexikon szerint Szatymazon született 1858. június 14-én, és Budapesten halt meg 1903. március 29-én. Mai beszélgető társam pedig Smidélius Éva, aranykoszorú díjas magyar nóta és dalénekes. akivel a műsorunkban egy olyan muzsikusra emlékezünk, akinek dallamai nem csak a kávéházakban, színházakban és cigányzenekarok repertoárján éltek tovább, hanem a magyar érzelmi emlékezet részévé is váltak. Vagyis Dankó Pistára. Köszönöm, Éva, hogy elfogadtad a beszélgetést, és örülök, hogy itt vagy.
4: Köszönöm szépen, hogy itt lehetek, és én is nagyon sok szeretettel köszöntöm a Dik Rádió hallgatóit és mindannyiótokat. Igen, hát Dankó Pista az nagyon kedves számomra is, és egy picit érdemes megemlíteni azt a kort, amikor is ő munkásságával gazdagította a nóta kincseinket. Ez a kor valójában egy boldog békeidőről szól, és gazdasági növekedés és a nemzeti öntudat erősödésének az időszaka volt. Mulató kultúra jellemezte, hisz a városi polgárság és az arisztokrácia körében virágzott a kávéházak és a mulatók világa. A cigányzenekarok ennek elengedhetetlen szereplői voltak. Említenünk kell így Dankó Pistának a zenei stílusát.
3: Hát ha Dankó Pistát említjük, akkor szerintem a legfontosabb megemlíteni a magyar nótát, és természetesen ennek előzményeit, a verbunkost, és hát a cigányzene kialakulását, hiszen ez egészen visszavezethető a 18. század végéig. Akár Cinkapannáig is visszamehetnénk, de hiszen az már egy picit korábbi esemény
4: sorozat. Bőven korábbi, de Bihari János 100 évvel ezelőtt a verbunkoknak a királyaként emelkedett, és azt mondják, hogy a 1840-48-as időszakban Egressy Béni és Petőfi virágoztatta a magyar nótát, és egy új hullámként robbant be Dankó Pista.
3: És hogy miért volt fontos tulajdonképpen ez a verbunkos ebbe az időszakba? Hiszen a verbunkos az valójában katonatoborzást jelent. Tehát amikor mentek toborozni a hadseregbe a fiatalokat, a katonákat, akkor ott úgy hívták be ezeket, vagy úgy próbálták becsábítani ezeket a fiatalokat, hogy táncoltak. És ez volt a katonatoborzás, ez volt a verbunkos, amiből kialakult a verbunkos műfaj, majd később egyébként a csárdás meg a palotás. És hát természetesen a magyar nóta is valahonnan innen ered, ebből származik, ebből a lassú, friss tételpárból. Zeneileg ide vezethető vissza, és Dankó Pista volt tulajdonképpen a magyar nóta egyik legnagyobb képviselője, aki egyébként kiváló cigányprímás is volt, ám bár nem ebben a tekintetében ismerjük Dankó Istvánt elsősorban, akinek ez volt az eredeti neve, csak hát Pistaként emlegetjük. Szeged Fölsőtanyán, a mai Szatymasz környékén született egyébként szegény muzsikus cigány családban. A cigány zenei hagyomány tehát nem kívülről érkezett hozzá, hanem családi és közösségi örökségként vette körül. Ez nagyon fontos, én azt gondolom. Gyermekkorát a nélkülözés, de egyben a zene természetes jelenléte jellemezte. A korabeli cigány muzsikus családokban a zene nem pusztán művészi hivatás, hanem megélhetési forma, társadalmi szerep és identitás is volt. Kíváncsi lennék, hogy mit jelentette 19. századi szegedi tanya világból induló cigány muzsikus számára a felemelkedés lehetősége. Te mit gondolsz erről?
4: Amilyen gyűjtőmunkát én végeztem, ott arra találtam, hogy ő vályogvetőként kereste a kenyerét, és félárva gyerekként nőtt föl, tehát így hamar munkába kellett állnia, és viszont az ilyen kis kocsmákba betért, és ugye mivel nagyon szerette volna a zeneiségét megmutatni és egedülni, egy-egy ilyen kisebb kis nótákat már akkor, vagy dallamokat akkor már játszott, és az egyik ilyen helyen fölfigyelt rá Pósa Lajos. És tehetséget látott az ő zeneiségében, és így az első nótához a szöveget meg is adta, hogy abból írjon Dankó Pista egy nótát, aminek aztán volt ugye egy érdekes kis sztoria, visszaemlékezve talán annyit mondanék, hogy a lelkére kötötte Dankó Pistának Pósa Lajos, hogy aztán igazán jó dallamot írjál a versemhez, és megígérte, hogy úgy lesz, és miután rákérdezett a következő alkalommal talán találkozásnál Pósa Lajos, hogy ez elkészült-e és sikerült-e, akkor mondta, hogy igen, Lajos bácsi, de azért változtattam rajta. Micsoda? Te változtattál az én írásomra? Most nem szó szerint idézem, de tartalmában ugye erről van szó, hogy a kezdő sorát megváltoztatta a nótának. Nem jó minden este a fonóba eljárni. Tehát valójában ez volt az első nóta, ami megszületett, de jellemző, hogy nótái egyszerűek, könnyen énekelhetőek és nagyon érzelmesek. Ezért a magyar népi és városi kultúra szimbólumává vált. Móra Ferenc a legmagyarabb nótaköltőnek nevezte, ahogy te is kiemelted, András. Munkássága a dualizmuskori Magyarországon a 19. század végén a magyar nóta műfaját magas szintre emelte. A pénz nem maradt meg sose a kezében, és a jött pénz, ahogy jött, úgy is elment, és ezért megint csak Móra Ferenc így vélekedett, nagyon kedvesen megfogalmazva. Az ég csillagaitól a mezők füvéig övé volt az egész világ, de ami közbeesik, abból nem jutott neki. Dankó Pista híres hegedűjét viszont Szegeden a Móra Ferenc Múzeumban őrzik, és Sunda Vencel készítette 1890-ben. Igaz, hogy többször restaurálták, de így megmaradt az utókornak, és most is látható, aki teheti, látogasson el a múzeumba.
5: Hamis a rózsa, mindig kacsint rám szép szemével, csak integet.
6: Замечательно играет этот скрипач.
7: Я ваш играет он это.

rég azt mondják, négy Szegeden boszorkány. Pedig, úgy te nem, mint a fűszál. Engemet is megrontott egy boszorkány.

0: Ha visszatérek az eredeti gondolatkörre, ahonnan kiindultunk, Dankó István, vagyis Dankó Pista gyerekkorától, hogy ő szegény családból származott. És tulajdonképpen egy falusi tanyavilágból érkezett a 19. században, akkor azért meg kell említenem azt is, hogyha akár ezt elgondolom a 20. század közepére, akkor ott is számos olyan, akár mondjuk Rajkóst ismerhetek én is, aki hasonló szegény családból, szegény sorsból jött, feljöttek Budapestre, hogy itt tanulhassanak, és végül is legtöbbjük ebben látta a felemelkedést, hogy esetleg egy nagyvárosban híres muzsikusként dolgozhatnak majd.
1: Nagyon jó a párhuzam, örülök, hogy megemlítetted. Így van, tehát ez egy kitörési lehetőség volt, és hozzáteszem, hogy a napjaink különféle tehetségkutató versenyein is nagyon sok roma zenész és énekes megmutatkozott, hisz hát az, ami a szorgalmukba, a vérükbe van, az csak így tud kibontakozni, és így tudnak ismerté válni, hogyha lehetőséget kapnak az érvényességükhöz.
0: Viszont az is igaz, hogy amit Móra Ferenc is kiemelt tulajdonképpen az ő tulajdonságai között, hogy hát ami könnyen jön, az könnyen megy, valahol azt érzem, hogy nem egy egyedi eset Dankó Pista esete.
1: Nagyon becsülendő, hogy azért a mai nap már ez a gondolat átalakul, és igen, meg szeretnék becsülni a helyüket, a pénzüket, a családjukat eltartani, és én kívánom is, hogy ez így legyen, és tudjanak érvényesülni a zene területén.
0: Egy picit térjünk vissza most Dankó Pistához, hiszen nagyon korán zenekarvezető lett. A Magyar Életrajzi Lexikon kiemeli egyébként, hogy már 15 éves korában cigány zenekart szervezett és vezetett. Ez rendkívül fontos mozzanat, hiszen nem csak tehetséges hegedűs volt, hanem korán megmutatkozott benne a vezetői és szervezői alak is. A prímás szerepe a magyar cigány zenében egyébként különösen jelentős, hiszen a prímás nem egyszerű első hegedűs. Ő irányítja valójában a zenekart, ő alakítja a rubátót, vagyis a szabad játékmódot, ő felel a zenei karakterért, a közönséggel való kapcsolatért, a kapcsolattartásért, sőt, sokszor a műsor dramaturgiájáért is ő a felelős. Tehát rendkívül nagy teher nyugszik a vállán egyébként. A prímás a cigányzenekar lelke. Dankó Pista esetében pedig ez a szerep hamar túlnőtt a zenekari kereteken. Belőle nem csak előadó, hanem szerző, sőt, egy egész korszak jelképe lett.
1: Ahogy mondod, és nem is a hegedű tudásra volt igazán kiemelkedő, hanem pontosan az a érzelmi intelligenciája, és az a irodalom felé való nyitottsága vitte őt előre, és ezért is lett az, hogy a korszak magyar nótáit általában egyetlen pillanatban nem is jegyezték fel, hanem a 1890-es években az aktív szegedi és a budapesti zenekari időszakban alkották meg őket. És Dankó Pistának nagyon sok barátja lett, nem csak Pósa Lajos, hanem ez a szellemi társ, ami Pósa Lajossal indult, igaz, hogy egy életre szóló kapcsolatot hozott neki, viszont meghatározóak voltak a többi barátok, akik egyben a mentorai is voltak, így mint Gárdonyi Géza, Mikszáth Kálmán, és a zenész körökből kiemelkedően Erdélyi Náci is, aki maga is prímás volt, és a zenei alapokat is tanította Dankó Pistának. Tehát itt egy zenei fejlődés is volt, és a irodalom, illetve az érzelmi intelligencia kiemelkedése tette egységes erőssé azt, amit közösen megalkottak.
0: Tehát ezek a társadalmi kapcsolatok, amikkel ő rendelkezett, én azt hiszem, hogy feltétlenül szükségesek voltak az ő felemelkedéséhez. Hiszen nem elég, ha az ember tehetséges, ha nincsenek kapcsolatai, akkor anélkül tudjuk, hogy nem érhet el sikert. Ez a mai világban is természetesen ugyanígy van.
1: Igen, tehát őnek is egy nagy szerencséje volt, hogy fölfigyelt rá Pósa Lajos, sőt, mi több szorgalmazta, hogy egy társulatot is, egy színházi kis társulatot is alkosson, és többek között aztán úgy is jött létre az a megnyilvánulás, amikor már Gárdonyi Géza közelébe került, és megszületett a Falu Rossza című ilyen népi kis előadás, ahol a főszerepet maga Dankó Pista játszotta. És volt neki ez a Jó Ilona nevű nagy szerelme, aki látta ezt az előadást, és halálszerelmes lett Dankó Pistába. A mai nap is ezt így mondanánk, hisz egy nagyon helyes, fes, fiatal ember volt, és egy irodalmi tehetséggel, művészi lélekkel megáldott ember, akire a hölgyek odafigyeltek. Na most, mivel más társadalmi közegben élt Dankó Pista és Ilona, ezért Ilonának a papája, aki egy festőművész volt, nem igazán engedte ezt a házasságot, de hát szintén a hagyományokhoz visszatekintve és megragadva az alkalmat, a leány szöktetés szerepet játszott, és a harmadik nekifutásra Dankó Pista elrabolta Ilonát. Nem tudom, esetleg te utána néztél le, hogy hol volt az esküvőjük, és ez egy hosszabb szerelem és házasság lett.

Hát az kétségtelen, hogy Dankó Pista életének egyik gyakran emlegetett romantikus eleme a szerelem és a házasság volt, igen, pontosan. A róla szóló feldolgozások, filmek, színpadi művek is szívesen hangsúlyozzák egyébként a társadalmi különbségeken átívelő szerelmi történetet. Itt érdemes persze óvatosan fogalmazni, hiszen az életút köré sok legendás, regényes elem rakódott. Dankó alakja már életében és különösen halála után legendává vált. Ezt azért jó, hogyha leszögezzük, és ezt tudjuk. A magyar nóta világában a szerelem, a bánat, vágyakozás, társadalmi akadályok témája eleve központi téma természetesen, ezért Dankó Pista saját élete is könnyen vált nótaszerű történetté. Vajon egyébként mit gondolsz? Azért szeretjük Dankó Pista történetét, mert valóság

0: a Gárdonyi Géza is. Így a közös pont náluk egy magányos faként emlegetve egy szerelmi csalódások is hozzájárultak a örömoldalhoz, és ez is összekötötte őket, és ezt a harmonizálást mesebeliként alkották együtt. És így lett a szakállából havatráz az öreg tél, mint egy természeti képeket is belevonnak a gyönyörű nótáikba. Azért azt meg kell jegyezni, hogy Gárdonyi Géza 18 éves koráig Szőlősgyörökön nevelkedett, és ő ott egy figurát kitalált magának, és ez lett a Göre Gábor, aki szintén egy ilyen kis humoros, jóborokat szerető, ízesen beszélő kis mesei alak lett, és így születtek meg azok a versek, amik megtetszettek Dankó Pistának, és megkérte őket, hogy már a Gárdonyit, hogy ezek a versek hagy kerüljenek hozzá, és hogy ír hozzá dalokat, és így születtek meg a bordalok. Búsagója le van a tó csapolva, népdal is egy kicsit át lett írva, tehát nagyon sok népdalból születtek nóták, ilyen-olyan kis betoldásokkal, vagy szófelcserélésekkel. Ilyen egy őszi dal, mikor még a bajszom csipet volt, minden szőke kislány bajusz pödrő volt, ha nem szeretsz, azt se bánom. Tehát ilyen jellegű kifejezések előfordultak igen gyakran az ő nótái közt.
1: Ha már így a népdalokat említetted, akkor azért tisztázzuk azt is, hogy Dankó Pista jelentősége elsősorban nótaszerzőként maradt fent. Több forrás közel 1500 dallamot említ egyébként a nevéhez, és számos népszínmű dalbetétje is kapcsolódik hozzá. Viszont a magyar nóta nem azonos a népdallal. A magyar nóta többnyire szerzőhöz köthető, városi, polgári, kávéházi és színházi közegben is terjedő műfaj. Ugyanakkor a népies hangvétel, a magyaros dallamfordulatok, a cigányzenekari előadásmód és az érzelmes szövegvilág miatt sokszor népdalnak érzékelte a közönség. Dankó Pista különlegessége éppen az, hogy dallamai könnyen megjegyezhetők, énekelhetők, érzelmileg közvetlenek. Nem akadémikus zeneszerzőktől, illetve zeneszerzőként alkotott, hanem ösztönös előadói tapasztalatból táplálkozó dallamokként. Dankó Pista dalai nem a koncerttermek elefánt csontornyából születtek éppen ezért, hanem abból a közegből, ahol a zene közvetlenül találkozott az emberi sorssal. Vendéglőkben, színházakban, társas összejöveteleken, cigány zenekarok élén.

0: Biztos! Na, More! Gyere csak ide!
1: Tessék, pácsol!
0: Ti is hogy álltok csak abba? Gyertek ide! Na, gyertek! Ismered azt a nótát, hogy egy cica?
1: Egy cica?
0: Azt, amelyiket az a híres Dankó Pista ír.
1: Hogy megy ezt kérem a
0: lábam? Úgy megy, hogy... Egy cica, két cica, száz cica, jó! Megfogtad, iti-piti, kergetel. Kis teca, nagy teca, katica, hely! Nem szeret már, csak egyedül engemet. Jaj, de szép kis állat, a cica, hely, de még szebb lánya, kis teca. Megfogtad, iti-piti, egy cica.

0: Tíz cica!
1: Száz cica, jaj!
2: Megfogta az itipiti egere.
3: Kis cica, nagy cica,
4: kacica!
2: Roll!

0: és mivel, hogy nem ismerte a kottát, így nem is bírta leírni, voltak neki segítői, akik leírták, lekottázták a dalokat, de már az emberek előbb fütyülték a nótáit, mint hogy azok lelettek volna írva papírra, és hogy kottás füzetben megjelenhettek volna.
1: Ez egyébként Bihari esetében is így volt, aki így azért néhány évtizeddel korábban élt. Ő is egy fantasztikus prímás volt, és hát a Verbunkosnak a kialakulása, a népszerűsége az nyilván hozzá is köthető elsősorban, de mégsem érezte valószínűleg ennek a hátrányát, hogy nem tudott kottát írni, olvasni, hiszen azért volt, aki segített neki ebben. És valójában ennek a műfajnak a tanulási folyamata az nem is csoda, hogy nem kottából történik, hiszen hogyha mi kapunk egy kottát, az valójában csak egy vázlat, amit nem tudunk úgy értelmezni, mint hogyha egy előadást hallgatnánk. Tehát a
0: és
1: Rajkó
0: nem is
1: módszernek,
0: bocsánat.
1: Igen, tehát a Rajkó módszernek pontosan az egyik eleme a kézről való tanítás, amikor Farkas Gyula megmutatta a kis rajkóknak, hogy hogyan kell ezeket a nótákat, vagy ezeket a verbunkosokat, vagy ezt az egész műfajt játszani megfelelő stílusban. Tehát van egy szólanóta elnevezésű sorozat, amiben egyébként kiválóan le vannak írva ezek a nóták, zongora kísérettel, tehát harmóniával, és nagyon nagyszerűen szólnak önmagukban is, de ha az ember nem ismeri a műfajt, és nem tudja kellőként értelmezni ezeket a dolgokat, akkor a kottából csak egy nagyon-nagyon száraz előadásmód jön át, ami tulajdonképpen nem mutatja meg pontosan a magyar nótának a lényegét.
0: Nem hozza azt az ízt, nincsen benne szív. Még igaz, hogy ha tudatos is a muzsika, és 60% tudatosság, akkor is a 40% szívnek minimum, hogy ott kell lenni. Énekes vonatkozásban van, hogy még inkább a szív számít. Tehát én saját magamról is tudom azt, hogy ha érzelmileg nem fog meg az a nóta, és a muzsikus nem olyan szívvel játsza nekem a kíséretet, akkor én nem is tudom azt olyan szinten énekelni. Ellen lehet énekelni, de nem azt adja vissza, amit szeretnék közvetíteni avval a nótával. Legyen az akár hallgató, ugye ott jönnek ki a nagy mély érzelmek, és a csárdásnál pedig kell tudni azt a vidámságot átadni, és ahhoz szintén az a pregnáns muzsikálás nagyon fontos.
1: Farkas Gyula is egyébként megemlítette egy rádiós interjújában, akit a Rajkó atyaként tartunk számon, hogy azért ezt a cigányos stílust, ezt azért meg kell tanítani, beléjük kell nevelni ezekbe a gyerekekbe, akik ott tanulnak a Rajkó zenekarban is. Tehát valójában tényleg szükséges ez a fajta apáról fiúra, vagy hát kézről kézre, szájról szájra áradó hagyomány ebben a műfajban, ami nagyon fontos. Természetesen azért viszont napjainkban már nincsen olyan cigányprímás, cigányzenész, aki ne tudna kottát írni és olvasni. Még annak ellenére is, hogy a műfaj nem feltétlenül kívánja meg. Viszont amikor például egy Brahms 5. magyar táncot játszanak, hiszen azért számtalan klasszikus művet repertoáron tartanak ezek a zenekarok, akkor azért nyilván szükség van a kottára, és azt veszik ők is alapul.
0: Bizony, na de viszont Brahmsnak is mi tetszett meg? Ez a virtuozitás, ami a cigány zenéből adódott, és így született meg az ő alkotása, hogy vitte a mi magyar nótánkat.
1: A mai este folyamán Dankó Pistára emlékeztünk, Smidélius Éva aranykoszorú díjas magyar nóta és dalénekessel. Köszönöm szépen, Éva, hogy itt voltál, és beszélgettünk egy jót. Önök a Rádió Dik műsorán az FM 100,3 MHz-es frekvencián a Roma Szalon című kulturális műsorunkat hallották. A mai szerkesztő műsorvezető dr. Suki András volt. Tartsanak velünk legközelebb is. A viszonthallásra!

0: 100 font 3 rádiódik. A rádió romákról, nem csak romáknak. Rádiódik. A Rádiódikben minden hétköznap délután 3-tól a kéréseké és a kívánságoké a terem. Aki a kívánságokat teljesíti, Bódi Csabi Junior, Bódi Kívánság Show. A 100.3 Rádiódikben a műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádiódikben.
1: Üdvözlöm a hallgatókat! A Rádiódik nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. A roma hírek azt mutatják, hogy a roma kultúra milyen sokszínű és folyamatosan változó része a magyar és az európai kulturális életnek. A roma tánc egyre fontosabb szerepet kap. A héten kiemelt figyelmet kapott a roma táncoktatás és annak kulturális jelentősége. A roma táncok hagyományosan elsősorban családi és közösségi környezetben öröklődtek tovább. A gyerekek az idősebb családtagokat figyelve sajátították el a mozdulatokat, a ritmust és az improvizációt. A tánc így nem egyszerűen egy megtanulandó koreográfia volt, hanem a közösségi élet természetes része. Napjainkban azonban egyre több tánc csoport, művészeti iskola és kulturális közösség szervezett formában is oktat roma táncokat. Ennek különösen nagy jelentősége van a gyermekek és fiatalok számára, hiszen így saját élményen keresztül ismerkedhetnek meg a roma kulturális örökséggel. A tánc ráadásul nemzetközi szinten is összekapcsolja a különböző kultúrákat. A magyarországi roma táncok mellett a balkáni, romániai és spanyolországi cigánytánc hagyományok is egyre gyakrabban jelennek meg a fesztiválokon és kulturális rendezvényeken is. A roma zene és tánc tovább élő hagyomány. A roma kultúra egyik legismertebb területe a zene. Az elmúlt időszak kulturális programjai között több olyan esemény is szerepelt, amely a roma zenei és tánchagyományok bemutatását helyezte középpontba. A Magyar Zeneházában például a Románó Világzenei és Táncművészeti Fesztivál a hagyományos roma zenét, a táncot és a kortárs színpadi produkciókat kapcsolta össze. A programban többek között a Nagyecsedi Gyöngyszemek, Táncos Zsuzsika és tánccsoportja, a Somnakai Gypsy Musical, valamint az A Kovács és a Cigány Karaván is szerepelt. Különösen érdekes, hogy ezek a programok nem csupán koncertek. A táncházakban a közönség maga is bekapcsolódhat, így a roma kultúra nem távoli színpadi produkcióként jelenik meg, hanem közös élményé válik. A hagyományőrzés egyik fontos példája a nagyecsedi cigánytánc és zenei kultúra továbbadása. Az ilyen programokban a gyermekek nem csak tánclépéseket tanulnak, hanem népdalokkal, mesékkel és kulturális hagyományokkal is találkoznak. Filmfesztivál a roma kultúra jegyében. A héten a roma kultúra a filmművészetben is hangsúlyosan megjelent. Erdélyben szeptember elején olyan filmes fesztivált rendeztek, amely a roma kultúrához kapcsolódó alkotásokat helyezte középpontba. Az egyik különleges téma Robert Plant, a Led Zeppelin énekesének története volt. A fesztiválon bemutatott dokumentumfilm az együttes történetét dolgozza fel, és Robert Plant roma származású édesanyjáról is szó esik benne. A rendezvény különlegessége, hogy nem kizárólag a jelenkor roma művészetét mutatja be, hanem olyan filmekkel és történetekkel is foglalkozik, amelyek a roma közösségek múltját dokumentálják. Ez azért is fontos, mert a filmek és dokumentumfilmek segítségével olyan történetek is megőrizhetők, amelyek egyébként könnyen feledésbe merülhetnének.
0: Ezek voltak az FM 100.3 Rádiódik roma hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádiódik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádiódikben.
2: Most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diknóban.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádiódik. Korábbi adásunk ismétlése következik. Érdekes, könnyed beszélgetések roma zenéről, irodalomról, színházról. Roma Szalon. Rádiódik. Rólunk, neked. Roma Szalon.
3: Üdvözlöm a kedves hallgatókat, önök a Rádiódik műsorát hallják itt az FM 100,3 MHz-es frekvencián. A mai szerkesztő műsorvezető dr. Suki András. Dankó Pista a magyar nóta egyik legemblematikusabb alakja. Cigány származású muzsikus, prímás és nótaszerző, aki a 19. század végének magyar zenei közízlését rendkívül erősen formálta. rövid életet élt, mégis több száz dallam, nóta, színmű betét kapcsolódik a nevéhez. A Magyar Életrajzi Lexikon szerint Szatymazon született 1858. június 14-én, és Budapesten halt meg 1903. március 29-én. Mai beszélgető társam pedig Smidélius Éva, aranykoszorú díjas magyar nóta és dalénekes, akivel a műsorunkban egy olyan muzsikusra emlékezünk, akinek dallamai nem csak a kávéházakban, színházakban és cigányzenekarok repertoárján éltek tovább, hanem a magyar érzelmi emlékezet részévé is váltak, vagyis Dankó Pistára. Ha már itt tartunk, említsük meg mindenféleképpen, hogy számtalan klasszikus zeneszerzőt megihletett.
4: Liszt Ferencet például.
3: A magyar nóta, így van. Liszt Ferenc magyar rapszódiái azok mind tulajdonképpen a cigányzenére alapulnak. Sőt, Hein Dédur zongora versenyének harmadik tételében, és ezek a magyaros motívumok megfigyelhetők, de hát egyértelműen például a Kodály galántai táncokban ott van természetesen Bartóknak a egyes műveiben is, és még sorolhatnánk, hogy
4: hogy a népdallal ötvöződötten szintén a nótáknak a kis motivumai megtalálhatók, igen, ahogy mondod.
3: Úgyhogy ez olyan jelentőségű a magyar kultúrában ez a műfaj, hogy megkerülhetetlen, ha a 18. századot, illetve a 19. századot nézzük, hiszen identitás kifejező is volt ebben a kultúrkörben.
4: Még talán annyit tennék hozzá, hogy az akkori magyar könnyűzenének számított.
3: Igen.
4: És hogyha ide vissza is kanyarodunk, ahogy mondtad, meg kell említenünk Blaha Lujzát, tehát aki szinte elsőként énekelte és sikerre vitte a Dankó nótákat. Na most még egy érdekesség, hogy a Lányi Géza egyrészt zeneszerző volt, másrészt meg Blaha Lujzának volt a cimbalmosa. És egy nagy küzdés volt, hogy már Gárdonyiért volt a nagy küzdése, és ezért, hogy nehogy vita legyen, ezért Dankó Pista és Gárdonyi Géza egy békítő nóta csárdást írt. Hét határon nincsen olyan cimbalmos, így kezdődik ez a kis csárdás, és ezzel aztán tudtak közös nevezőre jutni, és nagyon, nagyon kedves, jó barátság lett, aztán írt ő is más nótát Dankó Pistának.
3: Ha már így a színházat is említettük azért, akkor mindenféleképpen mondjuk el azt is, hogy a 19. század végén a népszínmű és a magyar nóta szorosan kapcsolódott egymáshoz.
4: Hogy?
3: A színpadon felhangzó dalok könnyen bekerültek a kávéházak, vendéglők és cigányzenekarok repertoárjába. Dankó Pista dallamai ebben a közegben váltak népszerűvé. A magyar nóta egyszerre volt szórakoztató zene, identitás hordozó műfaj és társasági zenei nyelv. A cigányzenekarok közvetítésével a dallamok személyesebbé váltak. Ugyanaz a nóta másként szólt egy vendéglőben, másként egy színházi előadás után, és másként egy családi ünnepen. Dankó Pista korában a nóta még nem archív felvétel vagy nosztalgikus emlék volt, hanem élő, mindennapi zenei nyelv, olyasmi, amit dúdoltak, kértek, játszottak és továbbadtak. De hogy érzed, hogy a mai korban, ebben a 21. században a magyar nóta szerepe az hol helyezkedik el?
4: Én nagyon szeretném, hogy központi kérdés legyen, hisz hát hungarikum.
3: Így van.
4: Úgyhogy most már hivatalosan is hungarikum, pontosan most már nem tudom a dátumot, de az, ha jól emlékszem, 2014. március 16-ától. És ezt akkora nagy becsben és tiszteletben szeretném, hogy tartsuk, hogy éltessük magát a magyar nótát. És akkor viszont itt kell elárulnom azt, hogy mekkora nagy élmény volt, és a fiataloknak a bevonzására volt egy nagyon jó ötlet, hogy a MVM Domban márciusban meg lehetett nézni Dankó Pistának a egész életútját rengeteg magyar nótával, amit kiváló operettszínházi előadók, művészek énekeltek, és akik a dallamokat fölkarolták és írták, a cigányzenekaron kívül a Operett Színháznak a nagy zenekara, olyan finom betéteket, dallam átviteleket szerkesztettek és adtak elő, akár még meg is szólaltatva ismételve sorokat éneklés közben a művészek, hogy egy modern oldalát mutatták meg a magyar nóta előadásának, és én úgy gondolom, hogy ez jobbított az értékén, nem hogy vesztett volna belőle. És ezáltal gondolom én, hogy ha egy ilyen musicalt, vagy egy nagy operettet készítettek Dankó Pista életéből, az annyira látványos is volt ott a díszletekkel, és az egész küzdőtér be volt rendezve, hogy minden szögletében, minden pontján történt valami, hogy a fények, a hangok, a ruhák, a díszletek, a bevetítések, a levegőben a boszorkányok repülése egy olyan összképet adott, amivel szerintem a fiatalok is jobban el tudják fogadni ezt a műfajt. Bár, hogyha én vagyok színpadon, akkor is igyekszem úgy énekelni és olyat énekelni, ahol közismert nóták is vannak, és hogyha meglátogatja az előadást fiatal, vagy egy születésnapon énekelek, akkor bevonom a fiatalokat is a műsoromba, és igen nagy sikere van, hisz nekem egy öröm, hogy látom, hogy velem együtt énekelnek, illetve akár táncra perdülnek.
3: Most hallgassunk meg egy részletet Smidélius Éva Dankó Pista emlékére készült CD-jéről. Toki Balog Ernő és zenekara játszik nekünk.

0: Így, hogy említettük, hogy a magyar nóta hungarikum, hadd említsem meg, hogy a Rajkó módszer viszont az UNESCO szellemi kulturális örökségének a része lett 2016 óta. Nem gyakran szoktam ezt hangsúlyozni, de most kivételesen hadd büszkélkedjek, hogy ebben nagy szerepem volt, hiszen én 12 óta a Rajkó módszernek a tulajdonképpen egyetlen kutatójaként léptem be a kutatói életbe. Ez volt a disszertációmnak a témája is, és tulajdonképpen ennek a felterjesztéseként csináltuk meg azt, hogy a szellemi kulturális örökségbe bekerülhetett a Rajkó módszer, és a Kodály módszer pedig csak ezt követően lépett be ebbe a társaságba, ebbe a díszes társaságba, a szellemi kulturális örökségek listájára.
1: De én szívből gratulálok ehhez, hisz mi nekünk ez nagyon jó, és aztán a Kodály módszer is nagyon jó, hisz mi azon nőttünk föl, és nem Japánba kéne éltetni igazán napjainkba, meg Kínába, hanem újra. Azt hiszem, erről már egyszer beszélgettünk is, hogy Magyarországon is a iskolákba szorgalmaznám egyre inkább, hogy ez a Kodály módszer éljen és éltessen. A népdaloktól indul minden, ahogy beszéltük, úgy a verbunk és a magyar nóta, és ez testvérei mind egymásnak. Én így gondolom.
0: Egy picit térjünk vissza most Dankó Pistához, hiszen sok esetben költők, írók szövegeire komponált, mint ahogy már említettük egyébként, különösen fontos Pósa Lajos neve, akit már többször kiemeltünk, akit gyakran Dankó egyik legfontosabb szövegírójaként emlegettünk. A magyar nóta gyakran a költészet, a színház, a kávéházi kultúra és a cigányzene találkozásából született. Dankó Pista nem magányos alkotóként, hanem egy élő, kulturális hálózat részeként működött. És most, hogy minél többet beszélgetünk erről a dologról, én azt gondolom, hogy pontosan ez volt Dankó Pistának a különleges adottsága, hogy nem csak egyszerű cigány prímás volt, aki kiválóan hegedült, hanem többféle oldalról próbálta megtámogatni ezt a fajta a magyar nótát, a cigányzenét, és pont ezért emelkedhetett ki szerintem a tömegből. Ez volt az egyik sajátos.
1: Mert volt igénye rá. Mert ha nincsen igény, nincs érdeklődés, akkor elsiklik. De így hála Isten, hogy ő benne volt egy ilyen indítatás, ő akarta ezt, tudatosan akarta, illetve ösztönösen, ahogy én is említettem már, egy olyan intelligenciával, született intelligenciával rendelkezett, hogy szívta magába és elfogadta a nagyon sok segítséget, amit ehhez kapott, hogy ez így kiteljesedhessék.
0: Te hogyan tapasztalod, mennyire tekinthető a magyar nóta közösségi műfajnak, ahol a költő, a zeneszerző, a prímás, az énekes és a közönség együtt alakítja a dal életét?
1: Valószínű, hogy ez így létrehozható, hisz hát napjainkban is van nagyon sok nóta szerző, és ezek a nóta olimpiák is pontosan azért születtek meg, hogy bevonják a közönséget, megversenyeztessék az új dalokat, együtt tegyenek hozzá, hisz hiába írja meg a szerző, akár szövegíró vagy a dallamot, aki lejegyezte, hogyha nincsen az a énekes, aki a közönség felé elvigye. Hisz most már nem úgy van, mint régen, hogy megszületett a dal, és akkor a kávéházba aki betért, az megjegyezte, és a fülébe szállt a dallam, és azt fütyülte, és utána ugye nem volt úgy média, és szájról szájra terjedtek a nóták. Most talán pontosan, hogy több szerepet kap a színpadi előadás, magyar nótaesteken, és ott kerülnek bemutatásra, és igen, egy ilyen közös alkotás és továbbvitele történik a új nótáknak is. Közösséget ezáltal kovácsol össze.
0: Egy időben nagyon sokat jártunk a Firkász étterembe, méghozzá Ökrös Ottót, a híres bárzongoristát hallgatni. És nekem most ez azért jutott eszembe, mert ott is volt egy olyan törzsközönség, egy olyan mag, akár zenészeknek a leszármazottai, vagy akár kiváló muzsikusok is egyébként, akik oda mentek és szerették hallgatni az ő sziporkázó játékát. Voltak orvosok, akik viszont szerettek szöveget írni, és őt kérték meg arra, hogy hangszerelje meg az ő szövegeit, és valahogy azt éreztem mindig, hogy ez valamiféle hasonló út lehet, mint amit esetleg régen a 19. században a cigány zenekarok is, vagy akár Dankó Pista is végzett, hogy oda mentek hozzá költők, írók, hogy Pistikém, zenésítsd már meg ezt a verset, amit most írtam éppen tegnap. És ez a közösségi élmény az, ami tulajdonképpen feldobja az embernek a hangulatát, és ami hozzá tartozik valójában a magyar nótához, a magyar nóta születéséhez.
1: És a hétköznapi embernek egyfajta kikapcsolódás. Mm-hmm. Tehát a fáradt gőztot kiengedik, egy-két pohár bor mellett elbeszélgetnek, eldanolásznak, és együtt jól érzik magukat. És így a kapcsolatok kialakulnak, szövődnek össze.
0: Én ezt ajánlom a fiataloknak is, akik ezt még nem tapasztalták meg, hogy tegyék le egy picit a telefont, és menjenek el kikapcsolódni egy hasonló helyre, ahol lehet élő zenét hallgatni, habár sajnos meg kell, hogy mondjuk azt is, hogy egyre kevesebb ilyen lehetőség van. Te hogyan tapasztalod ezt, Éva?
1: Szeretném, hogy több legyen. Sajnos tényleg kevesebb, egyre kevesebb a kávéházi cigány muzsika az éttermekben.
0: Meg úgy általában az élő zene.
1: Az élő zene is, igen, tehát te említetted a bárzongoristákat, én a Fűzi Gábort emelném ki. Én nagyon jó kapcsolatot ápolok vele, illetve nagyon jó kapcsolatom volt Kóródi Ivánnal. Kóródi Iván édesapámmal járt egy iskolába, és egy más irányú kötődés is fűzött hozzá. És én úgy gondolom, hogy mondjuk az én szívemhez a kávéházi cigány muzsika áll közel. Nagyon jó a zongora kíséret is, és a Fűzi Gabi is, hogyha betértem hozzá a adott helyre, ahol ő muzsikált, nem mondjuk, akkor ott azért játszott ő is magyar nótát nekem, vagy lekísérte az éneklésemet, inkább így mondom, amit ő is ismert, de én szorgalmaznám, és örömhír, hogy ebben az évben is most, talán pont tegnaptól adott a lehetőség a muzsikusoknak, hogy beadják az igényüket, és pályázzanak, hogy a Muzsikáló Magyarország újra indul. És hát, ha megint több helyen lesz hallható a kávéházi cigány muzsika.
0: Most hallgassunk meg egy részletet Smidélius Éva Dankó Pista emlékére készült CD-jéről. Toki Balog Ernő és zenekara játszik nekünk.

0: beszélgettünk már többször énekesekkel is, hogy milyen jó lenne, hogyha ebbe a programba bekerülnének az énekesek is, a magyar nóta, illetve cigánydal énekesek is.
1: Megtisztelő volna, igen.
0: Hát ha bár természetesen a legutóbb egy gitárossal beszélgettem, és ők is mondták, hogy hát ők is szeretnének bekerülni, de hát azért valójában azért azt kétségtelen, hogy a hagyományos kávéházi cigányzene az egy cigányzenekari.
1: Minimum itthon. 4 fő, tehát azért a primás mellett jó, hogyha van ugye a cimbalmos, a brácsa, a bőgő és egy klarinét.
0: Meg egy terces is kellene, meg egy segédprímás.
1: Akkor már a 7 tagú zenekarról beszélünk. Nem, igen, tudom, mi a megkötés, hogy mennyi a minimum, és hányan alkothatják a maximum létszámat, illetve hogy hol, milyen helyeken, hogy van hely. Tehát sokszor még az is probléma, hogy a cimbalmot elhelyezni, meg a nagybőgőt. Tehát itt azért sok minden adottságnak kell együtt megfelelni, és az igénynek, hogy ezek a kávéházi muzsikusaink ne kifejezetten más zenét játszanak, vagy ne csak elhangozzék, hogy elég, ha itt vagytok, és nem is kell muzsikálni. Tehát sajnos már ilyenre is volt precedens. Én azt szeretném, hogy ők boldogan a szívükből muzsikáljanak.
0: Egy picit térjünk vissza még Dankó Pistához, hiszen azt még nem mondtuk el, hogy sajnos nem élt hosszú életet. 1903. március 29-én halt meg Budapesten, mindössze 44 évesen. Rövid életének tragikuma is hozzájárult legendájához. A romantikus művészképben gyakori motívum a korán elégő tehetség. Dankó Pista alakja ebbe a hagyományba is illeszkedik. A halála után emlékezete tovább erősödött, nótái fennmaradtak, előadó generációi énekelték, cigányzenekarok játszották, és alakját filmek, színpadi művek, irodalmi feldolgozások is tovább mitizálták. Szerinted miért van az, hogy egy viszonylag rövid életű muzsikus alakja ilyen erősen beépült a magyar kulturális életbe?
1: Mert ő egy erős karakter volt. Az, amit ő létrehozott, és színvonalasan tudta továbbítani magát, a műveket, amiket megírt, ugye már harmonizálva voltak, segítették nagyon sokan a munkáját, és ebből egy olyan kerek alkotás született, ami kimagasló volt az általános többi megszületett hasonló daltól. Tehát ő egy karizmatikus ember volt, és egy picit talán mondhatjuk is, hogy erőszakos volt, mert a nem csak a szerelmet, hanem a bánatot, a

0: a törekvés, a utazások, a meghívások, a Miklós cár ugye Oroszországba, akkor Európa szerte még inkább több felé megmutatkozott, és ez mind-mind egyfajta büszkeséget, egy előrelépést tett az ő életében. És amit ebbe a rövid életbe ki lehetett hajtani magából, hogy még ugye tudjuk, hogy tüdőbajt kapott, és még a beteg ágyán is írta a nótáit, ő maga mondta, hogy nincsen már semmim, csak a tehetségem. Tehát tisztában volt önmagával, a megszerzett tudásával, és avval az ösztönnel, amivel ő akarta tudatni a hallgatósággal, hogy ő még van, létezik, és gyártotta a nótákat. Nem volt neki ez megterhelő, hisz hát pillanatok alatt tudott egyik gondolatból a másikba átcsapni, és a érzelemvilágát belevinni, és megalkotni a szebbnél szebb nótákat. Gárdonyi Géza azt mondta, hogy Pósa Lajos által írt szöveggel a Daru Madár Gyere Velem nóta az, ami igazán az ő szívéig és kimagaslóan eljutott, tehát gondolatvilágban, és igen, nagyra tartotta ezt a nótát, és a halála előtt is ezt a nótát emelte ki. És a Hulló Levél, Sárga Levél című regényes emlékezés egy magyar dalköltőről pedig, mint könyv formájába Csongor Győző által egy ilyen életrajzi regénykönyv 1997-ben jelent meg Szegeden.
1: 1890.
0: Nem, a könyv 1997-ben jelent meg Szegeden, Dankó életét regény formájában ezen a címen írta. És itt említeném meg, hogy ahogy te is mondtad, hogy még ugye napjainkban is fönnmarad, és ugye látjuk, hogy mennyien hozzányúlnak Dankó Pista életéhez, hogy különféle művekben, irodalom szinten, vagy maguk a nóták a médiában, hogy szerepeljenek. Kiemelném, hogy Szegeden még a Majzik István volt, és később meg a Polgár Gábor, a dr. Kikli Tivadar, magyar nóta szerzők és énekesek dél-magyarországi közhasznú egyesület elnökei, akik őrzik a Dankó Pista emlékét, Kotta füzetet hoztak létre, vagy egy 50 dal szerepel ebben a kottában, amit most én itt átnyújtok neked, ezt nem látja a hallgatóság, de elhoztam, hogy megmutassam. És van egy Dankó Pista nóta kórus is, amit létrehoztak, és a szerepük őnekik is, hogy a Dankó nótákat éltessék. És ami még egy érdekesség, hogy Dankó Pista és a Dorozsmai Szélmalom összetartoznak. Dankó Pista megzenésítette a híres Nem fújja a szél, nem forog a Dorozsmai Szélmalom kezdetű népdalt, és emlékére minden évben a Kiskun-Dorozsmai Szélmalomnál tartanak ünnepséget, megemlékezést, kulturális programokat. Érdemes oda is ellátogatni mindazoknak, akiket ez érdekel, illetve hogyha fölkeltettük a érdeklődést. Annyit elárulok, hogy ott egy szobrot is állítottak szintén a Dankó Pistáról, és nagyon finom füge érik a szobor háta mögött. De azt meg kell jegyezzük, hogy Szegeden is ugye Pósa Lajos hatására emlékszobrot állítottak a Tisza partján, ott a Nemzeti Színházhoz közel. És Juhász Gyula írt egy gyönyörű szép verset is, ahol ezt szintén megemlíti.
2: Most hallgassunk meg egy részletet Smidélius Éva Dankó Pista emlékére készült CD-jéről. Toki Balog Ernő és zenekara játszik nekünk. A mai este folyamán Dankó Pistára emlékeztünk, Smidélius Éva aranykoszorú díjas magyar nóta és dalénekessel. Köszönöm szépen, Éva, hogy itt voltál, és beszélgettünk egy jót. Önök a Rádió Dík műsorán az FM 100,3 MHz-es frekvencián a Roma Szalon című kulturális műsorunkat hallották. A mai szerkesztő műsorvezető dr. Suki András volt. Tartsanak velünk legközelebb is. A viszonthallásra!

0: Rádiódi. Rólunk neked. Itt a 100.3 Rádiódik süsfelnap. Mindig napra kész. Hétköznaponta 9-től délig. A műsor termék megjelenítés tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádiódikben.
1: Jogállami eszközökkel kell véghez vinni az elszámoltatást a kormányfő szerint. Vasárnap jár le a tankerületi igazgatói pályázatok beadási határideje. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Magyar Péter szerint a TISZA feladata, hogy az ország rendbetételét, valamint az elszámoltatást jogállami eszközökkel vigye véghez. A miniszterelnök a TISZA őszi országjárásának első veszprémi állomásán arról beszélt, hogy a kormány eddig is jelentős eredményeket ért el, ugyanakkor türelmet és bizalmat kér a 240 oldalas program megvalósításához. Magyar Péter hangsúlyozta, egy élhető és emberséges Magyarországhoz mindenkire szükség van, ezért a TISZA nyitott a kritikákra és azok felé is bizalmat szeretne építeni, akik eddig kételkedtek benne. Szeptember 20-án jár le a tankerületi igazgatói pályázatok beadási határideje. Az oktatási kormányzat mind a 60 tankerület érére új vezetőt keres. Forsthofer Ágnes egy az oktatási miniszter közösségi oldalára feltöltött videóban hangsúlyozta, az oktatásban meghozott döntések nem csak a gyerekek jelenét, hanem egyúttal az egész ország jövőjét is alakítják. Az országgyűlés elnöke úgy fogalmazott, ahhoz, hogy valóban jobb legyen az oktatás, ismerni kell a helyi iskolákat, pedagógusokat, közösségeket, és azt, hogy mire van szükségük a gyerekeknek. A változáshoz szakmai cselekvésre van szükség, tette hozzá Forsthofer Ágnes. Budapesten tartják a hidrogeológusok világkongresszusát. A felszín alatti vizekkel foglalkozó szakmai rendezvény 50 év után tér vissza Magyarországra. A ma kezdődő 5 napos rendezvényre 75 országból csaknem 900 kutató, mérnök, vízügyi szakember érkezik a fővárosba. A résztvevők a fenntartható vízgazdálkodás, a klímaváltozáshoz való alkalmazkodás, a geotermikus energia, valamint a felszín alatti vízkészletek védelmének legfontosabb kérdéseit vitatják meg. Több mint 100 egykori és jelenlegi balettművész, koreográfus és kulturális szakember követel változást a Magyar Állami Operaház balettársulatának ügyében. Az aláírók arra kérik az új kulturális kormányzatot, hogy ne bízzanak meg olyanokat vezetői szereppel, akik az elmúlt 16 évben közreműködtek a művészek elleni munkaügyi perekben. Szeretnének maguk választani alkalmas vezetőt. Ókovács Szilveszter az operaház főigazgatója szerint a petíció hátterében szakmai féltékenység áll. Megalakult az új összetételű koszovói parlament. A 120 tagú törvényhozás ülésén 82 képviselő vett részt, mert politikai patthelyzet alakult ki a parlamenti alelnökök megválasztása körül. A második legnagyobb parlamenti erő, a koszovói demokrata párt képviselői így nem voltak ott az ülésen. Amennyiben sikerül megválasztani a törvényhozás elnökét és alelnökeit, a következő lépés az új kormány felállítása, majd az államfő megválasztása lesz Koszovóban.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádiódik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádiódikben.
2: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diklóban.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádiódik, korábbi adásunk ismétlése következik. Művészet, kultúra, hagyomány.
3: Ez a Roma Szalon.
0: A 100.3 Rádiódikben.
3: Roma Szalon.
4: Üdvözlöm a kedves hallgatókat. Önök a Rádiódik műsorát hallják itt az FM 100,3 MHz-es frekvencián. A mai szerkesztő műsorvezető dr. Suki András. Dankó Pista a magyar nóta egyik legemblematikusabb alakja. Cigány származású muzsikus, prímás és nótaszerző, aki a 19. század végének magyar zenei közízlését rendkívül erősen formálta. Rövid életet élt, mégis több száz dallam, nóta, színműbetét kapcsolódik a nevéhez. A magyar életrajzi lexikon szerint Szatymazon született 1858. június 14-én, és Budapesten halt meg 1903. március 29-én. Mai beszélgető társam pedig Smidélius Éva, aranykoszorú díjas magyar nóta és dalénekes, akivel a műsorunkban egy olyan muzsikusra emlékezünk, akinek dallamai nem csak a kávéházakban, színházakban és cigány zenekarok repertoárján éltek tovább, hanem a magyar érzelmi emlékezet részévé is váltak. Vagyis Dankó Pistára. Amiért meghívtalak ide a mai műsorba, az pedig az, hogy nem is olyan régen, néhány évvel ezelőtt készítettél egy lemezt Dankó Pista emlékére. Mesélj nekünk erről egy picit.
5: 2018-ban jelent meg ez a gyönyörű album, és az ötletadó, az a zeneműboltban volt egy nagyon kedves kolléga, aki mondta, hogy még nincsen úgy, hogy egy előadótól Dankó Pista dalok, és bizony erre volna érdeklődés, igény, akár a külföldről ide látogató turistáknak is, és ezáltal én gyorsan úgy gondoltam, hogy úgyis 2018-ban a Dankó Pista születésének a 160. halálozásának a 115. évfordulója volt, és Toki Balog Ernő primásommal és zenekarával megalkottuk ezt a csodálatos lemezt, ami számomra egy akkora sikerélmény lett, most már mondhatom így az elmúlt 8 év távlatában, hogy azon túl, hogy néhány kiválasztott dalból mostanra sikerült videóklippet is készítenem és szerepelni videóklippen néhány dalból, hogy Amerikában fogható lemezként szintén árulják ezt a lemezemet is. Mert van még egy másik is, amit árulnak, és ezt az interneten fedeztem föl. De nagyon boldog vagyok, mert ez dicsőíti, hogy van rá ott is igény. Na mostan tudni illik, hogy Dankó Pistának a dalai, maga a zene mű is megállja a helyét szöveg nélkül, és maguk a szövegek, amik ugye irodalmi alkotásokként szintén megállják önmagukban is a helyüket. És én itt külön is választottam azokat a dalokat, amiket én énekelek ezeken a ezen a lemezen, és ilyen például a lemondás, amit én Simándi Józseftől hallottam, hogy gyönyörű szépen énekeli a Operaháznak a zenekarával, és megkértem a primásomat, hogy mivel az ő fia is az Operaháznak a zenekarában hegedű művész Balog Ernő, hogy ugyanabban a stílben, ahogyan Simándinak történt a kíséret egykor, úgy kávéházi cigányzenekari muzsikával játsszuk föl, és stúdióba úgy énekeltem fel ezt a nótát. Ebből született videóklip is most a közelmúltban, amivel beszélgettünk is róla nálad itt. Aztán pontos születési dátum a dalról nem volt, nem maradt fent történelmi dokumentum, viszont azt azért itt megjegyezzük, hogy a következő dal a Szőke kislány, ami Pósa Lajos a társszerző, aki ugye már elhangzott, hogy író, költő, meseíró, és amit kiemelnék, és még nem hangzott el róla, hogy a eredeti gyermekirodalomnak a megtestesítője, tehát ő nagyon sok mesét is írt. A Bíró Uram, ott a társszerző a Lampert Géza, aki író, költő, színpadi szerző, a Petőfi Társaság főtitkára, országos levéltár tisztviselője volt. A Nem jó mindig, arról már ugye beszéltünk, hogy az volt az első dal, Pósa Lajos kérésére zenésítette Dankó Pista. Ekkor fedezte őt föl igazán, hogy mekkora nagyszerű muzsikákat tud írni Dankó Pista. A Csit babám, az pedig egy önálló Dankó Pista dal, ahol a szöveget is és a dalt is egymaga szerezte. És akkor a De ki tudnám panaszolni magamat, itt Pósa Lajos írta szintén a szöveget. Most, hogy a kutatásaimat végeztem, találtam Müller Józsefet is, de őróla nem találtam igazán több leírás, csak hogy esetleg társszerző volt. Nem tudta az Artisziust sem konkrétan meghatározni, amikor a lemezfelvételhez készítettem az írásos anyagot, hogy mennyi és milyen szintű szerep, vagy melyikük írta valójában. de az biztos, hogy Dankó Pista szerezte a zenéjét, és arról a szomorú érzésről szól ez a dal, amikor az embereknek nagyon nehéz a szíve, de nincs senki a közelben, akinek ő el tudnák mondani a bánatukat, fájdalmukat, és ezáltal a muzsikusokat szólítja meg a bánatában, tehát az én verzióm, ahogy én éneklem, ettől több verszakos, és szintén erről a dalról is készítettünk egy videóklippet. És hogy egy vidámat is mondjak, ez a Három Sós Perec című, amit szintén énekelek a albumon. Sas Ede, aki valójában Hille Ede néven látta meg a napvilágot, ő író, újságíró, lapszerkesztő, vers prózaíró, a Dugonics, a Szigligeti és a Petőfi társaság tagja, a Szigligetinek a titkára és a Vidéki Hírlapírók Országos Szövetségének az igazgatója. Tehát ezeket csak azért mesélem el, hogy ahogy te említetted, hogy napjainkban orvosok adják le a szövegeket zeneszerzőknek, hát nem akármilyen emberek foglalkoztak szintén és álltak szóba Dankó Pistával. És tudod-e azt, hogy egyáltalán a Sós Perec hogyan jött létre?
4: Hallgatlak.
5: Hát kérlek szépen, a Bajor Pékmester volt az, aki ugye ez ebben a korban játszódik, hogy a felesége egy lúgos vízbe beleejtette magát a tésztát, ami sütés után egy kicsit meghajolt, és fényes, ropogós héja lett, és ezáltal a formája egy imádkozó karokat jelképez. És ez lett a perec. És a hagyományos magyar nótáktól ez a nóta valójában egy kicsit eltér a játékosságával, a pörgésével, a ritmusával, és a szövegben egyszerű tárgyakat említ, mint költői képeket, és így a egyszerű emberekhez is könnyen eljut, tehát így ismerté vált a perec, illetve a fakanál, hát minden háztartásban volt fakanál, és ezzel egy kicsi vidámságot is hoztam a videóklipbe, amikor ezt a dalt is elkészítettük. És van még egy nagyon érdekes másik dal, Az a Szép címmel, aminek Pártos Jenő, eredetileg Pollák Jenő a neve, a szövegírója, aki valójában orfeumi kuplékat szerez, illetve a Sári Géza, aki táncdalszerző, a későbbiekben írt olyat, hogy nem átkozom ibolyakék szemedet, vagy ne nézzen úgy rám a gyönyörű szemével, ezekkel a dalokkal vált ő híressé, de azért tudjuk, hogy az a szép, akinek a szeme kék, kezdetű Dankó Pista nótához is a szöveget közösen alkották. És milyen érdekes, és ezt csak így zárójelbe jelzem, hogy mivel minden lemezem hivatalos kiadásra került az Artistius jóváhagyásával, nagyon komolyan veszik a szerzői jogdíjakat, és még vannak olyan leszármazottak napjainkban, mert nem telt el az a bizonyos 70 év, hogy ez a dal után folyamatosan fizetek, hogy a szerzők megkaphassák a jogdíjukat. Na nem ebből gazdagodnak meg, de nekem minden évben a lemezeladásoknál számot kell adnom erről, és az egész lemezen ez a dal az, ami véget írnom kell, és kerül a kifizetés a szerzők utódjainak.
4: Most hallgassunk meg egy részletet Smidélius Éva Dankó Pista emlékére készült CD-jéről. Toki Balog Ernő és zenekara játszik nekünk.

0: A következőkben pedig, ami a legkedvesebb nótakincs számomra, a jegenyefán fészket rak a csóka. Itt a természeti kép és a népi romantika tökéletesen összefonódik. Játékosan szoktam énekelni, hisz tudjuk ennek az utolsó sorát, és az adott helyen, ahol éppen énekelek, legyen a Szeged, Budapest, bárhol az országba, vagy külföldvidék, és amelyik zenekarral vagyok, ott mindig behelyettesítem, és dicsérem a zenekart, ugye, hogy csak ez a banda tudja összemuzsikálni. Írom át a szöveget az éneklés közben, szabadtassék nekem, nem vagyok ezzel egyedül.
1: Elénekelsz nekünk egy részletet ebből?
0: Jegenyefán fészket rak a csóka, barna legény tanított a csókra, tüzet

oda érte, tüzes csókját, forró csókját, százszor visszakérte, a szívemet, a lelkemet adtam neki oda érte,

0: tánca, Budapesten Toki Balogernő, aki összemuzsikálja.
1: Bravo, köszönjük szépen!
0: Köszönöm, de
1: köszönöm.
0: A lemez felvételen az eredeti szöveggel hallható. Hogy mondjam el neked, még van azt hiszem még kettő dalom, amit én énekelek ezen a lemezen. A Most van a nap lemenőben, hú, ezt nagyon nem szeretik játszani a muzsikusok, ugye, mert ez temetésen szokott elhangzani leginkább, tehát a gyász, az emlékezés, az elveszett szerelem, régi párját keresi, lemenő nap és a holdvilág vesztességét, magányát mutatja be, és ezért nem szeretik játszani a muzsikusok, mert egy szomorú hangulatú, de hát ilyen szomorúság volt Dankó Pista életében is. És hogy rátérjek megint egy vidámra, ez a Pattogatott kukorica, ebből a vidám csárdásból is készült egy videóklippem. Tudod-e, hogy maga a kukorica az honnét jött, és hogy miért hangzik itt is el a nótába?
1: Fest ki, kérlek, nekünk.
0: 5000 éves eledel az aztékok szent étele volt, és a kereskedelmi hálózat kapcsán került át Európába, és ezáltal

0: Vagy az, ami ugye azt jelenti, hogy egy ilyen incselkedően pajkos, pajzán, csintalan hangulatot hoz. Az az igazság, hogy amint mondtam, hogy nagyon-nagyon sok olyan melódia született, ami tényleg megállja a helyét, és ezért megkértem Toki Balog Ernőt, hogy válogassa össze a számára kedves Dankó Pista dalokat, és így került a lemezre a Negyonj nékem, Hallod rózsám, Eltörött a hegedű, akkor a Daru madár gyere velem, Elmegyek a tengerszélre, Még azt mondják, nincs Szegeden boszorkány, Egy cica, két cica. Ezek a dalok az éneklésem nélkül, de a muzsika hangján megszólalnak, és ezáltal színesítik ezt az albumot.
1: Most térjünk vissza egy picit Dankó Pistára, hiszen számos olyan műalkotás, olyan vers született, ami Dankó Pistáról szól. Esetleg elmondanál nekünk ezek közül egyet-kettőt?
0: Igen, azt azért meg szeretném említeni, hogy 1968-ban a Magyar Rádióban Ádám Jenő emlékezik meg róla. Azt tudnunk kell, hogy Ádám Jenő 1896-tól 1982-ig élt, Kossuth Díjas zeneszerző, kóruskarnagy, zenepedagógus és népdalgyűjtő. És ugyanúgy őt is megihlették ezek a dalok, és ő még visszaemlékezik arra is, mivel hogy most mi is már a halála utáni időszakról beszélünk Dankó Pistáról, hogy az anyukájával a Krisztina körúton Budapesten, Budán ott állt, ahol 500 muzsikus kísérte az Eltörött a hegedű című nótával utolsó útjára vagy megemlékezésére Dankó Pistát, és ő kisgyerekként figyelte, hogy hogy siratják a emberek, annyira szerették Dankó Pistát és a muzsikáját. És többek között, ahogyan említetted, hogy versek is születtek, Juhász Gyula írta az egyik kimagasló verset, aminek a címe Nótafa. Tisza partján, a Szegedi parkban csendes éjjel ébredt két szobor. Szép királyné, hófehér királyné, s barna cigány, bánatos komor. Sóhaja kél a fekete fáknak, könyharmatot sírnak az egek. Barna cigány, márvány szép királyné, éjji parkban fájón elmereng. Lehullott a fejük koronája, birodalmuk volt és elveszett. Múlandóság a világ királya, jönnek, tűnnek trónok, nemzetek. Szép királyné, csillagokba bámul, fülemüle szól a lomb alól. Éjji parkban, késő ragyogásban, barna cigány muzsikája szól. Banda húzza és szívek dalolják, átveszi a csillag a falomb, szól a múltból és száll a jövőbe, éneklik minden magyarok. Városon túl árad ez a nóta, búsan hallja, bújdosó zsivány. Mereng rajta, hattyú szép királyné, s húzza Dankó az örök cigány. És van még egy gyönyörű szép vers, Ady Endre, Dankó. Kanyargó érmentén fekete magyar föld volt az én testemmel életet adója. Földből élő ember édesapám is. Olyan rég nem szóltam magyar szóval róla. Magyar ott a síkon, szívig magyar minden, magyar a vér is, még az én ereimben. Hely, hogy olyan ritkán emlékszem meg róla, hely, hogy messze tőlem az ér most a róna. Nem tehetek róla. Én rólam talán ezt eleve rendelték, fáradt volt a lélek, hogy belém lehelték. Novemberi nap volt, sárgult már a róna, nincs bennem elég tűz, nem tehetek róla. Én bennem csak vágy van, messze, messze szálló,

0: valami névtelen, valami borzalmas, valami sóvárgó. Úgy-úgy agyonhajszol, úgy-úgy kerget innen, úgy-úgy húz magához az idegen Isten. Keletről szakadt törzs napnyugtára szállnék, fények teremtődtem, s árnyék lettem, árnyék. Nincs bennem magyar tűz, mea culpa, nincsen. Magyar Dankó Pista, áldjon meg az Isten, kanyargó ér mentén, ó, szállj csak rám álom, lássam meg a múltat, aranyozott szárnyon, borulj rám, hagyd tudjak gyermekként gyermekmódra sírni, szálljon meg oly kéj, mit nem lehet elbírni. Tele van a szívem, holdas enyhe éjjel, mámorossá tesznek erős vadvirágok, kihultam pihenve hallgatok egy nótát, gyermek szemeimből a könnyű szivárog. Egyszerre szakadt rám kárhozat és éden, leányok nótáznak csendes falu végen. Reszket mellettem a vadba oltott rózsa, ó, szent égből lopott, magyar lelkű nóta. Magyar Dankó Pista, áldjon meg az Isten, akinek a lelke elvágyódik innen, akit kerget, hajszol, sóvár beteg vágya, akinek a lelke magyar földön árva. Megmenti, megtartja a te magyar lelked, a te nagy bánatod, a te nagy szerelmed, a te duhajságod, a te kacagásod. Visszaadtál nekem egy vesztett világot. Kanyargó ér mentén fekete magyar föld volt az én testemnek életet adója. Földből élő ember az édesapám is. Olyan rég szálltam magyar szóval róla, visszajött az űzött, agyonhajszolt lélek, amit csak álmodtam, amibe csak hittem. Magyar Dankó Pista, áldjon meg az Isten. Hogy ne szeretnélek? Hogy ne szeretnélek?
1: A mai este folyamán Dankó Pistára emlékeztünk, Smidélius Éva aranykoszorú díjas magyar nóta és dalénekessel. Köszönöm szépen, Éva, hogy itt voltál, és beszélgettünk egy jót. Önök a Rádiódik műsorán az FM 100,3 MHz-es frekvencián a Roma Szalon című kulturális műsorunkat hallották. A mai szerkesztő műsorvezető dr. Suki András volt. Tartsanak velünk legközelebb is. A viszonthallásra.
2: Művészet, kultúra, hagyomány.
3: Ez a Roma Szalon.
2: A 100.3 Rádiódikben. Korábbi adásunk ismétlését hallottátok.

0: Melody, Kerasz, Ivója. Romákról, nem csak romáknak.
1: JPM Music Production.

0: nem csak romáknak. 100.3 Rádiódik. Rádiódik. Rádiódik. Rólunk neked. A Rádiódikben minden hétköznap délután 3-tól a kéréseké és a kívánságoké a terem. Aki a kívánságokat teljesíti, Bódi Csabi Junior, Bódi Kívánság Show. A 100.3 Rádiódikben. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádiódikben.
1: Üdvözlöm a hallgatókat, a Rádiódik nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. Az autentikus cigányzenekarok világa. Az autentikus cigányzene a roma kultúra egyik legfontosabb és legőszintébb kifejezési formája. A zene generációról generációra öröklődő hagyományokat, érzéseket, történeteket és közösségi élményeket őriz. Fontos azonban megjegyezni, hogy nincsen egyetlen minden roma közösségre jellemző cigányzene. A különböző roma csoportok más-más zenei hagyományokat alakítottak ki, amelyekre hatással volt az adott ország, régió, nyelv és környezet is. Mit jelent az, hogy autentikus cigányzene? Az autentikus szó ebben az esetben elsősorban olyan zenét jelent, amely szorosan kapcsolódik egy közösség hagyományaihoz és eredeti zenei kultúrájához. Nem feltétlenül azt jelenti, hogy egy zenekar régi hangszerekkel játszik, vagy hogy minden dal évszázadok óta változatlan formában létezik. Az autentikus roma zene egyik fontos jellemzője, hogy sok esetben hallás után szájhagyomány útján öröklődött. A dallamokat, ritmusokat és énekeket az idősebb generációk adták tovább a fiatalabbaknak. Emiatt ugyanannak a dalnak több változata is lehet. A roma zenei hagyományban különösen fontos az énekhang, a ritmus, az improvizáció és az érzelmek kifejezése. Egy-egy előadás ezért nem feltétlenül hangzik ugyanúgy kétszer, az előadó saját érzései és pillanatnyi hangulata is alakíthatja. A magyarországi autentikus roma zene. Magyarországon többféle roma zenei hagyomány alakult ki. Az egyik legismertebb a magyarországi olátcigányok hagyományos zenéje, ennek jellegzetes formái közé tartozik az énekes zene, a szájbőgőzés, a taps, az asztal vagy más tárgy ritmikus használata, valamint a különböző közösségi éneklési formák. A hangszeres zene mellett az éneknek kiemelkedő fontos szerepe van. Sok dal történetet mesél el, érzelmeket fejez ki, vagy egy közösségi eseményhez kapcsolódik. Az autentikus roma zenében gyakran találkozhatunk úgynevezett cigánydalokkal, amelyek között vannak szerelmes, mulatos, szomorú, vallásos és mindennapi élethez kapcsolódó énekek is. A Parnograszt a magyarországi autentikus roma zene egyik legismertebb együttese. A zenekar nevét a romani nyelvekből származó fehér ló kifejezésként szokták értelmezni. A zenekar a Szabolcs-Szatmár Bereg vármegyei Paszabról indult, és zenéjében az olátcigány hagyományokra épít. A Romengo. Szintén meghatározó együttes a Romengo, amely az olátcigány zenei hagyományokat képviseli. Zenéjükben nagy szerepet kap az autentikus éneklés, a hagyományos ritmusvilág és az improvizáció. A Romengo egyik érdekessége, hogy koncertjeiken az ének és a ritmus sokszor önmagában is rendkívül erőteljes. Nem feltétlenül van szükség nagy hangszerparkra ahhoz, hogy intenzív zenei élményt hozzanak létre. A Ternipe. A Ternipe szintén fontos szereplője a magyarországi autentikus roma zenei életnek. A zenekar a roma hagyományokat modern színpadi környezetben mutatja be, miközben nagy hangsúlyt fektet az eredeti roma zenei világ megőrzésére is.
0: Ezek voltak az FM 100.3 Rádiódik roma hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Indul a Roma Folk a 100.3 Rádiódikben. Rádiódikben.
2: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek, addig
0: romákról, nem csak romáknak. Rádiódik.

0: hogy valóban a mi hangunk szóljon, szólj hozzá te is! Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Rádió Dík. Romákról, nem csak romáknak.
1: Sziasztok, Rokó vagyok Budapestről. A következő dal megy az Oszinak születésnapja alkalmából, a kedves feleségétől, a Cilitől, és ezzel a dalon is szeretnék kifejezni a Cili, hogy mennyire szereti a férjét, és hogy mennyire hiányzik neki. Legyetek áldottak erővel, egészséggel az Úr hatalmas, dicsőséges gazdag áldásával. Damien Sassi Magdalé, legyél figyelmes, Oszi, mert

0: zenék a Rádió Digben.
1: Ez a Roma Folk.

0: úgy szeretlek téged.
1: Ez volt a Roma Folk.
2: Holnap reggel 6 órától ismét felcsendülnek az ikonikus folklorzenék.
1: Rádió Dick. Romákról, nem csak romáknak. A Rádió Dickben minden hétköznap délután 3-tól a kéréseké és a kívánságoké a terem.
2: Aki a kívánságokat teljesíti,
1: Bódi Csabi Junior, Bódi Kívánság Show. A 100.3 Rádió Dickben.
2: A műsor termék megjelenítést tartalmazott.
1: Szityuvász losasza. Tanuljunk örömmel. Lovári cigány nyelvoktatás a 100.3 Rádió Dickben.
3: Szia Hajni!
4: Szia Armando, hogy vagy?
3: Én nagyon jól vagyok, és nem fáj a hasam.
4: A pered.
3: A perem, igen. A mai nap folyamán pedig megtanuljuk azt, hogy önmagában az egész hosszú kezünk az úgy van, hogy vaszt.
4: Vaszt.
3: És mivel kettő van...
4: Vaszta.
3: Így van! Egyszerűen ragad rád a lovári cigány.
4: Annyira remélem, annyira látom lelki szemeim előtt, ahogy a hallgatók is tudják már, hogy az A a többes szám, a lovári cigány nyelve, és amikor így megkérdezed, hogy akkor ebből most mi következik, akkor hallom, ahogy velem mondják az autóban, vagy otthon, vagy bárhol is legyenek, hogy vaszta!
3: Igen, igen, és jól esik, hogy én tudtam. Szígyú, vasztos esze?
4: Tanuljunk örömmel!
2: Romákról, nem csak romáknak. 100.3 Rádió Dick.
1: Rádió Dick. Rólunk,
2: neked. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
5: Csatlakozz Magyarország népszerű tipster közösségéhez, és kóstolj bele a győzelem ízébe. www.reálking.hu és keresd Facebookon Tibi Reálking csoportját, ami a legfrissebb elemzésekkel, szakértői ajánlásokkal és statisztikákkal vár rád. Folyamatos nyereményjátékokkal, akciókkal, tippekkel várunk. www.reálking.hu. Csatlakozz, ne habozz!
2: Reklámot hallottatok.
1: Hírek rólunk, neked, a 100.3 Rádió Dickben.
6: Üdvözlöm a hallgatókat, a Rádió Dick nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. Az autentikus cigányzenekarok világa. Az autentikus cigányzene a roma kultúra egyik legfontosabb és legőszintébb kifejezési formája. A zene generációról generációra öröklődő hagyományokat, érzéseket, történeteket és közösségi élményeket őriz. Fontos azonban megjegyezni, hogy nincsen egyetlen minden roma közösségre jellemző cigányzene. A különböző roma csoportok más-más zenei hagyományokat alakítottak ki, amelyekre hatással volt az adott ország, régió, nyelv és környezet is. Mit jelent az, hogy autentikus cigányzene? Az autentikus szó ebben az esetben elsősorban olyan zenét jelent, amely szorosan kapcsolódik egy közösség hagyományaihoz és eredeti zenei kultúrájához. Nem feltétlenül azt jelenti, hogy egy zenekar régi hangszerekkel játszik, vagy hogy minden dal évszázadok óta változatlan formában létezik. Az autentikus roma zene egyik fontos jellemzője, hogy sok esetben hallás után szájhagyomány útján öröklődött. A dallamokat, ritmusokat és énekeket az idősebb generációk adták tovább a fiatalabbaknak. Emiatt ugyanannak a dalnak több változata is lehet. A roma zenei hagyományban különösen fontos az énekhang, a ritmus, az improvizáció és az érzelmek kifejezése. Egy-egy előadás ezért nem feltétlenül hangzik ugyanúgy kétszer, az előadó saját érzései és pillanatnyi hangulata is alakíthatja. A magyarországi autentikus roma zene. Magyarországon többféle roma zenei hagyomány alakult ki. Az egyik legismertebb a magyarországi olátcigányok hagyományos zenéje, ennek jellegzetes formái közé tartozik az énekes zene, a szájbőgőzés, a taps, az asztal vagy más tárgy ritmikus használata, valamint a különböző közösségi éneklési formák. A hangszeres zene mellett az éneknek kiemelkedő fontos szerepe van. Sok dal történetet mesél el, érzelmeket fejez ki, vagy egy közösségi eseményhez kapcsolódik. Az autentikus roma zenében gyakran találkozhatunk úgynevezett cigánydalokkal, amelyek között vannak szerelmes, mulatos, szomorú, vallásos és mindennapi élethez kapcsolódó énekek is. A Parnograszt a magyarországi autentikus roma zene egyik legismertebb együttese. A zenekar nevét a romani nyelvekből származó fehér ló kifejezésként szokták értelmezni. A zenekar a Szabolcs-Szatmár Bereg vármegyei Paszabról indult, és zenéjében az olátcigány hagyományokra épít. A Romengo. Szintén meghatározó együttes a Romengo, amely az olasz cigány zenei hagyományokat képviseli. Zenéjükben nagy szerepet kap az autentikus éneklés, a hagyományos ritmus világ és az improvizáció. A Romengo egyik érdekessége, hogy koncertjeiken az ének és a ritmus sokszor önmagában is rendkívül erőteljes. Nem feltétlenül van szükség nagy hangszerparkra ahhoz, hogy intenzív zenei élményt hozzanak létre. A Ternipe. A Ternipe szintén fontos szereplője a magyarországi autentikus roma zenei életnek. A zenekar a roma hagyományokat modern színpadi környezetben mutatja be, miközben nagy hangsúlyt fektet az eredeti roma zenei világ megőrzésére is.
2: Ezek voltak az FM 100.3 Rádió Dikroma hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dik. Indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dikben.
7: Gyere, fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a Dikróban.
2: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dik.

0: 103 Rádiódik.
1: Szép jó reggelt kívánok minden drága hallgatónak. Már is itt a kedd, és szeptember 15-e van, pontosan a hónap közepe, és Enikő névnappal ünnepeljük ezt a mai keddet, úgyhogy kedves Enikők, Encik, boldog névnapot szeretnék kívánni. Ma 136 éve, hogy megszületett Agatha Christie, angol krimi író, Miss Marple és Hercule Poirot megalkotója, hát többek között ugye. Aztán 168 éve született Szent Károly testvér, francia származású trapista szerzetes, katolikus pap, földrajztudós, nyelvész. Valószínűleg innen jött a trapista sajt, mert nem félreolvastam, hanem valóban ez van ideírva. 55 éve, hogy megalapították a Greenpeace-t, kérem tisztelettel. 772 éve született Marco Polo, kereskedő és utazó. A selyem és fűszer felkutatásának reményében indult útnak, és valószínűleg egészen Kínáig eljutott. Utazásai során Ázsia nagy részét megismerte, valamint szolgált a mongol uralkodó udvarában is. Visszatérése után Velencében fogságba került, ahol úti beszámolóját egy fogolytársa jegyezte le. Milyen érdekes, kalandos dolog ez. Nézem még, hogy mik vannak, azt mondja, 178 éve, tehát 1848-ban az országgyűlés létrehozta az Országos Honvédelmi Bizottmányt, amelynek elnöke Kossuth Lajos volt. A védelem megszervezésére hozták ezt létre. Aztán 110 éve, hogy először használtak tankot csatában, méghozzá a britek a németek ellen használták először. Aztán nézem még, mondjuk legyen ez, ha 85 éve született Albert Florian, labdarúgó és edző. Az FTC labdarúgója 75-szörös válogatott volt 1952 és 1974 között. Játszott olimpián, VB-n, EB-n és bronzérmes csapatban. Kérem tisztelettel, 1967-ben pedig elnyerte a France Football arany labdáját is. Na hát ezzel a hírrel zárom akkor ezt a első megszólalásomat. Nem sokára jövök vissza méghozzá közlekedési hírekkel.

0: Rádió Dick.
1: Sziasztok, hamarosan 7:30 jönnek a közlekedési hírek. A József körúton a Rákóczi tértől a Pál utcáig a Petőfi híd felé új kerékpáros és parkolósávot alakítottak ki, ezért a továbbiakban csak a belső sávban lehet közlekedni. Tart a felújítás Újpesten az István úton és a Pozsonyi utcában. Tart a vasúti híd felújítása és átépítése a Rákóczi híd Budai hídfőjénél. A Budafoki úton irányonként csak egy sáv járható. A kifelé vezető oldalon a jobbra kanyarodó sáv és a járda továbbra sem járható. Buszsávot jelöltek ki a Hunyadi János út, Budafoki út útvonalon befelé a kitérő úttól a Galvani utcáig és a Prielle Kornélia utcától a Dombóvári útig. Sávlezárás nehezíti a közlekedést a Rákóczi híd Soroksári úti lehajtóján egy rövidebb szakaszon a vasúti híd felújítása miatt. A Bartók Béla út, Karolina út, Tétényi út csomópontban a Tétényi úton befelé lezárták a belső sávot, a Karolina úton kifelé továbbra is csak két sáv járható. Ezzel tudtam most nektek, bocsánat, iziben szolgálni. Jöjjenek is nem sokára a roma hírek, előbb egy kis zene.

0: Rádió Dick. Rólunk, neked.
1: Jó reggelt kívánok mindenkinek. 7:30 múlt, ez nem jelenthet mást, mint hogy jönnek a roma hírek itt az FM 100.3-on, úgyhogy füleljetek.
0: Hírek rólunk, neked. A 100.3 Rádió Dickben.
2: Üdvözlöm a hallgatókat! A Rádió Dick nemzetiségi híreit Patai Annától hallja. Elfeledett történetek kerülnek elő Vásárhelyen a Roma Kultúra napján. Egy igazán különleges érzelmekkel és történetekkel teli kiállítás nyílik április 8-án, a Roma Kultúra napján, az Istennel talállak testvérem cigány történetek című tárlat a Néprajzi Múzeum utazó kiállításaként érkezik meg Hódmezővásárhelyre. A helyszín a Tornyai János Múzeum emeleti csarnoka lesz, ahol szerdán már 16:30-kor nyitják a kiállítást. A Néprajzi Múzeum és a Gyulai Erkel Ferenc Múzeum együttműködésében létrejött kiállítás.

0: Kutatás középpontjában Erdős Kamil nyelvész, néprajzkutató munkássága áll, aki az 1950-es években rendkívül gazdag gyűjtést végzett a Békés-megyei cigányság körében. A tárlat korabeli fotókból, hangfelvételekből és jegyzetekből áll össze egy különleges történeté. Mint a Tornyai János Múzeumtól megtudták, a vásárhelyi állomás különlegessége, hogy 10 eddig szinte ismeretlen fotót is megnézhetnek a látogatók. Ezek a képek a Hódmezővásárhelyen élő cigányság életébe engednek betekintést a 20. század első felétől kezdve egészen az 1970-es évekig. Egy korszak mindennapjai, arcai és történetei elevenednek meg. Erdős Kamil etnográfus és nyelvész. Francia fogságba került, ahonnan súlyos tüdőbajjal tért haza. Élete végéig gyógykezelés alatt állt, 1952-től Gyulán élt, ahol a megyei kórház orvosi könyvtárában könyvtáros volt. Az úgynevezett kárpáti cigány és olasz cigány nyelvjárás elsajátítása után végzett széleskörű nyelvi és néprajzi anyaggyűjtésének eredménye a hazai cigányság etnikai csoportjainak elkülönítése. Részlettanulmányai a néprajzi közlemények Journal of the Gypsy Lore Society, Études cigane et psyché Párizs folyóiratokban jelentek meg. A magyarországi cigányság, a Békés-megyei cigányok. Cigány dialektusok Magyarországon.
1: Ezek voltak az FM 100.3 rádió dikroma hírei. Ahol a mi hangunk szól, ahol a mi kedvenceink szólnak. 100.3 Rádiódik. Romákról, nem csak romáknak.

0: Rólunk, neked. Rádiódik.
1: Hamarosan 8 óra van, jó reggelt kívánok mindenkinek. A Bajnokok Ligája idei szezonját múlt szerdán elkezdte a Liverpool is, az Atletico Madrid volt az ellenfelük az első fordulóban. Tavaly is a spanyolokkal szemben kezdték meg az alapszakaszt, és egy éve hazai pályán 3-2-re győztek. Szoboszlai Dominik már az első másodpercekben felgyorsított egy labdaszerzés után, a sprintje végén jó helyzetbe hozta Isaacet, de a csatár mellé lőtt. A 17. percben vezetést szereztek a spanyolok, Llorente kapott nagyszerű indítást Julián Álvareztől, Kerkez Milos nem helyezkedett a legjobban, a csatár megigazította a labdát mellette és 17 méterről a kapuba emelte. Alissonnak nem sokkal később nagyot kellett védenie, hogy megakadályozza a két gólos hátrányt, akkor Álvarez távolról szúrta rá. A 40. percben egyenlített a Liverpool. Kerkez szerzett labdát az ellenfél térfelének közepén, Isaachez passzolt, akinek a lövése kijött a kapusról. A kipattanóra Szoboszlai csapott le, de elsőre nem talált lövőhelyzetet, de amikor az előre húzódó Araújo sarokkal vissza tudta tenni elé a labdát, akkor 10 méterről higgadtan és okosan gurított el a labdát a jobb alsóba. A Liverpool új szerzeményének, Barcolának és a tavalyi sztárigazolásnak, Wirtznek is volt helyzete az első félidőben, de a kapu előtt nem voltak olyan határozottak, mint a magyar középpályás. Az 50. percben már előnybe került a Liverpool. Egy kipattanó labdára az argentin McAllister érkezett, és 18 méterről ballal tökéletesen lőtt, mintaszerűen szorította le lábfejét, és jól is helyezte a labdát, ami olyan erővel ment, hogy a vetődő oblákkapus nem tudott védeni. A folytatásban nagy tempót láthattunk, de gólt már nem. Szoboszlait a meccs emberének választották. Így ugye a Liverpool 2-1-re legyőzte az Atletico Madridot. Hajrá Liverpool, hajrá Szoboszlai! Na hát ezzel a jó hírrel akartam bezárni ezt a 7 órás blokkot, és már legközelebb 8 órakor jövök, ezt akartam mondani, csak kicsit összevontam.

0: Rádió Dick. Romákról, nem csak romáknak. Ikonikus dallamok, felejthetetlen dalszövegek. A 100.3 Rádió Dickben minden hétvégén déltől Húzdrá cigány. Elhozzuk az egyedülálló hangzású kávéházi cigányzenéket. Minden hétvégén déltől garantált a jó hangulat a Húzdrá cigányban. 100.3 Rádió Dick. Romákról, nem csak romáknak. A műsor termékmegjelenítést tartalmazott. Szityúvász losasza. Tanuljunk örömmel. Lovári cigány nyelvoktatás a 100.3 Rádió Dick-en.
1: Szia, Hajni!
2: Szia, Armando! Hogy vagy?
1: Én nagyon jól vagyok, és nem fáj a hasam.
2: A pered.
1: A perem, igen. A mai nap folyamán pedig megtanuljuk azt, hogy önmagában az egész hosszú kezünk az úgy van, hogy vaszt.
2: Vaszt.
1: És mivel kettő van...
2: Vaszta.
1: Így van! Egyszerűen ragad rád a lovári cigány.
2: Annyira remélem, annyira látom lelki szemeim előtt, ahogy a hallgatók is tudják már, hogy az A a többes szám, a lovári cigány nyelve, és amikor így megkérdezed, hogy akkor ebből most mi következik, akkor hallom, ahogy velem mondják az autóban, vagy otthon, vagy bárhol is legyenek, hogy vaszta!
1: Igen, igen, és jól esik, hogy én tudtam. Szígyú, vászlas esze?
2: Tanuljunk örömmel!
0: Romákról, nem csak romáknak. 100.3 Rádió Dick. Rádió Dick. Rólunk, neked. Hírek rólunk, neked. A 100.3 Rádió Dickben.
3: Üdvözlöm a hallgatókat. A Rádió Dick nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. A roma hírek azt mutatják, hogy a roma kultúra milyen sokszínű és folyamatosan változó része a magyar és az európai kulturális életnek. A roma tánc egyre fontosabb szerepet kap. A héten kiemelt figyelmet kapott a roma táncoktatás és annak kulturális jelentősége. A roma táncok hagyományosan elsősorban családi és közösségi környezetben öröklődtek tovább. A gyerekek az idősebb családtagokat figyelve sajátították el a mozdulatokat, a ritmust és az improvizációt. A tánc így nem egyszerűen egy megtanulandó koreográfia volt, hanem a közösségi élet természetes része. Napjainkban azonban egyre több tánccsoport, művészeti iskola és kulturális közösség szervezett formában is oktat roma táncokat. Ennek különösen nagy jelentősége van a gyermekek és fiatalok számára, hiszen így saját élményen keresztül ismerkedhetnek meg a roma kulturális örökséggel. A tánc ráadásul nemzetközi szinten is összekapcsolja a különböző kultúrákat. A magyarországi roma táncok mellett a balkáni, romániai és spanyolországi cigánytánc hagyományok is egyre gyakrabban jelennek meg a fesztiválokon és kulturális rendezvényeken is. A roma zene és tánc tovább élő hagyomány. A roma kultúra egyik legismertebb területe a zene. Az elmúlt időszak kulturális programjai között több olyan esemény is szerepelt, amely a roma zenei és tánchagyományok bemutatását helyezte középpontba. A Magyar Zeneházában például a Románó Világzenei és Táncművészeti Fesztivál a hagyományos roma zenét, a táncot és a kortárs színpadi produkciókat kapcsolta össze. A programban többek között a Nagyecsedi Gyöngyszemek, Táncos Zsuzsika és tánccsoportja, a Somnakai Gypsy Musical, valamint a Kovács és a Cigány Karaván is szerepelt. Különösen érdekes, hogy ezek a programok nem csupán koncertek. A táncházakban a közönség maga is bekapcsolódhat, így a roma kultúra nem távoli színpadi produkcióként jelenik meg, hanem közös élménnyé válik. A hagyományőrzés egyik fontos példája a nagyecsedi cigánytánc és zenei kultúra továbbadása. Az ilyen programokban a gyermekek nem csak tánclépéseket tanulnak, hanem népdalokkal, mesékkel és kulturális hagyományokkal is találkoznak. Filmfesztivál a roma kultúra jegyében. A héten a roma kultúra a filmművészetben is hangsúlyosan megjelent. Erdélyben szeptember elején olyan filmes fesztivált rendeztek, amely a roma kultúrához kapcsolódó alkotásokat helyezte középpontba. Az egyik különleges téma Robert Plant, a Led Zeppelin énekesének története volt. A fesztiválon bemutatott dokumentumfilm az együttes történetét dolgozza fel, és Robert Plant roma származású édesanyjáról is szó esik benne. A rendezvény különlegessége, hogy nem kizárólag a jelenkor roma művészetét mutatja be, hanem olyan filmekkel és történetekkel is foglalkozik, amelyek a roma közösségek múltját dokumentálják. Ez azért is fontos, mert a filmek és dokumentumfilmek segítségével olyan történetek is megőrizhetők, amelyek egyébként könnyen feledésbe merülhetnének.
0: Ezek voltak az FM 100.3 Rádió Dick roma hírei.
4: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: A műsor termék megjelenítés tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dick. Indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dickben.
4: Gyertek, fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diklóban.
0: Romákról, nem csak romáknak.

0: A mi hangunk hallatszódik. 100.3 Rádiódi.
1: 8 óra múlt, szép jó reggelt kívánok minden drága aranyhallgatónak, ahogy azt szoktam volt mondani. Na hát ugye újra elérkeztünk ahhoz a ponthoz, de már több vekkerben, több ilyen programajánlóban hallhattátok tőlem, úgyhogy megnyitottak a színházak, megnyitottak az évadok, és újra műsorra kerülnek régi előadások, és természetesen minden színház készül egy, kettő, vagy akár még több premierrel is. Na most én egy régebbi előadást fogok nektek bemutatni, ugyanis 2019-ben mutatta be az Operett Színház ezt a fajta felújított verzióját ennek az örök klasszikus Kálmán Imre operettnek, melynek címe, na kitaláljátok, a Csárdás királynő. Ez Kálmán Imre szinte halhatatlan remek műve, mondhatnám ezt is, és joggal mondhatnám. A történet középpontjában Szilvia, az ünnepelt orfeumi primadonna és Edwin herceg szerelme áll. Kapcsolatukat azonban a társadalmi különbségek, a családi elvárások és a kor szigorú szabályai nehezítik. Miközben a szerelmesek a boldogságért küzdenek, félreértések, váratlan fordulatok és humoros helyzetek sora szövi át útjukat. A fülbe mászó dallamok, a csillogó revűvilág és a szerethető karakterek mellett a történet egy eltűnő korszak hangulatát is megidézi. Az osztrák-magyar monarchia utolsó éveit, amikor a régi világ még teljesen pompájában ragyogott, miközben már közeledtek a változás szelei. Az előadás szereposztása pedig hármas szereposztásban van. Október 1-től tűzte repertoárra újra a Csárdás királynőt az Operett Színház, és nézem is nektek, hogy milyen szereposztással. By the way, azt még azért hagyd tegyem hozzá, hogy az előadás rendezője Vinyánszky Attila. Na de nézzük a szereposztást. Vereckei Szilvia, Lévai Enikő, Kis Diana és Süle Dalma. Edwin Ronald, herceg, Bakos Kis Gábor, Homonnai Zsolt és Pap Balázs. Kaucsiánó Bonifác gróf, Laki Péter, Erdős Attila és Dénes Viktor. Stázi gróf nő, a herceg unokahuga, Szendi Szilvi, Bojtos Luca és Széles Flóra. Anhilt, a herceg felesége, Frankó Tünde, Siménfalvi Ágota. Leopold Mária, Csuha Lajos, Dézsi Szabó Gábor és Bardóczi Attila. És Kerekes Ferkó szerepében pedig Szolnoki Tibor, Virág József és Kis Zoltán látható és hallható. Úgyhogy októbertől újra a repertoáron az Operett Színházban Kálmán Imre remek műve a Csárdás királynő. Keressétek sok szeretettel!

0: Rádió D. Tumenge Penas. Rólunk, neked.
1: Jó reggelt, hamarosan 8:30 van, közlekedési hírek, Ala Gyula. A 9. kerület Gubacsi úton, a Kvassai Jenő útnál a közúti forgalmat mindkét irányban a villamos pályára terelik. Jelentősen megváltozott a forgalmi rend a Budafoki úton. Egyirányosították befelé a Bogdánfi utcától az Irinyi József utcáig, várhatóan 2027 tavaszáig a közösségi közlekedés segítése érdekében. Egyirányosították Budaörsön a Károly Király utcát a Szabadság utcától a Baross utcáig vízvezeték felújítás miatt. A 40E autóbusz, illetve a 940-es éjszakai járat terelve közlekedik, nem érinti a Károly Király utca megállót, illetve a 287-es autóbusz Baross utca megállót sem a budaörsi lakótelep felé. A 81-es trolibusz a továbbiakban az Őrsvezértere és a Dózsa-György út között közlekedik, nem érinti a Mexikói út megállót. Valamint a továbbiakban a 12-es villamos munkanapokon a reggeli és délutáni csúcsidőben meghosszabbított útvonalon Rákospalota, Kossuth utca és a Lehel tér között közlekedik. Csúcsidőn kívül és hétvégenként a 12A villamossal lehet utazni Rákospalota, Kossuth utca és Angyalföld, Kocsiszín között. Ezekkel tudtam most azonnal szolgálni nektek, remélem hasznos volt. Jöjjenek is a nyelvoktató leckék a zene után.

0: 100.3 Rádiódik.
1: Sunen Romale.
2: Szép jó reggelt kívánok mindenkinek ismételten. 8:30 múlt. Hát ahogy megszokhattátok, ugye itt hétköznaponként Sztojka Ármándó lovári cigány nyelven tanít valamit Banyila Sajnalkának, a főszerkesztőnknek. Hát természetesen ma sincsen ez másképp. Hallgassuk meg, hogy ma mit tanít Ármándó Hajninak.
0: 100.3 Rádiódik.
1: Sunen Romale.
3: Szia Hajni.
4: Szia Ármándó. Hogy vagy?
3: Jól vagyok, köszönöm. Itt van a hétfő. Most nemrég megtanultuk, hogy hogy nevezzük a romákat. Most tanuljuk meg azt, hogy családon belül hogyan szólítjuk egymást. Képzeld, nálunk a nagypapa az úgy van, hogy papó.
4: Papó?
3: Igen.
4: Ezt sokszor hallottam már, de ezt a magyarok is használják, de főleg roma körökben hallom, hogy a nagypapát papónak hívják, és hogy mindenki, miután egy férfi a családban nagypapa lesz, hogy utána már mindenki, a fiai is, illetve az összes rokona papónak hívja.
3: Így van, és vidékeken még gyakran használják azt, hogy tata.
4: Tata.
3: Igen. Szitjú vaszlosasza.
4: Tanuljunk örömmel.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádiódik.
2: Ez volt a nyelvoktatás Sztojka Ármándóval és Nyilas Hajnalkával karöltve, ahogy azt már talán nagyon jól megszokhattátok. Na, egy kis zenebona után pedig én jövök hozzátok vissza.

0: kérdésed van, vagy kérésed, a Rádió D-re számíthatsz. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100.
1: Hamarosan 9-et üt az óra. Jó reggelt kívánok mindenkinek. Vezető száron vezették be a tárgyalótelembe múlt hét szerdán Fási Ádám feleségét, Fásiné Gurzó Máriát, akinek a bíróság aztán egy hónapra elrendelte a letartóztatását, amiért egyebek mellett fiktív számlákkal igazolta, hogy határidőre elkészült a Kéz, Szív, Lélek Magyar Kortárs Művészek Nyomában című alkotás első két része. Az ügyészi indítvánnyal megegyezően a bíróság a szökés, elrejtőzés veszélye, az eljárás befolyásolása és a bűnismétlés veszélye miatt rendelte el a gyanúsított letartóztatását, közölte a Telexel Bodó Marianna, a Bács-Kiskun megyei főügyészség szóvivője. Nem sokkal 11 óra előtt Fási Ádám is megérkezett a Kecskeméti járásbíróságra, ahol azonnal az újságírókra támadt. Itt most nem idézem a szavakat, amiket mondott, azt különben megbüntetnek bennünket. A dokumentumfilm elkészítésére eredetileg a Munkácsi Art Kft. Cégvezetője Szabó Sándor igényelt több mint 80 millió forintos támogatást a Nemzeti Kulturális Támogatás Kezelőnél. Bár a Munkácsi Art Kft.-nek papíron semmi köze a Fási családhoz, Szabónak korábban már volt közös vállalkozása Fási Ádámmal. A cégvezető pedig végül több mint 56 millió forintért bízta meg a Fási Ádám lányához és feleségéhez köthető cégeket, hogy szálljanak be a négy részes dokumentumfilm elkészítésébe. A bíróság a szökés, elrejtőzés veszélye, az eljárás befolyásolása és a bűnismétlés veszélye miatt múlt hét szerdán a Munkácsi Art Kft. Tulajdonosát és egyben cégvezetőjét is letartóztatta, közölte a főügyészség szóvivője. Szabót és Fásinét is bűnszövetségben elkövetett költségvetési csalással, illetve hamis magán okirat felhasználásával gyanúsítják. A döntés ellen mindkét gyanúsított fellebbezett, így ez nem jogerős. Na, ezzel tudtam nektek így záróakkordként szolgálni itt a Vekkerben. Nem sokára kezdődik a süsfelnap, úgyhogy maradjatok ti is itt az FM 100.3-on, én biztos, hogy maradok.

0: mi hangunk szól, ahol a mi kedvenceink szólnak. 100.3 Rádiódik. Romákról, nem csak romáknak.
1: Rigoberci. Ciao, Magdalena, men.
2: Nema, den.
3: Soy Berci, kajas.
1: A ich schistali, mate, rapi, balanga, den.
4: Kirva.
5: Konsi.
4: A vispi, balanga.

0: Rádiódi. Rólunk neked. A Rádiódikben minden hétköznap délután 3-tól a kéréseké és a kívánságoké a terem. Aki a kívánságokat teljesíti, Bódi Csabi Junior, Bódi Kívánság Show. A 100.3 Rádiódikben. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Csatlakozz Magyarország népszerű tipster közösségéhez, és kóstolj bele a győzelem ízébe. www.reálking.hu és keresd Facebookon Tibi Reálking csoportját, ami a legfrissebb elemzésekkel, szakértői ajánlásokkal és statisztikákkal vár rád. Folyamatos nyereményjátékokkal, akciókkal, tippekkel várunk. www.reálking.hu. Csatlakozz, ne habozz!
0: Reklámot hallottatok. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádiódikben.
2: Jogállami eszközökkel kell véghez vinni az elszámoltatást, a kormányfő szerint emelik a családi pótlékot jövőre. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Magyar Péter szerint a TISZA feladata, hogy az ország rendbetételét, valamint az elszámoltatást jogállami eszközökkel vigye véghez. A miniszterelnök a TISZA őszi országjárásának első veszprémi állomásán arról beszélt, hogy a kormány eddig is jelentős eredményeket ért el, ugyanakkor türelmet és bizalmat kér a 240 oldalas program megvalósításához. Magyar Péter hangsúlyozta, egy élhető és emberséges Magyarországhoz mindenkire szükség van, ezért a TISZA nyitott a kritikákra és azok felé is bizalmat szeretne építeni, akik eddig kételkedtek benne. Emelik a családi pótlékot, Magyar Péter miniszterelnök a megújult Kossuth Rádióban azt mondta, a TISZA párt duplázást ígért a programjában. Ezt 2027-re az óriási költségvetési hiány miatt nem tudják garantálni, de nagymértékű emelésre tett ígéretet. A családi pótlékot 2008 óta nem emelték, hangsúlyozta a kormányfő. Elindult a pályázat a Kerékpáros Barát címre. Vitézi Dávid miniszter szerint egyre többen választják a biciklit a mindennapi közlekedéshez. Ez pedig olyan környezetre van szükség, ahol biztonságosan és kényelmesen lehet kerékpározni. Ezért az idén is meghirdetik a Kerékpáros Barát település, Kerékpáros Barát munkahely és Kerékpáros Barát közintézmény pályázatot. Nem emelhetik a tűzifa árát az állami erdészetek az áfa csökkentés után. A kormány határozata szerint a nettó ár nem haladhatja meg a január 1-én alkalmazott lakossági árat. A cél, hogy az 5%-os áfából származó megtakarítás a fogyasztóknál maradjon. Feltörtek egy mentőautót, amíg egy beteg ellátásán dolgoztak a mentők. Az elkövető az egyik mentő táskáját lopta el a kocsiból. A történteket egy kutyáját sétáltató járókelő vette észre, aki szólt a közelben álló biztonsági őrnek. Ő azonnal értesítette a mentőket, akik jelezték az esetet a hatóságoknak. Évtizedekig barátnők voltak, kiderült, hogy édestestvérek. A két 40-es éveiben járó indiai születésű nőt csecsemőként két holland család fogadta örökbe, de egymáshoz közel nőttek fel, és az első találkozásukon azonnal megtalálták a közös hangot. Később egy DNS teszt 100%-os kapcsolódást mutatott. Megjelent Dolly Parton első posztumusz dala. A country zene 80 évesen elhunyt sztárja a Born to Ride című feldolgozásban énekel. A felvétel egy készülő Stanley Brothers előtt tisztelgő feldolgozás albumra készült, amely októberben jelenik meg.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz.
3: Van, hogy Makagyuszi azzal szembesül, hogy Völgyi Zsuzsi még csak fésül kötik. Pedig a műsor most kezdődik. 100.3 Rádiódik. Süss fel nap, romákról, nem csak romáknak.
0: Minden hétköznap 9-től délig.
3: Most indulunk.

0: addig is szíves türelmüket kérjük. 100.3 Rádió Dík, süss fel nap, már elkezdődött.
1: 9 óra múlt 12 perccel, kedd van, és szeptember közepe, szeptember 15-ét mutat a naptár. Szép jó reggelt kívánok mindenkinek. Így szólóban, ugyanis tegnap is, sőt, még talán pénteken is jeleztük, hogy Zsuzsi a mai napon nem lesz jelen, ugyanis ma megy le édesanyjáért Balatonfüredre, ugyanis hazahozhatja őt a klinikáról, úgyhogy természetesen családi okokra hivatkozva ő a mai napon távol van, úgyhogy majd ezt nem győzöm hangsúlyozni, hogy egyedül vagyok, de aki hallgat, az ugye rá fog jönni, bár így is nyilván sokat beszélek, amikor ketten is vagyunk, de most aztán, hogy egyedül vagyok, így meg hát ugye másra nem is tudok támaszkodni ebben az esetben. Na de holnap már jönni fog Zsuzsi, úgyhogy aggodalomra semmi ok, holnap már ketten fogunk várni titeket, és majd jól kibeszélgetjük talán azokat a témákat is, amiket majd most én egyedül fogok érinteni, hiszen azért az időt valahogy kitöltöm, majd ki kell töltenem, úgyhogy majd próbálok így egyedül, ahogy szoktam, ilyenkor már volt erre precedens, hogy elkezdek boncolgatni egy témát, aztán majd, hogyha jön hozzá Zsuzsi holnap, akkor majd együtt kifejtjük az ő véleményét is, meghallgatjuk. Volt ilyen már fordítva is, ugye, hogy Zsuzsi kezdett bele egy témába egyedül, amikor mondjuk én nem voltam itt jelen bármilyen okból kifolyólag, és természetesen olyan is volt már nem is egyszer, hogy én voltam itt egyedül, és akkor próbálok ugye sporthírekkel, illetve egyéb olyan picit pasisabb dolgokkal foglalkozni, amivel, amikor itt van Zsuzsi, nem igazán lehetséges. Na de, ugye az első megszólalásban arra gondoltam, hogy megnézem, hogy milyen idő lesz ma, ugyanis képzeljétek el, én ma taxival jöttem reggel, gondoltam, hogy minél hamarabb beérjek, csináljam a kis dolgomat itt, akkor ugye veletek szólóba, egy kicsit előre keresgéltem témákat is, meg minden egyebet. Na de a lényeg ebből, hogy miért is mondtam ezt, hogy egy szál pólóba jöttem el, mert ma 24 fok lesz, így országos átlagot tekintve, illetve hát budapesti átlagot pontosabban, bocsánat, lesznek területek, ahol természetesen ennél jóval hűvösebb lesz, melegebb, nem hiszem, hogy nagyon, talán Szegeden szokott mindig melegebb lenni. Itt azt írják, hogy sok napsütésre számíthatunk, és általában gyenge marad a légmozgás, és 24 fok körül alakul a hőmérséklet. Hát most ez a 24 fok körül, ez amit mondtam is, hogy lesznek nyilván területek, ahol talán 1-2 fokkal talán melegebb lesz, de valahol pedig biztos, hogy 1-2-3 fokkal pedig hűvösebb. De itt Budapesten azt írják, hogy 24 fok lesz az átlag hőmérséklet, és ilyen kevésbé felhős lesz az égbolt. Holnap mondanak nagyon-nagyon-nagyon szép időt, ugyanis holnap 26-27 fok is valószínű, megint csak itt Budapesten mondom ezt így elsősorban, de mondom, lesznek területek, ahol holnap lesz mondjuk 24, vagy csak idézőjelben 24-25, de itt Budapesten 26 fokot fogunk mérni a legmelegebb órákban a holnapi napon. Úgyhogy most az ősz a szebbik arcát mutatja nekünk, és bár pénteken például lesz eső, ha jól látom, igen, 18-án pénteken azt írják, hogy zápor, elszórtan zivatarok, illetve jövő hét kedden mondanak még esőt, meg jövő hét pénteken is, tehát a két péntek, ami jön, ott lesz eső, viszont egészen e hónap végéig bőven 20 fok fölött marad a hőmérséklet, tehát ilyen 22-23 foknál nem lesz hűvösebb a nappali hőmérséklet, és mondom, ma is, meg holnap is 24-25-26 fok, illetve egész héten, bocsánat, nem is csak ma, meg holnap, egészen vasárnapig 26 fok, és gyengén felhős égbolt, úgyhogy csodaszép. Jövő héten lemegy ilyen 23-22 környékére, és ahogy vége a szeptembernek, október 1-én már csak 18 fokot mutatnak majd a hőmérők, és gyenge esőzést is írnak már a hónap utolsó napjára, tehát 30-ára, szerdára. Na de ne rohanjunk ennyire előre, hát élvezzük még ezt az őszt. Azt is írják itt, imádom, mikor oda van itt írva az időképen, hogy mit vegyek fel ma, és akkor oda van egy ilyen illusztráció rakva, hogy mit kell fölvenni. Mára például azt írják, hogy késő nyári ruhát tessenek fölvenni. Szóval igen, ezt akartam mondani, hogy azért a reggelek még elég csípősek. Én ma póló, egy szál pólóba, hosszú farmernadrágba és egy pólóba jöttem el, és mivel taxival jöttem, így azt mondom, hogy egész jó, kocsiban nem fázol, nyilván le van húzva egy picit az ablak, hogy a friss levegő átjárjon, és akkor úgy viszont már érzed azt a csípősséget, de konkrétan tényleg azt láttam, képzeljétek el, hogy mindenki farmer jacky, vagy pedig ilyen kis cipzáros pulcsi, vagy bebújós pulcsi, melegítő felső, stb. Úgyhogy én ma magamat ilyen nagyon skandinávnak éreztem, hogy biztos nézték, hogy Dikesz hülye, hogy miért van egy szápólóba. Hát, ha gyalog jöttem volna, vagy hát járatokkal, akkor bántam is volna nagyon, mert hüvös kés. Pont küldtem is feleségemnek hangüzenetet ezzel kapcsolatban Messengeren, hogy mondom, hát figyelj, hogyha nem taxival jövök, mondom, akkor az úgy fáztam volna, na, maradjunk annyiba. Úgyhogy a reggelek sajnos még csípősek, és ilyen 11-12 óra magasságába emelkedik fel úgy a hőmérséklet, hogy már tényleg elég újra egy szál póló. Na de nézzünk egy kis közlekedést is. Útszűkületre kell készülni a 10. kerület Tavas utcában, a Mádi utca felé, a Mélytó utca közelében, mert csatornát javítanak. Távfővezeték javítás miatt lezárták a 15. kerület Szerencs utcát, a Pázmány Péter utcánál, ezért az Elem utca felől Zsák utca lett. Illetve azt mondja, lezárták Diósdon a Sashegyi utat a Baross utca és a Kossuth Lajos út között rendezvény miatt. Aztán mától a Budaörsi úton a Naprózsa utca és a Gazdagréti út között szakaszosan lezárják a külső sávot aszfaltozás miatt. Na, hát most ennyivel tudtam én nektek szolgálni közlekedés meg időjárás szempontjából. Jöjjön 2 vagy 3 zene. Tudjátok mit? Jöjjön 3 darab zene, és jöjjön.

0: Völgyi Zsuzsi és Maka Gyuszi nem árulnak Mirelit ludat. Pláne nem a kertek alatt.
1: Kereken 9:30 van. Sziasztok, vissza is jöttem hozzátok. És közben ugye hát találtam híreket, úgyhogy meg is osztom veletek. Közel 10%-kal drágulhat a cigaretta november 1-től, amiatt, hogy termékkategóriánként eltérő mértékben emelni a dohánytermékek jövedéki adóját a kormány. Legutóbb januárban volt áremelés, akkor az infláció miatt növekedett a dohánytermékek ára. A parlament.hu oldalt böngészve bárki szembesülhet azzal, hogy az országgyűléshez péntek este, tehát szeptember 11-én 18 óra 38-kor benyújtott törvényjavaslat alapvetően az üzemanyagár emelkedéshez kapcsolódó intézkedésekről szól, ugyanakkor jelentősen módosítja a dohánytermékek jövedéki adóját is. A javaslatot Ruf Bálint miniszterelnök helyettes, miniszterelnökséget vezető miniszter nyújtotta be, az előadója pedig Kármán András pénzügyminiszter. A cigaretta jövedéki adója az előterjesztés szerint 36.720 forint per darab, plusz 9% és a kiskereskedelmi eladás jár 24%-a, de legalább 59.800 forint per 1000 per darab. Per ezer darab, tehát plusz 26,9% lenne. Tehát ez most így lefordítva, mert elég hülyén van így megfogalmazva, szerintem én nem egészen értem most ezt így, de a lényeg, hogy ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy egy doboz cigaretta ára csaknem 10%-kal, tehát majdnem 300 forinttal emelkedne. Az adóemelési hullám nem csupán a hagyományos cigarettákra terjed ki. A törvénytervezet értelmében szinte valamennyi dohány és ahhoz kapcsolódó termék kategóriában drágulásra lehet számítani. Vágott dohány és egyéb dohánytermékek, szivarok és szivarkák, illetve töltő folyadékok és alternatív termékek, tehát az elektromos cigarettákhoz használatos utántöltő folyadékok, valamint a füst nélküli melegítéses technológiához használt dohányrudak és nikotinpárnák adó terhe is módosul. Tehát mindez ugye november 1-től. A legutóbbi automatikus árváltozás Magyarországon 2026. január 1-én lépett életbe. Akkor dobozonként átlagosan mintegy 40 forinttal emelkedett a cigaretta ára. A díjemelkedés oka az volt, hogy bevezették az infláció követő adórendszert. Ennek értelmében a jövedéki adó automatikusan nőtt az előző év júliusi infláció mértékével, ami 4,3% volt. Ekkor a minimum jövedéki adó 1000 szálanként 45.200 forintról 47.143 forintra emelkedett. Hát igen, ez idén januárban volt, ez meg elvileg idén novemberben lesz, vagyis hát nem feltétlenül... Vagyis nem elméletileg, hanem úgy látom ebből a cikkből, hogy ez már szinte biztos. Úgyhogy egy éven belül 2 jelentős növekedés várható. Éjjel. Na jó, én azt mondom, hogy most elmegyek egy hosszabb zenei blokkra, és legközelebb pedig 10 órakor jövök majd hozzátok vissza, és akkor is keresek nektek jó kis témákat, és jó kibeszélem. Úgyhogy tartsatok addig is velem, jó kis zenéket hozok nektek, úgyhogy hajrá, FM 100.3.

0: műsor termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Szityúvász losasza. Tanuljunk örömmel. Lovári cigány nyelvoktatás a 100.3 Rádió Diken.
2: Szia, Hajni!
3: Szia, Armando! Hogy vagy?
2: Én nagyon jól vagyok, és nem fáj a hasam.
3: A pered.
2: A perem, igen. A mai nap folyamán pedig megtanuljuk azt, hogy önmagában az egész hosszú kezünk az úgy van, hogy vaszt.
3: Vaszt.
2: És mivel kettő van...
3: Vaszta.
2: Így van! Egyszerűen ragad rád a lovári cigány.
3: Annyira remélem, annyira látom lelki szemeim előtt, ahogy a hallgatók is tudják már, hogy az A a többes szám, a lovári cigány nyelve, és amikor így megkérdezed, hogy akkor ebből most mi következik, akkor hallom, ahogy velem mondják az autóban, vagy otthon, vagy bárhol is legyenek, hogy vaszta.
2: Igen, igen, és jól esik, hogy én tudtam. Szígyú, vászlos esze?
3: Tanuljunk örömmel.
0: Romákról, nem csak romáknak. 100.3 Rádiódi.
1: Rádiódi.
0: Rólunk, neked. Hírek rólunk, neked. A 100.3 Rádiódikben.
4: Üdvözlöm a hallgatókat! A Rádiódik nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. Ösztöndíj szerződést írt alá egy roma származású fiatal a Borsodabaúj Zemplén vármegyei rendőrfőkapitánysággal. Egy újabb roma származású fiatal kerülhet a rendőrség kötelékébe. A ceremóniát követően Miskolci István ezredes bűnügyi rendőrfőkapitány helyettes és leendő munkatárs Ónodi Dávid, illetve édesanyja kötetlen beszélgetést folytattak. A rendőrfőkapitányság először 1996-ban hirdette meg a roma származású fiatalok rendőrré válásának elősegítését célzó ösztöndíjas pályázatát. A pályázatot nyert tanulónak a támogatásért vállalnia kell, hogy középfokú tanulmányai eredményes befejezését követően jelentkezik valamelyik rendvédelmi technikumba, vagy a Nemzeti Közszolgálati Egyetem rendészettudományi karára, részt vesz a felvételi eljárásban és minden tőle várhatót megtesz a felvétel érdekében. Az elmúlt 30 évben a Borsodabaúj Zemplén vármegyei rendőrfőkapitánysága támogatási rendszerével már 29-en kerültek a rendőrség tagjainak sorába. Bódi Guszti élete és munkássága. Bódi Guszti a magyarországi roma zenei élet egyik legismertebb és legnépszerűbb alakja. Hosszú évtizedek óta van jelen a zenei életben, és munkásságával jelentős szerepet töltött be a roma mulatós zene és a magyar szórakoztató zene világában. Sajátos előadásmódja, jellegzetes hangzásvilága, valamint feleségével, Bódi Margóval való közös szereplései révén generációk számára vált ismerté. Pályafutása nem csak egy sikeres zenész történet, hanem egy olyan életút is, amelyben a család, a hagyományok, a zene és a roma identitás szorosan összekapcsolódik. Bódi Guszti számára a zene már fiatal korától fontos szerepet töltött be. A roma közösségekben a zene és az éneklés hagyományosan meghatározó kulturális érték. A muzsika sok családban nem egyszerű szórakozás, hanem egy örökség, amely generációról generációra továbbadódik. A zene segítségével történeteket, érzelmeket és élethelyzeteket lehet megfogalmazni, miközben közösségi élményt is teremt. Bódi Guszti munkásságában ennek a hagyománynak a modern, szórakoztató zenei formája is megjelenik. Pályafutása során elsősorban a roma mulatós zene egyik meghatározó előadójává vált. Zenéjében gyakran keverednek a hagyományosabb roma zenei elemek a könnyen befogadható, táncolható mulatós hangzással. Dalai sokszor a szerelemről, a családról, az örömről, bánatról, barátságról és az élet különböző nehézségeiről szólnak. Ezek olyan témák, amelyek a közönség széles rétegei számára könnyen érthetőek és átélhetőek. Bódi Guszti egyik legfontosabb zenei kapcsolata a Nagyecsedi Fekete Szemek együttese. A formáció neve szorosan összeforrt a roma zenei hagyományokkal és a mulatós zenei világgal. Az együttes munkásságának jelentőségét az adja, hogy a roma zenei kultúra számos jellegzetességét olyan formában közvetítette, amely a szélesebb magyar közönséghez is eljuthatott.
0: Ezek voltak az FM 100.3 Rádiódik roma hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Van, hogy Makagyuszi azzal szembesül, hogy Völgyi Zsuzsi még csak fésül kötik. Pedig a műsor most kezdődik. 100.3 Rádiódik. Süss fel nap, romákról, nem csak romáknak.
0: Minden hétköznap 9-től délig.
1: Most indulunk!

0: Fenyi Zsuzsi és Makagyuszi megint kisütöttek valamit. 100.3 rádiódik, süss fel nap, minden hétköznap 9-től délig.
1: 10 óra múlt 13 perccel, kedd van és szeptember 15-e. Nagy szeretettel köszöntök mindenkit ezen a napsütéses délelőttön, így szólóban. Már ugye 9-es blogban is elmondtam nektek, illetve tegnap is közösen Zsuzsival, illetve talán még pénteken is jeleztük ezt nektek, hogy Zsuzsi a mai napon távol van, éppen Balatonfüredről hozza haza édesanyját, de holnap már itt lesz velünk. Na hát az előző órában már a közlekedést és az időjárást azt kivesésztem, azóta a közlekedés nem igazán frissült, nem nagyon látok friss új információt, amit nem osztottam meg veletek. Az időjárás meg pláne nem frissült semmit. A mai napon 24 fokos maximumokra tudunk számítani, úgyhogy ma egy szebb arcát mutatja nekünk az ősz. Az úgy megtetszett ez a mondat, ezt 9-kor is elmondtam, úgyhogy ez most így beégett, hogy szebb arcát mutatja, ez ilyen kis előkelően hangzik. Na de néztem még így híreket, hogy miről van szó itt a nagyvilágban, vagy esetleg kicsiny hazánkban. Hát most elsősorban kicsiny hazánkban találtam olyan híreket, ami érinthet bennünket. Ugye 9 órakor is mondtam már egyet, olyan 9:30 környékén. És most egy olyat találtam, hogy értéktelenné válhat a klubok számára az 5 magyaros előírás teljesítése. Néhány napja a Blik közgazdás segítségével próbálta felvázolni, hogy az állam fokozatos kihátrálása során mit tehetnek a csapatok a talpon maradás érdekében. A szakember szerint egyre többen léphetnek a Zalaegerszeg nyomdokaiba, akik elsősorban légiósok felépítésével és értékesítésével szereznének hasznot, egy időre hátat fordítva a magyar szabályként említett ajánlásnak. A Kisvárda tulajdonosa Révész Attila azonban másképp látja a liga jövőjét. Ugye a magyar futballról beszélünk, akinek esetleg még ebből nem esett volna le. A Zalaegerszeg vezetőedzője Filipe Celikaya még az augusztus végi az Eto elleni bajnoki előtt nagy meglepetést okozott azzal, hogy csupán 3 magyar játékos nevezett a kezdő 11-be, majd a nyilatkozatában utalt arra, hogy a klub egy időre lemond a magyar játékosok szerepeltetéséért járó 500 millió forintos támogatásról. A legfontosabb a klub fenntarthatósága. Nem szabad csak rövid távon gondolkodnunk, mert az nem előnyös a klubnak és az NB1-nek sem. Az a fontos, hogy betöltsük az egyelőre hiányos helyeket, ezért globálisan keresünk játékosokat, fogalmazott a portugál mester az M4 csatornának. Ennek okát a klub egy közleményében részletezte. Elárulta, a költségvetésük tervezete szerint nagyjából 5 millió eurót, átszámítva közel 2 milliárd forintot kényszerül elsősorban játékosok eladásával fedezni. Az alaiak hozzáteszik, az NB1-es szintű magyar labdarúgók piaca jelenleg túl szűk, ezért drágábbak, mint a hasonló szintű külföldiek. Így a legnagyobb hasznot a légiósok szerepeltetésével nyerhetik, még ha ehhez jelen helyzetben le is kell mondaniuk az 5 magyaros ajánlásról. Szabados Gábor sportközgazdás szerint nem elképzelhetetlen, hogy a jövőben a többi NB1-es csapat is követi a Zete példáját. Csak nézzünk körül, hogy mit látni a környező országokban. Horvátországban, Szerbiában, Csehországban vagy bárhol gyakorlatilag minden klub így működik. A saját nevelésű játékosait, valamint akiket hoznak, elsősorban fiatal légiósokat próbálja felépíteni és továbbadni. Ha nem is kristálytisztán, de látszott, hogy ez lett volna a magyar futball útja. Csak azzal, hogy az elmúlt időszakban a kormányzati támogatások hatására lényegesen magasabb pénzből gazdálkodhattak a klubok, egyszerűen elveszett az érdekük abban, hogy ezt az utat kövessék. Továbbá a magyar játékosoknak is elveszett az érdekük, hogy minél előbb igyekezzenek külföldre szerződni, mert az NB1-ben is tudnak annyira jól keresni, hogy ne érje meg vállalni a külföldi szerződéssel járó kockázatot. Mondta ugye a sportközgazdász. Azt mondja még, hogy át kell gondolniuk, hogy amennyiben kinevelnek egy jó magyar játékost, megtehetik-e, hogy eladják, vagy ha megválnának tőle, csak jóval drágábban, mint amennyit ténylegesen ér a piacon. Az is probléma, hogy a magyar szabály miatt a hazai játékosok továbbra is jobban tudnak keresni az NB1-ben, mint máshol a saját értékükhöz képest. Egyszerűen itt mondhatja a klub, hogy figyelj, ha te pénzt kapsz abból, hogy én játszom, akkor nekem is fizes többet. Igen. Na most ez a szabály, ez az 5 magyaros szabály, ugye, hogy egy hazai klubnak 5 magyart kell játszatni tulajdonképpen a kezdő 11-ben. Ez, hát akármennyire igen, valóban tényleg egyre jobban körbenézünk, tényleg azt látjuk, hogy inkább idegen légiósokkal vannak föltöltve a magyar klubok. És most már legalább tudjuk, hogy az oka ennek tulajdonképpen. Én is azt gondolom, hogy a magyar futball talán azért is tart ott, ahol tart, olyan szempontból, hogy nem véletlen, hogy egy világsztárunk van, ugye Szoboszlai Dominik, előtte pedig Puskás volt, és ennyi, és itt bezárt a kör. Tehát, hogy nem véletlen ez szerintem. Aki nincs rákényszerülve arra, hogy teljesítsen, és mondjuk tényleg külföldre menjen, és ott próbáljon szerencsét, az belekényelmesedik. Ez ilyen jó magyar szokás. Szerintem nagyon sokan magunkra ismerünk ebbe, és tök igazunk van olyan szempontból is a focistáknak is, hogyha itthon megkeres havi szinten 3 millió forintot nettóba, és azért elfotbalozgat, és még az sem feltétlenül kell, hogy ligát nyerjenek, ugye megnyerjék az OTP ligát, akkor miért is küzdene jobban? Tehát, hogy ez egy... sajnos nem mindenkiben van. Tisztelet a kivételnek, azért ezt itt teszem hozzá, de alapvetően nagyon sokakban van benne ez a fajta kényelem, és nyilván, bocsánat, nyilván, hogyha itt él a család, esetleg még nős is, gyerek van, szülők itt élnek, ha nagyszülők élnek, ők is itt élnek, stb. Nyilván senkinek nem jut eszébe az, hogy mondjuk a hideg Angliába költözzön, hanem itthon marad, hiszen itt is ugyanolyan jól megél abból, mert mondjuk lehet, hogy külföldön egy nagyobb csapatba kapna szerepet mondjuk a kispadon, és mondjuk mit tudom én, két meccsenként játszatná őt az edző mondjuk 10 percet, mert általában azért így is szokták, főleg ha nem nagy sztárjátékosról van szó, tehát itt mondom nem a Szoboszlairól van szó természetesen, aki már lassacskán csapatkapitányá érik a Liverpoolban, teljesen jogosan, hiszen a csapata legjobbja, hanem kisebb kvalitású játékosok, magyar játékosokról van szó, és mondjuk nem is keres ugyanennyi pénzt, tehát visszatérve, amit az előbb elkezdtem gondolatot, tehát mondjuk kispadon ülsz, két meccsenként játszol 10-15 perceket, és mondjuk csak, mit tudom én, másfél-két millió forintnak megfelelő összeget kapsz, és még a hideg Angliában is kell élned, mondjuk most mondtam valamit, független attól, hogy persze Premier League-be játszol, meg minden, tehát nyilván ezek domináló tényezők, meg fontos tényezők, de közben azért ne legyünk álszentek, pénzből élünk. Pénzből élünk, és nyilván mivel ők sportolók, ezért teljesítménykényszerük is van. Hogyha a kispadon ültetnek, teljesen mindegy, hogy kevesebb vagy több pénzért, ha kispadon ülsz, és semmi teljesítményed nincsen, akkor egy idő után ők is eladnak, és mivel nincs teljesítményed, ezért nagyon nagy csapat nem fog téged megvenni, hanem valami kis semmit mondó csapatocska, ami mit tudom én hol van, és akkor még tényleg a pénz is megint csökken. Úgyhogy valahogy igen, én is azt gondolom, hogy picit ösztönözni lehet így a magyar futballt, hogy tényleg ne csak Szoboszlai Dominik legyen az egyetlen magyar, akire tényleg olyan szinten büszkék tudunk lenni, hogy azt mondjuk, hogy tényleg nézünk egy mérkőzést, egy Liverpool mérkőzést, és tényleg fölveszi a legnagyobb világsztárokkal a verseny Dominik, és le a kalappal, tehát az a csávó, az egy gép. Egyszerűen tényleg hihetetlen, amit ő véghez vitt, és már az RB Leipzigban is úgy játszott, de hát amióta Liverpoolban van, azóta tényleg csakódákat lehet zengeni az ő teljesítményéről. Na, szóval ez volt egy kis sportkikacsintás, hogy így mondjam. Úgyhogy most jöjjön 3 darab muzsika, utána pedig jön vissza a gyuszika.

0: gazdás puskát. Süss fel nap, 100.3 Rádiódi. Romákról, nem csak romáknak. Minden hétköznap 9-től délig.
1: 10 óra 34 van, sziasztok, vissza is tértem hozzátok. Na hát egy igazán friss, de annyira friss ropogós hír, hogy konkrétan egy 20 perce történt mindez. Tar Zoltán, a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter a Facebookon jelentette be, hogy a döntése alapján megszűnt Schmidt Máriának, a Terrorháza Múzeum korábbi főigazgatójának a megbízása. A miniszter közlése szerint ezzel egy időben a Terrorháza Múzeum idéglenesen bezár. A szüneteltetés addig tart, amíg le nem zárul a kiállítás tartalmi átvilágítása, illetve nem tisztázódnak a jogok. Tar Zoltán azt írta, a múzeum még idén újra látogatható lesz, amint kialakulnak a végleges szakmai, gazdasági és működtetési keretek. Augusztus végén derült ki, hogy számos más közérdekű vagyonkezelő alapítványhoz hasonlóan megszűnik a Terrorházát működtető közép- és kelet-európai történelem és társadalom kutatásaért alapítvány is, és az állam kezébe kerül. És akkor szó szerint idézném Tar Zoltán miniszter úrnak a posztját. A döntésem alapján megszűnt a Terrorháza Múzeum korábbi főigazgatójának, Schmidt Máriának a megbízatása. Ezzel egy időben a Terrorháza Múzeum idéglenesen bezár, amíg a kiállítás tartalmi átvilágítása le nem zárul, a jogok nem tisztázódnak. A Terrorháza Múzeum

még idén újra látogatható lesz, amint kialakulnak a végleges szakmai, gazdasági és működtetési keretek. Csak hogy a teljesség igényével változtatás nélkül is közöljük a híreket. Illetve egy teljesen másik téma is. Ugye tudjátok nagyon jó, hogy én nem az a típusú pasi vagyok, aki elzárkózik a házi munkától, sőt, kifejezettem azt gondolom, hogy mivel elég sokat éltem egyedül, hosszú-hosszú éveket, ezért én tényleg semmitől nem riadok vissza otthoni takarítást és otthoni dolgokat beleértve, legyen az mosás, főzés, ablakpucolás, mosogatás, felmosás, porszívó, tehát nekem tényleg nincsen semmi, ami nekem, hogy így fogalmazzak, amitől leesne a karikagyűrű az ujjamról, ugye szokták így mondani. És most azt találtam, hogy három olyan baktérium telep a konyhában, amiről nem is gondolnánk, hogy veszélyt jelentett. Tehát három konyhai eszközről van most itt szó, amiről nem gondoljuk, hogy mennyi baktérium található rajta. Ez szerintem nagyon érdekes, mert tényleg nem gondolná az ember. Én már elolvastam ugye ezt a cikket, és bevallom őszintén, hogy ennyire azért nem vagyok nagy házi tündér, hogy ilyen alapossággal gondolok konyhai eszközökre. Természetesen nyilván mindent mindig elmos az ember, ha mosogatógépe van, akkor ott, ami nem feltétlenül tesz jót neki, mint a mosogatógép annak az anyagnak, akkor azt pedig kézzel szokta ugye az ember elmosni. Na de nézzük, mik ezek. Az első például a vágódeszka, különösen ugye a fából készült vágódeszkák jelentenek veszélyt, hiszen azokat ugye nem lehet betenni a mosogatógépbe, pont amit ugye említettem most nektek. A szokásos mosogatás pedig nem minden esetben jelent megállt a baktériumok elszaporodásának, mondja itt nekünk ez a cikk, ugyanis ugye, hát javarészt ugye a vágódeszkán nyers húsokat és zöldségeket szeletelünk rajta, ugye elsősorban. És hát erre nagyon vigyázni kell, sőt, azt tanácsolják, és megmondom az őszintét, hogy én is így gondolom, hogy mivel egy vágódeszka, legyünk őszinték, nem egy horribilis összeg, amilyen sűrűn tudjuk, lehet cserélgetni. Nyilván nem, mit tudom én, főzöl ma rajta, összevágod rajta a csirkepörköltöz a csirkét, és utána holnap dobd ki, és holnap azonnal futás a Pepkóba és venni egy újat, hanem mit tudom én, olyan havi, két havi szinten. Addig pedig azt mondják, hogy érdemes vizet forralni, és azzal átöblíteni, majd elmosni a szokásos módon, végül pedig, most kapaszkodjunk meg, ecettel vagy citrommal átsúrolni, majd pedig megint jöhet egy forró vizes öblítés. Ezt tanácsolják nekünk az okosok, és igazuk van. Én is azt gondolom, hogy mivel tényleg nyers húsok és zöldségek vannak a vágódeszkán, nem éppen higiénikus ugyanazt a vágódeszkát, pláne, hogyha fából van, azt használni hosszú-hosszú hónapokig. A következő pedig a mosogató szivacs. Na hát a mosogató szivacs az főleg ugye, hogyha az embernek nincs otthon mosogató gépe. Mi ahova most költöztünk másfél éve, hát most, bő másfél éve, ott van, hál' Istennek, de én előtte több mint 4 évig éltem egy olyan lakásban, ahol viszont nem volt, tehát értelemszerűen szivacssal rendesen, manuálisan kézzel kellett mosogatnom. Teszem hozzá, hogy sokkal több víz fogy így, ez az egyik. A másik, hogy azért a mosogatógép sokkal alaposabb olyan szempontból, hogy ott ténylegesen egy jó minőségű, jó mosogatógép, egy jó mosogatógép kapszulával, azért tényleg a nagyon zsíros, nagyon csufi edényeket is tényleg úgy elmossa, hogy pikpak, gyönyörű szépre, egy félórás programon ekóba, tehát hogy abszolút víz spórolással gyönyörűen elmossa. De akinek nincs, annak ugye kézzel kell mosogatni. Viszont a szivacs, azt gondolom, hogy na, ha valami, az aztán tényleg akár mosogatásonként is cserélhető, nem tudom, 500 forint egy 10 darabos csomag, vagy nem akarok hülyeséget mondani, háziasszonyok, ha hallgatnak, akkor biztos fogják a fejüket. Nem tudom pontosan mennyibe, vallom az őszintét. Sose vettem csak külön mosogató szivacsokat, hanem mit tudom én, nagy bevásárlásnál, ha elfogy otthon, akkor veszünk. Nekünk még így is van otthon, hogy van mosogatógép, hiszen ahogy mondtam, bizonyos
eszközöket még mindig jobb azért kézzel elmosni, mert nem mindennek tesz jót, hogyha a mosogatógépet teszed. Például a szülinapomra Zsuzsitól kapott gyönyörű kulacsnak sem tesz jót a mosogatógép, ezért például azt mindig kézzel kell elmosni. És végül, de nem utolsó sorban, a fakanál. Hát nyilván ugyanaz vele a helyzet, mint a fa vágó deszkával. Mert hogy ugye a fában, a fakanában ilyen apró kis hajszál repedések is vannak, és azt írják, hogy abban megülnek az ételmaradékok, és sokszor a fakanál elmosása közben sem távoznak maradéktalanul. A fakanál tökéletes bölcsője lehet a baktériumoknak, szépen meg is telepszik a felületén egy kolónia, majd szaporodni kezdenek, és mire észbe kapsz, már egy merőfertő a konyhai eszközöd. Nagyon kedvesek, hogy így ijeszgetnek, én meg nagyon kedves vagyok, hogy ezt felolvastam nektek. De azt gondolom, hogy az azért fontos tényleg, mert tényleg nem gond, hogyha ezeket, ezek pont olyan eszközök, amiket lehet sűrűn cserélni, én azt gondolom. Tehát mind a favágó deszka, mind a mosogatószivacs, mind pedig a fakanál pont azok az eszközök, amik egyáltalán nem drágák, tehát tényleg szinte mondhatom azt, hogy pár száz forintos történetekről van szó. Ezeket szerintem nem baj, hogyha az ember mondjuk egy havi szinten lecseréli, én azt gondolom. Sőt, nem én, hanem ahogy hallottátok, a cikk írói is erre buzdítanak bennünket. Na, én pedig arra buzdítalak benneteket, hogy maradjatok velem, mert hogy még 11 óra után is jövök hozzátok vissza, addig keresek valami jó kis témácskát.

hogy valóban a mi hangunk szóljon, szólj hozzá te is! Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Rádió Dík. Romákról, nem csak romáknak. Prata.

0: anyád.
1: A műsor termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Csatlakozz Magyarország népszerű tipster közösségéhez, és kóstolj bele a győzelem ízébe. www.realking.hu és keresd Facebookon Tibi Realking csoportját, ami a legfrissebb elemzésekkel, szakértői ajánlásokkal és statisztikákkal vár rád. Folyamatos nyereményjátékokkal, akciókkal, tippekkel várunk. www.realking.hu. Csatlakozz, ne habozz!
1: Reklámot hallottatok. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádió Dickben.
3: Két lépcsős fizetésemelés jön a gyermekvédelemben, bevezethetik az átlagsebességmérést Magyarországon. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Két lépcsős fizetésemelés jön a gyermekvédelemben. Magyar Péter az országgyűlés ülésén elmondta, hogy szeptemberben és januárban két lépcsőben 20-25%-kal emelik a gyermekvédelemben dolgozók bérét. A miniszterelnök a csaknem 10 milliárdos gyermekvédelmi program elemeiről beszélt. Egyebek mellett 184 új vagy új funkciójú férőhelyet hoznak létre, bentlakásos addiktológiai programot és veszélyeztetett lányok és fiatal édesanyáknak komplex megelőző programot indítanak, valamint külön programot hoznak létre a kórházban rekedt csecsemők helyzetének rendezésére. Bevezethetik az átlagsebességmérést Magyarországon, mondta Vitézi Dávid. A közlekedési és beruházási miniszter szerint havonta ezres nagyságrendben közlekednek úgy autósok a magyar autópályákon, hogy az átlagsebességük is meghaladja a 180 km/h. Szankcióként akár felfüggesztett börtön és autólefoglalás is szóba jöhet a visszaesőknél. Már elérhető a közmédia megújulásáról szóló társadalmi egyeztetés harmadik fejezete a Közhangon. A résztvevők megoszthatják, hogy szerintük milyen tartalmak hiányoznak a közmédiából. Leírhatják, melyik régi műsort látnák szívesen újra, valamint saját műsorötleteket is be lehet vonni a szavazásba. A két hete kezdődött egyeztetés részeként a közmédia küldetéséről, valamint a közszolgálatiság jelentéséről és társadalmi értékéről is véleményt nyilváníthatnak a kitöltők. Az oldalon hetette egy új fejezetet nyitnak meg 10 héten át. Szerdán kezdődik a 8. osztályosok pályaorientációs vizsgálata. A középiskola választás időszakában kiemelten fontos, hogy az általános iskolás végzős tanulók képet alkossanak érdeklődési körükről, valamint erősségeikről, alapvető kompetenciáikról, és megismerjék a hozzájuk közel álló szakmai ágazati irányokat. Országos hadgyakorlat kezdődött Romániában. A bukaresti védelmi minisztérium alacsonyan szálló harci repülőkre és az utakon haladó katonai konvojokra figyelmeztette a lakosságot. A jövő péntekig tartó kiképzést a román légierőnek szervezték, a szárazföldi csapatok a haditengerészet és a különleges műveleti erők támogatásával. Kazasztáni fesztiválról lépett fel a NOX. Péter Szabó Szilvia először azt hitte, valaki tréfát űz velük, amikor meghívták őket az eseményre, végül pedig kiderült, a zenekar egyedüli magyar előadóként képviselheti Magyarországot a különleges rendezvényen. A NOX végül mintegy 60 ezer ember előtt lépett színpadra.
1: Ezek voltak a 100.3 Rádió Dick hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz.
4: Van, hogy Makagyuszi azzal szembesül, hogy Völgyi Zsuzsi még csak fésülködik. Pedig a műsor most kezdődik. 100.3 rádiódik. Süss fel nap, romákról, nem csak romáknak.
1: Minden hétköznap 9-től délig.
4: Most indulunk.

0: fel ócskapoént, sem rozsdás puskát. Süss fel nap, 100.3 Rádiódik. Romákról, nem csak romáknak. Minden hétköznap 9-től délig.
1: 11 óra múlt 12 perccel, szeptember 15-e van, és KEDD, vagyis Tuesday. Hogyha megengeditek, hogy ilyen kis inglist is belevigyek a mai napba. Na, még egyszer és utoljára mondom, aki esetleg csak most kapcsolódna be, ne adj Isten, remélem, hogy azért 9 óta itt vagytok, hogy Zsuzsi a mai napon távol van, ugye ma hozza haza édesanyját Balatonfüredről a klinikából, úgyhogy ma ő távol van, de holnap természetesen már itt lesz majd velem. Na, egy kis közlekedéssel nyitom meg ezt az órát, ugyanis két teherautó ütközött össze az M0-as autóút M1-es autópálya felé vezető oldalán, Gyál térségében. A 35. kilométernél történt ráfutásos baleset miatt jelentős fennakadásra kell számítani a reggeli csúcsforgalomban. A járművek jelenleg csak egy sávon tudnak haladni, a torlódás hossza pedig már elérte a 4-5 kilométert. Úgyhogy nagyon sajnálom, aki esetleg még mindig ott van. Igaz, ez nem egy úgy friss cikk, hogy mit tudom én, 10 perccel ezelőtti, hanem hogyha jól láttam, ez egy 8.50-es, igen, 8.50-es cikk, úgyhogy azóta remélem, hogy változott már valami. Jó, na szóval ezzel tudom bíztatni azokat, akik most mennek arra felé, hogy ez már azért egy bő két órás, nem, hát igen, de jól mondom, egy két órás cikkről beszélgetünk, úgyhogy két óra alatt azért remélem, hogy változott ott is a forgalom, ha meg mégsem, akkor tudjatok róla, hogy miért nem. Na, több befektetés, bővülő lakás kínálat és a gyár beruházások köré szerveződő városfejlesztések indíthatnak új korszakot a magyar ingatlan piacon, állítja az Index. A lendület azonban korán sem egyenletes. Miközben vidéken az ipar teremthet új keresletet, a fővárosban az lesz a kérdés, ki veszi meg az épülő lakásokat és ki költözik az új irodákba. Az uniós forrásokra épülő fejlesztési tervek megvalósulása szintén meghatározhatja, meddig jut a piac a most körvonalazódó kilábalásban. Ezt azért dobtam be ezt a témát, mert egy, megláttam. Kettő, csipkebokor vesző, hogy pont ma reggel egy ingatlan szakértő volt bent az én kedvenc reggeli műsoromban, a televízióban, és pont arról beszélt, hogy ez az otthonstart program, hogy megindult, ugye? És utána pedig úgy elengedett ez a történet. És hogy tényleg kik jutnak lakáshoz ma a fővárosban. Ez egy azért is érdekes téma szerintem, mert nagyon sokakban felmerül a kérdés, hogy régen a szüleink vagy nagyszüleink idejében hogy volt könnyebb negyed vagy tized annyi fizetésből, persze az infláció azóta változott, meg a pénz értéke, meg minden, de hogy tudtak ténylegesen apámék is, hogy vettek Újpesten egy panelt. Oké, nem laktunk a Rózsadombon, nem laktunk három emeletes villában, de Újpesten egy csodaszép, azt hiszem három nagy szobás, három szobás plusz egy nappal is, és külön fürdő, külön vécés lakásban laktunk. Az alsó hangon azt gondolom, hogy egy jó 80 négyzetméteres lakásban laktunk mi Újpesten. Ami gondolom én, hát gyerek voltam, akkor még nem voltam ezekkel képben, meg nem is érdeklődtem, hogy és mennyibe kerül négyzetméterre, tehát nyilván nem tudtam, de hogy valahogy megvolt ez nekünk. Na most itt vagyok például én, aki 38 éves, és biztos, hogy valamit rosszul csináltam az életben, tehát ezt aláírom, hogy ez nem egy általános probléma. Bár ismerőseimet tekintve meg, amiket olvas, hall az ember a televízióban, meg itt az újságokban, de ez egy általános probléma is lehet, hogy mi nagyon nem jutunk lakáshoz, hanem öröklünk lakást. Vagy mint az én esetemben, hogy örökölsz ugye a lakást, de a testvéreddel felesbe, tehát meg kell válni attól az ingatlantól, mert egyedül az nagy neked, nehéz akkor fönntartani, plusz ki kell fizetni a testvéredet. Szóval el kell adni, viszont annak az összegnek a feléből te már egyedül nagyon nehezen kezdesz úgymond új életet olyan szempontból, hogy ahhoz akkor megint föl kell venni egy hitelt, akkor megint az van, hogy ott van a nyakadon egy óriási törlesztő, és nagyon komoly árakban vannak most a lakások. Tehát, hogy én általában azért bérelt lakásokat szoktam nézni, de érdekesség kedvéért azért meglesem a, a, eladó lakásokat is. És mondom, biztos, hogy én csináltam valamit rosszul az életemben, hiszen akár összegyűjtettem volna annyi pénzt, hogy legyen egy önerőm, amivel elmegyek egy bankba, vagy elmentem volna már egy bankba, fölvettem volna a hitelt, megveszem a lakást, és akkor mondjuk most ebből az örökségi részből pedig mondjuk mit tudom én belefizetek, mit tudom én hány milliót, és akkor azt mondom, hogy jó, még mindig van törlesztőm, van még KP-m is, vagy hát idézőjelbe KP, és akkor úgy az ember úgy jobban eléldegél. Na de, most jön a lényeg. Hát ugye a lakások olyan árakban vannak, hogy a legjobb befektetés még mindig, ez vitán felül áll. Viszont én akkor is azt gondolom, hogy jobban ki vagy szolgáltatva, ha bérled. Félreértés ne essék. De én hiszek abba, és azt mondom, szigorúan az én véleményem, és direkt azért is kezdtem ezzel, hogy ne idegesítsem fel a rádió hallgatókat, akik azt mondják, hogy ó, hát ne általánosítsam a hülye gyerek, te hibát, hogy 38 évesen ott tartasz, hogy nincs telem vagy, és nincsen egy ingatlanod se. Ez így van. Tehát, hogy én ezt abszolút aláírom, nincs ezzel az égvilágon semmi probléma, hogyha valaki így gondolja rólam, és én is alapvetően így gondolom, hogy valamit én hibáztam. De én alapvetően is úgy gondolkozom erről, megint más, ha nyernék a lottón, akkor persze nyilván vennék egy csodaszép lakást, vagy házat inkább, de én nem akarok nagyon röghöz kötött lenni. Tehát picit nekem ez a lakás dolog, ez egy olyan dolog, hogy egész életedben azért küzdesz, hogy legyen egy lakásod, nagy nehezen mondjuk megveszed, úgyhogy természetesen hitellel, mert mondom, szerintem nagyon-nagyon kevés az a réteg, aki elmegy és egy 2 millió forint per négyzetméteres áru lakást így csettintésre zsebből kifizet, és mondjuk legyen ez a lakás 70-80 négyzetméter, számoljunk utána, olyan 150-160 millió környékén is vannak ilyen ingatlanok, amik csak lakást, nem házról beszélek, lakásról beszélek, igaz, csodaszép, meg penthouse, meg óriási gigaerkély hozzá, meg dunai panoráma, meg mit tudom én, minden, ami elképzelhető, viszont gyerekek, hát több mint 100 millió forintról beszélgetünk. Na most, én azt gondolom, hogy de menjünk akkor kisebb mértékűre, menjünk ilyen 1 millió, 1 millió 3-as négyzetméter áru lakásokra. Azt gondolná az ember, hogy ó, hát azok is milyen jók, és hogy az is biztosan jó helyen van, meg nem tudom. Hát nagyon nagy szerencse kell hozzá, hogy kifogja az ember azt, hogy egy 1 millió forint per négyzetméteres áru lakás jó helyen legyen, jó környéken, jók legyenek a szomszédok, és ne pedig egy, már bocsánat a kifejezésért, egy putrisabb részen található legyen, ahol már az első héten újra felrakod az ingatlan.com-ra, mert el akarod adni, mert egyszerűen nem bírsz ott élni, mert zajongás van, félsz, vagy elkezd omlani a vakolat, vagy beázol csak úgy, vagy mit tudom én, bármi. Hallottam már ilyenekről, nyilván ti is, tehát nyilván aki beszélget, vannak családtagjai, barátai, azok beszélgetnek, és sajnos, nekem is volt egy olyan ismerősöm, aki nagy nehezen összekaparta minden önerejét, elment a bankba, fölvette a hitelt, megvette a lakást, ami nagyon tetszik neki, viszonylag jó helyen is volt, nagykörúti lakásról beszélgetünk, én mondjuk sose költöznék speciál az Erzsébet körútra, de vannak, akinek ez a célja, terve. Megvette az ingatlant, és konkrétan, jó, nem egy hét múlva, ez nyilván egy költői túlzás, de azt hiszem, hogy egy fél év múlva újra fönn volt ugyanaz a lakás, csak már az ő által berendezett, kiavított lakás, fönn volt az ingatlan.com-on, mert egyszerűen nem bírta. Azt mondta, hogy nem bírta a szomszédokat, nem bírta a környéket, azt a zajt, a hajléktalanokat, az, hogy a kapu éjjel-nappal nyitva volt, jöttek, mentek a rosszabbnál rosszabb arcú emberek az éjszaka közepén, természetesen hangosak voltak, a házban dohányoztak, ezért folyamatosan büdös is volt, tehát, hogy nagyon-nagyon-nagyon kellemetlen volt, és ami a viccebből, vagy hát vicc, hát persze nem vicc, mert én nagyon sajnáltam őt, az volt, hogy tulajdonképpen épp hogy pénzéhez jutott. Tehát azt gondolná az ember, hogy jó, megveszek egy ingatlant, kicsit kipofozom, ráköltök 1 milliót, de cserébe eladom 6-tal többért, most mondtam valamit. Nagyon meg kell találni a vevőt. Nagyon meg kell ahhoz. Biztos van ilyen. Biztos vagyok benne, hogy van ilyen, aki megvesz egy ingatlant mondjuk a kerekség kedvéért mondjuk 50 millióért, rákölt 5 milliót, tehát neki 55 millióban van a lakás, és mondjuk el tudja adni 75-ért. Van ilyen, de nagyon ritka. Nagyon-nagyon ritka, én azt gondolom. És na mindegy, visszatérve ez az ismerősömhöz, hogy pénzéhez jutott, tehát nullára jött ki, de egy fillért nem keresett rajta, és tulajdonképpen úgymond idézőjelben ingyen felújította minimálisan annak az új vevőnek a lakást. Annyi a szerencse például egy ilyen körúti lakásnál, hogy elég hamar elkelnek, mert akik például vidékről jönnek föl, azok például azt látják, hogy hát ez a belváros közepe, innen minden közel van, bolt a sarkon, pizzázó a másik sarkon, Burger King a harmadik sarkon, sattara, sattara, és a 4-es-6-os itt megy az arcomba, hát akkor ez csak jó hely lehet, ez itt a központ, a center, és ide, aha, na hát pont ezért nem a jó hely, de ezt nyilván egy olyan ember, aki életében nem élt Budapesten, egy percet sem, az nem tudhatja, és nyilván ezt látja, lehet, hogy én is, ha leköltöznék Debrecenbe, olyan helyre költöznék, amit a debreceniek tudnak, hogy nem a legjobb rész, én mégis azt látnám a legjobbnak, mert mit tudom én mi miatt. Na, szóval a lényeg, hogy csak a sztorimat azért meséltem el ezzel a ingatlan piaccal kapcsolatban, hogy sajnos annyira olyan, mint egy részvény, hogy egyszer fenn, egyszer len, hogy így egyszer jól jársz vele iszonyatosan, tehát tényleg van olyan ember, aki megvesz egy ingatlant mondjuk 20 millióért, annó, hát ma már nem kap csak egy garást maximum 20 millióért, de megvettek annó 20 millióért mondjuk 20 évvel ezelőtt, most mondtam valamit, ja, körülbelül pont 20 évvel ezelőtt mondjuk 20 milliók voltak ezek a 70-60-70 négyzetméteres lakások. Kivárod az időt, hát 20 év az mondjuk nem kevés idő, kivárod, és eladod a triplájáért. Ez benne van, de 20 év, és ilyet is tudok, őt se nevezem meg, hogy kicsoda, de konkrétan igen, pont 20 évvel ezelőtt, 18 vagy 20 éve volt, hogy 20 millióért vette egy 70 négyzetméteres ingatlant, 20 évig többé-kevésbé benne élt, volt, hogy kiadta, volt, hogy benne élt, és most azt hiszem tavaly vagy tavaly előtt adta el, és konkrétan szó szerint a háromszorosáért, azt hiszem 60-valahány millió forintért sikerült neki értékesíteni, úgy, hogy ő azt annó 20 ér vette. Nyilván ez alatt a 20 év alatt azért rengeteget is rákölt az ember, tehát hogyha főleg, ha benne élsz, tehát 20 év alatt egy ház, maga a ház is, de maga a lakás is nyilván elhasználódik, mint egy cipő, vagy bármi más. Tehát nyilván ott arra is kell költeni, újrafesteni, parkettázni, ezt csinálni, azt csinálni, beázhat, a ablakokat kicserél, nem ablakot, bocsánat, mit akartam mondani, tudjátok, nem fog eszembe jutni, és nincs itt a Zsuzsi, hogy segítsen. Tehát, hogyha becsukod az ablakot, hogy a szigetelés, eszembe jutott magamtól. Tehát a szigetelést cserélni, szóval sok minden van, amit azért 20 év alatt rengeteg minden. Tehát az neki nyilván nem 20 milliójába volt, hanem sokkal, de sokkal többe. De maga az ingatlan akkori árához képest 20 év múlva több mint a triplájáért értékesítette. Mondom úgy, hogy alapvetően ugye, ahogy mondottam volt, az nem 20 millió a sok ráköltés miatt. De ha kivár az ember, akkor meg tudja érni, de alapvetően azt gondolom, hogy például, hogyha ilyen gyorsan, mint ahogy az első sztorit, amit meséltem nektek, adja el valaki, akkor örül, hogyha pénzénél van sajnos, úgyhogy hát óvatosan kell ezekkel is, én azt gondolom, bánni. Na jó, kettő darab zene jöjjön, jó? És utána

0: elkezdődött. Elnézést, a büfében voltam.
1: 11 óra 34, na vissza is jöttem hozzátok, sőt olyannyira, hogy már nagyon vártam, hogy visszajöjjek, mert elfelejtettem az előző blogban, annyira belemerültem a sztoriba, hogy a magam részéről el is felejtettem, hogy hol tartottam, ugye az ingatlan kapcsán kezdtem el beszélgetni, hogy de hülyén hangzik ez, tehát így magamba, hogy én magam részéről én a bérlést preferálom, és el is mondom nektek, hogy miért. Például ugye vegyük alapvetően a kezdőtőkét. A kezdőtőke ugye elég magas, tehát legalább 20-30% önerőkkel, plusz ugye hitel, és akkor utána illeték, ügyvéd, sattara, míg a bérelt lakásban ugye két havi kaució, meg az első havi bérleti díj, azt csókolom. Az egy jobb lakásnál már a belvárosban 1 millió forintból meg vagy így, cakli-pakli, és a kauciót vissza is kapod. Hát persze, hogyha nem rongáltad szét a lakást. A rugalmasság, na itt inkább itt erre akartam ráhúzni, csak mondom így kanyarogtam ide-oda, aztán mivel nincs így Zsuzsi magamba, így a fejembe játszódnak le ezek a beszélgetések, ne ijedjen meg senki rám, ne hívjátok a sárgaházat, de hogy tényleg kapkodtam ebben a témában, de hogy a rugalmasság, na ez itt a fő szempont nekem legalábbis. Igaz, hogy egész életemben, ne, ez sem igaz, akkor úgy mondom, hogy az életem javát Budapesten éltem, de például annak idején én rengeteget voltam vidéken, tehát hogy most a vidék alatt ne valami kis települést értsetek, hanem én éltem Szegeden, éltem Sopronban, és egy picit Győrben is, tehát hogy volt egy idő, volt egy éra, amikor oda mentem, ahova a munka hívott. És mivel oda kaptam lehetőséget, ezért én fölfogtam magamat, azt elmentem. Aztán persze, mikor jött a fővárosi nagycirkuszos éra, az a 11 év, meg az azóta eltelt idő, azóta már itthon vagyok, tehát azt jelenti, hogy 14 éve minimum, hogy én csak Budapesten vagyok kizárólag, de előtte én jöttem-mentem. Tehát én jöttem-mentem, és én akkor azt gondoltam, és talán azért is jött ez belém, mert ez egy kicsit amerikai dolog. És persze tudom, én magyar vagyok, mit akarok itt amerikázni, de én még most se teszek le arról, hogy esetleg valami más városba, vagy netán más országba kapjak munkát. Én nem adom fel ennek a reményét. Én azt gondolom, hogy nem csak Budapest van Magyarországon, ahol lehet élni, sőt, azt gondolom, hogy nagyon sok más nagy szép város már jobban élhetőbb, mint mondjuk akár Budapest, és én nem adom fel annak a reményét, hogy én egyszer esetleg elköltözzek, és akkor mennyivel jobb, hogy nincs egy saját ingatlanom, amit aztán szórakozni kell, én kiadni nem adnám ki, én nem járogatnék föl, aztán olyan embert találni meg, aki fixen biztosan vigyáz a lakásodra, az nagyon-nagyon nehéz, tehát velem ezért szerencséjük volt ugye az eddigi tulajdonosoknak, de viccen kívül, hát ha Zsuzsi most itt ülne, hát emlékezhettek talán még, aki aktív hallgatónk, hogy Zsuzsi mesélt ilyen sztorikat, Zsuzsi adott már ki lakást, és ő maga elmondta, hogy volt, amikor nagyon-nagyon-nagyon megbánta, mert olyan szinten tönkre vágták a lakását, hogy neki ez komoly százezrekbe került azt megcsináltatni. Szóval én kiadni nem adnám, eladni meg most olyan dolog, hogy most azt akkor meg kell hirdetni. Én tudom nagyon jó, hogy mennyibe telik, és miből telik egy lakáseladás. Rengeteg papírmunka, rengeteg utánajárás, rengeteg ügyvédhez menés, MVM-be menni, átiratni a számlákat, sattara. Tehát ez nem egy egyszerű történet. Viszont kiköltözni meg, megfogod magad, megbeszéled a tulajdonossal, és fölfogod magadat, azt elmész onnan. Ha jó fej, és ide előtt mondod fel a szerződést, és ő jó fej a tulaj, még a kauciót is visszaadja, vagy adja vissza csak a kaució felét, a másik meg a bánatpénz marad, az egyik havi pénz, és fölfogod magad, és mész. Igazából én ilyen szempontból gondolkoztam mindig, hogy a rugalmasság véget. Illetve hát maga a karbantartása a lakásnak sem, ugye, a bérlőnek, tehát a tulajnak a dolga, nem a bérlőnek, ezt akartam mondani, tehát nem a bérlő dolga karbantartani.

a lakást, tehát bármi egyéb olyan történik a lakásba, ami nyilván nem az én hibám, tehát mondjuk most mit tudom én, a mosógép elromlik, vagy csőtörés van, vagy az ajtózár elromlik, bármi, akkor az nem az én feladatom. Nyilván, ha én mondjuk, mit tudom én, leverek egy vázát, vagy én teszem tönkre a mosógépet, vagy töröm be az ablakot, vagy mit, akkor azt értelemszerűen nekem kell megcsinálni. Viszont, hogyha saját lakásod van, akkor minden apró költség téged terhel, és ezt is tudom félig meddig, hiszen ugye öcsémmel közös lakásunknak a költségeit, még ha nem is laktunk benne, és ez volt a vicc, hogy még akkor is ugye ugyanúgy fizetni kellett. Tehát közös költséget, minimális rezsi, hiszen van valami, amit így is úgy is felszámolnak, ha egy csepp vizet nem használsz sem, úgymond ilyen általányt. Mivel télen került a jogtulajdonunkba, ezért akkor még ment a házközponti fűtés is, úgyhogy azt is fizetni kellett. Tehát nagyon sok olyan kiadása van egy lakásnak, és még mi nem is laktunk benne. Na most elképzelem, hogy milyen az, ha benne laksz. Nyilván most mondhatja valaki, aki meg hallgat, hogy ha hülyeséget beszélsz, mert a saját lakás az meg saját lakás, és hogy ott te azt csinálsz, amit akarsz. Nem feltétlenül gondolom ezt így, pont hogy azt is fordítva gondolom. A saját lakásba, ha olyan környéken veszed, ami elsőnek jónak tűnik, de aztán később az a környék, ne adj Isten, leépül, a szomszédokkal nem jössz ki jól, zajongás van, építkeznek a környéken, és hosszú évekig fog tartani, stb., akkor ott kell maradnod. Olyan nincsen, hogy te onnan elmész, hiszen a te lakásod. Viszont, ha bérelsz ingatlant, és föléméred mondjuk az első egy évbe, már pedig egy év alatt minden meg is történik, hogy hú, ez a környék nekem nem, a szomszédok nem, megfogod, letelik az egy év, és azt mondod, hogy köszönöm szépen, én mentem. Kaució vissza, fölfogod magadat, oszt mész egy másik lakásba. Tehát ez egy sokkal egyszerűbb, egy sokkal nem röghöz kötöttebb történet, és azért hoztam fel az amerikaiakat, mert ők csinálják tényleg ezt, hogy ott a javarészük az embereknek, nem a milliómos rétegre gondolok, az átlag emberekre, mint mondjuk akár én is, bérelnek ingatlant, mert ráadásul nekik olyan munkájuk van, hogy lehet, hogy ma még New Yorkban dolgozik, de lehet, hogy jövő héten kap egy olyan ajánlatot, hogy az szíve leszakad Chicagóból, akkor fölfogja magát, összecsomagol, fölbontja a szerződést az albérletbe, fölül egy repülőgépre, az Chicagóba költözik. Rengeteg ilyen történet van, filmekben is rengeteg ilyen helyzet van, és ezek nem hollywoodi fogások, hanem ez Amerikában például egy abszolút bevált történet. Abszolút bevált. Itthon nálunk van egy picit röghöz kötöttségebb, hogy ahhoz teszik, hogy te mennyit érsz emberként, hogy neked mit van. Hogy van-e ingatlanod, akkor te már raj vagy. Az vagy amúgy alapvetően természetesen is, hogyha van egy 70-80-100 millió forintos ingatlanod, értelemszerűen rajabb vagy, mint mondjuk én, akinek meg nincsen semmije. Ez teljesen igaz. Viszont ettől független, amiket most felsoroltam ellenpéldákat, ezeket pedig csak azért mondtam el, hogy azok, akik szintén albérletben élnek, mint én, és fáj a szívük, hogy nincs saját ingatlanjuk, gondoljanak ezekre. Én inkább ezt próbáltam ilyen mini edukáció jelleggel elmondani, hogy viga, nem is edukáció, vigaszként elmondani, és ráadásul szerintem igazam is van ezekben az álláspontokban. Aztán persze a saját ingatlanra is rengeteg pozitív dolgot el lehet mondani, tényleg a tiéd, úgy alakítod, ahogy te akarod, nagyon jó befektetés, mindig meg fog térülni, hiszen az ingatlannal bukni nem nagyon tudsz, nem is tudom, tehát tényleg a sajátod, bemész és a sajátod, annak van egy érzése természetesen, egy érzete, úgyhogy nyilván nem azt mondom, hogy csak kizárólag a bérlés a jó, nem. Ugyanannyi érv szól a bérlés mellett, mint amennyi a saját lakás mellett. Csak most így az előző cikkre akartam még ezt így elmondani, hogy ez az én privát véleményem, tehát ez semmi köztudott dolog nincsen ebben, vagy semmilyen kikutatott dolog nincsen ebben, hanem ez az én véleményem, illetve persze hát más ember gondolata is ez. Ezekkel a bérlésekkel kapcsolatban, főleg akinek akár tényleg olyan munkája van, akár itt Magyarországon is, hogy egyik pillanatra a másikra, akár egy másik városba invitálhatják őt, akár pár éves szerződésre. És én mondom, én is bízok abban, hogy nem csak Budapesten terem itt babér, hanem tényleg más szép nagyvárosainkban is, vagy akár külföldön is. Na, hát ezzel zárom is akkor a mai napot, jó, így szólóban. Remélem, hogy azért élveztétek, igyekeztem izgalmasan és jól kitölteni ezt a három órácskát így veletek.
Holnap már jön Zsuzsi, úgyhogy aggodalomra semmi ok. 7-től 9-ig Vekker velem, 9-től délig pedig Süsfelnap Zsuzsival és velem, úgyhogy tartsatok holnap is velünk itt az FM 100.3-on. Ma pedig legyen csodaszép napotok, ugyanis gyönyörűen süt a nap. Szép idő van, lesz még melegebb is. Holnap is gyönyörű lesz, úgyhogy lehet szaladgálni, kiülni, meginni még egy jó ice coffee-t. Kint ebédelni a szabadban, mármint olyan kerthelyiségben, úgy értettem, és egyéb jó kis programok, ilyen kis tavaszi, vagy ilyen

0: műsor termék megjelenítést tartalmazott.
1: Szityuvász losasza. Tanuljunk örömmel. Lovári cigány nyelvoktatás a 100.3 Rádió Dikem.
2: Szia, Hajni!
3: Szia, Armando! Hogy vagy?
2: Én nagyon jól vagyok, és nem fáj a hasam.
3: A pered.
2: A perem, igen. A mai nap folyamán pedig megtanuljuk azt, hogy önmagában az egész hosszú kezünk az úgy van, hogy vast.
3: Vast.
2: És mivel kettő van...
3: Vasta.
2: Így van! Egyszerűen ragad rád a lovári cigány.
3: Annyira remélem, annyira látom lelki szemeim előtt, ahogy a hallgatók is tudják már, hogy az A a többes szám, a lovári cigány nyelve, és mikor így megkérdezed, hogy akkor ebből most mi következik, akkor hallom, ahogy velem mondják az autóban, vagy otthon, vagy bárhol is legyenek, hogy vasta.
2: Igen, igen, és jól esik, hogy én tudtam.
3: Tanuljunk örömmel.
0: Romákról, nem csak romáknak. 100.3 Rádiódi. Rádiódi. Rádiódi. Rólunk, neked. Hírek rólunk, neked. A 100.3 Rádiódikben.
4: Üdvözlöm a hallgatókat. A Rádiódik nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. Egy romániai roma rendező, Alina Szerbán filmje nyerte a közönség díjat Velencében. Alina rendező és színésznő első nagyjátékfilmje, az EU Contes, magyarul Én is számítok, kapta az Armani Beauty közönségdíjat a 83. Velencei Nemzetközi Filmfesztiválon. A román és romani nyelvű alkotást a fesztivál Venice Spotlight szekciójában mutatták be. A történet főszereplője Rebecca, egy fiatal roma lány, aki arra készül, hogy elhagyja a gyermek otthont, ahol felnőtt. Abba reménykedik, hogy börtönből szabaduló édesapja megadhatja neki a biztonságot és a családi összetartozást, amelyre vágyik. Az önálló élet kezdete azonban a vártnál nehezebbnek bizonyul. A román-német-belga koprodukció forgatókönyvét is Szerbán írta. A szereplők között a bukaresti Casa Losif és Casa Sara gyermekotthonok 16 lakója, gyerekek és fiatalok is helyet kaptak. Alina az első romániai roma női rendező, akinek nagyjáték filmjét beválogatták a Velencei Filmfesztivál programjába. Színészként már 2023-ban is jelen volt a fesztiválon. Korán Stolevski Housekeeping for Beginners című filmjében szerepelt, amelyet az Orizonti szekcióban veszítettek. A közönségdíjat szeptember 12-én a fesztivál zárólapján adták át. Újabb roma fiatalnak ad esélyt a rendőrség Borsodban. A Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei rendőrfőkapitányság szeptember 4-én egy fiatalemberrel írt alá ösztöndíj szerződést. A ceremóniát követően Miskolci István ezredes, bűnügyi rendőrfőkapitány helyettes és leendő munkatárs, Ónodi Dávid, valamint az édesanyja kötetlen beszélgetést folytattak. A rendőrfőkapitányság először 1996-ban hirdette meg a roma származású fiatalok rendőrré válásának elősegítését célzó ösztöndíjas pályázatát. A pályázatot nyert tanulónak a támogatásért vállalnia kell, hogy középfokú tanulmányai eredményes befejezését követően jelentkezik valamelyik rendvédelmi technikumba, vagy a Nemzeti Közszolgálati Egyetem rendészettudományi karára, részt vesz a felvételi eljárásban és minden tőle várhatót megtesz a felvétele érdekében. Az elmúlt 30 évben a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei rendőrfőkapitányság támogatási rendszerével már 29-en kerültek a rendőrség tagjainak sorába, írja a polisz.hu. Sztár DJ-k és roma gasztro show az Árpád-kori emlékek között. Különleges program jön Ópuszta szerre. Sunset Picnic névvel elektronikus zenei fesztivált rendeznek. Pénteken az Ópuszta-szeri Nemzeti Történeti Emlékparkban, ahol már délelőttől civil programok várják a látogatókat. A közlemény szerint a fesztiválon a közönség a természet közelségében, történelmi környezetben találkozhat a hazai elektronikus zenei élet népszerű képviselőivel. A sort Felus nyitja, akit Lotfi Begi követ, a DJ két varázslatos hangú énekesnővel. Nagy Adrival és Kollányi Zsuzsival érkezik az Emlékparkba, majd az év DJ-je címet sorozatban háromszor elnyerő Regán Lili után Wilcox zárja a sort. A programok azonban már délelőttel kezdődnek a falu rendezvényeivel. A térségben működő alapítványok, egyesületek bemutatkozása mellett a többi közt esélyegyenlőségi divatsót is rendeznek. A Ruhatár és Máté Roland című inspiráló divatbemutató a sokszínűséget, az elfogadást és az önazonosságot ünnepli. A Skanzenben gasztrosót tartanak, melyen a látogatók roma gasztronómia hagyományait ismerhetik meg a kóstolással egybekötött interaktív bemutatón.
1: Ezek voltak az FM 100.3 rádió diploma hírei.
0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dikben.
5: Gyere fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diklóban.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dik. Korábbi adásunk ismétlése következik.

0: ahol a mi hangunk szól, ahol a mi kedvenceink szólnak. 100.3 Rádiódik. Romákról, nem csak romáknak.
1: Szeretettel köszöntünk mindenkit, két beszélgető társammal ülök itt, szokás szerint, Molnár Regina, aki blogger.
2: Sziasztok, üdvözlöm a hallgatókat.
1: És itt van Balázs Zsuzsa is, aki szerkesztő riporter. És coach.
3: Így van, üdvözlöm a kedves hallgatókat.
1: Olyan témát választottunk, ami különbözőképpen érint minket, a megosztásról lesz szó, két dimenzióban néznénk rá, az első az, hogy személyesen hogyan állunk a megosztással és a bizalmi körökkel, a következő, amelyben mind a hárman egy másfajta vérmérséklettel veszünk részt, ez pedig a social media és az ottani megosztások. Ha azt mondom, hogy megosztani magamat, magamból egy darabot adni valakinek, az számotokra mit jelent? Mi jut róla eszetekbe?
2: Régen nem mertem megosztani magam, mert attól féltem, hogy bántani fognak, meg majd visszaélnek azzal, amit rólam tudnak. Sokkal zárkózottabb voltam, és megtartottam magamnak azt a kincset, amit csak én tudok magamról. De rájöttem menet közben, hogy ez nem biztos, hogy jó, mert akkor egy falat vonok magam köré. És ha nem engedek be embereket, akkor lehet, hogy úgy sokkal jobban sérülök ezáltal, hogyha az én kis váromból nézegetek kifelé, de elvárom, hogy engem kedveljenek, vagy megosszák a titkaikat velem, de ha én ezt nem teszem, akkor ez nem egy egyenrangú kapcsolódás.
1: Tehát azt mondod, hogy az, hogyha lemaradok a megosztásról, az több negatív dologgal jár, mint hogyha egy megosztás kapcsán mondjuk csalódnék.
2: Szerintem igen.
1: Vagy fájdalmat okozna valamit.
2: Szerintem igen. Nekem az egy őszintébb kapcsolat, hogyha megmerem mutatni az árnyékosabb oldalamat, és nem mindig ott csak azt, ahol süt a nap.
3: A megosztások egyrészt tükrök is. Az nagyon nem mindegyám, hogy kivel osztom meg magam. Mert a megosztás teremt egy bizalmi légkört, amiben azt érzem, amit a Regi is mondott az elején a hálaadásában, hogy szeretek és szeretve vagyok. Ez egy olyan életerő funkció, ami nélkül nem tudom magam értelmezni, ha ez nincs meg.
1: Nekem a megosztásról az jut eszembe, hogy én mindig nagyon nyitott voltam, és nagyon könnyedén osztottam meg dolgokat, és nemrég értettem meg, hogy a bizalom és a nyitottság az két különböző dolog, és nem szabad összekeverni, és a bizalmat bizony azt nem kiérdemelni kell, hanem egyszer csak kialakul a bizalmi tér, és annak hagyni kell időt, meg hogy a másik is beletegye a maga energiáját, ezt tanultam meg. Azt mondta Zsuzsa, hogy ugye meggondolod, hogy kivel osztod meg magad. Kivel osztjuk meg magunkat?
2: Pontosan ez akivel már kialakult egy ilyen bizalmi viszony. Azzal nyilván sokkal jobban megosztom magam én is. Különleges helyzetben vagyok, ugye, mert az interneten eléggé aktív vagyok, és ott sok mindent megosztok magamról. Most már megtanultam azt, hogy kivel szabad és kivel nem, hogyha csak így a személyes kapcsolódásokat nézem, mert hogy sérültem valóban, tényleg, így ugye a kapcsolódásaim során túl sokat adtam ki magamból, és a végén tényleg lett belőle visszaélés, vagy visszadobálás, hogy mert akkor ez történt meg az. Tehát elkezdtem érzékelni azt, hogy ki az, aki felé nyithatok, mélyebben, és ki az, aki felé csak egy határt húzva. De ez a határ, ez mindig bővíthető, tágítható szerintem.
3: Itt nagyon nagy kérdés az, hogy mit és mennyit és kivel. Nagyon nem mindegy. Én közben a papíromra rajzoltam egy három kört. A belső körömbe tartoznak azok a bizalmi kapcsolatok, ugye, ami nagyon intim szféra, ami nem több, mint 2-3-4 ember, de talán még csak 3, akivel azt kell, hogy mondjam, hogy majdnem mindent meg tudok osztani. Ez nagyon jó. Aztán van egy kicsit a tágabb kör, akikkel biztos, hogy nem osztom meg teljesen azt a belső körös felületemet. A külső burok nálam azt jelenti a harmadik nagykör, hogy esetleg az, amit én meg tudok osztani már az internet világával is. Uh-huh. Tehát amikor megmutatom, hogy mit hirdetek meg, mert nekem egy kicsit az internet világa egy hirdető oszlop. Mit teszek ki a hirdető oszlopra? És majd később valószínűleg erről fogunk beszélni, hogy mit mutat a hirdető oszlopom, és az mennyire a valóság, vagy mennyire az illúziók világa, és ezzel hogyan lehet becsapni magadat és a másikat is. Óriási veszély. De maradjunk még nagyon csak az emberi kapcsolatoknál az internet világa nélkül. Tomi, te kivel osztod meg magad? És azért kérdezem most, bocsánat, hogy átvettem a szerepet, mert nekem Tomiról az jut eszembe, hogy ő az az ember, mert olyan nagy szíve van, hogy szétkapkodják, és mindenkivel meg akarja magát osztani, és nem biztos, hogy azért, mert ő annyira szeretné, mert egyszerűen nem tud nemet mondani. De ennek is gondolom, megvannak a maga veszélyei, meg előnyei is.
1: Hogyne, abszolút így van. Most a mérce az utóbbi időben, hogy azzal osztom meg magam, akinek úgy érzem, hogy van értelmezési tartománya ahhoz, amit közölni akarok. Ugyanakkor meg van is egy olyan képességem, hogy valahogy rá tudok érezni, hogy hogyan kódoljam a másiknak azt, amit közölni szeretnék. És annak az egyik legjobb formája, ahogyan utóbbi időben kirajzolódott, egy egyszerűség. Tehát az, akivel én egyszerűen, és olyan dolgokról tudok beszélni, amit mind a ketten értünk. Itt azért fontos az, hogy kapjak visszajelzést, mikor nem működik ez. Amikor folyamatosan arról szól minden, hogy én adok, és akkor futunk bele abba, hogy nem tisztázódik, hogy a másiknak nincs hozzá értelmezési tartománya. A másik pedig az, hogy legyen jó ember. Egyre kevésbé hiszek a jó kapcsolatokban, egymás hülyeségének a hordozásában hiszek.
3: Mit értesz alatt?
1: Azt, hogy tökéletlenek vagyunk és hibázunk, és a másik a ő maga jóságával, hogy így mondjam, elfedezi az én hibámat, és elfogad azzal együtt, és hordozzuk egymás hibáit a kapcsolaton belül. És van még egy harmadik dolog, ami most így beugrott, hogy vannak olyan helyzetek, amikor azt mondom, hogy a másik olyan valamit csinál, amivel abszolút árt nekem, semmi gond, de akkor ne akarjál a belső körbe tartozni. Tehát ez is egy kritérium, mert én a barátaimtól elvárom, hogy észen legyenek és stoppol legyenek, mert én is miattuk odafigyelek és észen vagyok.
2: Bennem is ugyanez van, hogy érdemes-e csak úgy a felszínen kapirgálni, beszélgetni valakivel, vagy mennyire mélyülünk el. És számomra egyre fontosabb az, hogy én elmélyüljek valakivel, és tudjak úgy megosztani magamból dolgokat, illetve tőle is elvárom, ez most csúnyán hangzik, de hogy jól esik, ha ő is megosztja azt, ami benne van, és tudunk ebből valami közöset formálni.
1: Hogyan állunk ahhoz, hogyha mondjuk sérülünk egy kapcsolatban, akkor a megosztással mit kezdünk? Hogyan alakul az át bennünk?
2: Látván vagy tudván azt, hogy sérülhetek, én ennek ellenére és az utóbbi időben egyre bátrabban mutatom meg magam ugye a nagyvilágnak is, meg a barátaim előtt is, azt a részemet is, amit addig esetleg nem ismertek, vagy nem láttak, vagy nem mertem megmutatni. Mert úgy vagyok vele, hogy ez is én vagyok, és ezzel én nem bántani akarok senkit, hogy most őszintén odállok és megmutatom magam, de azt gondolom, hogy ez elengedhetetlen része számomra legalábbis a létezésnek, hogy megmutassam, hogy ki vagyok én valójában. És akkor ehhez majd persze meglátjuk, hogy a többiek hogyan kapcsolódnak, de az már nem az én problémám, úgymond, hogy ő ezt mondjuk zokon veszi, vagy nem tud hozzá kapcsolódni, vagy nincs róla véleménye, vagy nem érti. Tehát egyre bátrabban merek nyílt lenni így a világ felé, és nekem eddig pozitív tapasztalatom van. Persze kapok néha csípkelődés szurkálást, főleg azoktól, akik nem ismernek igazán.
3: De ez már a világhálós megosztás.
2: Ez már az is, de egyébként baráti körben is előfordult ez, hogy hozzám közel álló személyeknek megmertem mutatni a valódi énemet, ami most jelenleg vagyok, ami nyilván egy fejlődésnek a jelenlegi pillanat, állomása, igen, és akkor nem értették, és akkor majdnem sértődés lett belőle, hogy hát én eddig ezt én miért nem mondtam, mert most tudom kimondani, mert most állok ott.
1: Igen, ez nagyon fontos dolog egyébként a kapcsolatokban, amikor azt mondják, hogy eddig miért nem mondtad, mert nem láttam rá arra, hogy ezt én mondhatom.
2: Igen,
1: nem
2: pontosan.
1: Láttam rá a saját szabadságomra és a lehetőségemre, hogy én így is kommunikálhatom magam.
2: Igen,
1: és ezt ment kell, hogy tartsuk, fenn kell, hogy tartsuk egymásnak.
2: Ezt gondolom én is, hogy ez nagyon fontos lépés vagy állomás szerintem, hogy onnan kommunikáljunk abból az énünkből, akik éppen ott vagyunk, és hogy merjük kimondani. Ez most a baráti kapcsolatokra értem leginkább. Ebből is tanulhatunk.
1: Zsuzsa, amikor sérül a bizalom, akkor azt hogyan értékeled, és hogyan viszed tovább azt a viszonyt?
3: Persze attól függ, hogy kivel vagyok viszonyban, vagy milyen a kapcsolatom. Ha ez egy belső körbe tartozó ember, kivel sérül valami oknál fogva a megosztásom, és hogyha tényleg nagyon a belső körömbe tartozik, ott elő vagy utóbb, én mit szoktam mondani, 48 órán belül a szeretet feloldja a sérüléseket, mert sokkal erősebb a szeretet, mint az, hogy én most valamiért, vagy ő valamiért megsértődött. És ez olyan csodálatos, amikor egy szeretet felülír apró kis egós sérelmeket. Tehát a belső körömmel ez így, én azt gondolom, hogy ez működik. Hogy ez olyan 48 óra múlva azért ott helyre billennek a dolgok.

0: műsor termék megjelenítést tartalmazott. Korábbi adásunk ismétlését hallottátok. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Csatlakozz Magyarország népszerű tipster közösségéhez, és kóstolj bele a győzelem ízébe. www.reálking.hu és keresd Facebookon Tibi Reálking csoportját, ami a legfrissebb elemzésekkel, szakértői ajánlásokkal és statisztikákkal vár rád. Folyamatos nyereményjátékokkal, akciókkal, tippekkel várunk. www.reálking.hu. Csatlakozz, ne habozz!
0: Reklámot hallottatok. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádió Dikben.
2: Benyújtotta a kormány a gyermekvédelmi javaslatcsomagot az országgyűlésnek, jövőre emelkedik a családi pótlék. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Benyújtotta a kormány a gyermekvédelmi javaslatcsomagot az országgyűlésnek. Magyar Péter közölte, a tervezett törvénymódosítások célja, hogy az eddigieknél sokkal erősebben és szigorúbban védjék a kiskorúakat a szexuális bűncselekményektől és visszaélésektől. Tilos lesz a gyermekek számára pornográf vagy szexualitást öncélúan ábrázoló tartalmat népszerűsíteni. Szigorítják a műsorok korhatárbesorolását, és a közterületeken tilos lesz majd olyan plakátot kitenni, amely indokolatlan félelmet vagy pszichés megterhelést okoz. Szigorítják a kórházban maradt gyermekekkel kapcsolatos eljárást is, és előkészítik az ágazat bérrendezését. Jövőre emelkedik a családi pótlék, jelentette ki a miniszterelnök a Kossuth Rádió Felkelő című műsorában. Magyar Péter arról is beszélt, a gyermekvédelemben dolgozó szakemberek 20-25%-os béremelést kapnak. Ennek első fele novemberben, a második januárban érkezik. Beszélt arról is, hogy olyan alkotmányozást szeretnének, ahol mindenki elmondhatja a véleményét. Továbbra is a gyorshajtás a súlyos közúti balesetek egyik leggyakoribb oka, jelentette ki a közlekedési és beruházási miniszter közösségi oldalán. Vitézi Dávid azt mondta, a kormány vizsgálja az átlagsebességmérés bevezetését, valamint a kirívó sebességtúllépés külön jogi kategóriájának létrehozását. Szigorítanak a büntetéseket is, a kirívó gyorshajtóknál a felfüggesztett, a visszaesőknél a letöltendő börtön vagy az autó elkobzása is szóba kerülhet. Még ebben a hónapban 61 budapesti megállóban helyeznek ki új digitális menetrendi táblákat, közölte a Budapesti Közlekedési Központ. A kijelzők valós idejű járatindulásokat és aktuális forgalmi információkat is közölnek. Az első digitális táblákat a Rákóczi út mentén helyezik el. A hétvégén 1000 embernek biztosít ingyenes szűrővizsgálati lehetőséget a Magyar Vöröskereszt. Péntektől vasárnapig 10 településen lehet részt venni a többi között vérnyomás, vércukorszint és koleszterinszint mérésen, valamint a véroxigén szint ellenőrzésén. Időpontot foglalni az egészségközösség.onlinefoglalás.hu oldalon lehet. Szerdán kezdődik a Szegedi Szabad Egyetem őszi szemesztere. Az STE csaknem 4 évtizede tartó ismeretterjesztő előadásainak célja, hogy az érdeklődők megismerjék az intézményben folyó kutatásokat és a tudomány legfrissebb eredményeit. Elsőként a gyermekvállalást segítő legújabb orvostudományi eredményekről lesz szó. Decemberig szó lesz még egyebek mellett az Európai Unió világgazdasági helyzetéről, az önvezető autók okozta jogi, etikai és társadalmi dilemmákról, valamint a fúvós zene közösségépítő hatásairól.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádió Dik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz.
3: A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dikben.
4: Gyere fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diknóban.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dik. Korábbi adásunk ismétlése következik.

0: Budapesten és környékén a mi hangunk szól. Rádió Dick. Rólunk, neked.
1: Szeretettel köszöntünk mindenkit. Két beszélgető társammal ülök itt, szokás szerint. Molnár Regina, aki blogger.
2: Sziasztok, üdvözlöm a hallgatókat.
1: És itt van Balázs Zsuzsa is, aki szerkesztő riporter. És coach.
3: Így van, üdvözlöm a kedves hallgatókat.
1: Olyan témát választottunk, ami különbözőképpen érint minket, a megosztásról lesz szó. Két dimenzióban néznénk rá. Az első az, hogy személyesen hogyan állunk a megosztással és a bizalmi körökkel. A következő, amelyben mind a hárman egy másfajta vérmérséklettel veszünk részt, ez pedig a social media és az ottani megosztások. Mert hogy átnézzünk és átlépjünk arra a világra, ami azért az utóbbi legalább 15 évben elég erősen alakítja a minden napokat, ez pedig azok a felületek, platformok, ahol az emberek megosztják a saját személyes életüket. Ugye itt van a Facebook, a YouTube, TikTok, Instagram és a többi még, ugye jó sok van belőle, és hát ebben különböző képen vesznek az emberek részt. Mi, ahogyan szó volt róla, hárman eltérő kép.
3: A Tomi 8 percet tölt hetente.
1: A Facebookon.
3: A Tomi tölt szerintem legkevesebbet ebben a világban. Én vagyok a mérsékelt, én időnként, mint egyfajta hirdető oszlopot használom ezeket a platformokat, és a Regi az, aki, majd nem mondhatnám azt, hogy ebből él, de nem él ebből, de gyakorlatilag folyamatosan ott van, posztol, és rengeteg kérdésem is van hozzád, mert hol van a felelőssége annak, hogy nem tudod, hogy hány ezren és ki olvas. Itt van egy vagány csaj, aki járja a világot, igazából egy hátizsákkal, még olyan sok pénz se kell hozzá. Lehet, hogy valakinek az nem éppen pozitívum, hanem azt tükrözöd neki vissza, hogy te meg milyen szerencsétlen vagy, mert te nem tudod megcsinálni.
2: Van ebben hatalmas felelősség, de én a saját szerencsétlenségemet is nagy elánnal megmutatom. De én belemesélem a kamerába, hogy most nem vagyok jól, hogy padló van, csak azt nem mindig veszik észre ugyanezek az emberek, akik ugye azt olvassák, hogy most éppen hol vagyok a világban. És ezt az utóbbi pár évben jöttem ennek a felelősségére rá, hogy én azt érzem, hogy kötelességem megmutatni azt is, amikor éppen nem úgy mennek a dolgok, ahogy. Mert én is figyelem az embereket, ez a műmosoly, egy pillanat, és megy tovább a következő látnivalóhoz. Na nálam ez pont fordítva van, mert megállok, megélem a pillanatot, megnézem a látnivalót, ha olyan helyen vagyok, és amikor majd jön az érzés, akkor fogom fölvenni a videót, leírni a bármit, ami belőlem jön, szóval, hogy nem érzem azt a kényszert, hogy mindenképpen posztolni kell.
1: Nekem így a dolgokról, amiket mondtatok, most az jutott eszembe egy kép, most ugrott be, 85-ben voltunk Balatonfölváron a családdal, ott állok a Balatonban, velem szemben anyu, és apa a partról fotóz minket, és mondta, hogy így a vizet hajtsam a kezemmel fölfelé, és én nem voltam hajlandó. 85-ben voltam 7 éves, és én azt éreztem, hogy mi most nem itt tartunk. Ez egy ilyen műszituáció, és egyszerűen nem voltam előtt, és akkor mondta anyu, hogy de csináld, akkor apu is, hogy, és már majdnem kiabálás volt, hogy mit csináljak, és nem mozdultam. És akkor erre emlékszem is, erre a képre, mert ezt apu elkatintotta, és annyira előttem van, hogy ott állok, és sosem értettem, hogy a fotókon miért kell mosolyogni, mert hogy nekem eleve egy szomorú szemem van, meg láttam ezeket a bárgyú mosolyokat, amiket vágnak a képeken, hogy annyira idétlen mosolyokat vágnak, ráadásul az emberek, és nem értettem, hogy miért kellene mindig mosolyogni a képeken. Hát nem csak mosolygásból áll az életünk, miért nem lehetek egyszerűen jelen, úgy, ahogy vagyok. Magamnál tartva még annyiban a szót, hogy valami módon én erről így lemaradtam, mert megmondom őszintén nektek, engem nem érdekel, hogy a barátaim hova mennek. Amikor találkozok velük és elkezdik mutogatni a képeket, másodiknál szólok, hogy figyelj, mutass 4 képet vagy 3-at. Többet nem tudok befogadni. Tehát az igazság, hogy engem nem is nagyon érdekel, hogy ők mit csinálnak, hogy mit ettek. Sokszor például nem is értem, hogyha valaki le van fotózva egy étellel, amit nem is ő készített, akkor az, mert oda írnám legszívesebben, hogy na hál' Istennek, akkor te is jól laktál, mert mi nem szoktunk, csak te. Vagy hogy erre mit kéne mondani, hogy ő most eszik egy jót. Szóval nem értem a szitut, nem tudtam még feltörni.
2: Én nagy kajafotós is vagyok, de én a sajátomat rakom ki, hogy milyen ügyes vagyok.
1: Az már más, igen.
3: Gyerekek, szerintetek mi van a mögött, hogy az emberek mindent meg akarnak osztani? Ha villamoson ülnek, ha jegypénztárnál vannak, minden apró szösszenetet, tehát állandóan nyomatni kell a vele történt dolgokat. Mi van mögötte? Mert az a lényeg, hogy ezt miért csinálják.
1: Szerintem azt, amiért egyébként megosztunk dolgokat magunkkal kapcsolatban, mert van bennünk egy vágy, hogy valaki ránk csodálkozzon, hogy gyönyörűek vagyunk. Ezeken a platformokon meg elég gyorsan tudjuk begyűjteni ezeket a lájkokat, és a legegyszerűbb, legkönnyebb formája. De hogy alapvetően szerintem egy nagyon egészséges és egy nagyon igaz vágy ez, hogy szeretném magamat megmutatni. Hát nem erre vágyunk mindannyian, ez van a megosztásunk mélyén, hogy ide nézz, milyen gyönyörű vagyok.
2: De ebbe belevegyült már egy ilyen versenyszellem is, hogy én még gyönyörűbb vagyok, és az én kajám még gyönyörűbb.
1: Igen. Ez be, mint ahogy az életben is azért ez úgy. Tehát igazából, amik leképeződnek ezeken a platformokon, az maga az emberi magatartás és viselkedés, tehát nem újat hoz, csak látványosabban és hatványozottan, igen.
3: Csak ha megosztunk valamit a közösségi médiában, ott azért nézzük a teljesítményt. Hányan nézték, ki mit kommentelt, hogy volt ez, míg azért az emberi kapcsolataidban, vagy a legintimebb kapcsolatodban azért ez nincs. Tehát, hogy ott azért kialakítunk egy illúziót, egy hamis képet is akár, mert attól még, hogy engem 250 ember azt mondja, hogy oké vagy, az nem azt jelenti, hogy én oké vagyok.
2: Pontosan.
3: Regi, de ez nekem, mit szólsz?
2: Fú, ez nekem nagyon nagy visszajelzés egyébként, hogy én is bele tudok esni abba, hogy már mennyien lájkolták. Oké, de ha holnap összefutunk az utcán, lehet, hogy nem fog nekem segíteni. Tehát, hogy nem ezzel múlik, hogy...
3: De nem is ezért csinálom.
2: Meg nem is ezért csinálom, persze, nem. Én most már kezdek úgy erről lejönni, hogy mindig azt nézem, hogy hány like, meg kimosztotta, meg hogyan. Nyilván nagyon jól esik, és hálás vagyok érte, hogy ennyien követnek, szeretnek, olvasnak, de hogy nem ettől érzem magam jobban. Mert mi van, ha egy nap csak 3 ember olvast el, amit kiírtam? Akkor rosszul kéne magam érezni, akkor attól én értéktelenebb vagyok. Egyik nap jó író vagyok, másik nap meg rossz. Szóval, hogy már így azért beállt a balansz, hogy nem ezen múlik. Ez a blog is nekem egy óriási tanítás, pont ezért, hogy ne ahhoz mérjem magam, hogy mennyi visszajelzés jön ki, hanem egy belső mércét állítsak fel, egy stabil pontot, amihez tudom magamban magamat mérni.
1: Igen, csak itt nehezebb ezeken a fórumokon, mert mint az életben, tehát úgy állnánk hozzá, hogy az életben is ez a fontos, hogy amit közlök magamról, akinek ez oké, annak oké, akinek nem, azt nem kell, hogy most csak kiborítson engem, hiszen belül kell, hogy legyen egy stabil önértékelés azzal kapcsolatban, hogy én kibontakozom a térben, megnyilvánulok. Itt azért nehezebb, mert hogy maga a dolog, a rendszer arra épül, hogy lájkok, hogy hanyan nézték meg, és nekem volna ezzel egy problémám, nekem a barátaim mondják, hogy láttam, ahogy láttad a bejegyzésem, de nem lájkol.
2: Igen.
1: És az igazság, hogy mivel nem annyira használom, el is felejtem ezt, hogy lájkoljam a dolgokat, de hogy sokszor érzem azt is, hogy én ebben nem akarok belemenni. Tehát nekem nem kötelező azért, mert én láttam egy bejegyzést, és az ismerősöm szerettem írta, hogy én ott mindenképp írjak valamit, hogy lájkoljak, hogy növeljek valamit, amit most nekem nincs kedvem növelni.
3: Én nagyon irigylem a Tomit, hogy 8 percet tölt hetente?
1: Hetente, igen.
3: Hetente 8 percet tölt a közösségi médiában. Olyan mértékű információ zúdul az ember nyakába, és ha még csak igaz lenne, de rengeteg a hamis információ, hogy az idegrendszered ezt nem bírja el. Nem erre vagyunk behuzalozva. És olyan szintű szerintem károsodásokat okoz a lélekben és az agyban. Én is érzem magamon, amikor sokkal többet töltök az internet világában, mint a mérsékelt idő. Hogy nem tesz jót az idegrendszeremnek. Nagyon. Nem tudom befogadni. De hogy azért vannak jó dolgok is nyilván ebbe a dologba, és itt jön a te felelősséged, az emberi felelősséged, hogy tudjál szelektálni mit, mennyit fogadok be. Az, hogy a Norvégiában élő barátnőmről tudok, vagy a Malagában élő barátnőmről tudok, az iszonyatosan nagy dolog. És akkor nagyon áldom az internet világát, hogy rálátok arra, hogy ő azért merre tart, vagy hol van az életében. Erre nagyon jó. De itt van a te szabadságod, a szabad akaratod, hogy mit, mennyit, és kivel osztok meg, és mennyi megosztást tudok én befogadni.

0: műsor termék megjelenítést tartalmazott. Korábbi adásunk ismétlését hallottátok.
1: Szityuvász losasza. Tanuljunk örömmel. Lovári cigány nyelvoktatás a 100.3 Rádió Dikem.
2: Szia, Hajni!
3: Szia, Armando! Hogy vagy?
2: Én nagyon jól vagyok, és nem fáj a hasam.
3: A pered.
2: A perem, igen. A mai nap folyamán pedig megtanuljuk azt, hogy önmagában az egész hosszú kezünk az úgy van, hogy vast.
3: Vast.
2: És mivel kettő van...
3: Vasta.
2: Így van! Egyszerűen ragad rád a lovári cigány.
3: Annyira remélem, annyira látom lelki szemeim előtt, ahogy a hallgatók is tudják már, hogy az A a többes szám, a lovári cigány nyelve, és amikor így megkérdezed, hogy akkor ebből most mi következik, akkor hallom, ahogy velem mondják az autóban, vagy otthon, vagy bárhol is legyenek, hogy vasta.
2: Igen, igen, és jól esik, hogy én tudtam. Szígyú, vászlos esze?
3: Tanuljunk örömmel.
0: Romákról, nem csak romáknak. 100.3 Rádiódi. Rádiódi. Rádiódi. Rólunk, neked. Hírek rólunk, neked. A 100.3 Rádiódikben.
4: Üdvözlöm a hallgatókat! A Rádiódik nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. Ösztöndíj szerződést írt alá egy roma származású fiatal a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei rendőrfőkapitánysággal. Egy újabb roma származású fiatal kerülhet a rendőrség kötelékébe. A ceremóniát követően Miskolci István ezredes bűnügyi rendőrfőkapitány helyettes és leendő munkatárs Ónodi Dávid, illetve édesanyja kötetlen beszélgetést folytattak. A rendőrfőkapitányság először 1996-ban hirdette meg a roma származású fiatalok rendőrré válásának elősegítését célzó ösztöndíjas pályázatát. A pályázatot nyert tanulónak a támogatásért vállalnia kell, hogy középfokú tanulmányai eredményes befejezését követően jelentkezik valamelyik rendvédelmi technikumba, vagy a Nemzeti Közszolgálati Egyetem rendészettudományi karára, részt vesz a felvételi eljárásban és minden tőle várhatót megtesz a felvétel érdekében. Az elmúlt 30 évben a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei rendőrfőkapitánysága támogatási rendszerével már 29-en kerültek a rendőrség tagjainak sorába. Bódi Guszti élete és munkássága. Bódi Guszti a magyarországi roma zenei élet egyik legismertebb és legnépszerűbb alakja. Hosszú évtizedek óta van jelen a zenei életben, és munkásságával jelentős szerepet töltött be a roma mulatós zene és a magyar szórakoztató zene világában. Sajátos előadásmódja, jellegzetes hangzásvilága, valamint feleségével, Bódi Margóval való közös szereplései révén generációk számára vált ismerté. Pályafutása nem csak egy sikeres zenész történet, hanem egy olyan életút is, amelyben a család, a hagyományok, a zene és a roma identitás szorosan összekapcsolódik. Bódi Guszti számára a zene már fiatal korától fontos szerepet töltött be. A roma közösségekben a zene és az éneklés hagyományosan meghatározó kulturális érték. A muzsika sok családban nem egyszerű szórakozás, hanem egy örökség, amely generációról generációra továbbadódik. A zene segítségével történeteket, érzelmeket és élethelyzeteket lehet megfogalmazni, miközben közösségi élményt is teremt. Bódi Guszti munkásságában ennek a hagyománynak a modern, szórakoztató zenei formája is megjelenik. Pályafutása során elsősorban a roma mulatós zene egyik meghatározó előadójává vált. Zenéjében gyakran keverednek a hagyományosabb roma zenei elemek a könnyen befogadható, táncolható mulatós hangzással. Dalai sokszor a szerelemről, a családról, az örömről, bánatról, barátságról és az élet különböző nehézségeiről szólnak. Ezek olyan témák, amelyek a közönség széles rétegei számára könnyen érthetőek és átélhetőek. Bódi Guszti egyik legfontosabb zenei kapcsolata a Nagyecsedi Fekete Szemek együttese. A formáció neve szorosan összeforrt a roma zenei hagyományokkal és a mulatós zenei világgal. Az együttes munkásságának jelentőségét az adja, hogy a roma zenei kultúra számos jellegzetességét olyan formában közvetítette, amely a szélesebb magyar közönséghez is eljuthatott.
0: Ezek voltak az FM 100.3 Rádió Dik roma hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dikben.
5: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diklóban.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dik. Korábbi adásunk ismétlése következik.

0: Rádiódik.
1: Egy kis patak mindig rohant, és egyre csak énekelt. Egy sziklafal útjába állt,

homályos pont, hogy éles. Emlékszem, kettesben maradtunk, és megtettünk mindent, amit akartunk. Te vagy az a lány, aki a túlparton áll. Hát úszom érted a Balatont, tombol a nyár. Gyere ide már, egy kicsit érezd a reggaetont. Amit érzek, túl megy a szavakon, a falakon átmászva. Most megmutatom, hogy a

0: ahol a mi hangunk szól, ahol a mi kedvenceink szólnak. 100.3 Rádiódik. Romákról, nem csak romáknak.
1: Szeretettel köszöntünk mindenkit. Két beszélgető társammal ülök itt, szokás szerint. Molnár Regina, aki blogger.
2: Sziasztok, üdvözlöm a hallgatókat.
1: És itt van Balázs Zsuzsa is, aki szerkesztő riporter. És coach.
3: Így van, üdvözlöm a kedves hallgatókat.
1: Olyan témát választottunk, ami különbözőképpen érint minket, a megosztásról lesz szó. Két dimenzióban néznénk rá. Az első az, hogy személyesen hogyan állunk a megosztással és a bizalmi körökkel. A következő, amelyben mind a hárman egy másfajta vérmérséklettel veszünk részt, ez pedig a social media és az ottani megosztások.
3: Én ugye követem a Regit, és ugye nagyon sokszor megfogalmazódik bennem, hogy úristen, a Regi hogy tudja úgy élni az életét, szinte mindent megmutat. A reggelit, a cipőjét, a hátizsákját, hogy annyi mindent megosztasz magadról, amit értem, hogy te magad vagy a tartalom.
2: Eladtam a lelkem.
3: Nem ezt mondtam. Mi marad belőled magadnak, vagy mi marad a szerelmednek? És én nagyon nem szeretem, amikor szerelmes párok kifelé mondják azt, hogy szeretlek. Hát miért nem neki mondod? Igen.
1: Ott a Facebookon, igen, vagy ilyen platformokon?
3: Igen. Hát most, bocsánat, ez egy olyan intim dolog, amikor két ember azt mondja a másiknak a szemébe, nem a Facebookba, a szemébe, hogy szeretlek. Nekos szerelmem. Hát kire tartozik? Tehát Regi, a kérdés az, hogy mi marad magadnak, magadból, és hogy meddig terjed a határa annak, hogy megosztasz?
2: Nekem, ami megmarad, az én csendem. Amit egyre sűrűbben igyekszem minden napra beiktatni. Ha 10 perc, akkor 10 perc. De igyekszem azért többet. Tehát vannak olyan intim dolgok, amiket nem osztok meg. Pontosan ez párkapcsolat. Mert ezt én is így gondolom, hogy az szent. Ahhoz senkinek semmi köze nincsen. Nyilván az egyéb dolgokhoz se vannak, most itt nem sorolnám, de hogy vannak olyan intim dolgok, amiket egyáltalán nem.
3: Soroljuk. Igenis soroljuk. Soroljuk fel.
2: Soroljuk fel,
3: hogy mi az, ami szent, és nem tennéd.
1: Hát kezdjük a gyerekkel.
3: Igen.
1: Nekem az egyből beugrik, hogy, hogy a gyerekkel kapcsolatban igenis le kell figyelni. Van egy életkor, ami alatt teljesen fölösleges kitenni bármit is, abban a gyerek nem tud döntést hozni.
3: Intim kapcsolat, család, gyerek.
1: Igen, szerelem.
2: Abszolút, ezek a mélyebb emberi kapcsolatokat én se teszem ki oda.
3: Mesélek róla.
2: Otthonomról sem nagyon láttak még fotót, meg videót, szóval nem.
1: Tehát igen. Meg te, Regi, azért abból a szempontból speciális így megosztó van. Vagy, hogy te akkor azért az utazásaiddal kapcsolatban osztasz meg dolgokat.
2: Igen.
1: Tehát az egy más dolog. Ugyanakkor a megosztásoknál, ugye valamit kialakítunk, egy képet készítünk azért, ha fotózunk. Azért odafigyelünk, hogy ez a fotó legyen valamennyire értelmezhető, stb. És ez egyre szebben és erősebben tolódik afelé, hogy amit megmutatunk, az jól nézzen ki, szép legyen. És amikor az intim terünkből egyre többet osztunk meg, akkor azt gondolom, hogy elkezdjük az intim terünket megszépíteni. Holott annak nincs szüksége feltétlenül egy világ szerinti szépségre, és szerintem ez egy veszélye a megosztásoknak. Például láttam olyan videókat, ahol már azt is felvették, hogy megkérik a kezét másiknak, akkor aztán, hogy a terhességi tesztet lefotózták, stb. És mondom, egyre több intim teret osztunk meg, és mindegyiket valami módon kompaktra készítjük, mert egyébként is a befogadás miatt is ez fontos, hogy befogadható legyen a tartalom, és akkor már szépítjük. Tehát, hogy valami módon elkezdődik az intim térnek egy másfajta aspektusból való értékelése. Az intimitás mennyire jól mutat kifelé? Ez mekkora ellentmondás?
2: Igen.
1: Nagyon nagy veszélye annak, hogy egyre inkább átértékelődik az intimitásnak az értéke.
2: Igen.
1: Hogy ez mitől értékes? Nem attól értékes, hogy személy között, két ember között történik akár, hanem elkezdődik az, hogy nem az benne az érték, hanem az, hogy ezt kifelé hogyan tudom megjeleníteni, lekommunikálni. Kifelé azt, ami egy belső tartalom, és csak két ember között zajló dologról van szó. A másik meg az jutott eszembe, hogy 2002-ben voltam 24 éves, azon gondolkodtam, hogy tanuljak meg úgy élni, hogy ne csak akkor legyek boldog, amikor mások látnak.
2: Igen.
1: Hát akkor még ezek a felületek sehol nem voltak, és milyen érdekes, hogy már akkor az fogalmazódott meg bennem, hogy vigyázz, vigyázz. figyelj arra, hogy ne csak mások előtt legyen értékes az életed. És ez meg a másik veszély szerintem, hogy elkezdődik az életnek egy olyan fajta megélése, aminek a pillanatai meg terei akkor válnak értékessé, ha valaki mással mondjuk egy platformon megoszthatom. És itt viszont elveszik a te magad személyes önátélésed. Mit szóltok ezekhez a felvetésekhez?
2: Teljesen egyetértek veled, és pont ezért igyekszem megtartani magamat magamnak, és úgy is boldog lenni, vagy örülni bizonyos dolgoknak, pillanatoknak, hogyha nem látja a szomszéd, meg az internet népe. Egyre inkább nyílok meg magam felé is, és ez szerintem ez nagyon elengedhetetlen dolog, így ahogy te is mondod.
3: Félre ne értsék a kedves hallgatók, nagyon-nagyon szükség van arra, hogy az emberek elmondják egy saját tapasztalataikat, hogy elmondják azt, hogy lábaltak ki egy mély válságból. Ez a sorozat is azt szolgálja, hogy tényleg magunknál legyünk. Ezekre szükség van. Csak van egy pont, én azt gondolom, amit a Tomi is már itt feszegetett, amit meg kell hagyni a szemtől szembeni közösségnek.
1: Igen, és ugye a megoszthatóból sem kell mindent megosztani. Tehát a megosztható térből sem kell mindent odarakni. Én amikor a barátaimmal voltam, és most már így azért őszintén így kimondom a beszélgetés vége felé, hogy nekem feláll a hátamon a szőr elől az egész közösségi médiától, de ez arról is szól, hogy nem vagyok ez az alkat. Tehát ez azért arról is szól erősen, és amikor a barátaim látom, hogy fotózzák magukat, ha étteremben vagyunk, bárhol van, bármit csinálunk, kell egy fotó, sőt, én, aki nem készítek felvételeket, készítsek már róluk videókat. És a múltkor azt mondtam nekik, amikor fotózták magukat, hogy gyerekek, nárogjatok, de nem vagytok olyan szépek. És ezt olyan jó volt kimondani, hogy lehet, hogy senki ezt nem mondja el nektek, de a Jennifer Lopez szerintem nem fotózza magát ennyiszer. Tehát itt van egy olyan helyzet,
3: mint egy hétköznapi ember.
1: Igen. Igen. Tehát, hogy egyszerűen valahogy nem értem a nem adekvát, hogy miért kerülünk annyiszor képre, hogy mi az, amit annyira látni kell rajtunk. Még ezt nekem még mai napig én még nem értem.
3: De kimondtad az adásban, mert vissza kell, hogy valaki igazolja azt, hogy te szép vagy, gyönyörű vagy, szerethető vagy, minden erre megy ki, hogy valaki fogadjon el, szeressen engem, és bizonyítsa be, hogy én egy szerethető ember vagyok. Ott követjük el a elvétést, hogy nem ettől leszünk szerethetőek, hogy 1200 fotót kinyomok.
2: Igen.
3: És nem élem meg, bocsánat, a pillanatot, a vacsorámat, a jelenlétet, a baráti társaságomat, mert azon jár az agyam, én is beleestem, hogy milyen szelfit, milyen pózból, hogy áll a hajam, és nem bírsz jelen lenni.
1: Nem bírsz, tehát ott nincs jelenlét.
3: Nincs.
1: Gyerekek, voltam a Sziget Fesztiválon, és ott volt a nagy színpad, egy világhírű előadó. Mit láttam? Mindenki a telefonját nézte, nem az előadót, hanem a telefonját, hogy rögzíti.
2: Igen.
1: Gondoljátok el, hogy ott hát hányan fel fogják azt tenni. Hát most pont azt hiányzik, hogy még te is felragd.
2: Igen.
1: Hát nem jobb lenne, ha éppen átélnéd.
2: Igen.
1: Tehát, hogy így kiszorít minket egyébként a jelenlétből is, és ez egy nagyon nagy veszély. A másik, hogy valójában nem éljük át a dolgokat, csak rögzítjük. Van valaki, akinek van ideje ezeket a videókat, minden ismerősének a videóját végignézni.
3: Biztos nem.
1: Bejegyzésben 600 kép, úristen, 16 videó, és ami nagyon nehéz, hogy tényleg van egy elszemtelenedés, nem maradhatsz ki belőle. Ez meg a másik, hogy de csak egy fotó. És akkor mondom, jó, akkor fotózz le, de akkor ne oszd meg, légy szíves. Na, de hát miért ne osszam meg? Hát akkor maximum nem jelöllek meg benne. Tehát, hogy egyszerűen nem, neked nincs jogod ahhoz, hogy te úgy dönts, hogy kimaradsz ebből az őrületből. És amikor valakivel megismerkedem, mondja, hogy jelüljük be egymást Facebookon. Mondom, figyelj, én nem használom a Facebookot, tehát ne legyen belőle sértődés, hogy én nem fogok neked üzeneteket írogatni, meg válaszolni se, ha írsz. Erre nekem már nincs energiám. Oké, nem baj, csak jelüljük be egymást. Aztán bejelüljük egymást, és akkor jön egy üzenet, hogy szia, na attól meg így ki vagyok.
2: Igen, tehát, ezt nem értem én se. Miért kell bejelölgetni meg sziázni?
1: Igen.
3: Gyűjtögető hajlam.
2: Igen.
1: Szóval, hogy sajnálom, de tényleg ebben én egy ilyen nagyon-nagyon negatív túlsó felét képviselem, és azt látom, hogy a barátaim becsavarodtak. Ez felzabálja őket. És olyan dolgokra veszi rá őket, ami abszolút távol van a személyiségüktől, és képzeljétek el, hogy nyugaton már vannak olyan konkrétan meghirdetett pszichológiai terápiák, azzal a címszóval, hogy a közösségi médiában megmutatott éned és a saját éned közötti különbség feszültségét kezelni kell. Talán ez így végszónak nem is rossz, és szívből kívánom mindkettőtöknek, meg a hallgatóknak is, hogy egyre több olyan dolog legyen az életükben, amit nem tudnak se szavakba, se képekbe foglalni, mégis nagyon valóságosan alakítja az életüket. Legyen így, mindenkinek minden jót kívánok.
3: Viszont hallásra.
2: Viszont hallásra.

0: műsor termék megjelenítést tartalmazott. Korábbi adásunk ismétlését hallottátok. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádió Dickben.
1: Jogállami eszközökkel kell véghez vinni az elszámoltatást, a kormányfő szerint emelik a családi pótlékot jövőre. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Magyar Péter szerint a TISZA feladata, hogy az ország rendbetételét, valamint az elszámoltatást jogállami eszközökkel vigye véghez. A miniszterelnök a TISZA őszi országjárásának első veszprémi állomásán arról beszélt, hogy a kormány eddig is jelentős eredményeket ért el, ugyanakkor türelmet és bizalmat kér a 240 oldalas program megvalósításához. Magyar Péter hangsúlyozta, egy élhető és emberséges Magyarországhoz mindenkire szükség van, ezért a TISZA nyitott a kritikákra és azok felé is bizalmat szeretne építeni, akik eddig kételkedtek benne. Emelik a családi pótlékot, Magyar Péter miniszterelnök a megújult Kossuth Rádióban azt mondta, a TISZA párt duplázást ígért a programjában. Ezt 2027-re az óriási költségvetési hiány miatt nem tudják garantálni, de nagymértékű emelésre tett ígéretet. A családi pótlékot 2008 óta nem emelték, hangsúlyozta a kormányfő. Elindult a pályázat a Kerékpáros Barát címre. Vitézi Dávid miniszter szerint egyre többen választják a biciklit a mindennapi közlekedéshez. Ez pedig olyan környezetre van szükség, ahol biztonságosan és kényelmesen lehet kerékpározni. Ezért az idén is meghirdetik a Kerékpáros Barát település, Kerékpáros Barát munkahely és Kerékpáros Barát közintézmény pályázatot. Nem emelhetik a tűzifa árát az állami erdészetek az áfa csökkentés után. A kormány határozata szerint a nettó ár nem haladhatja meg a január 1-én alkalmazott lakossági árat. A cél, hogy az 5%-os áfából származó megtakarítás a fogyasztóknál maradjon. Feltörtek egy mentőautót, amíg egy beteg ellátásán dolgoztak a mentők. Az elkövető az egyik mentő táskáját lopta el a kocsiból. A történteket egy kutyáját sétáltató járókelő vette észre, aki szólt a közelben álló biztonsági őrnek. Ő azonnal értesítette a mentőket, akik jelezték az esetet a hatóságoknak. Évtizedekig barátnők voltak, kiderült, hogy édestestvérek. A két 40-es éveiben járó indiai születésű nőt csecsemőként két holland család fogadta örökbe, de egymáshoz közel nőttek fel, és az első találkozásukon azonnal megtalálták a közös hangot. Később egy DNS teszt 100%-os kapcsolódást mutatott. Megjelent Dolly Parton első posztumusz dala. A country zene 80 évesen elhunyt sztárja a Born to Ride című feldolgozásban énekel. A felvétel egy készülő Stanley Brothers előtt tisztelgő feldolgozás albumra készült, amely októberben jelenik meg.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádió Dick hírei. Közlekedési hírek.
2: A Budaörsi úton a Naprózsa utca és a Gazdagréti út között szakaszosan lezárják a külső sávot. Útszűkületen kell áthajtani a Dohány utca és a Nyár utca kereszteződésében, valamint le van zárva a Petőfi Sándor utca a Kossuth Lajos utca után. A Városligeti fasor sem járható a Bajza utcánál, viszont a szervizúton lehet közlekedni, a Bajza utcában pedig sávlezárásra kell számítani. A Vaspálya utcában befelé az Ihász utca után le van zárva a busz sáv, valamint a Gömb utca, Csata utca kereszteződés sem járható. A Rejter Ferenc utcában kifelé a Frangepán utca után a forgalom a parkolósávban tud haladni, valamint a Mészáros József utcát is lezárták a Zséji Aladár utca és a Pilóta utca, valamint a Diósi Lajos utca és az Imre utca között. Szakaszos, illetve időszakos sávlezárásra kell számítani továbbá az M5-ös autópálya fővárosi szakaszán mindkét irányban, úgyhogy vezessen mindenki türelmesen, megfontoltan, és hát azért egy kicsit ügyesebben. Mondom gyorsan, hogy milyen időre számíthatunk a mai nap folyamán, addig pedig, hogyha lát valaki valami rendkívülit közlekedés közben, nyugodtan megírhatja nekem SMS-ben a 0630-3030-100-as telefonszámra.
0: Időjárás.
2: A mai keddünkön sok napsütésre számíthatunk országszerte, időnként azért egy-egy gomoly felhő előfordulhat, de csapadék nem valószínű. A mai délután 25 fok körül várható a csúcshőmérséklet, és a légmozgás is viszonylag gyenge marad, szóval röviden a mai idő kifejezetten kellemes.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádió Dick hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. Zsába! A mi zenéink, a mi műsoraink. Indul a Bódik Kívánság Show a 100.3 Rádió Dickben.
3: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a Dicklóban.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dick.
2: Kedves 100.3 Rádió Dickesek, el is indult a mai Bódik Kívánság Show itt a 100.3 Rádió Dicken, tehát várom a sok-sok zenei kívánságot SMS, illetve betelefonálás formájában a 0630303030-as telefonszámra, mert ha van, aki nem tudná, neki nagyon szívesen elmondom. Én minden hétköznap 3-tól 6-ig csak és kizárólag a tiétek vagyok, tehát a lehetőség szerinti legtöbb zenei kívánság teljesül, pontosan ezért ösztönözlek titeket arra, hogy ne szégyelősködjetek, ne kéressétek magatokat, csak mondjátok meg nekem, hogy mi a ti szívetek vágya. Viszont voltam ma egy gyors étterembe, és hát a srác annyira lassú volt, és annyira le volt tompulva, mint egy zombi, illetve ahogy jöttem be a rádióba, a többi közlekedő is olyan, mintha egy zombi lenne, szerintem ma mindenki egy kicsit valamiért be van lassulva, úgyhogy én amondó vagyok, hogy kicsit ezt a hangulatot pörgessük már fel, és el is indítom a mai műsort Mário és Ferike duettjével. Kimaradás, ezzel ösztönözök mindenkit arra, hogy egy kicsit legyen jobb a kedv.
4: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.

Látom ellenére cikáznak a gondolatok, tovább lépek el valaki más. Régen az hittem egy angyal, de kinőtt a szarva és csapdák a telit. Megismertem a lelked, a jellemet, minden mozdulat kiábrán.

Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár. Hívd őt, vagy írj SMS. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódi Kívánság Show a 100.3 Rádiódikben.

hatalmas szeretettel várom, és hát teljesítem is a zenei kívánságaitokat, hiszen minden hétköznap délután 3-tól 6-ig Bódik kívánságshow, ami pedig annyit jelent, hogy a lehetőség szerinti legtöbb zenei kívánságot teljesítem, mármint ahhoz képest, amennyi bele tud férni a napi 3 órányi műsoridőbe. Pontosan ezért nem is rabolom tovább a mi drága kis időnket, hanem teljesítem is gyorsan a következő kívánságot, melyet SMS formájában kaptam, nem is olyan régen, még hozzá Vivitől így szól. Szia Csobika, Vivi vagyok, és életem szerelmének Krisztiánnak szeretnék kedveskedni egy jó kis dallal, Leo a kedvenc énekese. Na hát akkor, hogyha Vivi élete szerelmének a Krisztiánnak kell szóljon a drága kedvenc előadója Leo, akkor én nagyon sok szeretettel el is indítom az Aluma Mait, Leo slágerét, addig pedig várom a további SMS-eket, illetve betelefonálásokat a 06 30 30 30 100-as telefonszámra.

0: Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS-t. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100.
0: Bódi Kívánság Show a 100.3 Rádiódikben.

Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár. Hívd őt, vagy írj SMS. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódi Kívánságshow a 100.3 Rádiódik.

0: közlekedési hírek.
1: A Budaörsi úton a Naprózsa utca és a Gazdagréti út között szakaszosan lezárják a külső sávot. Útszűkületen kell áthajtani a Dohány utca és a Nyár utca kereszteződésében, valamint le van zárva a Petőfi Sándor utca a Kossuth Lajos utca után. A Városligeti fasor sem járható a Bajza utcánál, viszont a szervizúton lehet közlekedni, a Bajza utcában pedig sávlezárásra kell számítani. A Vaspálya utcában befelé az Ihász utca után le van zárva a busz sáv, valamint a Gömb utca, Csata utca kereszteződés sem járható. A Rejter Ferenc utcában kifelé a Frangepán utca után a forgalom a parkolósávban tud haladni, valamint a Mészáros József utcát is lezárták a Zséji Aladár utca és a Pilóta utca, valamint a Diósi Lajos utca és az Imre utca között. Szakaszos, illetve időszakos a sávlezárásra kell számítani továbbá az M5-ös autópálya fővárosi szakaszán mindkét irányban, úgyhogy vezessen mindenki türelmesen, megfontoltan, és hát azért egy kicsit ügyesebben. Mondom gyorsan, hogy milyen időre számíthatunk a mai nap folyamán, addig pedig, hogyha lát valaki valami rendkívülit közlekedés közben, nyugodtan megírhatja nekem SMS-ben a 0630 30 30 100-as telefonszámra.
0: Időjárás.
1: A mai keddünkön sok napsütésre számíthatunk országszerte, időnként azért egy-egy gomoly felhő előfordulhat, de csapadék nem valószínű. A mai délután 25 fok körül várható a csúcs hőmérséklet, és a légmozgás is viszonylag gyenge marad, szóval röviden a mai idő kifejezetten kellemes.
0: Ezek voltak a 100.3 rádiódik hírei.
1: A powerbankok, vagy ha úgy tetszik, powerbank a repülés során az esetleges meghibásodások miatt veszélyesek lehetnek, így kizárólag a kézi podgyászban szállíthatók. A gépekre 100 watt határig jellemzően külön megkötés nélkül lehet felvinni a készüléket. Ezen felül 160-ig csak külön engedéllyel, 160 watt felett pedig egyáltalán nem szállíthatóak az ilyen eszközök repülőgépeken. Egyre több légitársaság szigorít a powerbankok repülőgép szállítására és használatára vonatkozó szabályokon. Ennek az oka, hogy egy meghibásodott lítium-ion akkumulátor rövid idő alatt túlmelegedhet, füstölni vagy akár lángolni is kezdhet. A téma ráadásul ismét előtérbe került, miután egy Milánóból Prágába tartó EasyJet járaton kigyulladt egy powerbank. A gép még felszállás előtt a kifutón gurult, amikor az egyik felső csomag tárolóból füst tört elő, majd lángok csaptak fel. Az utasokat evakuálták, és két ember pedig sajnos könnyebben megsérült. Tehát magyarul igazából, hogyha egy repülőn, egy UFO-n,

spórolt 9000 forintot, de mivel spórolunk, attól még több nem lesz, ahogy látjátok, itt van a példa is. Gondolom az interneten az ilyen kínai oldalakról megrendelhette a powerbankot, hiszen úgy van vele, hogy hát ugyanúgy tölt, mint a 12000-es, csak 9000-rel olcsóbb. Hát nem véletlen, pont ezért olcsóbb. Az autókra is mondják, hogy hát az 58 millió forintos autó is ugyanúgy elvisz A-ból B-be, mint a 8 millió forintos, 0 kilométeresen 8 millió forintos autó valóban elvisz A-ból B-be, csak nem mindegy, hogy milyen körülmények között. Ahogy például a két telefon között is van különbség. Tehát van olyan telefon, hogy mondjuk Xiaomi, Qingchong, Redmi, Oppo, ilyen mindenféle olcsóbb kategóriás telefon, meg nyilván van 6, 7, meg 800, meg 1 millió forintos telefon is, és hát azért van különbség a két telefon között, úgyhogy ha van két opció, akkor szerintem mindenféleképpen a jobbat kell választani, főleg úgy, hogyha pár ezer forint vagy pár tízezer forint különbség van. Tehát, hogyha mi veszünk egy porszívót, de mondjuk a másik porszívó sokkal jobb, viszont csak 30 ezerrel drágább, 80 ezer helyett 110 ezer, akkor szerintem nyugodtan vegyük meg a drágábbat, hiszen hiába spórolhatunk 30 ezret, hogyha mondjuk nem olyan a minősége, vagy mondjuk hamarabb tönkre megy, vagy nem olyan erősen szív. És itt van például ez a powerbank téma, hát ez a powerbank magától gyulladt ki, igazából a repülőgépen még föl se szállt. Ennyi erővel, ha 20 perccel hamarabb gyulladt ki, akkor meg a repülőtéri várakozóban gyulladt ki. Úgyhogy mindenféleképpen ne vegyünk gagyi, rossz minőségű cuccokat azért, mert pár tízezer forinttal mondjuk olcsóbb.

0: Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100.
0: Bódi Kívánság Show a 100.3 Rádiódikben.

0: is. Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár. Hívd őt, vagy írj SMS-t. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódi Kívánság Show a 100.3 Rádiódikben.
1: Yo, yo. Ez itt T-Boss a mikrofonnál. És ez neked szól.

06 30 30 30 100, ez a forró vonal, ezt a telefonszámot kell tárcsázni abban az esetben, hogyha zenét szeretnétek kérni a 100.3 Rádió Dikken, ugyanis minden hétköznap 3-tól 6-ig délutánonként lehetőségetek van zenét kérni, mivel én személyesen a lehetőség szerinti legtöbb kívánságot teljesítem, úgyhogy ezt bebizonyítva teljesítek is gyorsan egy újabb kívánságot, melyet SMS formájában kaptam nem is olyan nagyon régen Jázmintól, így szól az üzenet. Szia Csabika, Kovács Jázmin vagyok, és a testvéreimnek, Ferinek, Lacinak és Pistinek szeretnék kérni egy dalt. Nagyon szépen köszönöm, hogyha teljesíted a kívánságomat. Na hát akkor én amondó vagyok, hogy ha jól számolom, 4 testvér, mind a 4-nek fog szólni nagyon sok szeretettel, hiszen a testvériségnél nincsen szebb. Lehet akárki, akármilyen jó apuka, anyuka, előbb-utóbb úgyis eltávozik, és úgyis a testvérrel fog több időt együtt tölteni, főleg úgy, amikor már magukra lesznek utalva. Tehát a testvéreknek nagyon össze kell tartsanak, mindenféleképpen, mindent felül írva, én ezt így gondolom, úgyhogy szóljon ezért sok szeretettel Rokkónak a Testvér himnusz feldolgozása.

0: Rudi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS-t. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100.
0: Bódik Kívánságshow a 100.3 Rádiódikben.

0: mi rádiónk,
1: a mi hangunk, a mi hangunk.
2: Rádió Dík, Rádió Dík, Rádió Dík, Dík, Rádió Dík.
1: Rádió Dík, romákról, nem csak romáknak.
0: A Rádió Díkben minden hétköznap délután 3-tól a kéréseké és a kívánságoké a terem.
1: Aki a kívánságokat teljesíti,
0: Bódi Csabi Junior, Bódi Kívánság Show. A 100.3 Rádió Díkben.
1: A műsor termék megjelenítés tartalmazott.
0: Szityúvász Losasa. Tanuljunk örömmel. Lovári cigánynyelvoktatás a 100.3 Rádió Díken.
3: Szia, Hajni!
4: Szia, Armando! Hogy vagy?
3: Én nagyon jól vagyok, és nem fáj a hasam.
4: A pered.
3: A perem, igen. A mai nap folyamán pedig megtanuljuk azt, hogy önmagában az egész hosszú kezünk az úgy van, hogy vaszt.
4: Vaszt.
3: És mivel kettő van...
4: Vaszta.
3: Így van! Egyszerűen ragad rád a lovári cigány.
4: Annyira remélem, annyira látom lelki szemeim előtt, ahogy a hallgatók is tudják már, hogy az A a többes szám, a lovári cigány nyelve, és mikor így megkérdezed, hogy akkor ebből most mi következik, akkor hallom, ahogy velem mondják az autóban, vagy otthon, vagy bárhol is legyenek, hogy vaszta.
3: Igen, igen, és jól esik, hogy én tudtam. Szityúvászlos eszem.
4: Tanuljunk örömmel.
1: Romákról, nem csak romáknak. 100.3 Rádió Dík.
0: Rádió Dík. Rádió Dík. Rólunk, neked. Hírek rólunk, neked. A 100.3 Rádió Díkben.
5: Üdvözlöm a hallgatókat. A Rádió Dík nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. Egy romániai roma rendező, Alina Szerbán filmje nyerte a közönség díjat Velencében. Alina rendező és színésznő első nagy játékfilmje, az EU Contes, magyarul Én is számítok, kapta az Armani Beauty közönség díjat a 83. Velencei Nemzetközi Filmfesztiválon. A román és romani nyelvű alkotást a fesztivál Venice Spotlight szekciójában mutatták be. A történet főszereplője Rebecca, egy fiatal roma lány, aki arra készül, hogy elhagyja a gyermek otthont, ahol felnőtt. Abba reménykedik, hogy börtönből szabaduló édesapja megadhatja neki a biztonságot és a családi összetartozást, amelyre vágyik. Az önálló élet kezdete azonban a vártnál nehezebbnek bizonyul. A román-német-belga koprodukció forgatókönyvét is Szerbán írta. A szereplők között a bukaresti Casa Losif és Casa Sara gyermekotthonok 16 lakója, gyerekek és fiatalok is helyet kaptak. Alina az első romániai roma női rendező, akinek nagyjáték filmjét beválogatták a Velencei Filmfesztivál programjába. Színészként már 2023-ban is jelen volt a fesztiválon. Goran Stolevski Housekeeping for Beginners című filmjében szerepelt, amelyet az Orizonti szekcióban veszítettek. A közönségdíjat szeptember 12-én a fesztivál zárólapján adták át. Újabb roma fiatalnak ad esélyt a rendőrség Borsodban. A Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei rendőrfőkapitányság szeptember 4-én egy fiatalemberrel írt alá ösztöndíj szerződést. A ceremóniát követően Miskolci István ezredes, bűnügyi rendőrfőkapitány helyettes és leendő munkatárs, Ónodi Dávid, valamint az édesanyja kötetlen beszélgetést folytattak. A rendőrfőkapitányság először 1996-ban hirdette meg a roma származású fiatalok rendőrré válásának elősegítését célzó ösztöndíjas pályázatát. A pályázatot nyert tanulónak a támogatásért vállalnia kell, hogy középfokú tanulmányai eredményes befejezését követően jelentkezik valamelyik rendvédelmi technikumba, vagy a Nemzeti Közszolgálati Egyetem rendészettudományi karára, részt vesz a felvételi eljárásban és minden tőle várhatót megtesz a felvétele érdekében. Az elmúlt 30 évben a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei rendőrfőkapitányság támogatási rendszerével már 29-en kerültek a rendőrség tagjainak sorába, írja a polisz.hu. Sztár DJ-k és roma gasztro show az Árpád-kori emlékek között. Különleges program jön Ópuszta szerre. Sunset Picnic névvel elektronikus zenei fesztivált rendeznek. Pénteken az Ópuszta-szeri Nemzeti Történeti Emlékparkban, ahol már délelőttől civil programok várják a látogatókat. A közlemény szerint a fesztiválon a közönség a természet közelségében, történelmi környezetben találkozhat a hazai elektronikus zenei élet népszerű képviselőivel. A sort Felus nyitja, akit Lotfi Begi követ, a DJ két varázslatos hangú énekesnővel, Nagy Adrival és Kollányi Zsuzsival érkezik az Emlékparkba, majd az év DJ-je címet sorozatban háromszor elnyerő Regán Lili után Wilcox zárja a sort. A programok azonban már délelőttel kezdődnek a falu rendezvényeivel. A térségben működő alapítványok egyesületek bemutatkozása mellett a többi közt esélyegyenlőségi divatsót is rendeznek. A Ruhatár és Máté Roland című inspiráló divat bemutató a sokszínűséget, az elfogadást és az önazonosságot ünnepli. A Skanzenben gasztrosót tartanak, melyen a látogatók roma gasztronómia hagyományait ismerhetik meg a kóstolással egybekötött interaktív bemutatón.
1: Ezek voltak az FM 100.3 rádió diploma hírei. Közlekedési hírek.
6: A Budaörsi úton a Naprózsa utca és a Gazdagréti út között szakaszosan lezárják a külső sávot. Útszűkületen kell áthajtani a Dohány utca és a Nyár utca kereszteződésében, valamint le van zárva a Petőfi Sándor utca a Kossuth Lajos utca után. A Városligeti fasor sem járható a Bajza utcánál, viszont a szervizúton lehet közlekedni, a Bajza utcában pedig sávlezárásra kell számítani. A Vaspálya utcában befelé az Ihász utca után le van zárva a busz sáv, valamint a Gömb utca, Csata utca kereszteződés sem járható. A Rejter Ferenc utcában kifelé a Frangepán utca után a forgalom a parkolósávban tud haladni, valamint a Mészáros József utcát is lezárták a Zséji Aladár utca és a Pilóta utca, valamint a Diósi Lajos utca és az Imre utca között. Szakaszos, illetve időszakos sávlezárásra kell számítani továbbá az M5-ös autópálya fővárosi szakaszán mindkét irányban, úgyhogy vezessen mindenki türelmesen, megfontoltan, és hát azért egy kicsit ügyesebben. Mondom gyorsan, hogy milyen időre számíthatunk a mai nap folyamán, addig pedig, hogyha lát valaki valami rendkívüli közlekedés közben, nyugodtan megírhatja nekem SMS-ben a 0630 3030 100-as telefonszámra.
1: Időjárás.
6: A mai keddünkön sok napsütésre számíthatunk országszerte, időnként azért egy-egy gomoly felhő előfordulhat, de csapadék nem valószínű. A mai délután 25 fok körül várható a csúcshőmérséklet, és a légmozgás is viszonylag gyenge marad, szóval röviden a mai idő kifejezetten kellemes.
1: Ezek voltak a 100.3 rádiódik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Folytatódik a Bódik Kívánság Show a 100.3 rádiódikben.
2: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diklóban.
1: Romákról, nem csak romáknak. Rádiódik.
6: Nagyon sok szeretettel várom és teljesítem a zenei kívánságaitokat. Elvégre ez a Bódik Kívánság Show, tehát minden hétköznap 3-tól 6-ig a kéréseké és a kívánságoké a főszerep itt a 100.3 Rádió Dikken, úgyhogy 0630 30 30 100, ezt a telefonszámot kell tárcsázni, és vagy megírni SMS-be, vagy pedig felhívni, és úgy megmondani nekem, hogy kik vagytok, kinek, milyen zenét, és milyen alkalomból szeretnétek küldeni, ugyanis, mint ahogy mondtam nektek mindig is, én a lehető legtöbb kívánságot teljesítem, amennyi bele tud férni a napi 3 órányi műsoridőbe, úgyhogy nem is rabolom tovább az időt, olvasom is gyorsan a következő SMS-t, melyet nem olyan régen kaptam, Tamástól így szól. Szép napot kívánok neked, Tamás vagyok, Pestről szeretnék kérni egy dalt, egy romantikus számot a páromnak, Maszatnak. Rád bízom a választást, előre is nagyon szépen köszönöm, ha már csak beolvasod. Legyen szép napod! Na hát, kedves Tamás, nagyon imádlak, nagyon szeretlek, én az ilyen SMS-eket nagyon szeretem, nagyon élem, ez éltet engem a kultúra és az intelligencia, úgyhogy nagyon sok szeretettel Maszatnak, tehát Tamás élete szerelmének, ez a beceneve, mert idézőjelbe írták, tehát ő neki fog szólni egy jó kis dal, ami most legyen egy GVM-től a Te vagy minden gondolatom című slágere.

Csabi Junior a te kívánságodra vár. Hívd őt, vagy írj SMS-t. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódik Kívánságshow a 100.3 Rádiódikben.

0630 30 30 100. Ezt a telefonszámot tárcsázzátok abban az esetben, hogyha zenét szeretnétek kérni itt a 100.3 Rádió Dikken, ugyanis minden hétköznap 3-tól 6-ig a lehetőség szerinti legtöbb zenei kívánságot teljesítem, úgyhogy ezt bebizonyítva olvasom is és teljesítem is gyorsan a következő kívánságot, melyet SMS formájában kaptam nem is olyan nagyon régen Krisztiántól, így szól: Szia, Krisztián vagyok, Fegyvernekről egy zenét szeretnék kérni a családomnak, fiamnak, Rikinek jó bulást, Mirellának és a feleségemnek, Ritának. Köszönöm. Na hát akkor a Krisztián drága, kedves kis családjának fog szólni egy dal, nem írt konkrét zenét, úgyhogy én most elindítom az egyik legjobbat szerintem. Mr. Roland, Érezlek mindenhogy című dala fog szólni Fegyvernekről Krisztián kérésére a drága, kedves családjának.

Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár. Hívd őt, vagy írj SMS. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódi Kívánságshow a 100.3 rá.

0: Módi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100.
0: Bódi Kívánság Show a 100.3 Rádiódikben.

0: közlekedési hírek.
1: A Budaörsi úton a Naprózsa utca és a Gazdagréti út között szakaszosan lezárják a külső sávot. Útszűkületen kell áthajtani a Dohány utca és a Nyár utca kereszteződésében, valamint le van zárva a Petőfi Sándor utca a Kossuth Lajos utca után. A Városligeti fasor sem járható a Bajza utcánál, viszont a szervizúton lehet közlekedni, a Bajza utcában pedig sávlezárásra kell számítani. A Vaspálya utcában befelé az Ihász utca után le van zárva a busz sáv, valamint a Gömb utca, Csata utca kereszteződés sem járható. A Rejter Ferenc utcában kifelé a Frangepán utca után a forgalom a parkolósávban tud haladni, valamint a Mészáros József utcát is lezárták a Zséji Aladár utca és a Pilóta utca, valamint a Diósi Lajos utca és az Imre utca között. Szakaszos, illetve időszakos a sávlezárásra kell számítani továbbá az M5-ös autópálya fővárosi szakaszán mindkét irányban, úgyhogy vezessen mindenki türelmesen, megfontoltan, és hát azért egy kicsit ügyesebben. Mondom gyorsan, hogy milyen időre számíthatunk a mai nap folyamán, addig pedig, hogyha lát valaki valami rendkívülit közlekedés közben, nyugodtan megírhatja nekem SMS-ben a 0630 30 30 100-as telefonszámra.
0: Időjárás.
1: A mai keddünkön sok napsütésre számíthatunk országszerte, időnként azért egy-egy gomoly felhő előfordulhat, de csapadék nem valószínű. A mai délután 25 fok körül várható a csúcshőmérséklet, és a légmozgás is viszonylag gyenge marad, szóval röviden a mai idő kifejezetten kellemes.
0: Ezek voltak a 100.3 rádiódik hírei.
1: A nap végén jelentkező lankadatlan fejfájás sok irodai dolgozó számára ismerős probléma, amelyet gyakran stressz vagy a kimerültség számlájára írnak. Ezt azért olvasom, hogy a 100.3 rádiódik olyan hallgatói, akik tényleg irodában dolgoznak és sokat, magas nyomás alatt, nagy felelősség mellett őket egy kicsit kiokítsam. A háttérben azonban meglepően gyakran nem áll más, mint a digitális eszközök előtt töltött órák és a kezeletlen szemfáradtság, amelynek kivizsgálása kulcsfontosságú a tartós megkönnyebbüléshez. A visszatérő fejfájás hátterében számos ok meghúzódhat, ám ha a panaszok elsősorban a nap második felében hosszabb képernyő használat után alakulnak ki, érdemes gyanakodni. A szem fokozott terhelése, a fénytörési hiba vagy a digitális szemfáradtság közvetlen hozzájárulhat a fejfájáshoz és egyéb tüneteihez. A számítógép és okostelefon bámulása folyamatos, intenzív, közeli fókuszálást követel meg a szemizmoktól, ami megfelelő korrekció hiányában óriási megterhelést jelent. A látási nehézségek és a fejfájás, illetve a migrén kapcsolata rendkívül szoros. Sokan évekig szednek fájdalomcsillapítókat, anélkül, hogy sejtenék, hogy mi okozza a problémát. A probléma gyökere egy enyhe, észrevétlen fénytörési hiba, vagy a kettő szem együttműködésének zavara okozza igazából ezt az egészet. Előfordulhat akár még az is, hogy valaki önmagában amúgy így éreztetlen,

diszkomfort érzést kelt. Időszakos homályos látásnál a fókusz fenntartásának nehézségei miatt a látás pillanatokra elhomályosodhat. Feltorlódó feszültség esetén a görcsös izommunka közvetlenül kiváltja, vagy fel is erősíti a fejfájást, illetve vannak természetesen a rossz környezeti faktorok. A rossz megvilágítás és a monitor helytelen elhelyezése csak fokozza a terhelést az irodai munkában, és nem győzöm kihangsúlyozni a 100.3 rádiódik hallgatói irányába, hogy a megfelelő irodai környezet a munkavégzéshez elengedhetetlen. Bizonyára rengeteg hallgató dolgozik így, úgyhogy egy olyan tanácsot tudok számotokra adni, hogy a megfelelő dioptriájú szemüveg vagy kontaktlencse viselése jelentősen tehermentesítheti a látórendszert, de fontos, hogy a korrekció pontosan az aktuális állapothoz igazodjon. A nem megfelelő dioptria ugyanis ugyanolyan felesleges munkára kényszeríti a szemet, mint például a szemüveg hiánya, miközben mondjuk már lehet, hogy egy mínusz feles, vagy mondjuk egy plusz felesre már szükségünk lenne, amit a hétköznapokban nem érzékelünk, viszont hogyha mi elmegyünk dolgozni az irodába, és mondjuk használunk szemüveget, utána vesszük észre, hogy jé, mennyivel jobb így, észre se vettem, hogy nekem ez a problémám.

0: Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS-t. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100.
0: Bódi Kívánság Show a 100.3

0: Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100.
0: Bódi Kívánság Show a 100.3 Rádiódikben.

Ez itt továbbra is a Bódi Kívánság Show, úgyhogy várom továbbra is a zenei kívánságokat, mint SMS, mint betelefonálás formájában, ugyanis minden hétköznap délután 3-tól 6-ig a lehető legtöbb zenei kívánságot teljesítem, még abban az esetben is, hogyha az a hétköznap amúgy éppen egy ünnepnapra esik, és mondjuk az összes pékség, kisbolt, multi, minden be van zárva, mert mintha világ vége lenne, rám még akkor is lehet számítani, hiszen én nekem ez nem egy munka, hanem én nekem ez egy hivatás, tehát én ezt szívvel, lélekkel csinálom, nem pedig csak a pénzért, úgyhogy tényleg ezt kihasználva vegyétek elő a telefonotokat, tárcsázzátok a 0630-30-30-100-as telefonszámot, ide várom az SMS-eket, illetve betelefonálásokat, addig pedig már olvasom is a következő SMS-t, melyet nem olyan régen kaptam Gyulától, így szól: Szia Csabi, én Gyula vagyok, és édesanyukámnak szeretnék kedveskedni egy jó kis dallal, és üzenem neki, hogy minden rendben van, és hamarosan minden még jobb lesz. Na hát akkor nagyon sok szeretettel Gyula édes anyukájának fog szólni egy jó kis zene, ami most legyen egy tényleg ilyen szívhez szóló, ide passzoló dal, ami nem csak mindig a legnagyobb bulik, legnagyobb partik, kocsik, aranyláncok, tehát mindig csak erről a legnagyobb dolgokról szól, tényleg egy anya-fia kapcsolatról fog szólni. Mr. Andreas, drága anyám című dalát.

0: Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS-t. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100.
0: Bódi Kívánság Show a 100.3 Rádió Digben.

Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár. Hívd őt, vagy írj SMS-t. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódi Kívánság Show a 100.3

0: hangunk. Rádió Dík, Rádió Dík, Rádió Dík, Rádió Dík. Rádió Dík, romákról nem csak romáknak. A Rádió Díkben minden hétköznap délután 3-tól a kéréseké és a kívánságoké a terem. Aki a kívánságokat teljesíti, Bódi Csabi Junior, Bódi Kívánság Show. A 100.3 Rádió Díkben. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádió Díkben.
1: Két lépcsős fizetésemelés jön a gyermekvédelemben, bevezethetik az átlagsebességmérést Magyarországon. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Két lépcsős fizetésemelés jön a gyermekvédelemben. Magyar Péter az országgyűlés ülésén elmondta, hogy szeptemberben és januárban két lépcsőben 20-25%-kal emelik a gyermekvédelemben dolgozók bérét. A miniszterelnök a csaknem 10 milliárdos gyermekvédelmi program elemeiről beszélt. Egyebek mellett 184 új vagy új funkciójú férőhelyet hoznak létre, bentlakásos addiktológiai programot és veszélyeztetett lányok és fiatal édesanyáknak komplex megelőző programot indítanak, valamint külön programot hoznak létre a kórházban rekedt csecsemők helyzetének rendezésére. Bevezethetik az átlagsebességmérést Magyarországon, mondta Vitézi Dávid. A közlekedési és beruházási miniszter szerint havonta ezres nagyságrendben közlekednek úgy autósok a magyar autópályákon, hogy az átlagsebességük is meghaladja a 180 km/h. Szankcióként akár felfüggesztett börtön és autólefoglalás is szóba jöhet a visszaesőknél. Már elérhető a közmédia megújulásáról szóló társadalmi egyeztetés harmadik fejezete a Közhangon. A résztvevők megoszthatják, hogy szerintük milyen tartalmak hiányoznak a közmédiából. Leírhatják, melyik régi műsort látnák szívesen újra, valamint saját műsorötleteket is be lehet vonni a szavazásba. A két hete kezdődött egyeztetés részeként a közmédia küldetéséről, valamint a közszolgálatiság jelentéséről és társadalmi értékéről is véleményt nyilváníthatnak a kitöltők. Az oldalon hetette egy új fejezetet nyitnak meg 10 héten át. Szerdán kezdődik a 8. osztályosok pályaorientációs vizsgálata. A középiskola választás időszakában kiemelten fontos, hogy az általános iskolás végzős tanulók képet alkossanak érdeklődési körükről, valamint erősségeikről, alapvető kompetenciáikról, és megismerjék a hozzájuk közel álló szakmai ágazati irányokat. Országos hadgyakorlat kezdődött Romániában. A bukaresti védelmi minisztérium alacsonyan szálló harci repülőkre és az utakon haladó katonai konvojokra figyelmeztette a lakosságot. A jövő péntekig tartó kiképzést a román légierőnek szervezték, a szárazföldi csapatok a haditengerészet és a különleges műveleti erők támogatásával. Kazasztáni fesztiválon lépett fel a Nox. Péter Szabó Szilvia először azt hitte, valaki tréfát űz velük, amikor meghívták őket az eseményre. Végül pedig kiderült, a zenekar egyedüli magyar előadóként képviselheti Magyarországot a különleges rendezvényen. A Nox végül mintegy 60 ezer ember előtt lépett színpadra.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádió Dík hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Csatlakozz Magyarország népszerű tipster közösségéhez, és kóstolj bele a győzelem ízébe. www.reaking.hu és keresd Facebookon Tibi Reaking csoportját, ami a legfrissebb elemzésekkel, szakértői ajánlásokkal és statisztikákkal vár rád. Folyamatos nyereményjátékokkal, akciókkal, tippekkel várunk. www.reaking.hu. Csatlakozz, ne habozz!
0: Reklámot hallottatok. Közlekedési hírek.
3: A Budaörsi úton a Naprózsa utca és a Gazdagréti út között szakaszosan lezárják a külső sávot. Útszűkületen kell áthajtani a Dohány utca és a Nyár utca kereszteződésében, valamint le van zárva a Petőfi Sándor utca a Kossuth-Lajos utca után. A Városligeti fasor sem járható a Bajza utcánál, viszont a szervizúton lehet közlekedni, a Bajza utcában pedig sávlezárásra kell számítani. A Vaspálya utcában befelé az Ihász utca után le van zárva a busz sáv, valamint a Gömb utca, Csata utca kereszteződés sem járható. A Rejter Ferenc utcában kifelé a Frangepán utca után a forgalom a parkolósávban tud haladni, valamint a Mészáros József utcát is lezárták a Zséji Aladár utca és a Pilóta utca, valamint a Diósi Lajos utca és az Imre utca között. Szakaszos, illetve időszakos sávlezárásra kell számítani továbbá az M5-ös autópálya fővárosi szakaszán mindkét irányban, úgyhogy vezessen mindenki türelmesen, megfontoltan, és hát azért egy kicsit ügyesebben. Mondom gyorsan, hogy milyen időre számíthatunk a mai nap folyamán, addig pedig, hogyha lát valaki valami rendkívülit közlekedés közben, nyugodtan megírhatja nekem SMS-ben a 0630 30 30 100-as telefonszámra.
0: Időjárás.
3: A mai keddünkön sok napsütésre számíthatunk országszerte, időnként azért egy-egy gomoly felhő előfordulhat, de csapadék nem valószínű. A mai délután 25 fok körül várható a csúcshőmérséklet, és a légmozgás is viszonylag gyenge marad, szóval röviden a mai idő kifejezetten kellemes.
4: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Folytatódik a Bódik Kívánság Show a 100.3 Rádiódikben. Romákról, nem csak romáknak. Rádiódik.
3: A forró vonal 06 30 30 30 100, erre a telefonszámra várom az SMS-eket, illetve betelefonálásokat egyaránt, hiszen minden hétköznap délután 3-tól 6-ig a lehetőség szerinti legtöbb zenei kívánságot teljesítem, kivétel nélkül, még akkor is, hogyha éppen október 23 vagy március 15 van, nekem tök mindegy, hogy piros vagy fekete betűvel van írva a naptárba, ha hétköznap van, akkor kívánság teljesítés is van, úgyhogy olvasom is gyorsan a következő SMS-t, melyet nemrég kaptam, így szól. Szia, a zalaegerszegi fényező csapatnak és a műszak vezetőnek, Bodzának és a Márknak szeretnék kérni valami jó kis mérit. Köszi szépen előre is. Na hát akkor magyarul, átfordítva magyarra, Magyarország fényező királyainak kivétel nélkül fog szólni, sok szeretettel egy jó kis nótár méri, úgyhogy át is adom neki a szót.

0: Budi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS.
0: Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódi Kívánság Show a 100.3 Rádió

0: Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS-t.
0: Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódik Kívánságshow a 100.3 Rádiódikben.

Ez itt továbbra is a Bódi Kívánság Show, tehát minden hétköznap délután 3-tól 6-ig a kéréseké és a kívánságoké a főszerep, ami természetesen most sincsen másképp, úgyhogy szerintem vegyétek elő a telefonotokat, tárcsázzátok a 06 30 30 30 100-as telefonszámot, és mondjátok meg nekem SMS vagy betelefonálás útján, hogy kik vagytok, kinek, milyen dalt, és milyen alkalomból szeretnétek küldeni, pontosan úgy, mint ahogy Surda Betty is tette, akitől kaptam egy SMS-t nem is olyan nagyon régen. Szia Csabika, mindenkinek legyen szép napja. Szerelmemnek szeretnék üzenni, a Surdának, hogy ő a mindenem, és nagyon szeretem. Bódi Gusztitól és Horváth Familitől legyél te mindig szerencsés. Puszi mindenkinek, Surda Betty. Na hát akkor legyen mindenki szerencsés, természetesen Surdával, illetve Surda Bettyvel karöltve, aki élete szerelmének küldi ezt a dalt, illetve mindenki másnak szép napot kíván. Úgyhogy szóljon sok szeretettel ez a közös kis szerzemény, addig pedig várom a további SMS-eket, illetve betelefonálásokat a 06 30 30 30 100-as telefonszámra.

Budi Csabi Junior a te kívánságodra vár. Hívd őt, vagy írj SMS. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Budi Kívánság Show a 100.3 Rádiódikben.

0: Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS-t.
0: Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódi Kívánság Show a 100.3 Rádió Digben.

0: Közlekedési hírek.
1: A Budaörsi úton a Naprózsa utca és a Gazdagréti út között szakaszosan lezárják a külső sávot. Útszűkületen kell áthajtani a Dohány utca és a Nyár utca kereszteződésében, valamint le van zárva a Petőfi Sándor utca a Kossuth Lajos utca után. A Városligeti fasor sem járható a Bajza utcánál, viszont a szervizúton lehet közlekedni, a Bajza utcában pedig sávlezárásra kell számítani. A Vaspálya utcában befelé az Ihász utca után le van zárva a busz sáv, valamint a Gömb utca, Csata utca kereszteződés sem járható. A Rejter Ferenc utcában kifelé a Frangepán utca után a forgalom a parkolósávban tud haladni, valamint a Mészáros József utcát is lezárták a Zséji Aladár utca és a Pilóta utca, valamint a Diósi Lajos utca és az Imre utca között. Szakaszos, illetve időszakos a sávlezárásra kell számítani továbbá az M5-ös autópálya fővárosi szakaszán mindkét irányban, úgyhogy vezessen mindenki türelmesen, megfontoltan, és hát azért egy kicsit ügyesebben. Mondom gyorsan, hogy milyen időre számíthatunk a mai nap folyamán, addig pedig, hogyha lát valaki valami rendkívülit közlekedés közben, nyugodtan megírhatja nekem SMS-ben a 0630 30 30 100-as telefonszámra.
0: Időjárás.
1: A mai keddünkön sok napsütésre számíthatunk országszerte, időnként azért egy-egy gomoly felhő előfordulhat, de csapadék nem valószínű. A mai délután 25 fok körül várható a csúcs hőmérséklet, és a légmozgás is viszonylag gyenge marad, szóval röviden a mai idő kifejezetten kellemes.
0: Ezek voltak a 100.3 rádiódik hírei.
1: Az iskola kezdésnél nem jelenik meg több vírus, nem ez az oka, hogy a gyerekek gyakrabban betegek. A problémát a közösségbe való visszatérés és a zártabb terek jelentik, ahol a vírusok könnyebben terjednek. Ez ellen szellőztetéssel, kézmosással és elegendő alvással lehet sokat tenni. Szeptemberben szinte menetrendszerűen indul el az óvodai és iskolai betegség szezon. Az egyik gyerek köhög, a másiknak csak folyik az orra, néhány nap múlva pedig már otthon is ápolják a fél csoportot. Sok szülő ilyenkor arra gondol, hogy a nyár végére legyengült a gyerek immunrendszere, a valóságban azért ez egy kicsit egyszerűbb igazából. A vakáció alatt a gyerek általában többet vannak a szabadban, kisebb társaságokban mozognak, és kevesebb időt töltenek zsúfolt zárt helyiségekben. Az óvoda és iskola kezdéssel azonban egyik napról a másikra megváltozik a helyzet. Ugyanabba a terembe kerül akár több tucat gyermek, akik egymással játszanak, beszélgetnek, közösen használják a tárgyakat, és természetesen közel is vannak egymáshoz. Ha közülük valaki fertőző, a kórokozóknak sokkal több esélye van tovább jutni, írta meg a Semmelweis Egyetem. A nyári vakáció után a gyerekeknek vissza kell állniuk a tanév ritmusára. Korábban kell kelni, változik az étkezés, kevesebb idő jut a spontán játékra és a szabadban töltött órákra. Sokaknál a közösségbe való visszatérés érzelmileg is megterhelő lehet valamiért. Mindez azonban nem azt jelenti, hogy az immunrendszer automatikusan meggyengül. A megfelelő alvás és a kiszámítható napi rend éppen ellenkezőleg hat. Segíti a szervezet megfelelő működését. A problémát inkább az

lesz ő neki. A légúti vírusok ugyanis nagyon sokfélék, és egy részük gyorsan is változik. Egy korábbi fertőzés így nem feltétlenül jelent védelmet, mondjuk az egyel újabb vírus ellen, aminek a kémiai képlete nem ABCD, hanem ABCDE. De közben ugyanaz a hatás, csak egy kicsit más. Úgyhogy a lényeg az, hogy a gyerekek szabadon normálisan élik az életüket nyáron, utána pedig az ilyen beskatujázott életmódba vissza kell szokni, sajnos ez azért tényleg egy mentálisan, egy kicsit azért ilyenkor visszaépül az ember mentálisan szerintem, amikor iskola van, hiszen amikor nyár van, az ember éli az életét. Tehát nem kötelező fölkelni hajnalban szinte már, nem kötelező megvárni, hogy letegyen a 45 perc, hogy az ember el tudja végezni a kis vagy nagy dolgát, enni, inni tud. Éppen most 11 óra 22 perc van. Tudom, hogy még van 23 perc a tanórából, de nem lehet enni valamiért. Na most ez nyáron mind nincs, és teljes értékű életet tudnak élni a gyerekek, ezért ez egy kicsit rárak egy lapáttal arra, hogy tényleg összezárnak több 10-20-30 gyereket, és ott tényleg ott minden egybe folyik, a sok baktérium, a sok bacillus is ott egybe úgy összegyűlik, és akkor szépen elterjed.

0: Budi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS-t.
0: Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Budi Kívánságshow a 100.3 Rádiódikben.

0: Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS-t.
0: Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódik kívánságshow a 100.3 Rádiódikben.

sajnos elbúcsúzási kötelezettségem van irányatokban, hiszen eddig tartott a mai Bódik kívánság műsor itt a 100.3 Rádió Dikken, de mivel én minden hétköznap 3-tól 6-ig teljesítem a zenei kívánságokat, így természetesen nagyon sok szeretettel visszatérek holnap, és várok vissza mindenkit kivétel nélkül. Én addig is további kellemes időtöltést kívánok mindenkinek, cselekménytől és napszaktól függetlenül mindenkinek a lehető legjobbat. Én búcsúzásul itt hagyom nektek Varga Mikit, Kis Perét, valamint Jolit, kárpótlásul, hogy eddig tartott a mai műsor, holnap pedig visszatérek. Addig is hatalmas puszi és ölelés nektek. Sziasztok!

Csabi Junior a te kívánságodra vár. Hívd őt, vagy írj SMS-t. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódik Kívánságshow a 100.3 Rádió Dickben.

Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár. Hívd őt, vagy írj SMS. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódi Kívánságshow a 100.3 Rádiódikben.

0: Az elmúlt órákban a kéréseké és a kívánságoké volt a terep.
1: Ez volt a Bódik Kívánság Show a Rádió Dickben.
0: 100.3 Rádió Dick. Romákról, nem csak romáknak. A Rádió Dickben minden hétköznap délután 3-tól a kéréseké és a kívánságoké a terep.
1: Aki a kívánságokat teljesíti,
0: Bódi Csabi Junior, Bódik Kívánság Show. A 100.3 Rádió Dickben.
1: A műsor termék megjelenítést tartalmazott.
2: Szityuvász losasza. Tanuljunk örömmel. Lovári cigánynyelvoktatás a 100.3 Rádió Dicken.
3: Szia, Hajni!
4: Szia, Armando! Hogy vagy?
3: Én nagyon jól vagyok, és nem fáj a hasam.
4: A pered.
3: A perem, igen. A mai nap folyamán pedig megtanuljuk azt, hogy önmagában az egész hosszú kezünk az úgy van, hogy vaszt.
4: Vaszt.
3: És mivel kettő van...
4: Vaszta.
3: Így van! Egyszerűen ragad rád a lovári cigány.
4: Annyira remélem, annyira látom lelki szemeim előtt, ahogy a hallgatók is tudják már, hogy az A a többes szám, a lovári cigány nyelve, és mikor így megkérdezed, hogy akkor ebből most mi következik, akkor hallom, ahogy velem mondják az autóban, vagy otthon, vagy bárhol is legyenek, hogy vaszta.
3: Igen, igen, és jól esik, hogy én tudtam. Szígyú, vászlas esze?
4: Tanuljunk örömmel.
1: Romákról, nem csak romáknak. 100.3 Rádió Dick.
0: Rádió Dick. Rádió Dick. Rólunk, neked. Hírek rólunk, neked. A 100.3 Rádió Dickben.
5: Üdvözlöm a hallgatókat! A Rádiódik nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. Ösztöndíj szerződést írt alá egy roma származású fiatal a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei rendőrfőkapitánysággal. Egy újabb roma származású fiatal kerülhet a rendőrség kötelékébe. A ceremóniát követően Miskolci István ezredes bűnügyi rendőrfőkapitány helyettes és leendő munkatárs Ónodi Dávid, illetve édesanyja kötetlen beszélgetést folytattak. A rendőrfőkapitányság először 1996-ban hirdette meg a roma származású fiatalok rendőrré válásának elősegítését célzó ösztöndíjas pályázatát. A pályázatot nyert tanulónak a támogatásért vállalnia kell, hogy középfokú tanulmányai eredményes befejezését követően jelentkezik valamelyik rendvédelmi technikumba, vagy a Nemzeti Közszolgálati Egyetem rendészettudományi karára, részt vesz a felvételi eljárásban és minden tőle várhatót megtesz a felvétel érdekében. Az elmúlt 30 évben a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei rendőrfőkapitánysága támogatási rendszerével már 29-en kerültek a rendőrség tagjainak sorába. Bódi Guszti élete és munkássága. Bódi Guszti a magyarországi roma zenei élet egyik legismertebb és legnépszerűbb alakja. Hosszú évtizedek óta van jelen a zenei életben, és munkásságával jelentős szerepet töltött be a roma mulatós zene és a magyar szórakoztató zene világában. Sajátos előadásmódja, jellegzetes hangzásvilága, valamint feleségével, Bódi Margóval való közös szereplései révén generációk számára vált ismerté. Pályafutása nem csak egy sikeres zenész történet, hanem egy olyan életút is, amelyben a család, a hagyományok, a zene és a roma identitás szorosan összekapcsolódik. Bódi Guszti számára a zene már fiatal korától fontos szerepet töltött be. A roma közösségekben a zene és az éneklés hagyományosan meghatározó kulturális érték. A muzsika sok családban nem egyszerű szórakozás, hanem egy örökség, amely generációról generációra továbbadódik. A zene segítségével történeteket, érzelmeket és élethelyzeteket lehet megfogalmazni, miközben közösségi élményt is teremt. Bódi Guszti munkásságában ennek a hagyománynak a modern, szórakoztató zenei formája is megjelenik. Pályafutása során elsősorban a roma mulató zene egyik meghatározó előadójává vált. Zenéjében gyakran keverednek a hagyományosabb roma zenei elemek a könnyen befogadható, táncolható mulatós hangzással. Dalai sokszor a szerelemről, a családról, az örömről, bánatról, barátságról és az élet különböző nehézségeiről szólnak. Ezek olyan témák, amelyek a közönség széles rétegei számára könnyen érthetőek és átélhetőek. Bódi Guszti egyik legfontosabb zenei kapcsolata a Nagyecsedi Fekete Szemek együttese. A formáció neve szorosan összeforrt a roma zenei hagyományokkal és a mulatós zenei világgal. Az együttes munkásságának jelentőségét az adja, hogy a roma zenei kultúra számos jellegzetességét olyan formában közvetítette, amely a szélesebb magyar közönséghez is eljuthatott.
1: Ezek voltak az FM 100.3 Rádió Dick roma hírei.
0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Indul a Csumi Dávtume Szabinával a 100.3 Rádió Dickben.
6: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diklóban.
1: Romákról, nem csak romáknak. Rádió

0: 100.3 Rádió D.
1: Tu menge penas, rólunk, neked.
2: Csumi daftume, az ország kedvenc kívánság műsora velem Borúk Szabinával, és a legfontosabb, hogy veletek. Írjátok meg nekem kommentbe, hogy kinek küldjük a következő zenét, mi az üzenet, melyik legyen a következő dal, és akkor hadd szóljon 6 órától este 8-ig a legnagyobb zenék, a legnagyobb slágerek és a kedvenc előadóitok is egy helyen.

0: Rádió Dick.
1: Penas tu menge.
0: Romákról, nem csak romáknak.
2: Melinda pedig Zötyónak szeretné, és a gyúros fiúknak küldene a következő dalt, szóval a következő dal a gyúros fiúknak megy, és Zötyónak, Melindától sok-sok szeretettel Sándor házára.

0: 100.3 Rádiódi.
1: Sunen Romale.
2: Hanyi azt mondja, hogy Matyinek az öcsének szeretnék küldeni a következő dalt, már sokat gondol rá. Úgyhogy fontos, hogy a testvérek is szeressék egymást, és értékeljük egymásnak a jó indulatát, a szeretetét, és fontos az összetartás, főleg a testvéreknél. Nem kell a rivalizáció, szeressük egymást. A következő dal legyen mondjuk a testvérhimnusz, mit szóltok hozzá? Hadd szóljon akkor a következő dal.

0: 100.3 Rádiódik.
1: Laci Lili azt írja, szia Szabina, szeretnék kérni egy zenét a férjemnek Miskolcra, Fazekes utcába, és üzenem neki, hogy nagyon szeretem. Ezen kívül pedig Stács Dani is velem van, szeretnék kérni egy zenét a fiamnak, ma 5 hónapos. A Jóisten éltesse téged is, és őt is erőben, egészségben, és kívánom azt, hogy úgy nevelt fel a gyermekedet, ami ahogyan szeretnéd, és sok erőt kívánok neked hozzá, neki pedig sok sikert az életben, és remélem minden vágya fog teljesülni.

0: Atom Rádió Dík. Rólunk neked. A Rádió Díkben minden hétköznap délután 3-tól a kéréseké és a kívánságoké a terem. Aki a kívánságokat teljesíti, Bódi Csabi Junior, Bódi Kívánság Show. A 100.3 Rádió Díkben. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk, neked, a 100.3 Rádió Díkben.
1: Benyújtotta a kormány a gyermekvédelmi javaslatcsomagot az országgyűlésnek, jövőre emelkedik a családi pótlék. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Benyújtotta a kormány a gyermekvédelmi javaslatcsomagot az országgyűlésnek. Magyar Péter közölte, a tervezett törvénymódosítások célja, hogy az eddigieknél sokkal erősebben és szigorúbban védjék a kiskorúakat a szexuális bűncselekményektől és visszaélésektől. Tilos lesz a gyermekek számára pornográf vagy szexualitást öncélúan ábrázoló tartalmat népszerűsíteni. Szigorítják a műsorok korhatárbesorolását, és a közterületeken tilos lesz majd olyan plakátot kitenni, amely indokolatlan félelmet vagy pszichés megterhelést okoz. Szigorítják a kórházban maradt gyermekekkel kapcsolatos eljárást is, és előkészítik az ágazat bérrendezését. Jövőre emelkedik a családi pótlék, jelentette ki a miniszterelnök a Kossuth Rádió Felkelő című műsorában. Magyar Péter arról is beszélt, a gyermekvédelemben dolgozó szakemberek 20-25%-os béremelést kapnak. Ennek első fele novemberben, a második januárban érkezik. Beszélt arról is, hogy olyan alkotmányozást szeretnének, ahol mindenki elmondhatja a véleményét. Továbbra is a gyorshajtás a súlyos közúti balesetek egyik leggyakoribb oka, jelentette ki a közlekedési és beruházási miniszter közösségi oldalán. Vitézi Dávid azt mondta, a kormány vizsgálja az átlagsebességmérés bevezetését, valamint a kirívó sebességtúllépés külön jogi kategóriájának létrehozását. Szigorítanak a büntetéseket is, a kirívó gyorshajtóknál a felfüggesztett, a visszaesőknél a letöltendő börtön vagy az autó elkobzása is szóba kerülhet. Még ebben a hónapban 61 budapesti megállóban helyeznek ki új digitális menetrendi táblákat, közölte a Budapesti Közlekedési Központ. A kijelzők valós idejű járatindulásokat és aktuális forgalmi információkat is közölnek. Az első digitális táblákat a Rákóczi út mentén helyezik el. A hétvégén 1000 embernek biztosít ingyenes szűrővizsgálati lehetőséget a Magyar Vöröskereszt. Péntektől vasárnapig 10 településen lehet részt venni a többi között vérnyomás, vércukorszint és koleszterinszint mérésen, valamint a véroxigén szint ellenőrzésén. Időpontot foglalni az egészségközösség.onlinefoglalás.hu oldalon lehet. Szerdán kezdődik a Szegedi Szabad Egyetem őszi szemesztere. Az STE csaknem 4 évtizede tartó ismeretterjesztő előadásainak célja, hogy az érdeklődők megismerjék az intézményben folyó kutatásokat és a tudomány legfrissebb eredményeit. Elsőként a gyermekvállalást segítő legújabb orvostudományi eredményekről lesz szó. Decemberig szó lesz még egyebek mellett az Európai Unió világgazdasági helyzetéről, az önvezető autók okozta jogi, etikai és társadalmi dilemmákról, valamint a fúvós zene közösségépítő hatásairól.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádió Dík hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Folytatódik a Csumi Dávtume Szabinával a 100.3 Rádió Díkben.
2: Gyere, fiú, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diklóban.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dík.

0: Vorbinas.
1: Megyünk tovább a fontos üzikkel és veletek. Kedves hallgatók, minden hétköznap 6 órától este 8 óráig a kedvenc kívánságműsorotok. Csomidav Tome.

0: hogy valóban a mi hangunk szóljon, szólj hozzá te is! Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Rádió Dík. Romákról, nem csak romáknak.
1: Megyünk tovább a fontos üzenetekkel, és hát nézzük meg, hogy kik vannak még itt velünk. Lakatos Sumi Szüveg nevű felhasználó, elég érdekes neved van. Szia Szemina, szeretnék kérni egy zenét az apusomnak Miskolcra. Hagysz jön a következő dal a drága apusodnak, és tök jó, hogy ilyen kapcsolatban vagytok. És Dávid is velem tart. Szia, Király Dávid vagyok, és szeretnék kérni egy számot a szerelmemnek, Rékának. Kedves Réka, nyisd ki a füled, mert a következő dal a szerelmettől szól neked egyenesen.

0: 100.3 Rádiódik. Romákról, nem csak romáknak.
1: 100.3 Rádiódik. Romákról, nem csak romáknak. A következő dalt Jancsika szeretnék küldeni a fiának sok-sok szeretettel. Ezen kívül velem tart, méghozzá Luki Junior és Juhász Evelin is. Szia Szabina, Evelin lánya küldi Kuntának sok-sok szeretettel Miskolcra a következő zenét. Hadd szóljon hát akkor Budapest és környékére, na meg az országon túlra is a következő dal.

0: Rádió Dick. Rólunk, neked.
1: Kedveseim, lejárt a műsoridő, minden szerdán és csütörtökön ne felejtjétek a TV-ben, 6 órától este 8-ig van kívánságműsor, de oddal csak is Messengeren keresztül tudtok csatlakozni. Ezen kívül minden hétköznap a Dick FM-en hallható a hangom és a ti összes kommentetek, amit kapok természetesen a Messengeren, illetve a TikTok live-on keresztül. Szóval arra kérlek benneteket, hogy írjatok majd, és akkor utána halljátok ezeket a fontos üzeneteket a TV-ben és a rádióban egyaránt. Puszi mindenkinek, legyen szép estétek, csumi daftumát!

0: műsor termék megjelenítést tartalmazott.
1: Szityuvász losasza. Tanuljunk örömmel. Lovári cigány nyelvoktatás a 100.3 Rádió Dikem.
2: Szia, Hajni!
3: Szia, Armando! Hogy vagy?
2: Én nagyon jól vagyok, és nem fáj a hasam.
3: A pered.
2: A perem, igen. A mai nap folyamán pedig megtanuljuk azt, hogy önmagában az egész hosszú kezünk az úgy van, hogy vaszt.
3: Vaszt.
2: És mivel kettő van...
3: Vaszta.
2: Így van! Egyszerűen ragad rád a lovári cigány.
3: Annyira remélem, annyira látom lelki szemeim előtt, ahogy a hallgatók is tudják már, hogy az A a többes szám, a lovári cigány nyelve, és amikor így megkérdezed, hogy akkor ebből most mi következik, akkor hallom, ahogy velem mondják az autóban, vagy otthon, vagy bárhol is legyenek, hogy vaszta.
2: Igen, igen, és jól esik, hogy én tudtam. Szígyú, vászlos esze?
3: Tanuljunk örömmel.
0: Romákról, nem csak romáknak. 100.3 Rádiódi. Rádiódi. Rólunk, neked. Hírek rólunk, neked. A 100.3 Rádiódikben.
4: Üdvözlöm a hallgatókat! A Rádiódik nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. Ösztöndíj szerződést írt alá egy roma származású fiatal a Borsodabaúj Zemplén vármegyei rendőrfőkapitánysággal. Egy újabb roma származású fiatal kerülhet a rendőrség kötelékébe. A ceremóniát követően Miskolci István ezredes bűnügyi rendőrfőkapitány helyettes és leendő munkatárs Ónodi Dávid, illetve édesanyja kötetlen beszélgetést folytattak. A rendőrfőkapitányság először 1996-ban hirdette meg a roma származású fiatalok rendőrré válásának elősegítését célzó ösztöndíjas pályázatát. A pályázatot nyert tanulónak a támogatásért vállalnia kell, hogy középfokú tanulmányai eredményes befejezését követően jelentkezik valamelyik rendvédelmi technikumba vagy a Nemzeti Közszolgálati Egyetem rendészettudományi karára, részt vesz a felvételi eljárásban és minden tőle várhatót megtesz a felvétel érdekében. Az elmúlt 30 évben a Borsodabaúj Zemplén vármegyei rendőrfőkapitánysága támogatási rendszerével már 29-en kerültek a rendőrség tagjainak sorába. Bódi Guszti élete és munkássága. Bódi Guszti a magyarországi roma zenei élet egyik legismertebb és legnépszerűbb alakja. Hosszú évtizedek óta van jelen a zenei életben, és munkásságával jelentős szerepet töltött be a roma mulatós zene és a magyar szórakoztató zene világában. Sajátos előadásmódja, jellegzetes hangzásvilága, valamint feleségével, Bódi Margóval való közös szereplései révén generációk számára vált ismerté. Pályafutása nem csak egy sikeres zenész történet, hanem egy olyan életút is, amelyben a család, a hagyományok, a zene és a roma identitás szorosan összekapcsolódik. Bódi Guszti számára a zene már fiatal korától fontos szerepet töltött be. A roma közösségekben a zene és az éneklés hagyományosan meghatározó kulturális érték. A muzsika sok családban nem egyszerű szórakozás, hanem egy örökség, amely generációról generációra továbbadódik. A zene segítségével történeteket, érzelmeket és élethelyzeteket lehet megfogalmazni, miközben közösségi élményt is teremt. Bódi Guszti munkásságában ennek a hagyománynak a modern, szórakoztató zenei formája is megjelenik. Pályafutása során elsősorban a roma mulatós zene egyik meghatározó előadójává vált. Zenéjében gyakran keverednek a hagyományosabb roma zenei elemek a könnyen befogadható, táncolható mulatós hangzással. Dalai sokszor a szerelemről, a családról, az örömről, bánatról, barátságról és az élet különböző nehézségeiről szólnak. Ezek olyan témák, amelyek a közönség széles rétegei számára könnyen érthetőek és átélhetőek. Bódi Guszti egyik legfontosabb zenei kapcsolata a Nagyecsedi Fekete Szemek együttese. A formáció neve szorosan összeforrt a roma zenei hagyományokkal és a mulatós zenei világgal. Az együttes munkásságának jelentőségét az adja, hogy a roma zenei kultúra számos jellegzetességét olyan formában közvetítette, amely a szélesebb magyar közönséghez is eljuthatott.
0: Ezek voltak az FM 100.3 Rádió Dik roma hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. Zsába! A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dick. Indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dickben.
5: Most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a Dickóban.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dick.
6: Kökény Annát hallják az FM 100.3 Rádió Dick Roma szalonjában. Szeptember 15-e kedd van, és 20 óra múlt. Vendégem ma este... Itt a vonalban Vitkóczi Virág író lesz, lehet, hogy még nem hallottak róla, de mostanában jelenik meg első kötete, vele fogok beszélgetni. Nagyon sok szeretettel üdvözöllek.
7: Üdvözlök mindenkit, és nagyon szépen köszönöm ezt a hatalmas lehetőséget, hogy elmondhatom, és ugye beszélhetek a könyvemről.
6: Drága Virág, mi megismerkedtünk néhány nappal ezelőtt, és én megláttam a te Facebook oldalon, hogy te egy súlyos betegséggel küzdesz, ha jól gondolom, évek óta.
7: Igen, már egyszer legyőztem 3 évvel ezelőtt, mert rákom volt, aztán sajnos most tavaly visszajött, de most több helyen mély nyakrákom volt, mély falrákom volt, és ugye sajnos végbél, de 4 hónappal ezelőtt, vagyis igen, 4 hónappal ezelőtt megműtöttek. Most viszont megint jött egy nem túl jó eredményünk, úgyhogy sajnos ez állam visszaköszön folyamatosan.
6: Hát én nagyon-nagyon sajnálom, hogy ezzel a súlyos betegséggel küzdesz, és nagyon sok erőt, kitartást és gyógyulást kívánok neked. Ennek a két dolognak, az írásnak és a betegségednek van-e valami köze egymáshoz? Mióta írsz, mi inspirált erre? Illetve ez visszaköszön-e a te regényedben?
7: Igen, nagyon sok köze van hozzá. Ugye most 1 éve kezdtem el megint újból írni, de már gyerekként elkezdtem, csak akkor nem tudtam hova meg hogyan kell ezt intézni gyerekfejjel. Ugye nekem nagyon rossz körülmények között kellett felnőnöm. 1,5 évesen meghalt az öcsém, és sokáig magam hibáztattam emiatt. És nem volt más kibúvom, mindig elkezdtem írogatni. És aztán azt vettem észre, hogy ebből egy könyv, vagyis inkább kézirat lett. Mindig megpróbáltam a történeteim mögé elbújni. Ez adott nekem egyfajta megnyúvást, kibúvót abból, amiben éltem. Most viszont 1 évvel ezelőtt ugye úgy volt, hogy megtudtam, hogy rákos vagyok, és nagyon elkeseredtem. És ugye megint ugye jött ez az ötlet, hogy valahogy ezt el kell nyomnom magamban, és mikor elindultam a kemoterápiára, ott elővettem a kis telefonomat, és elkezdtem írkálgatni. Ott ugye megint ez az érzés volt, hogy annyira belemerültem a történetembe, hogy elfelejtkeztem arról, hogy beteg vagyok. És annyira átvettem a karaktereknek
6: hangulatát?
7: Igen, a hangulatát, hogy úgy voltam vele, hogy én nem is vagyok beteg. Például most beszéljünk a könyvemben a Majáról, felvettem az ő tempóját, ugyanazt a karaktert játszottam, és akkor sokszor volt, mikor a férjem rám szólt, hogy Virág, nem a könyvedben élsz, a valóságban. Szóval próbáltam úgy szerettem volna benne maradni a regényembe, mert annyira szerettem élni köztük, hogy nem is akartam kiszakadni belőle, és sokszor volt úgy, hogy a férjem rám szólt, hogy Virág, elég már, befejezted? Elég már, meddig írsz? Szóval már ő unta, de nem bánom, hogy csináltam, mert tényleg ez adott nekem egy nagyon nagy erőt ahhoz, hogy túléljem ezeket a nehéz napokat.
6: Nyilván az az ember, aki csak figyeli, hogy a másik szenvedéllyel alkot, az nem látja, hogy belülről mi zajlik, hogy mekkora élmény alkotni egy történetet. és te egy történetet választottál ebben a helyzetben, a saját történetet helyett ezekre a napokra, órákra, hetekre.
7: Igen, igen. Az én történeteimben az a legjobb, hogy az életemből mindig kiragadtam egy kis részt, és valahogy belecsempésztem a történeteimbe. Sokszor kiszíneztem, sokszor eltorzítottam, és mikor kiszíneztem, hogy például az én életemben mondjuk ez nagyon rosszul sült el, akkor én próbáltam ezt az egészet megélni úgy, ugye, hogy történhetett volna, hogy én szerettem volna, hogy történjen. Vagy például, mikor torzítottam a dolgokat, hogy ami például jól sült el, mi lett volna, ha rosszul sült volna el, és akkor próbáltam az életemből mindig valamit belecsepegtetni.
6: Értem, de hát nyilván ez mindig így működik az írás közben, hogy az ember olyan tapasztalatokat csempész, mondatokat, karaktereket az írásaiba, amelyeket már valamilyen szinten megtapasztalt. Mondtál valamit az interjú elején, ami mellett nem tudok elmenni. Azt mondtad, hibáztattad magad a kistestvéred halála miatt. Megkérdezhetem, hogy mi volt ennek a halálnak az oka?
7: Igen, gyógyszermérgezés volt. Az édesapámnak az anyukája állítólag kinfelejtette a gyógyszereket, de sajnos az én emlékeim szerint ez nem így történt. De anya letette a kicsit feküdni, és én ugye kihoztam játszani magammal, és ott hagytam a kicsit. És ugye amikor már észrevettem, hogy ő már bevette a gyógyszereket, igen, akkor már késő volt, nagyon késő.
6: És te mennyi idős voltál, szívem, ekkor?
7: 7 éves.
6: Tehát már elég nagy voltál ahhoz, hogy felfogd ezt a dolgot.
7: Igen, hát ez nagyon sokáig végig kísért engem. Nagyon-nagyon addig őszinte vagyok, egy jó 5 éve volt az, hogy álmodtam vele, és azt mondta nekem, hogy megbocsájtott. És onnantól kezdve engedtem el ezt az egészet. Sokszor a kezelésem alatt volt úgy, hogy sokáig nem emlékeztem az arcára, és éreztem, hogy ott van mellettem. Tudom, hogy sokszor ilyen káva voltam meg hasonló, és beképzelhettem magamnak, de ő nekem úgy egy erőt adott, hogy ő ott van, és mondta nekem, hogy még nem adhattam fel, mert nekem itt vannak a gyerekeim.
6: Igen, és akkor a szüleid nyilván elmagyarázták neked akkor, hogy te nem vagy ebben hibás, hiszen nem te adtad oda neki a gyógyszereket, hanem elől maradtak.
7: Sajnos édesapámmal mi nem maradtunk együtt, nem.
6: Értem.
7: A legnagyobb bajban hagyott minket ugye magunkra. Édesanyám meg annyira belerokkant, hogy próbálta nekem tényleg minden egyes erejével, meg tényleg mindent megtett azért, hogy meggyőzzön arról, hogy nem én vagyok a hibás, még én is gyerek voltam, de a lelki ismeretem az nem engedte, hogy ne hibáztassam magamat.
6: És úgy érzed, hogy ennek köze van ahhoz, hogy te ilyen sokféle betegséggel küzdesz?
7: Benne van, bennem van, igen.
6: Ez a szorongás. Nyilván megfordult nem csak az én fejemben, hanem a hallgató fejében is. Neked van egy gyermeked?
7: Igen, 3 is van, és van egy kis unokám is.
6: Akkor nyilvánvalóan be tudtad már önmagadnak bizonyítani, hogy egy gondoskodó anya vagy.
7: Gyermekeim azt mondják, hogy igen, nagyon jó anya vagyok. Én nem vagyok ebben olyan biztos. Szeretnék jobb lenni nekik, szeretném, hogyha tényleg büszkék lennének rám. És ugye nekem az egyik legnagyobb vágyam az volt, hogyha, mert ugye azzal indultunk ennek a betegségnek neki, hogy nem valószínű, hogy sikerül a műtét. És úgy voltam vele, hogy szeretném, hogyha ha elmegyek, ennyi maradna a gyerekeimnek belőlem, és büszkén gondolhatnának vissza rám, hogy anya letett valamit az asztalra. Bármikor ezt elmondtam a fiamnak is, ő viszont folyamatosan azt mondta, hogy anya, mi már ezért is büszke vagyunk rád, hogy itt vagy, és már egyszer legyőzted, és még mindig itt vagy, és küzdesz.
6: Nagyon nehéz ilyenkor megszólalni, hiszen nagyon drámai a történeted. Én szívemből gondolom, hogyha valaki nagyon hisz valamiben, attól erős tud lenni. És nem egyszer láttunk már ilyen csodát, és gyógyulást, és erőt. Én teljes szívemből kívánom neked, hogy legyen áldás a te gyógyulásodon, és beszéljünk picit a könyvedről.
7: Rendben.
6: Tehát elkezdtél írni, teljesen belemerültél az írásba. Ki volt, akinek megmutattad, hogyan lett ebből a könyvből egy kiadható késztermék?
7: Legelső, ha hisztek, hanem a hugom volt, mert ő viszont egy könyvfalú. Ő nagyon-nagyon szereti a könyveket, nem olvassa, hanem megeszi őket. És ugye neki küldtem legelőször, és mondta, Virág, ez nagyon jó, és mondta, hogy hát ezzel télen kezdjél valamit. Hát én elküldtem több kiadónak is, mire kaptam egy választ, nem szeretném kimondani a nevét, aki nagyon szépen átvert engem. Igen, és a kéziratom is náluk maradt. Aláírattak velem egy szerződést, aztán, mikor már oda került a sor, hogy kiadásra kerül meg hasonló, eltűntek. Kerestem őket telefonon, kerestem őket e-mailbe, sehol nem reagáltak. Aztán megtaláltam a publik kiadót, és felvettem velük a kapcsolatot, és átküldtem nekik a kéziratot, és mondták, hogy hát ez nagyon jó, ez kiadható, meg hasonlók, és akkor őszinte vagyok, nem hittem bennük sem, mindaddig, míg el nem küldték nekem megint a szerződést, és most már ott járunk, hogy jövő hónap 15-én már a mintapéldányt megkapom, és a következő hónapra rá már lehet rendelni az a könyveket, és viszont van egy kedves, nagyon-nagyon kedves ismerősöm, akit közben megismertem, és ő támogat engem tényleg mindenben. Ő segít nekem most a második könyvemet is kiadni. Ő Özsér János, őt annyira imádom, ő tényleg mindenben segít nekem. Ő mondta, ő ígérte meg nekem, hogy nem, és ő mondta, hogy nem szabad feladni, mert ha amíg ő mellettem áll, biztos lehetek benne, hogy a könyveim meg fognak jelenni.
6: Na hát, nagyon kedves. Melyik könyv a Mielőtt sebb lett belőlünk? Ez melyiknek a címe? Amelyik már kiadásban van, tehát amit már vársz, hogy lásd a mintapéldányt, vagy ez a következő?
7: Nem, ez már a mint, amelyikre várom a mintapéldányt. A Tözsér úr, amit kiad nekem, az Amíg a szív emlékszik. Ez egy nagyon gyönyörű, és Tözsér úr mondta, hogyha kell, alátámaszta. Azt mondta, hogy ő hosszú ideje dolgozik már könyvek kiadásában, de még ennyire egy könyv sem fogta meg, mint az enyém, amit most javít, mert ugye ő szerkeszti meg nekem a korrektúrát, mindent ő csinál. És mondta, hogy ez annyira gyönyörű, hogy nem szeretné ő sem letenni.
6: Na hát. Hát ez egy nagyon kellemes visszajelzés szerintem egy írónak.
7: Igen, igen, igen. Én mindig mondom neki, hogy annyit szeretnék kérni, hogy őszintén ne mondja nekem azt azért, mert hogy ezt szeretném hallani, és mondta, nem, kedves Virág, én őszintén megmondom önnek, ha valamiben nagyon rosszul döntött, vagy nagyon nem jól hangzik, én megmondom önnek az őszintét. Ezért vagyunk egy társ, hogy ha valami rossz, akkor azt elmondom önnek őszintén. És most vagyok már olyan szinten érzem azt, hogy már most megbízom benne, hogy tényleg, ha azt mondja, hogy valami jó, akkor elhiszem neki, hogy valami jó.
6: Drága virág, egyébként mikor lett kész ez a mielőtt sebb lett belőlünk? Mennyi idővel ezelőtt volt az, hogy befejezted és megmutottad a testvérednek?
7: Ez nekem egy nagyon gyors könyv volt. Hát gyors, 3 hónap alatt készült el, és körülbelül igen, még most 2 hónapja van bent a publiknál, és egy 6 hónap alatt jöttünk el idáig, hogy már most kiadásra kerüljön.
6: Szoktad újraolvasni?
7: Minden nap.
6: Tényleg?
7: És viszont, ahogy olvasom, mindig találok benne valamit, amit már most máshogy írnék.
6: Tényleg?
7: Igen, és azt mondta nekem Tözsér úr, ez nagyon jó, mert viszont egy író, hogyha nagyon jól akar írni, és nagyon jó, akkor észreveszi magában a hibát, és van olyan, nagyon sok író van olyan, hogy megírt egy könyvet, aztán beteszi a fiókba, és évekkel később előveszi, és újraíratja, és újraírja a könyvet, mert rájön arra, hogy valami egy kicsit elcsúszott, és még nagyobb sikere lesz, mint az eredetinek.
6: Na, hát a zeneszerzők is dolgoztak régen, úgy tudod, hogy leírtak valamit, aztán kijavították. Hát sok művész újra gondolja, átgondolja mindazt, amit alkotott, és szerintem is ez egy nagyon pozitív dolog. Mikorra várhatjuk azt, hogy ellátogatsz ide a rádióba, és megmutatod nekem ezt a könyvet?
7: A reményeim szerint már ha 15-én tényleg megkapom a mintapéldányt, vagyis megkapjuk a mintapéldányt, akkor én már 31-én otthon vagyok, és onnan bármelyik nap, mikor önöknek jó, én nagyon szívesen.
6: Mesélted, hogy a testvéred nagy könyvfaló. Te sokat olvastál gyerekkorodban? Ha igen, miket olvastál?
7: Igen, én nagyon sokat olvastam. Nem tudom, hogy emlékeznek-e, vagy emlékszel-e arra, hogy voltak ez a régen, ez a Júlia, meg ilyen kis újságszerű kis könyvek.
6: Persze.
7: Én imádtam őket olvasni, és sokszor ugyanazt, hát most őszinte vagyok, nem voltunk az a hú, de nagyon gazdag család, sőt, nagyon szegény családból származom, és sokszor, mikor nem jutott nekem például rá pénzem, hogy most én egy olyat vegyek, akkor képes voltam azt a könyvet, hát én nekem könyvet átolvasni 5-6-7-szer, és akkor én elkezdtem magamban a fejembe új történeteket hozni belőle, hogy hát ha nem tudok olvasni újat, akkor csinálok magamnak újat.
6: Na hát. Hát látod, hát ez jól sült el akkor ez a probléma.
7: Igen.
6: Igen, emlékszem ezekre a könyvekre, ezek ilyen kis vékony borítású füzetecskék voltak, tele romantikus történettel.
7: Igen, igen.
6: Ugye akkor még nem voltak a romantikus filmsorozatok, hanem ezek a könyvecskék voltak. Egyébként te is romantikusan írsz? A te történeted romantikus?
7: Én őszinte vagyok, én annyira szerelmes vagyok maga a szerelembe.
6: Tényleg?
7: Hogy mikor én újra írok egy könyvet, vagyis igen, mikor elkezdek írni egy könyvet, én minden egyes alkalommal, 4 könyvem van eddig, de ja, hát igen, 4 készült már el, és minden 4 alkalommal én újra szerelmes lettem. És maga a történetemben, és mikor vége van egy történetnek, befejezek egy könyvet, hiányzanak ezek az emberek, minthogyha köztük éltem volna, és azt érzem, hogy egy hiányt érzek a mellkasomba, hogy nincs tovább, vége, és akkor nézek magam elé, hogy hogy csináljam, hogy folytathassam azt az életet, mert nekem annyira, hogy mondjam, annyira élem ezeket az emberek karaktereket,
6: igen,
7: annyira szeretek köztük élni, hogy sokszor azt érzem, hogy bár ott lehetnék velük, bár csak ott élhetnék benne, és tudom, hogy csak ez csak egy elképzelés, ez csak egy
6: fikció.
7: Igen, de mégis annyira szeretném, hogy végem van azért, hogy ott legyek köztük.
6: De tudod, ezzel ugyanígy van az olvasó is, a másik olvasó, aki nem írta, meg ugyanígy vagyunk, amikor filmeket nézünk, azért van az, hogy nagyon sokszor kívánjuk azt, hogy bár csak ennek, hogy annak a filmnek lenne folytatása.
7: Igen.
6: És nem azért, mert a történetet szeretnénk tovább nézni, hanem a karaktereket megszeretjük, szinte családtagnak érezzük őket, amelyek jól megírt karakterek, meg kedvesek, és ilyenkor lehet vagy folytatni egy történetet, de még az is elő szokott fordulni, hogy mondjuk van egy történeted, ami megvan elejétől a végéig, és valahol a közepébe megnyitsz egy ajtót, és azt mondod, hogy itt egy mellékszálat ezzel a karakterrel még írok, bármilyen eseményt történik, és akkor újra élheted ezeket a karaktereket. És csak azért mondom neked, mert én is írok, és tudom, hogy az ember hogy bele tud szeretni a saját hőseibe.
7: Igen.
6: Ugye?
7: Igen, igen. A húgom például kifejezetten, mikor vége van egy történetemnek, és általában az én történeteim, mivel dráma, rosszul végződnek, a húgom már legutóbb azt mondta, hogy ő olvasói válságban van, mert én most megöltem bennem mindent.
6: Oh.
7: És akkor nézek rá, hogy mi a baja, és mondja, hogy miért nem tudod úgy befejezni, hogy valami nagyon jó legyen, amíg is akkor mondtam neki, drágám, azért nem, mert az általában az életben, ha valami nem jól sül el, azt nem tudjuk új jobbá tenni, vagy az én nekem, a szívemnek jobban esik az, mivel a saját életemből indulok sokszor ki, hogy az én életem általában mindig drámával fejeződik be, így a könyveim is általában dráma, és akkor mondja nekem, hogy te létszik, kérlek, a legközelebbit próbáld már meg nekem megírni úgy, hogy valami happy end lesz a vége, vagy nem jelölsz meg benne valakit.
6: Egyébként szerinted mit ad ez az olvasónak, ha olyat olvas, aminek nem happy end a vége? Mi ebből a tanúság, vagy mire tanítja ez szerinted azt, aki ezt elolvassa?
7: Én például, a húgom is feltette már nekem azt a kérdést, hogy nem félek-e. Például úgy kérdezte, hogy nem félek attól, hogy azért, mert a könyvem így végződik, és általában az olvasók szeretik a happy endet. Nem félek attól, hogy viszont nem fogják szeretni a könyvemet. És mondtam nekik, vagyis neki, hogy lehet, hogy nem jól végződik, de viszont olyan pluszt ad nekik maga az, amin átmentek az a szereplőim, a karaktereim, hogy igaz, hogy egyfajta hiányérzet van bennük, hogy ennek nem így kellett volna végződnie, de mikor végigolvassák a könyvemet, rájönnek arra, hogy ez hiába drámaként fejeződött be, de viszont így lett szép a vége. Hogy a szerelmet megélték, valami oknál fogva sajnos nem teljesülhetett vég, nem élhették végig azt a szerelmet, de viszont megélték, és azt olyan szinten megélték, hogy annál szebben szerintem senki nem tudta volna átélni, ahogy ők a karaktereim megélik. Mert hiába történt az életemben, tényleg nagyon sokat csalódtam, és voltak olyan helyzeteim, de viszont most így utólag visszanéztem az életemet, és rájöttem, hogy viszont hiába volt dráma az életem, de mégis egyfajta pluszt adott nekem, hogy megtanultam azt, hogy hogyan kell minden egyes alkalommal felállni. Hogyan kell felemelt, például, hogyha valamit nem jól csináltam, hogyan kell mégis felemelt fejjel végigmenni, hogy kell túlélni. Én szerintem, ha ezt valaki el fogja olvasni, biztosan találnak maguknak benne olyan dolgot, olyan dolgokat, amin ők is, vagy amit ők is át tudnak érezni, hogy valamilyen szinten őket is biztosan meg fogja érinteni.
6: Igen, és hogyha hasonló élethelyzetben vannak, vagy voltak, akkor látják, hogy ez nem csak velük történt meg, megtörténhet mással is ugyanez ez az élethelyzet.
7: Igen, ami most kiadásra vár még, ami még nem megjelenik, még csak javítások alatt van, amíg a szív emlékszik, az például egy bántalmazott nőről szól, aki a gyerekkori szerelmében találta meg a búvót. Hiába férjnél van, és a férje folyamatosan bántalmazza. Ő neki, ha visszaemlékszik a gyermekkori szerelmére, akit végig várt, és sajnos az utolsó percekben talál rá, ez a lány végig megy egy olyan olyan kapcsolatot él meg, amiben folyamatosan bántalmazzák. Folyamatosan. Ugye lesz egy gyermeke, aki miatt nem is akar elszakadni, mert elveszik tőle akkor a férje a gyereket. Nem tud kimenekülni, ebből pokolban él. De viszont a lány kap egy olyan segítséget az emlékeiben, hogy mindig megtanul egy nappal többet túlélni. Addig még el nem tud szakadni ebből a bántalmazott életből. Például ez a könyvben megmutatja azt, amit én nem mertem például megcsinálni, mikor én voltam ebben. Na, például ez is a könyvem egyik része, amikor egy bántalmazott kapcsolatban éltem a volt férjemmel, és nem mertem lépni, mert féltem, hogy elveszítem a gyermekeimet. Szóval itt viszont megmutatom a nőknek például, akik ebben a helyzetben vannak, hogy hogyan kellett volna, hogy lehetett volna, mert lehet, hogy most az elején, ha az elején észreveszem a bajokat, és nem legyintek rajta, akkor nem kellett volna végigmennem azokon a szenvedéseken. De viszont, ha nem megyek végig ezeken a szenvedéseken, nem ismerem meg a mostani férjemet, és nem élek boldogan vele.
6: Szerinted a nők miért nem tudnak bántalmazó kapcsolatból kilépni?
7: Mert félnek. Félnek. És annyira megszokták már ezt, én magam sajnos a saját életem tapasztalatából tudom mondani, hogy én például féltem lépni. És már annyira megszoktam ezt a helyzetet, hogy úgy voltam velem, már csak még egy napot, ha túlélek, jó. De nem szabad, nem szabad. Mert hogyha nem lépünk, lehet, hogy például a gyermekeim sérülnek ebben. Vagy hogyha már hamarabb merünk lépni, akkor lehet, hogy a másik félnek is megadom azt az esélyt, hogy boldogan éljen, és én is megkapom azt az esélyt, hogy boldogabb legyek. Lehet, hogy egy darabig rossz lesz az egyik félnek, aki ragaszkodik, lehet, hogy rossz lesz, de viszont lehet, hogy a elkövetkező időben már viszont jobb, és sokkal jobb kapcsolatot kap, vagy lép kapcsolatba, mint amiben eddig élt. Mert megszoktunk egy életet, és sajnálunk, és félünk. Igen, ez a probléma, hogy sajnálunk ott hagyni azt az életet, amire azt hiszünk, hogy jó, de közben meg nem jó. Mert félünk attól, hogy milyen lesz az új.
6: Én is elgondolkodtam most itt közben azon, amit mondtál, és főleg, ha gyermekek vannak, akkor utána minden felelősség a nőjé. Tehát minden, ami, hogy tud-e annak a gyereknek, hogy hol lakjon, mit tegyen, hogy iskolába járjon, tehát az egész életvitelét egyedül támogatnia, nem csak anyagilag, hanem egyáltalán. És lehet, hogy van ebben egy olyan félelem, hogy a teljes felelősség az övé, és akkor már nem tud mire mutatni, hogy ő vele együtt rontottunk el valamit, hanem én egyedül vállaltam felelősséget valamiért, és lehet, hogy ott van az emberben az, hogy ha bármit elrontok, bármit hibázok, majd akkor azt fogja a fejemhez vágni a bántalmazó fél, hogy na látod, ezt nem tudod megcsinálni, nem vagy képes rá, nem vagy alkalmas rá. Szóval ez is benne lehet az emberben.
7: Igen, mikor például mi is ugye külön utakat választottunk, folyamatosan azt kaptam vissza, hogy tönkretettem a családot, meg hogy úgy sem fogom tudni felnevelni a gyerekeimet. Hát, hála a drága jó Istenemnek, a gyermekeim nagyon jól vannak. Abban az időben még együtt éltünk, és végignézték minden egyes nap, hogy mit megszenvedünk, az nekik gyötrelem volt. és már miután úgy tudták lehajtani a fejüket, hogy nem kellett félni attól, hogy anyát mikor veri meg apa, akkor viszont már rájöttek ők is arra, hogy jobb apa nélkül, mint hogy nézzük azt, hogy anyát bántják. Inkább, tudod, mit mondott nekem a gyermekem? És akkor még nem volt nagy, valami 6 éves lehetett a nagyobbik gyermekem, és azt mondta, anya, ha nem tudunk enni csak zsíros kenyeret, vagy száraz kenyeret, akkor is jobb veled így, mint hogy végignézni azt, hogy apa téged mindig megver.
6: És milyen érdekes, hogy a családon kívüli emberek, tehát akár pedagógus, szomszéd, boltos néni, stb., hogy azok sem tudnak beleszólni ebbe a dologba, ha látják, hogy valaki félelemben él.
7: Nem, az a baj, hogy nagyon sokszor az emberek, ha látnak ilyet, inkább becsukják a szemüket. Becsukják a szemüket. Mert nem, már olyan világban élünk sajnos, hogy az emberekben már megszűnt az a fajta empátia.

0: hogy valóban a mi hangunk szóljon, szólj hozzá te is! Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Rádió Dík. Romákról, nem csak romáknak. A műsor termék megjelenítés tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádió Díkben.
1: Jogállami eszközökkel kell véghez vinni az elszámoltatást, a kormányfő szerint emelik a családi pótlékot jövőre. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Magyar Péter szerint a TISZA feladata, hogy az ország rendbetételét, valamint az elszámoltatást jogállami eszközökkel vigye véghez. A miniszterelnök a TISZA őszi országjárásának első veszprémi állomásán arról beszélt, hogy a kormány eddig is jelentős eredményeket ért el, ugyanakkor türelmet és bizalmat kér a 240 oldalas program megvalósításához. Magyar Péter hangsúlyozta, egy élhető és emberséges Magyarországhoz mindenkire szükség van, ezért a TISZA nyitott a kritikákra és azok felé is bizalmat szeretne építeni, akik eddig kételkedtek benne. Emelik a családi pótlékot, Magyar Péter miniszterelnök a megújult Kossuth Rádióban azt mondta, a TISZA párt duplázást ígért a programjában. Ezt 2027-re az óriási költségvetési hiány miatt nem tudják garantálni, de nagymértékű emelésre tett ígéretet. A családi pótlékot 2008 óta nem emelték, hangsúlyozta a kormányfő. Elindult a pályázat a Kerékpáros Barát címre. Vitézi Dávid miniszter szerint egyre többen választják a biciklit a mindennapi közlekedéshez. Ez pedig olyan környezetre van szükség, ahol biztonságosan és kényelmesen lehet kerékpározni. Ezért az idén is meghirdetik a Kerékpáros Barát település, Kerékpáros Barát munkahely és Kerékpáros Barát közintézmény pályázatot. Nem emelhetik a tűzifa árát az állami erdészetek az áfa csökkentés után. A kormány határozata szerint a nettó ár nem haladhatja meg a január 1-én alkalmazott lakossági árat. A cél, hogy az 5%-os áfából származó megtakarítás a fogyasztóknál maradjon. Feltörtek egy mentőautót, amíg egy beteg ellátásán dolgoztak a mentők. Az elkövető az egyik mentő táskáját lopta el a kocsiból. A történteket egy kutyáját sétáltató járókelő vette észre, aki szólt a közelben álló biztonsági őrnek. Ő azonnal értesítette a mentőket, akik jelezték az esetet a hatóságoknak. Évtizedekig barátnők voltak, kiderült, hogy édestestvérek. A két 40-es éveiben járó indiai születésű nőt csecsemőként két holland család fogadta örökbe, de egymáshoz közel nőttek fel, és az első találkozásukon azonnal megtalálták a közös hangot. Később egy DNS teszt 100%-os kapcsolódást mutatott. Megjelent Dolly Parton első posztumusz dala. A country zene 80 évesen elhunyt sztárja a Born to Ride című feldolgozásban énekel. A felvétel egy készülő Stanley Brothers előtt tisztelgő feldolgozás albumra készült, amely októberben jelenik meg.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádió Dík hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dík, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Díkben.
2: Gyertek, fiúk, most a rádióban. Egyre kellik szól nektek a diklóban.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dík.
3: Üdvözlöm a Roma Szalon hallgatóit, Kökény Anna vagyok, szeptember 15-e, kedd van és 21 óra múlt, és folytatjuk a beszélgetést Vitkóczi Virággal.
4: Én régebben, még anyával éltünk, sokkal több olyan embert ismertem, aki ha látta, hogy valakinek baja van, akkor szeretett segíteni. Vagy ha valaki segített, azt nem azért segítette meg, hogy azt utána egy idő múlva a szemedre vágja, hogy én most segítettem neked, hanem szeretett segíteni, mert akart, szívből jött. Most viszont sokszor azt veszem észre, ha valaki segít valakinek, akkor csak azért, hogy egy idő után vissza tudja neki mondani, hogy hát pedig én segítettem neked.
3: Igen, teljesen egyetértek veled. Pont a múltkor jutott eszembe, amikor egy teljesen más és egyszerű történet, hogy megérkezett valami bútordarabunk, és akkor fel kellett vinni az emeletre, és az jutott eszembe, amikor régen ilyen történt, mondjuk 40 évvel ezelőtt, akkor kijöttek a házból a férfiak, és akkor megfogták és segítettek. Felvitték. Maguktól nem is kellett szólni. Mondták, Julika néni, vagy Terike néni, ez ide érkezett, ez az asztal, vagy ez a szekrény, hát felvisszük, és megfogták és felvitték. Tehát komod, látták egymást az emberek, kiálltak a lépcsőházba, beszélgettek, megkérdezték, igen, hogy vagy, mit főztél, vagy kinek érkezett ez a akármilyen nehezebb dolog, akár egy szén, vagy akármikor fűtöttek, hogy segítünk. De ez ez teljesen eltűnt az emberekből. Igen. Teljes mértékben. Igen. Elhidegültek az emberek egymástól. Igen.
4: Igen, sajnos nagyon.
3: És azt sem vesz észre egy szomszéd, vagy egy pedagógus, vagy a közértben az eladó, akinek köszönni szoktunk, hogyha valami baja van egy nőnek, nem veszik észre, nem szólnak, nem mernek beleszólni, stb. Pedig milyen jó lesne, mert egy milyen zárt világban van a bántalmazó nő.
4: Igen, igen, nagyon. És várja, hogy az a baj, hogy én is például vártam a csodára, hogy hát, ha valaki meglátja, hogy nem kell hangot adnom annak, hogy segítsen valaki. De még várunk a semmire, és nem teszünk ellene, sajnos nem fog megváltozni semmi.
3: Igen, és ez a passzivitás még jobban azt sugallja a nőnek, hogy megérdemled. Hiszen mindenki passzív körülötted, senki nem akar beleszólni. Igen.
4: Igen, és ugye aztán a nőben az van, hogy valamit csak rosszul csináltam, ha nem látja senki, mindenki jónak látja a másik félt, és akkor magamba keresem a problémát, hogy akkor most tényleg én vagyok a hibás, vagy nem tudom, hogy hova néz a többi fél, és nem látja azt, hogy nem normális az ember, aki például eljátsza, hogy milyen rendes vagyok, és nem hiszem el, hogy nem látják meg benne azt, amit ő otthon is. Sokszor meg tudják tényleg így játszani magukat, teljesen.
3: Igen, és az jutott eszembe, hogy ha te a könyvedben egy alternatívát mutatsz ebben a történetben, az nagyon inspiráló lehet.
4: Nagyon remélem, hogy tényleg most ez a könyvem is, bár mindegy könyv tényleg, amiket mostanában írtam meg, amik vannak, egyfajta, hát nem is tudom, hogy mondjam, utat mutat sok embernek. Hogy nekem például nagyon sokat, most így utólag, hogy átgondolom a dolgokat, rájövök arra, hogy ha nekem most valaki elmondta volna, vagy ha például olvastam volna egy ilyen könyvet, akkor láttam volna benne, hogy van kiút, nem muszáj megragadnom ebben a világban. Ha tudom, hogy csak egy tényleg egy fikció, de ha neki sikerült, akkor hát, ha sikerül nekem is. És ugye ott van az, hogy segítséget kérni. Ne féljenek segítséget kérni. Ez a legfontosabb dolog, hogy ne féljenek segítséget kérni, mert segítség nélkül nem tudunk tovább jutni. Egyedül a nagy terhet nem fogjuk tudni elcipelni.
3: Dolgozol most valamin egyébként? Írsz most is valamit?
4: Igen.
3: Gondoltam.
4: Írok. Igen, és ebbe a könyvembe vagyok a legnagyobb szerelem. Hát ez lett szerintem a szerelmemnek a legnagyobb szerelm. Erre nem tudok mit mondani, mert ebben olyan szinten szerelmes vagyok, hogy tényleg már nem Virágnak érzem magam, hanem Vivinek, mert hogy ez a lány a minden most nekem.
3: Te gondolkodtál már azon, hogy miért szeretsz önmagadnak karaktereket építeni?
4: Igen. Sokszor elgondolkoztam azon, hogy ugye én szerettem volna más lenni, meg mai napig szeretnék más lenni, és általában a karaktereim olyan lányok, nők, akik szeretnék lenni, vagy szerettem volna lenni, akire úgymond büszkék a család, büszke a, mondtam, a férj vagy bárki, akiről van például szó, és szerintem én azért szeretek ezeknek a nőknek a bőrébe belebújni, mert akkor egy kicsit a magaménak érzem, hogy ugye ez belőlem fakad, akkor valószínű bennem is bennem van ez a kicsi.
3: Igen, és mondtad, hogy minden karaktereddel tudsz azonosulni, vagy szeretsz azonosulni. Gondolom, igen, ezek a főhősnők.
4: Igen, de az a baj, hogy a férjem már sokszor rám szól, hogy Virág, vegyél visszább egy kicsit magadból, mert nem a könyvedben is.
3: Igen, de az is lehet, hogy te ezekkel a karakterekkel felszabadítod önmagadban lévő valós önmagadat. Tehát attól, hogy megírod, rájössz, hogy te valójában felszabadult helyzetben ilyen vagy.
4: Igen.
3: És lehet, hogy minél többet írsz, annál többet engedsz meg magadnak, hogy olyan legyél, amilyen, amit vágysz, hogy te olyan szeretnél lenni.
4: Igen, viszont ezt a férjem is észrevette, hogy mikor olyan karakterről írok, ugye teljesen más, megváltozik a maga a mindennapjaim is. Annyira belebújok abba a karakterbe, hogy átveszem az ő szerepüket idehaza is, és ugye...
3: De hogy képzeljük el, mondjuk egy fecsegősebb, akkor többet fecsegsz otthon, ha vidámabb, akkor vidám vagy, ha elgondolkodó, akkor többet vagy csendben, vagy hogy képzeljük ezt el?
4: Például most a mostani karakterem, akivel most dolgozom Vivivel, ő eleinte egy nagyon csendes, ilyen, hogy mindenkinek próbál megfelelni, de viszont ahogy megismeri Erike, kezd kibontakozni. Egy olyan nő lesz belőle, aki akár a gátlásait is felülmúlja már. Például én még a férjemmel szemben 12 éve vagyunk együtt, és még sokszor nagyon gátlásos vagyok így is. És viszont amióta Vivivel vagyok, azóta nagyon sok gátlásaimat levetkeztem.
3: Na hát, akkor lehet ez neked egy ilyen tréning, ilyen önfejlesztő tréning, ezek a karakterek, tudod?
4: Igen, igen. Viszont, hogy olyan volt, van olyan, ahol ugye a szülő nagyon szigorú, és például egy kicsit engedje, de észrevette a gyerekem, hogy vele viszont mennyivel engedékenyebb lett. És akkor megjegyeztem már például a film, anya, nem is tudtam, hogy te ennyire tudsz klaza lenni, meg csodálkodik sokszor azon, hogyha valami megváltozik bennem. És akkor már tának kapcsol rögtön, te már tuti valamin dolgozol, te már tuti valamit csinálsz.
3: De Virág, amúgy ez nem annyira egyedi dolog, tudod, az emberek nagyon sok hangulaton tudnak keresztül menni az életük során. Van, hogy az ember egy jót főz, attól teljesen más lesz a hangulata. Van attól, hogy megnéz egy filmet. Amúgy én is voltam már úgy vele, hogy megnézek egy filmet, amiben a főszereplő nagy hatással volt rám, és teljesen fel tudtam venni az érzéseit, a hanghordozását például, vagy az életkedvét, az életerejét, vagy a huncutságát. Szóval ez nem egy olyan egyedül álló dolog. Szerintem ez nagyon jó, hogyha te ennyire empatikus vagy, hogy rá tudnak ragadni személyiségjegyek. Szerintem ezzel nincs semmi gond. Inkább azt gondolom, hogy ez egy nagyon különleges ember vagy.
4: Köszönöm szépen. Nagyon szépen köszönöm.
3: Meg minden bizonnyal nyitott vagy a többi ember felé.
4: Én nagyon. És ez a baj amúgy velem, hogy én túlságosan is nyitott vagyok. Velem ez a nagy baj.
3: Igen?
4: Igen, a fiam is nagyon sokszor megmondta, meg a lányom is, hogy anya, veled egy nagy baj van, túlságosan nyitott vagy, és túl nagy a szíved. Olyan dolgokat is beenged, amit nem volna szabad. De mondtam neki, gyermekem, nem tudok vele mit csinálni. Én ilyen vagyok.
3: Szerintem nem olyan nagy probléma az, ha az ember közvetlen, és amit az előbb is kibeszéltünk, téma ez a szomszédságot vettük példának, éppen a közvetlenség hiányzik szerintem az emberekből, meg ebből a világból.
4: Igen, mi nagyon sokat beszélünk a férjemmel, a gyerekekkel, és igen, sokat beszélgetünk a régi dolgokról, és a fiam már sokszor szóvá tette, hogy annyira jó hallgatni azt, amit mi mesélünk, hogy mi ugye régen kint voltunk, mikor eljött a késő este már anya kintről kiabált, de már kiabálni se kellett sokszor, mert tudtuk, hogy már mikor kapcsolódik a lámpa kint, akkor így a lány haza. Mi, nekünk volt gyermekkorunk.
3: Igen.
4: És a mai gyerekeknek nincs. És akkor mondja nekem a gyerekem, anya, olyan jó, hogy te tudsz nekünk mesélni, hogy neked milyen volt a gyermekkorod. Azt mondja, én mit fogok mesélni a gyerekemnek, hogy nyomkodtam a telefont?
3: Ugye? De ez jó, mondom, hogy felfogja egyáltalán.
4: Igen, ő nagyon, tényleg a fiam az teljesen más. Nem azért, mert most az én fiamról beszélek, de ő teljesen más a felfogással van, mint a mostani 18 éves gyerekek. Teljesen. Én tényleg nagyon büszke vagyok arra, hogy ilyen gyermekeim vannak, mint a Krisztián meg a Vanda. Ők számomra tényleg a büszkeségeim.
3: De tudod, hogyha az anyának nyitott a gondolkodása, azért a gyerek is előbb-utóbb olyan lesz, úgyhogy ezt tényleg annak köszönhetik, ahogy te kommunikálsz velük. Ha te adsz lehetőséget, több irányú választást a gondolkodásban, akkor a gyermekeid azzal élni fognak, és pontosan ezért ilyenek, úgyhogy igenis büszke lehetsz erre. Ami még engem érdekel, hogy te most hol élsz, mondjuk már a hallgatóknak, mert arról nem is beszéltünk, hogy miért telefonon kommunikálunk.
4: Már 16 éve Angliában élek, azon belül is Liverpoolba, szóval már hosszú ideje. Nekem a kisfiú 8 hónapos volt, és a finn kisfiú már 18 éves, 8 hónapos volt, mikor elhagytam Magyarországot, éltem máshol is, de 16 éve élek már Angliában.
3: És milyen itt az élet? Mesélj arról a környezetről, ahol te élsz.
4: Én imádom Angliát, igaz, hogy nagyon köpködős, esős, borult állandóan, de viszont nem adnám már semmiért sem. Imádok hazajönni. Imádok hazaérni. Most is, hogy otthon voltunk Magyarországon, alig vártam, hogy visszaérjek ebbe a borús, sötét városba, mert itt az emberek teljesen másabbak. Sokkal barátságosabbak, nem látod rajtuk azt a nagyon sok szenvedést, amit a magyar ember sajnos nagyon megszenved otthon. Itt tényleg érzed még azt, hogy egy vadidegen vagy az utcán, és ha mondjuk összeesel, ott van melletted, odaáll, és addig ott áll melletted, míg a mentő el nem jön, érted? Otthon már viszont ezt nem veszed, mert elmennek melletted, úgy azt hiszik, hogy na, részeg vagy be vagy drogozva, vagy nem tudom. Itt nem. Én imádok Angliába élni. És örülök tényleg tiszta szívemből, hogy ezt az országot választottam a gyermekeimnek, mert viszont itt ők is olyan életet élhetnek, amit otthon nem tudnának. Egy nyelvet tanulnak, több nyelven beszélnek, és nem kell azért azon aggodalmaskodnom, hogy fognak tovább tanulni a gyermekeim.
3: Elég pici volt akkor a gyermeked, amikor kiköltöztetek, és akkor valamennyire ő már egy angol, ugye?
4: Igen. Hát 8 hónapos volt, ő még a magyart is alig tudta megtanulni itt kint. Magyarul beszéltünk meg, egymás között magyarul beszélünk, de viszont ő, mikor iskolát kezdte, akkor nála voltak olyan problémák, hogy nem tudta, hogy mi az, hogy hogy kell mondani azt, hogy pislogni. És akkor kérdezte tőlem mindig, anya, ez mi, és elkezdett nekem pislogni, és nem tudtam, hogy miről beszél. És akkor mutatta ez, amit most csinálok. Jaj, mondom, pislogsz, fiam. És akkor mondta, hogy akkor ez mi. Akkor nem tudta, hogy van az, hogy szempilla. És akkor mutatta nekem, hogy ez a mit van ez. És akkor mondtam neki, ez a és akkor tanárok mindig mondták, hogy hagyjam a gyereket, ne kezdjem el magyarul tanítani, majd megtanul akkor, mikor már az angol teljesen megy neki, mert a gyerek a kettőt nagyon keveri. Nem tud ő az angollal, meg a magyarral érvényesülni. És őt ugye utólag, már mikor jól ment az írás, olvasás neki, akkor kezdtük el szépen magyarul is tanítani, de az is mondom, már volt vagy hatodikos, mire rendesen elkezdtük tanítani a magyarra.
3: Melyik kötök beszéli jobban a nyelvet? Az angolt.
4: A gyerekeim.
3: Ugye?
4: Ők, ha hazaviszem, vagyis akárhova elmegyünk, rájuk mondják, hogy ők rájuk, azt mondják, hogy angol. ők a magyar beszéli, a magyar magyart beszélik kevésbé, meg nehezebben. Beszélik, csak viszont már most sok minden olyan van, amire például keresik a szavakat.
3: Hát persze, mert nem aktív használatban van náluk így a magyar nyelv.
4: Igen, igen. Például most ott, hol voltunk, a fiamat beküldtem, hogy, és elmentem vele, hogy csinálja meg a lakcímkártyáját, és szegény gyerekem azt se tudta, hogy mit kell, vagy hogy kell neki mondani, és ott ültem mellette, és magyaráztam neki, vagyis a hölgynek, hogy hát mit szeretne a gyerek, és csak ő bólogatott. Igen, igaza van anyának.
3: Igen, ezt szeretném. Én azért biztos vagyok benne, hogy sokkal többet értenek magyarul, mint aki egyáltalán nem foglalkozott ezzel a nyelvvel, és ez nekik egy kincs, hogy tudnak magyarul is. Minden nyelv egy kincs az embernek, hogyha megismerheti. Drága virág, én nagyon várom, hogy gyere majd ide a stúdióba, és elhoz nekem azt a könyvet.
4: Ígérem, megkapom, megyek. Írok neked, felkereslek, és akkor tényleg, amikor nektek jó, akkor tudunk találkozni.
3: Nagyon szépen köszönöm, hogy beszéltél, beszélgettél velem. A hallgatónak azt üzenjük, hogy be fogjuk mutatni a könyvet, és hogyha felkeltette az érdeklődését ez a beszélgetés, akkor fogunk még beszélni a könyvről, meg hogy hogyan tudja elérni ezt a hallgató. Neked jobbulást kívánok, erőt, egészséget, és hogy ilyen derűs és pozitív maradj, és nagyon köszönöm, hogy itt voltál most velem.
4: Én köszönöm azt, hogy meghallgattatok, és tényleg köszönöm, hogy esélyt adtál erre, hogy elmondhassam ezeket a dolgokat. Én nagyon szépen köszönöm.

0: híreket. Rádió Dick.
1: Folytatódik a Roman Szalon, és szokásunkhoz híven köszöntjük a születésnaposokat. Ma egy olyan muzsikus köszöntünk, aki talán nem mindig a zenekar első sorában áll, de nélküle egészen másképp szólna a zene. Ma ünnepli születésnapját Nyakigláb Farkas Béla, nagybőgös, a világhírű 100 tagú cigányzenekar örökös tagja. A nagybőgő különös hangszer nem akar feltétlenül a többiek elé kerülni, mélyen szól, ott dolgozik a zene alatt, tartja a ritmust, a harmóniát, és ad valami olyan biztos alapot, amerre aztán ráülhet a hegedű, a brácsa, a cimbalom, az egész zenekar. Talán egy nagy zenekarban éppen ezért különleges feladat a bőgősé, mert amikor 100 muzsikus egyszerre vesz levegőt, és egyszerre indul el a dallam valakinek a mélyben, meg kell tartani az egészet. Farkas Béla hosszú pályája pedig összefonódott azzal a 100 tagú cigányzenekarral, amely immár több mint 4 évtizede viszi színpadra a magyar cigányzene hagyomány. Egy olyan zenekarral, amelynek muzsikáját a világ számos országában hallhatta a közönség, és amely ma már hivatalosan is a magyar kulturális örökség, a Hungarikumnak a része. De egy zenekar történetét végül mégsem az évszámok írják, hanem az emberek, azok a muzsikusok, akik évtizedeken át újra és újra felveszik a hangszerüket, akik tovább viszik azt, amit előttük apák, nagyapák és mesterek játszottak, és akiknek a kezében a zene nem egyszerűen kotta, hanem emlékezett. Ma közülük köszöntünk egyet, Nyakigláb Farkas Bélát, a 100 tagú cigányzenekar örökös tagját. Kívánunk neki jó egészséget, sok örömöt, még sok muzsikával töltött évet és nagyon boldog születésnapot. Isten éltesse sokáig. És természetesen most a 100 tagú cigányzenekar fog nekünk is muzsikálni itt az FM 100.3 Rádió Digben, mégpedig Bufó Rigó Sándor, vagy Rigó Bufó Sándor, mindannyian tudjuk, hogy kire gondolok, muzsikál nekünk. Szerintem az egyik leghíresebb felvétele ez a 100 tagú cigányzenekarnak, de ha nem is, az biztos, hogy számomra a legkedvesebb, és nézzék el nekem, hogy pont ezt a felvételt választom önző módra. Én remélem, hogy ez a tudás és lendület, ami ebben a felvételben van, erőt ad azoknak a muzsikusoknak, akik félig meddig gyászolják már ezt a műfajt, és visszaigazolást, hogy ezt a zenét csak mi tudjuk jól csinálni. Ezért kell életben tartani, és ezért kell továbbadni a fiataloknak. Nyakigláb Farkas Béla bátyámnak pedig nagyon boldog születés napot kívánok, és további sok erőt, egészséget, mind a muzsikáláshoz, mind pedig azokhoz a finom, jóízű ételekhez, amelyről a Facebook posztjában csak hallani szoktunk, nem tudjuk megkóstolni, de biztos vagyok benne, hogy ugyanolyan szakértelme van a konyhaművészethez is, mint a zenéhez. Isten éltesse!

0: műsor termék megjelenítés tartalmazott.
1: Szityuvász losasza. Tanuljunk örömmel. Lovári cigány nyelvoktatás a 100.3 Rádió Dikem.
2: Szia, Hajni!
3: Szia, Armando! Hogy vagy?
2: Én nagyon jól vagyok, és nem fáj a hasam.
3: A pered.
2: A perem, igen. A mai nap folyamán pedig megtanuljuk azt, hogy önmagában az egész hosszú kezünk az úgy van, hogy vaszt.
3: Vaszt.
2: És mivel kettő van...
3: Vaszta.
2: Így van! Egyszerűen ragad rád a lovári cigány.
3: Annyira remélem, annyira látom lelki szemeim előtt, ahogy a hallgatók is tudják már, hogy az A a többes szám, a lovári cigány nyelve, és mikor így megkérdezed, hogy akkor ebből most mi következik, akkor hallom, ahogy velem mondják az autóban, vagy otthon, vagy bárhol is legyenek, hogy vaszta.
2: Igen, igen, és jól esik, hogy én tudtam. Szityuvászlos eszem.
3: Tanuljunk örömmel.
0: Romákról, nem csak romáknak. 100.3 Rádiódi. Rádiódi. Rólunk, neked. Hírek rólunk, neked. A 100.3 Rádiódikben.
4: Üdvözlöm a hallgatókat. A Rádiódik nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. Egy romániai roma rendező, Alina Szerbán filmje nyerte a közönség díjat Velencében. Alina rendező és színésznő első nagyjátékfilmje, az EU Contes, magyarul Én is számítok, kapta az Armani Beauty közönségdíjat a 83. Velencei Nemzetközi Filmfesztiválon. A román és romani nyelvű alkotást a fesztivál Venice Spotlight szekciójában mutatták be. A történet főszereplője Rebecca, egy fiatal roma lány, aki arra készül, hogy elhagyja a gyermek otthont, ahol felnőtt. Abba reménykedik, hogy börtönből szabaduló édesapja megadhatja neki a biztonságot és a családi összetartozást, amelyre vágyik. Az önálló élet kezdete azonban a vártnál nehezebbnek bizonyul. A román-német-belga koprodukció forgatókönyvét is Szerbán írta. A szereplők között a bukaresti Casa Lossif és Casa Sara gyermekotthonok 16 lakója, gyerekek és fiatalok is helyet kaptak. Alina az első romániai roma női rendező, akinek nagyjáték filmjét beválogatták a Velencei Filmfesztivál programjába. Színészként már 2023-ban is jelen volt a fesztiválon. Korán Stolevski Housekeeping for Beginners című filmjében szerepelt, amelyet az Orizonti szekcióban veszítettek. A közönségdíjat szeptember 12-én a fesztivál zárólapján adták át. Újabb roma fiatalnak ad esélyt a rendőrség Borsodban. A Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei rendőrfőkapitányság szeptember 4-én egy fiatalemberrel írt alá ösztöndíj szerződést. A ceremóniát követően Miskolci István ezredes, bűnügyi rendőrfőkapitány helyettes és leendő munkatárs, Ónodi Dávid, valamint az édesanyja kötetlen beszélgetést folytattak. A rendőrfőkapitányság először 1996-ban hirdette meg a roma származású fiatalok rendőrré válásának elősegítését célzó ösztöndíjas pályázatát. A pályázatot nyert tanulónak a támogatásért vállalnia kell, hogy középfokú tanulmányai eredményes befejezését követően jelentkezik valamelyik rendvédelmi technikumba, vagy a Nemzeti Közszolgálati Egyetem rendészettudományi karára, részt vesz a felvételi eljárásban és minden tőle várhatót megtesz a felvétele érdekében. Az elmúlt 30 évben a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei rendőrfőkapitányság támogatási rendszerével már 29-en kerültek a rendőrség tagjainak sorába, írja a polisz.hu. Sztár DJ-k és roma gasztro show az Árpád-kori emlékek között. Különleges program jön Ópuszta szerre. Sunset Picnic névvel elektronikus zenei fesztivált rendeznek. Pénteken az Ópuszta-szeri Nemzeti Történeti Emlékparkban, ahol már délelőttől civil programok várják a látogatókat. A közlemény szerint a fesztiválon a közönség a természet közelségében, történelmi környezetben találkozhat a hazai elektronikus zenei élet népszerű képviselőivel. A sort Felus nyitja, akit Lotfi Begi követ, a DJ két varázslatos hangú énekesnővel, Nagy Adrival és Kollányi Zsuzsival érkezik az Emlékparkba, majd az év DJ-je címet sorozatban háromszor elnyerő Regán Lili után Wilcox zárja a sort. A programok azonban már délelőttel kezdődnek a falu rendezvényeivel. A térségben működő alapítványok, egyesületek bemutatkozása mellett a többi közt esélyegyenlőségi divatsót is rendeznek. A Ruhatár és Máté Roland című inspiráló divat bemutató a sokszínűséget, az elfogadást és az önazonosságot ünnepli. A Skanzenben gasztrosót tartanak, melyen a látogatók roma gasztronómia hagyományait ismerhetik meg a kóstolással egybekötött interaktív bemutatón.
1: Ezek voltak az FM 100.3 rádió dikroma hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dikben.
5: Gyere fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diklóban.
1: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dik.

0: Zenék, amelyeket mi szeretünk. 100.3 Rádiódik. Romákról, nem csak romáknak. Roma művészet, roma kultúra. Akkor Roma Szalon. A Rádiódik kulturális műsora. Tarts velünk minden hétköznap. Roma Szalon.
1: Üdvözlöm a kedves rádióhallgatókat! Önök a Rádiódik FM 100,3 MHz-es frekvencián a Roma Szalon című kulturális műsorunkat hallják. A mai szerkesztő műsorvezető dr. Suki András. Vendégem pedig Csík Laura zongora művész, aki valódi zenés családból érkezett, hiszen édesapja Csík Gusztáv a magyar jazz élet Liszt díjas zongora művésze. Ő maga azonban a klasszikus zene útját választotta. 5 éves korában ugyanis elkezdett zongorázni, majd a Zeneakadémián olyan kiváló mesterek tanítványa volt, mint Zempléni Kornél és Kocsis Zoltán. Pályáján így különleges módon találkozik a családból hozott zenei örökség, a klasszikus zongorajáték fegyelme és az a nyitottság, amely a műfajok közötti párbeszédet is lehetővé teszi. Mai beszélgetésünkben felidézzük pálya kezdését és meghatározó mestereit. Szó lesz zongora művészi hivatásáról, a zenés család inspiráló közegéről, valamint arról is, mit jelent számára napjainkban a zene továbbadása.
2: A családotokban nagyon sok tehetség van, ugyanúgy, mint ahogy a párodnak a családjában, és ezt megjelentettük az ifjú Szakcsillakatos Bélennel. Egy picit beszélj a családodról, még így visszakanyarodva, illetve a testvéredről.
3: Hát apai és anyai ágon is a nagyszülők ugye zenészek voltak. Uh-huh. A nagyapáim
2: milyen hangszeren
3: mind a kettő ugye cigányprímás volt.
2: Aha.
3: Mind a kettő, és ugye a nagymamák voltak igazából a családok. A család fenntartó igazából, ott volt az alap. Uh-huh. A nagymama.
2: És a ők nagypapa... is zenéltek?
3: Nem.
2: Tehát ők nem zenéltek csak?
3: Nem.
2: Csak édesanyád akkor, ahogy mondtad.
3: Csak anyu. Uh-huh. Anyu kezdett zongorázni tanulni. És még anyu családjában a testvérei, azok még zenészek. Uh-huh. Apu családjában a testvére, ő nem volt zenész, a nővére. Ő fodrász volt egyébként, és más nem tudok mondani. Igazából ott a vonós hangszer dominált mind a két családban. Tehát a billentyűs nem, meg fúvós hangszer. Uh-huh. De nem, billentyűs nem.
2: De anyukád hatására végül is akkor...
3: Anyu hatására lett ez a történet.
2: Mégiscsak akkor ez a
3: morát igen.
2: És a testvéred?
3: A testvérem, ő saját magától egyszerűen hegedűs akart lenni, kész. Uh-huh. Ő egyszer azt hiszem meghallotta a Jasa helyfetszet, és mondta, hogy ő is ilyen hangszeren szeretne játszani.
2: Úgyhogy... Igen, nem akárkit hallgatott már ő is.
3: Hát igen nem. Uh-huh. És akkor elkezdett gyakorolni. Uh-huh. Hát ő egy fantasztikus talent volt tényleg. Azt kell mondjam, hogy örültem.
2: Játszottatok
3: hogy a testvére. Ajaj, játszottunk együtt. Sokat. És hát igazából az volt a terv, az én tervem, hogy én majd akkor repetitorra leszek, majd én megyek vele. De ez sajnos nem. Uh-huh. Nem sikerült.
2: Tanulmányaid alatt sok versenyen részt vettél. Melyik volt a legmeghatározóbb számodra?
3: Hát Andris, az az igazság, hogy én a versenyeket nem szeretem. Uh-huh. Az, hogy részt vettem, az mindig úgy történt, hogy mindig volt mögötte valami, amire elindultam. Például a Chopin versenyen mindig volt egy ilyen előjátszás a Zeneakadémián, válogató, hogy kit küldenek ki. Akkor így ment régen. És ki volt téva, hogy gondoltam, elmegyek. És fogalmam nem volt, és ha hiszed, ha nem, hogy én tulajdonképpen hova jelentkezek. És akkor 4 embert kiküldtek a Varsói Chopin versenyre. És akkor vettem észre, hogy mondom, Jézus már a 140 indul, Úristen, és imádkoztam, hogy essek ki.
2: Hát ez az egyik legnépszerű.
3: És nem sikerült. És azt mondom, bemondták a nevemet, Andris, ha hiszed, ha nem, és mondtam, hogy én jövök haza. Mm. És anyunak muszáj volt kijönni Varsóba, mert akkor mennem megyek ki a színpadra, a középdöntőbe. Úgyhogy ez volt az egyik, ugye? De nagyon hát meghatározó volt.
2: Az egyik legnépszerűbb zongoraverseny, itt a legnagyobb.
3: Én nem tudtam, mert ki volt írva, hogy erre lehet jelentkezni, jelentkeztem, oké. Okay. Uh-huh. következő a Montreali zongoraverseny, akkor már Zemplén növendék voltam, és mondta a tanár úr, hogy ő felkészít, van 3 hónap a meghallgatásra. De egyébként mindjárt jön a verseny.
2: Az igen.
3: Na mi Jézus Mária.
2: Hát azért erre hónapokat, vagy hát valamikor éveket készül az ember egy ilyenre.
3: És akkor felkészített, oké, meghallgattak, és mondták, hogy jó. Úr Jézus, akkor megint azt mondtam, és bekerültem a döntőbe, mondom, Jézus Máriám. És ott arról híres ez a verseny, hogy még meg kell tanulni egy modern zongora verseny. Egy hét alatt. Mondom, ez jó, mert eddig
2: hát nem semmi.
3: Mert hogy akkor még nem játszottam egyébként, nem engedtek zenekar közelébe.
2: Ja, aha.
3: Hát nem engedte. Azt... Ott játszottam először zenekarral. Rögtön 2 zongora
2: ez igen.
3: Verseny.
2: Nagyon nehéz zenekarral játszani.
3: Hatalmas stressz volt. Hát, hatalmas stressz volt, ez soha nem felejtem el. A karmester meglátott engem a döntőben, és így rám nézett, mert ugye volt próba a modern zongora verseny, akik egy kanadai zeneszerző írta, és így rám nézett a Franz Poldekkel, és azt mondta, hogy nem akarja próbálni. Azt mondja, hogy nekem nem tetszik, nekem se ez a zongora verseny. Azt mondtam, hogy hát... Oké, majd az öntőben. És azóta is megvan a kapcsolatom egyébként vele. És aztán meghívott engem Barcelonába. De nem ő volt a karmester, egy másik fantasztikus, Bryden Thompson, ha ez mond neked ez a név valamit. És ott játszottam a Palau de Musica termében. Chopin volt 3-szor is. Nagyon jó volt. És az a karmester, csak mondom, hogy a sorsok, a karmester azt mondta, hogy segíteni fog nekem, mert nagyon tetszem neki. És egy fél múlva írta a felesége, hogy eltávozott. Ő szeretett volna segíteni, de többen is segítettek. Na most azért meg kell említenem azt, hogy volt egy kurzus. Kurzusokon nagyon szerettem indulni.
2: Sok kurzuson volt?
3: Nagyon sok. Aha. Ott az akadémián. És azt is el kell, hogy mondjam, hogy én egy lelkis típus vagyok. Ezt sokan tudják. Olyannyira vagyok lelkis típus, hogy én tényleg tanulni megyek oda. Tehát de nem, van, aki nem. Olyan aha. kurzus, mert elmentem például Földes Andor kurzusára, ahol ki volt írva, hogy akinek a legjobban teszik, kap $1000. Akkor nagyon nagy pénz volt, talán még most is.
2: Most is.
3: Sőt, most már pláne.
2: Így van.
3: És így van. Na, majdnem mindenki elment a kurzusára játszani. De én mindig kislány, azt mondom, 18-es voltam, 18. Elmentem, eljátszottam az F-honvaladát, és minden nap mentem hallgatni.
2: Hát
3: és egyre jobban...
2: Nagyon.
3: És egyre jobban lemorzsolódtak a tagok, akik jöttek elsőre játszani. Na, érdekes volt. De az eredmény hirdetése mindenki megjelent. És én ezt akkor nem vettem észre, hogy vajon ez mitől lehet. És akkor bejelentett, hogy kinek adja oda a díjat. Hát én nem gondoltam, hogy nekem. Tehát, és ő volt az az ember, akit nem lehetett befolyásolni, de mert lett volna precedens rá, mert jött egy osztálytársnője, nem mondom meg a nevét, egy híres zongora művész, aki hozott egy diákot, és már beajánlotta neki. De nem lehetett. Érted? Nem lehetett. Az a baj, hogy most már a kapcsolatokon és az önmenedzselésen múlik. Nagyon sok minden. És én már 1990-ben is egy riportban megmondtam, hogy én nem vagyok az az alkat. Én nem vagyok az az alkat, és nem is várom, hogy engem fölhívjanak, vagy hogy valami legyen. Én csinálom a dolgomat, akinek tudok, segítek. Ha van, van, ha nincs, nincs. Nem tudok mit csinálni. Én nem maradtam kint, nagyon sokan kérték, hogy maradjak.
1: A következő percekben Chopin e-moll zongora versenyének egy részletét hallhatjuk Csík Laura zongora művésznő előadásában. A karmester Kocsár Balázs volt. A felvétel pedig 1988-ban készült.

0: A sors úgy hozta, tudod, mindig lehet mondani, hogy ezért jössz haza, vagy azért jössz haza, vagy amazért jössz haza. De nekem megvolt az okom, nagyon, hogy miért jöttem haza. A mai eszemmel azt mondom, hogy nem biztos, hogy sikerült volna valami, ha kint maradok, de maga, hát most már ugye 50-en túl, visszagondolva, maga a mentalitás nekem tisztelt a kivételnek persze. Itt is, itthon is, meg mindenhol vannak különbségek. De azért itthon nagyon kicsi ez a hely ahhoz, hogy ennyi ember zenész legyen, érted? Szóval nagyon kicsi.
1: Kicsi a piac?
0: Nagyon, hát nagy a piac. És kicsi a hely. Ez a baj.
1: Tehát, igen.
0: Ez a probléma.
1: Nagyon sok zongorista van ahhoz képest.
0: Nem csak zongorista, mindenféle hangszeres.
1: És egyik jobb, mint a másik egyébként.
0: Azt hát, azért nem mondanám.
1: Tehetségek is vannak.
0: Nem mondanám. Van egy pár tehetség, aha, de azért annyira nem. És a legfontosabb, hogy igazán tanítani nem akarnak. Amit észrevettem, miután én tanítok, ugye, tanítottam, sok diákom volt, és észrevettem, hogy tulajdonképpen mindenki színpadon szeretne lenni. És tanítani nem. Pedig.
1: Kevesen, igen.
0: Pedig
1: az is ugyanolyan érték.
0: Nem azért, mert érték, hanem hatalmas segítségnyújtás. Például volt egy növendékem, nem mondom meg a nevét, az életem egyik nagyon nagy meglepetése volt, aki jött hozzám órára, úgyhogy nem voltam egyébként a tanár, de jött valamiért, jött. És hozott nekem egy Liszt rapszódiát, és nem tudott kottát olvasni. De észrevettem, hogy a gyerekben hatalmas alapok vannak. Tehát olyan rátermettsége van az zongorára, hogy és elkezdtem vele foglalkozni, és megmondtam neki, hogyha, és azt mondta, hogy nem tudott kottát olvasni, nem tudta ritmusokat. Hm. És rapszódiával jött. Mondom, ez lehetetlenség. És mondom, mióta tanulom zongorázni? 3 éve. Mondom, lehetetlenség.
1: Hát és azért
0: jött
1: 8-10
0: utána,
1: év után
0: és vért izzadt. Vértizzadtam az olvasás, ugye az apró hangok hát, Ferencnél, de leolvastuk, és mondtam neki, ha még egyszer eljössz nekem, ilyen zongorázással, hogy össze-vissza, benyomod a pedált, zúg az egész, stb. Én nem vagyok hajlandó, ne haragudj. És megfogadta a lassú gyakorlás, és jött.
1: Na.
0: És akkor átugrott, hogy hihetetlen. És olyan élmény volt utána őt hallgatni. A következő nagyon nagy meglepetés. Ezt összehozom saját magammal viszont. Voltam egy Baskirov kurzuson zeneakadémiai évek alatt, és nagyon szerettem játszani neki és dolgozni vele. És amikor, ugye, mint tudom, a harmadik játszásnál voltam, ott is érdekes módon nem volt nagy érdeklődés az akadémián. Nem volt, aki játszon, ha hiszed, ha nem. Én
1: pedig
0: mentem.
1: Az őszérő nagy név szakmában.
0: Nem csak az ő nagy név, hanem nagyon jó. Nagyon jó tanított. Nagyon jó volt.
1: Igen, nagyszerű tanár.
0: Nagyon jó. És elment. És én mondtam az édesanyának, bejelentettem, hogy én másnap megyek Moszkvába.
1: Hűha. Mit szóltak otthon?
0: Azt mondta anyu, hogy az biztos nem.
1: Azt nem.
0: Mondom, és miért? Azok a körülmények, azok nem megfelelőek neked. Gondolt a kollégiumra, stb.
1: Persze.
0: És
1: persze.
0: Én úgy éreztem, hogy nekem Moszkvába kell mennem. És annyira úgy éreztem, és annyira elkeseredtem, hogy fél évre lebénult a bal kezem. Lelkileg. Tehát ő... És vittek az orvos, így van. Vittek az orvoshoz, nem mozdult meg a bal kezem. Tehát felkeltem, és semmi. Elvittek az orvoshoz, senki. Nem volt íhűvel, meg ilyesmi. Nem, soha nem volt életemben. Nem, egyszerűen nem mozdult meg, és nem tudták, hogy mi. Akkor berakták gipszbe. Én gyorsan levettem, mert mondom, akkor az esetleg elsorvad az izom,
1: vagy még rosszabb.
0: Tehát ennyire megviselt az, hogy nem engedtek például oda ki, mert elhatároztam, hogy oda szeretnék kimenni. Összehozom a növendékkel. Megismerkedtem egy növendékkel. Elkezdtem tanítani. És neki az volt a vágya, hogy Moszkvába kerüljön. És elkezdtem tanítani, de hirtelen pont a felvétel előtt egy másik tanárhoz került, és hát úgy adódott, hogy jön a felvételi időszaka, és egy másik tanártól tanult, neki sokat segítettem, és mondta nekem, hogy hát tanárnő, van 3 hetem még a felvételig. És így mondom, de hát biztos, hogy sokat tanultál, és hogy meghallgatna, tanítana? Mondom, nem. Nem, már nem vagyok a tanárod, ne haragudj. Nem vagyok a tanárod. És láttam az arcán, hogy teljesen kétségbe esett. akkor mondtam, vártam, két nap után jelentkezett. Azt mondta, hogy de talán, de mi lesz velem? Mondom, én nem tudom. Nem játsz te a darabokat. Na, akkor mondtam, hogy ez biztos, hogy nem játszod. Akkor van 3 hét, előről kezdünk mindent. És aztán képzeld el, hogy mindent betartott. Hatalmas nagy, tényleg mindent betartott, amit mondtam, kicsérettem egy-két darabot, mondom, azt biztos nem. Oroszul utolsó pillanat, és majdnem, hogy 98 ponttal vették fel. Nem csak abból volt, oroszul kellett. Így van. Oroszul kellett, és ez nem a moszkvai konzervatórium, mert nagyon sokan azt mondják, hogy és a kis konzervatórium, nem. Hát a Csajkovszki, a nagy konzervatórium. Oda vették föl 5 éves képzésre. Nem posztgraduális, mert oda járt sok magyar, hanem az 5 éves képzésre. Na most képzeld el, Andris, hogy ennek a gyereknek most keresünk szponzort a megérhetésre. És szeretnék, ez most lehet, hogy nem a, ez a reklámhelye, vagy nem a reklámhelye, de effektív, ugye tandíjat nem kell fizetnie, de a megélhetés iszonyatos drága Moszkvában, és nem gazdag családból származik. Most majd lesz egy koncertje, 26-án az Újpesti Zeneiskolában, majd a Facebookon fogom hirdetni, és szponzort kell keresni, mert nem fog tudni megélni. És azt hiszem, hogy az ilyet azért támogatni kellene.
1: Rendkívüli tehetség lehet, hogyha ezt sikerült neki elérnie. Kérdezze, megemlíthetjük a nevét?
0: Most nem árulom el, majd kírom.
1: Titok. Jó? Rendben. Oké.
0: Aki ugye a Facebookot kell figyelni.
1: Egy picit visszatérve rád, a zeneakadémiai tanulmányaid után merre sodort az élet? Hát mondtad egyébként, hogy nagyon sokáig, tehát hogy nem voltál tulajdonképpen hosszabb időt külföldön.
0: Nem, soha nem voltam. Uh-huh. Csak versenyekre mentem. Uh-huh. Csak versenyekre mentem végig, csak versenyeken voltam, nem voltam. Vagy meglátogattam aput nyaranként, ugye.
1: Ő külföldön dolgozott.
0: Igen, külföldön dolgozott, de ő sem élt külföldön, uh-huh. Tehát itt nem erről szólt. A történet, hogyha mindenki azt hiszi, hogy én nem tudom miért, hogy én elköltöztem, nem költöztem el. Uh-huh. Vagy sajnos, vagy nem.
1: Egy másik kérdés, igen, de itthon maradtál. És merre sodort az élet?
0: Hát arra sodort, hogy fölhívott egyszer csak egy Kovács Róbert nevezetű ember a Filharmóniából 90-ben, sose felejtem el, hogy szeretne foglalkoztatni. Mert amikor én diplomáztam, utána kész. Semmi. Uh-huh. Semmi az égvilágon. Semmi. És ő volt az egyetlen, aki foglalkoztatott. Mert ha akkor ő nem hív föl, akkor semmi nincs. Akkor mindenki elfelejtett. Annak ellenére, hogy a Ki mit tudott megnyertem, játszottam a Siffandis kurzuson, az Andrisnak én tetszettem a legjobban, az igaz, hogy nem engem vitt ki a kurzusára, ott is volt egy ilyen díj, én mentem, néztem, nem engem vitt ki, nem probléma, de nagyon tetszett neki. Ugye hát a Vaskirovhoz nem sikerült, a Vásárnyának is nagyon tetszettem, de mindegyiknek nagyon tetszettem, de valahogy utána még elmentem az Ungár Imrehez, 90 áprilisában lehetett játszani, hogy kivisz valakit tanulni Texasba. Uh-huh. És azt mondta nekem, hogy hát magának most mit tanítsak. De megint volt az, hogy én kiszerettem volna menni.
1: Világos.
0: Érted?
1: Igen.
0: És azt mondta, hogy nem, hogy hát mondom, biztos túloz. Hát mondom, ez kész. Akkor ez nem jön, nem, maradok. Úgyhogy ennyi, és aztán jött az, hogy én elkezdtem tanítani, korepetitorkodni, mert kerestek korepetitort akkor Semmelweisbe, és ez egy nagyon nehéz időszak volt, de mert pont hegedűsöket kellett kísérni, és az nekem az akkora feladat volt, mikor meghallottam azt a darabot kellett elsőkorán kísérni, amit a testvérem játszott utoljára. Az egy nagyon nagy feladat volt, és
1: lelkileg
0: akkor azt mondtam,
1: csak lelkileg.
0: Szóval, mert azért volt nekem könnyű akkor mázok, mert ismertem, tehát a fülembe volt. Uh-huh. Én nagyon gyorsan olvastam. Aztán utána átvettek az akadémiára. Fúvósokat. Uh-huh. Na, az már nem volt olyan, hogy az csak úgy rögtön lehetett battolni, uh-huh. hanem az olyan volt, hogy mit tudom, hazzal kellett vinni, volt egy nagyon nehéz darab, hát azt már azért az 8 órát kellett gyakorolni. De aztán meg a fúvós talán azt mondta, hogy hát elég furcsán szó lesz, hogy tényleg ez van. Mondom, hát ez. Mert én akkor azt muszáj voltam megnézni, mert nagyon jó a darab, de nagyon nehéz. Rendkívül nehéz. Némely és akkor egyszer nehéz, csak, igen. Képzeld el, kaptam 2010-ben egy felmondó levelet. A Zeneakadémia határozatlan idejű szerződést felbontja velem, mert nincs annyi növendékem, hogy a teljes státuszt megkapjam. Na most, hát akkor én léphettem volna, de nem léptem, hanem elegánsan aláírtam a felmondó levelet. Amit ők nem tehettek volna egyébként meg. Akkor hívtam föl másodszorra a kocsizőt, mert egyébként nem hívtam soha segítségért, senkit. És akkor soha nem felejtem, azt mondta 2000-ben, na mi van? Kidobtak valahonnan? Mondom ki. És mit szeretnél? Mondom, vissza szeretnék kerülni? Mondom, nem. Mit szeretnél? Mondom, szeretnék a rektorral találkozni, nem lehet találkozni vele. Azt mondja, akkor minek? Azt mondja, soha nem felejtem el. Azt mondta, hogy ugyan már hát a Kéri Szántói miért is kidobták. Azt mondta, hát akkor fölösleges, inkább gyere el a koncertemre, hát most az Olasz Intézetben. Mondom, rendben. Úgyis olyan rég láttalak. Ennyi volt. Úgyhogy elegánsan aláírtam, és sajnos nem sikerült találkoznom a rektorral. Mert igazából akartam ötletet adni, ami megint egy kicsit ilyen naívnak tűnő ötlet, Andris, hogy a repetíció az egy olyan dolog, hogy az is egy szakma.
1: Hát de még milyen?
0: De nem is akármilyen szakma.
1: Igen.
0: És hogy legyen az, gondoltam, adok egy ötletet, de ezt most is komolyan gondolom, hogy függöny mögött mindenki ugyanazt a darabot elsőre megkapja, és egy kinti ember, aki nem itthon tanít, majd az eldönti, hogy ki fog ott a korepetíciót. Ki fogja megcsinálni? Ki kapja meg az állást? Gondoltam, hogy ez így korrekt lenne. Ezért szerettem volna vele találkozni. Uh-huh. Mert én tudtam, hogy miért raktak engem ki. Valószínűleg azért, mert valakinek nem volt meg, aki már, mit tudom, 30 éve, és elosztották a növendékeimet, akik voltak még. Ennyi.

0: Mai vendégem Csík Laura zongora művésznő volt, aki a beszélgetésünk első részében felidézte nekünk pályakezdését, meghatározó mestereit, és szó volt művészi hivatásáról, a zenés család inspiráló közegéről, és még számos egyéb témát is érintettünk. A beszélgetés folytatásának érdekében tartsanak velünk holnap este is. Önök a Rádió Dík FM 100,3 MHz-es frekvencián a Roma Szalon című kulturális műsorunkat hallották, és benne a mai szerkesztő műsorvezetőt, dr. Suki András. A viszont hallásra!
1: Művészet, kultúra, hagyomány.
2: Ez a Roma Szalon.
1: A 100,3 Rádió Díkben.

0: azt, hogy én ezt...
1: A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádiódíkben.
2: Két lépcsős fizetésemelés jön a gyermekvédelemben, bevezethetik az átlagsebességmérést Magyarországon. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Két lépcsős fizetésemelés jön a gyermekvédelemben. Magyar Péter az országgyűlés ülésén elmondta, hogy szeptemberben és januárban két lépcsőben 20-25%-kal emelik a gyermekvédelemben dolgozók bérét. A miniszterelnök a csaknem 10 milliárdos gyermekvédelmi program elemeiről beszélt. Egyebek mellett 184 új vagy új funkciójú férőhelyet hoznak létre, bentlakásos addiktológiai programot és veszélyeztetett lányok és fiatal édesanyáknak komplex megelőző programot indítanak, valamint külön programot hoznak létre a kórházban rekedt csecsemők helyzetének rendezésére. Bevezethetik az átlagsebességmérést Magyarországon, mondta Vitézy Dávid. A közlekedési és beruházási miniszter szerint havonta ezres nagyságrendben közlekednek úgy autósok a magyar autópályákon, hogy az átlagsebességük is meghaladja a 180 km/h. Szankcióként akár felfüggesztett börtön és autólefoglalás is szóba jöhet a visszaesőknél. Már elérhető a közmédia megújulásáról szóló társadalmi egyeztetés harmadik fejezete a Közhangon. A résztvevők megoszthatják, hogy szerintük milyen tartalmak hiányoznak a közmédiából. Leírhatják, melyik régi műsort látnák szívesen újra, valamint saját műsorötleteket is be lehet vonni a szavazásba. A két hete kezdődött egyeztetés részeként a közmédia küldetéséről, valamint a közszolgálatiság jelentéséről és társadalmi értékéről is véleményt nyilváníthatnak a kitöltők. Az oldalon hetente egy új fejezetet nyitnak meg 10 héten át. Szerdán kezdődik a 8. osztályosok pályaorientációs vizsgálata. A középiskola választás időszakában kiemelten fontos, hogy az általános iskolás végzős tanulók képet alkossanak érdeklődési körükről, valamint erősségeikről, alapvető kompetenciáikról, és megismerjék a hozzájuk közel álló szakmai ágazati irányokat. Országos hadgyakorlat kezdődött Romániában. A bukaresti védelmi minisztérium alacsonyan szálló harci repülőkre és az utakon haladó katonai konvojokra figyelmeztette a lakosságot. A jövő péntekig tartó kiképzést a román légierőnek szervezték, a szárazföldi csapatok a haditengerészet és a különleges műveleti erők támogatásával. Kazasztáni fesztiválon lépett fel a Nox. Péter Szabó Szilvia először azt hitte, valaki tréfát űz velük, amikor meghívták őket az eseményre, végül pedig kiderült, a zenekar egyedüli magyar előadóként képviselheti Magyarországot a különleges rendezvényen. A Nox végül mintegy 60 ezer ember előtt lépett színpadra.
1: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz.
3: A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádiódik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádiódikben.
4: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diklóban.
1: Romákról, nem csak romáknak.
3: Rádiódik.
1: Korábbi adásunk ismétlése következik. Érdekes, könnyed beszélgetések roma zenéről, irodalomról, színházról.
3: Roma Szalon. Rádiódik.
1: Rólunk, neked.
3: Roma Szalon.
5: Üdvözlöm a kedves hallgatókat! Önök dr. Suki Andrást, a Roma Szalon című kulturális műsor szerkesztő műsorvezetőjét hallják. A Rádió Dík FM 100,3 MHz-es frekvencián.
6: Mai vendégem Rácz László gitáros, aki egyébként alapvetően a szórakoztató iparban ténykedik, de hamarosan szervez magának egy új koncertet, mégpedig június 10-én. Beszéljünk erről egy picit. Köszönöm, hogy elvállaltad a beszélgetést.
7: Üdvözlöm a tisztelt hallgatókat!
6: Jelen pillanatban még szervezés alatt áll.
7: Meg lesz hirdetve Facebookon, július 10-én tárgyalás alatt van, és 2000 forint lesz a belépődíj, minden érdeklődött várunk, szülőt, gyereket, mindenkit szeretettel várunk. Gitárduom lesz, amit alapítottam, a romantikus a duó, amelyet Túlsó Gábor gitárművész és Jó Magam Rácz László gitáros fog fellépni színpadon, és hát szeretettel van minden érdeklődőt.
6: Milyen műsorra számíthat a közönség, aki elmegy?
7: Lesz benne vegyes köret, szóval cigány zene, egy kis cigány gitározás, latin zene, magyar könnyű zene, jazz és klasszikus átiratok, gitáron való átirat, az én fantáziám szerint.
6: Ez mindig egy nagyon érdekes kérdés itt a rádióban, hogy mi az a cigány zene? Te mit értesz ez alatt?
7: Ez egy nagyon érdekes fogalom. Másrészt az, hogy a cigány szó mit is jelent. Ez egy faji megkülönböztetés, szóval a cigány az, mivel én vallásos vagyok nagyon mélyen, és én azt mondom, hogy most valaki zsidó, vagy valaki cigány, vagy valaki magyar, vagy német, vagy az, nem, ez úgy van, hogy mindenki ember-ember, és ahogy a Jóisten megteremtette, szóval, hogy Ádám és Évától származunk, ugye az Ószövetségben, bár történt a Noé bárkája is, szóval lehet, hogy Noétól is származunk, ugye volt a világ özönvíz, és hát ugye lehet, hogy akkor Noétól származunk, és én azt abban vagyok, hogy mindenki legyen ember-ember, és mindenki tisztelje a másikat, és szeresse a újban.
6: Visszatérve a cigányzenére, szerinted mi az a cigányzene?
7: Én úgy gondolom, és kicsit utána is olvastam, hogy a cigány, maga a cigányság, az szerintem Indiából való vagyunk, szóval Indiából jött, ugye, mert hát az indiai kultúra, meg maga a ma mi romák, magyar cigányok, kávéházi muzsikus cigányok, ha lehet így fogalmazni, sok minden közös bennünk, maga a zene, a ritmika, a főzés, a tudomány, az érdeklődések, szóval mind én érzem belülről azt, hogy sok a közös az Indiában, és szerintem, ha vissza számoljuk most például Krisztus után már a történelem folyamit, az ezeres évektől, 1100-as évektől szerintem vándoroltunk. Ugye van ez a híres szám, amit a Korod Iván énekelt még annak idején, ugye 1000 évig vándorolnak a cigányok. Hát én szerintem ez igaz lehet, mert Németországban is vannak szintos cigányok, beász cigányok, ugye a Django Reinhardt is szerintem, meg hát ugye vannak a különböző rumungló, beász cigányok. Ugye ezt tanultam a Lakatos Ágnes tanárnőtől,
6: És amikor azt mondjuk, hogy cigányzene, akkor te arra gondolsz, hogy gypsy swinget játszol, flamenkót, vagy magyar kávéházi cigányzenét, vagy esetleg autentikus cigány folklort? Tehát mire gondolsz ilyenkor, amikor azt mondod, hogy cigányzene is lesz a műsorodban?
7: Hát ez elég tágfogalom, mivel hogy maga a cigányzene Magyarország szerint ugye Bartók Béla és Kodály Zoltán ugye szerzett ilyen népdalokat, és ugye meg hát ugye előtte, bocsánat, Liszt Ferenc is állítólag, amikor ilyen bárokban vagy kávéházak akkor szerintem épültek Liszt Ferenc idejében, és akkor hallotta Liszt Ferenc a cigány skálát is, ahogy ő hozta be, meg hát a cigány skálá is van állítólag, és hogy állítólag így jött, hogy ugye gondolom, de ha visszamenőleg most egy kicsit beszélhetünk a történelemről is, akkor az is lehet mondani, hogy például ugye mondom, hogy fai, ugye jöttek az indiaiak, és akkor mint egy indiai elkezdett pengetni, vagy csinált egy olyan pengetős hangszert a jóisten adományozásából, hogy csinált egy olyan hangszert, amivel hallotta, hogy mit tudom én, hárfát, egy kis hárfát, mert én úgy tudom, hogy a Biblia szerint, hogy a hárfa volt a legelső hangszer a mennybe, az Ószövetségben. Én olvastam ilyen most hosszú ilyen bibliai idézeteket, és én úgy tudom, hogy a hárfa, a gitár az testvér hangszer, vagy a húros pengetős hangszer a gitár, ugye, és én szerintem így jött létre, hogy ugye egy ember megfogta, és szerintem a jóisten áldásával olyan tehetséget adott szerintem a cigányoknak az Isten, hogy akkor legyen ez a ti tehetségetek, hogy akkor romák, akkor legyenek zenészek elsősorban, muzsikusok.
6: Térjünk vissza egy kicsit a gyökerekhez, hiszen igen, ez nagyon fontos. Te is zenés családból származol. Igen. Mesélj egy picit a felmenőidről.
7: Hát apai ágon a híres, mondom a híres Rácz család, az Öddekás család, úgy ismerik a muzsikus kávéházi cigányok, mivel az Öddekás egy cimbalom művész volt. Az 1920, ő is úgy pont 10 éve halt meg, Isten nyugtassa. Nagyon híres cimbalmos volt. Az idősebb Járok Hassányival, meg a Toki Horváth Gyula, idősebb Toki Horváth Gyulával, meg az idősebb Lakatos dinasztia családdal muzsikált. Azt mondják, nagyon virtuóz cimbalmos volt, ő be is lehet ütni YouTube-on is, hogy Rácz Ferenc, Öddekás. A másik részről, anyai ágról, ami nagyon híres zenész, visszamenőleg már déd nagyanyámtól, anyai, nagymamai ágról, meg a Csóka Gyuszi. A híres cimbalmos az is rokonom, mert kiderült. És hát ugye a Csóka Gyuszi is nagyon híres cimbalmos, és Borossal muzsikált, a Járókával. Szóval összesen először is akkor egy cimbalmos család vagyunk, de utána aztán akkor visszatérek apajágról jöttek a bőgősök. A Rácödön, nagy bőgős, ugye a Rácz Ödikein, én beszélem az Ödikein, híres, a Bécsi Filharmonikus Orkesztra szólamvezető, nagy bőgőse és már szolisztikus koncertező bőgőművész is. Igen, apai ágról. Ugye, és anyai ágról meg zongorista család, szóval a a nagymama részt őt a cimbalom, de jött a hegedűs is, ugye a Hangó Károly, úgy hívták, a kutyakegyér, az volt a csúfneve, ha szabad így fogalmazom. Nagyon híres príbás volt Miskolcon. Előtte szerintem Szlovákiában jöttünk, annyit tudok nagyjából, de nagyon híres cigány príbás volt. Miskolcon, kastélyokban, hotelekben játszott a kutyakegyér. Nagyon híres hegedűs volt, és annak született azt hiszem 6 gyereke, és a Laci sajnos az elment, a Hankó Károly, a Kenyér Laci, pont 10 éve, híres jazzzongora művész volt, és bárzenész énekes volt, és sajnos a dobos is elment, a Hankó Károly is, ugye híres jazzdobos volt, Isten nyugtassa, és akkor utána a lányok azok énekeltek, ugye, meg hát dolgoztak, polgári munkát végeztek, és akkor ide jött az zongora, ugye nagyanyám részéről, nagyapám részéről a Kótai család, az meg inkább munkás cigány volt, de érdekelte őket a bőgő. És akkor innen jött a Kótai Géza, ő primás volt, ő is sajnos elment mostanában, és lukassa, híres, a Száztugóban játszott meg hajón a feleségével, Buri Katalinnal, és szóval inkább meg a Sarkadi családhoz is van közünk, a Károly az egy híres vendéglátós bőgős, bőgőművész, és hát igen, és a papám is kicsit tudott bőgőzni, mert amikor átmentem hozzá, emlékszem, kicsinek dereg valami, akkor kicsit mindig bőgőzgetett, szóval a nagyapám részéről egy bőgős család, igen.
5: Édesapád?
7: Édesapám cimbalomművész, de nagyon érte a zeneelmélethez, a zeneoktatáshoz, a szolfésóhoz, nagyon sokat segített rajtam, és hát a mai napig is tanít engem, mert olyan új, jó dolgokat mond nekem otthon, hogy egyszerűen csak észhez kapok, hogy mit mondtál, és tényleg igaza van, tényleg olyan hang, hogy terjedelem, meg a frekvenciák, meg a, igen, szóval eszméletlenül okos zenei ember, apukám.
5: Rácz László gitáros a mai vendégem, akitől a következő percekben Albéniz Asturias cím művét hallgathatjuk meg.

0: Albanese Asturias című művét hallhattuk Rácz László gitáros előadásában. Most pedig következzen az előadóval készült beszélgetésem folytatása.
1: Hogy látod, egyébként fontos az, hogy valaki zenés családban nő fel, vagy ez teljesen lényegtelen?
2: Én azt mondom, hogy lényegtelen. Uh-huh. Első rész, mert nagyon sok ember, sok zenésztársat ismerek, aki például nem zenész az apukája, anyukája se is, például egy hegedűs vagy gitáros is, például az már szerintem az Istentől való tehetségáldás, hogy az Isten úgy akarja, hogy belül legyen zenész. Vagy érdekli, mint ember érzésekkel, hogy milyen lehet ez, és akkor elkezd kipróbálni. És akkor szerintem nem kötelező, hogy valaki muzsikus családban legyen, mert ha például az Isten rendelte ki hozzá, hogy ő zenész legyen, akkor az zenész lesz. Uh-huh. Ha ne adj Isten például, mert sajnos az ördög is munkálkodik az világba, a polgári munka lesz, de mellette tanul zenét, akkor az is egy jó pont. Szóval én azt mondom, hogy nem lényeges. Uh-huh. Azért abban a szempontból lényeges, ha valaki zenész családban születik, hogy már a genetikák azok már szerintem át fognak menni a kisgyerekbe, szóval az öröklődés. De én nekem is azt mondják, hogy a déli nagyapámra ütöttél, hú, te nagyapádra, stb. Uh-huh. Stb. Stb. Igen, szóval mindig mondják. Hát akkor biztos mondom, hogy biztos. Nem tudom, mert nem értem abban az időben.
1: De ez nyilván egy fontos kérdés, hogy egy gyerek úgy nő fel, hogy mondjuk hallja az édesapját otthon muzsikálni, vagy esetleg elkíséri. Igen. Igen. A munkahelyére, és igen, akkor ott hallja, hogy hogyan muzsikál. Igen. Veled is így volt ez? Tehát volt ez a fajta inspiráció?
2: Ajaj,
1: hogy...
2: de még mennyire? Aha, aha. Hát én már 7 éves koromban ott a levitt anyukám, hát nem olyan sokszor, de mivel belőlem klasszikus tanár is akartak, az folyamatban lévő tanulási készséggel rendelkezek még ebben a szempontból nézve. Igen, szóval édesanyám mindig havonta levett apukához, de apukám olyan szigorú volt, hogy fiam, nem mehetsz le, mert belőled egy tanárt akarok, zenei tanárt. És hát ugye havonta lementem, és hallottam ilyen csárdásokat, mindent, édesapám mindent cimbalmazott, szóval őt nem érdekelte, jazz, pop, bebop, mindent, nagyon nagy improvizatív készsége van mai napig.
1: Tehát akkor a családodban azért klasszikus zenész is előfordul, kávéházi cigányzenész, jazzzenész.
2: Mindenféle.
1: És aztán végül is az elején a klasszikus zenét kellett, hogy választ, hiszen ez adja mindennek az alapját. Tehát, és akkor így be is iratkoztál a zeneiskolába.
2: Igen, beirattak 7 éves koromba, uh-huh, a Molnárd a zeneiskolába, ahol a mai napig hálás vagyok is még él. Szeretett tanárom, Tonnai Péter, gitárművész, ahol van egy gitár szaküzletje, és ahol szeretettel járok néha hozzá. Uh-huh.
1: És amikor bekerültél a zeneiskolába, akkor te már azért esetleg tudtál kottát olvasni, tudtál egy kicsit gitározni, vagy valamiféle előnyöd volt ebből a szempontból, hiszen akkor otthon apukát foglalkozhatott fel.
2: Hát már nagyszülők, igen. Uh-huh. Meg hát ugye bár az unokatestvérek, a Balázs Járózó a művész, uh-huh, Kossuth Díjas, és ugye a Balázs Norbert dalszerző, zongoraművész is foglalkoztak, nem, szóval foglalkoztak. Meg hát ugye a Jáger Balázs János szongoraművész is foglalkozott velem zeneileg. Persze, szóval nagyon foglalkoztak velem, mert hát ugye egy gyerek volt a magyábnak, nincs édes testvérem, csak unokák, és hát borzalmasan foglalkoztak velem. Szóval hallottam, hogy ilyen kis dobokat vettek nekem, ilyen pampamokat, tüf, tudod, ez a kis gyerek dobok, az a kis kagylócsicsere, ilyen mexikói aztán gitár, bőgő, zongora, szóval mindent püföltem.
1: De akkor természetes volt, hogy akkor zenész leszel, tehát akkor ez az út már így ki van. Volt neked kövezve?
2: Hát a szüleim azt akarták, hogy olyan művész legyek, hogy világszenzációs.
1: Akkor egyértelmű volt, hogy olyan középiskolába mész tanulni, mint igen, például a Bartók Béla Zeneművészeti Szakgimnázium.
2: Igen. Visszatérve rá, Tóthvári György vett át, Tonai Péter, utána be kell, hogy mondjam a nevét, mert nagyon sok gitáros nem mondja be a nevét, és hát ezért ez sajnos fontos. Hallom, hogy még ő is él, és rosszul esik neki, de mindegy. Igen, Tóthvári György vett át, ahol olyan
1: de az még zeneiskolában
2: volt. Zeneiskolában átvett 5 évig, de még vissza is jártam hozzá, mert olyan rendkívüli jó tanár, hogy olyanokat mond nekem, hogy hihetetlenül egy maga az ember, ő egy zseni művész, mert olyan motivumokat mondott nekem, ahol mondjuk például a Bartók Kozival nem nagyon hallottam már. Azt hittem, hogy hallok újakat, de ő visszajártam hozzá, mert ő mondott új formációkat, új jelentéseket. Igen, Tóthvári György.
1: És amikor a Bartók Konziba kerültél, akkor klasszikus zenei szakra vettek fel.
2: Igen, hál' Istennek,
1: És ott kihez jártál?
2: Hát a nagyon híres gitárművészhez, szerintem ő a korosztályában a legjobb Magyarországon, meg bárhol a világon, Csáki András gitárművészet kezelésben, ott 4 évig.
1: És mi pont ebben az időszakban találkoztunk, így hiszen van. Én akkor voltam a tagozatvezetője a Rajkó Talentum Tánc és Zenevőszeti Szakgimnáziumnak, és rendeztünk egy tehetségkutató versenyt, amint te kiválóan szerepeltél.
2: Igen, meg is.
1: Nekem nagyon tetszett egyébként az akkori játékod is.
2: Hogy
1: és ennek a fődíja volt az, hogy készítettünk veled egy CD-t.
2: Igen.
1: Fotózással együtt.
2: Így van.
1: Ez valamit egyébként segített az akkori pályafutásodon?
2: Hát hogy mondjam, mivel sajnos nem voltam még abban, nagyon fiatal voltam, és kiadóval nem voltam még jóba, szóval csak CD felvétel készült, és hát ugye, hogy mondjam, ezt is el kell, hogy mondjam, Konziba másodikos lettem, 10-es, és egy jó barátom, a Lakatos Robert jazzzongora bűvész, játszott akkor egy fészek étterembe, a Flamingo étterembe, mint szóló zongorista. És akkor jó barátom volt, ismertem 1000 éve, és akkor mondta, hogy gyere csak, Laci, játszok egy helyen, légy szíves, gyere már gitár, fogd meg a gitárt, és gyere. Hát mondom, jó, bemegyek egy 10 percre. Bementem. És akkor ezt mondom, mert kiskorom óta apám nagyon a legjobb gitárosokat hallgattam, nem csak a legjobbakat. Szóval, fiam, erős volt a klasszikus zene, akkor most egy kis pihenés, hallgatom egy kis roma gitárosokat. És akkor hallgattam rá a Botos Tibiéket, a Rontó Attilát, tehát ez a mai napig a kedvencem a Rontó Attila, gitárművész, és hát csak ezeket a legjobbakat. Utána jött a Babos Gyula, utána már a László Attila, igen, utána később, ugye, meg hát ugye a Mezzo TV volt régen, utána nagyon jó gitárosok voltak, a Rosenberg, mai napig a nagy kedvencem, az élő nagy kedvencem, Billy Lagner, hát olyan gitáros szerintem nem lesz, az egy zseni. Zseni, amit a hangszerem művel. Úgyhogy igen.
1: Rácz László gitáros a mai vendégem, aki a következő percekben Freddie Perren I Will Survive című dalát fogja nekünk játszani.

0: Freddy Perren I Will Survive című dalát hallhattuk Rácz László előadásában. Most pedig következzen az előadóval készült interjúm folytatása.
1: És fontos egyébként, hogy az ember valamiféle inspirációt kapjon a nagyoktól?
2: Hogy ne?
1: Tehát őket kell akár követni, az ő útjukat, vagy az ő stílusukat?
2: A zenei útjukat természetesen nyilvánvalóan kell követni, de mint ember is, ha találkozik vele az ember, meg tudja, hogy viszonyuljunk a társadalomhoz. Szóval igen. Kell, ez kell. Igen.
1: És ez előre viszi az embernek a fejlődését,
2: hát,
1: a művészetét?
2: Hát, hogy nem, mert én olyan vagyok, én természetesen zenebuzi vagyok, hogy sokszor hallgatok például egy Babos Gyulától egy 3 perc motivumot, akkor én visszatekerem 20-szor, és kicsontozom. Így mondhat, mint amikor webinre az ember, kicsontozom, hogy fogja, milyen új rendel, milyen hangszint vesz be, hogy pengeti, szóval ezeket ki is szoktam csontozni.
1: És akkor az ember ezt megpróbálja leutánozni, és akkor utána ezt beépíteni a művészetében.
2: Így van, beépíteni, hogy vegyes legyen, hogy ő is legyen egy egyéniség. Igen.
1: Tehát nyilván ettől alakul majd ki egy teljes egész kép, hogy az ember a különböző stílusokat elsajátítja, és magába építi.
2: Igen. Ez természetes dolog, igen. Szóval kell is, szóval minden gitárosnak mondom, hogy ne csak klasszikus zenét hallgassatok. Persze a klasszikus gitárosok vagytok, az egy dolog, de pihenés szempontjából, vagy esetleg ha akartok játszani vendéglátó egységekben, akkor hallgassatok jazz gitárosokat és roma gitárosokat is, mert lehet tőlük tanulni. A mai napig is.
1: Mikor jött neked a jazz? Mikor lépett be az életedbe? Hiszen azért alapvetően azért klasszikus zenét tanultál, tehát mikor volt ez a kis frissítés, ez a kis pihenés?
2: Természetesen kiskoromban, mivel nagyon érdekelt a gitár, meg zenebuzi vagyok, mondom, hogy csúnyán fogalmam, zeneőrült, így mondom magammal. Zeneőrült vagyok, ugye legyakoroltam a kötelező 3 óra hosszát, és akkor Mezó TV-re rákapcsoltam, jött haza a zenélésbe, és rákapcsoltam a Mezó TV-re, és akkor hú, apu, mondjad, fiam, nem akarsz aludni, tudod, mindig altatott, de nem, mondta, nem. Várj, ez a gitáros, és akkor a Grappellit nagyon szerettem, a gitárosait, a Martin Taylort, meg a Mark Fossett, aki sajnos azt hiszem 10 éve talán elhúlt, balkezes gitáros, én is balkezes vagyok, és azt mondom, hogy ő szerintem ő a legjobb balkezes gitáros. Sok balkezes van, de hát a Mark Fossett a kedvenc, ő a példaképe mondjuk, mert ő énekel is, szóval frazíroz, vokálozik, és nagyon jó kísér, de jó kísér, itt a Grappellit, az a kíséret az a mai napig bennem van. Igen.
1: Végül is, hogy döntötted el, hogy akkor mégsem klasszikus gitáros leszel, hanem inkább könnyedebb műfajok irányba vándorolsz? Esetleg felvételiztél a Zeneakadémiára?
2: Hát folyamatban van felvételi, mert egy kicsit most pihenni akartam. Ugye voltak egy kis családi dolgok, szerelmi bánataim voltak, és hát ez és hát ugye anyukám mondta, hogy kicsit pihenjünk, Lacika, meg hát a család is mondta, hogy kicsit pihenjek, aztán hát olyan sok minden ért egy év alatt, volt egy olyan 10 évvel ezelőtt pont, volt az a 2015-ös év, hogy minden összejött sajnos, és ezt le kellett évek alatt pihennem. Szóval olyan sok minden ért engem 2015-ben, hogyha így visszaemlékezek rá.
1: Hogy csöppentél bele végül is a vendéglátóba?
2: Ja igen, vissza a Lakatos Robert által, amit mai napig köszönök neki, mert amúgy a vendéglátóból mindent lehet tanulni. Szóval ha valaki fellép a koncertre, akkor csak odafigyel, hogy mit játszik. De az, hogy például a reakciók, hogy például közben mit reagál egy közönség, vagy egy vendég, azt már nem, de például egy kis étterem, egy kávézóba, akkor már tudja nézni, hogy mit kíván, mit akar, vagy mi a kedve az adott embernek. Mert lehet az ember például bánatos, akkor azt fel kell vidítani, vagy fordítva, aki meg, mit tudom én, most bánatozni akar, vagy ki akarja magát csinni, akkor egy szomorú számot kell játszani. És erre a vendéglátózás nagyon megtanított, és ugye a Robi is berakott engem, mi dugó voltunk, egy évig játszottunk a Flamingo étteremben, és mindent kellett ott játszani, szóval tanultunk, gyakoroltam vele egész nap, játszottunk, szóval mindent, olasz számokat, német számokat, latin, szóval mindent. Szóval visszamenőleg az esze, amit az eszeerő csinált, azt mi megcsináltuk nagyjából, a vendéglátózást. Szórakoztató zenészek lettünk, ahogy be lehet mondani, nem tudom, hogy mondják.
1: Rácz László gitáros volt a mai vendégem, aki most a következő percekben Bobby Hebb Sunny című dalát fogja nekünk játszani. A beszélgetésünk folytatását pedig holnap este hallgathatják meg 22 óra 5 perctől. A mai szerkesztő műsorvezető dr. Sóki András volt. A viszonthallásra!

0: boldog élet.
1: Rádió Di. Romákról, nem csak romáknak. Ikonikus folklorzenék. Minden reggel 6-tól a Rádió Di-ben. Roma folk. Dalok, amiken felnőttünk.
2: Magyarország ikonikus folklorzenéi a kezdetektől napjainkig.
1: Roma folk. A 100.3 Rádió Di-ben. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk, neked. A 100.3 Rádió Di-ben.
3: Üdvözlöm a hallgatókat! A Rádió Di nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. Egy romániai roma rendező, Alina Szerbán filmje nyerte a közönség díjat Velencében. Alina rendező és színésznő első nagyjátékfilmje, az EU Contes, magyarul Én is számítok, kapta az Armani Beauty közönségdíjat a 83. Velencei Nemzetközi Filmfesztiválon. A román és romani nyelvű alkotást a fesztivál Venice Spotlight szekciójában mutatták be. A történet főszereplője Rebecca, egy fiatal roma lány, aki arra készül, hogy elhagyja a gyermek otthont, ahol felnőtt. Abba reménykedik, hogy börtönből szabaduló édesapja megadhatja neki a biztonságot és a családi összetartozást, amelyre vágyik. Az önálló élet kezdete azonban a vártnál nehezebbnek bizonyul. A román-német-belga koprodukció forgatókönyvét is Szerbán írta. A szereplők között a bukaresti Casa Losif és Casa Sara gyermekotthonok 16 lakója, gyerekek és fiatalok is helyet kaptak. Alina az első romániai roma női rendező, akinek nagyjáték filmjét beválogatták a Velencei Filmfesztivál programjába. Színészként már 2023-ban is jelen volt a fesztiválon. Goran Stolevski Housekeeping for Beginners című filmjében szerepelt, amelyet az Orizonti szekcióban veszítettek. A közönségdíjat szeptember 12-én a fesztivál zárólapján adták át. Újabb roma fiatalnak ad esélyt a rendőrség Borsodban. A Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei rendőrfőkapitányság szeptember 4-én egy fiatalemberrel írt alá ösztöndíj szerződést. A ceremóniát követően Miskolci István ezredes, bűnügyi rendőrfőkapitány helyettes és leendő munkatárs, Ónodi Dávid, valamint az édesanyja kötetlen beszélgetést folytattak. A rendőrfőkapitányság először 1996-ban hirdette meg a roma származású fiatalok rendőrré válásának elősegítését célzó ösztöndíjas pályázatát. A pályázatot nyert tanulónak a támogatásért vállalnia kell, hogy középfokú tanulmányai eredményes befejezését követően jelentkezik valamelyik rendvédelmi technikumba, vagy a Nemzeti Közszolgálati Egyetem rendészettudományi karára, részt vesz a felvételi eljárásban és minden tőle várhatót megtesz a felvétele érdekében. Az elmúlt 30 évben a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei rendőrfőkapitányság támogatási rendszerével már 29-en kerültek a rendőrség tagjainak sorába, írja a polisz.hu. Sztár DJ-k és roma gasztro show az Árpád-kori emlékek között. Különleges program jön Ópuszta szerre. Sunset Picnic névvel elektronikus zenei fesztivált rendeznek. Pénteken az Ópuszta-szeri Nemzeti Történeti Emlékparkban, ahol már délelőttől civil programok várják a látogatókat. A közlemény szerint a fesztiválon a közönség a természet közelségében, történelmi környezetben találkozhat a hazai elektronikus zenei élet népszerű képviselőivel. A sort Felus nyitja, akit Lotfi Begi követ, a DJ két varázslatos hangú énekesnővel, Nagy Adrival és Korlányi Zsuzsival érkezik az Emlékparkba, majd az év DJ-je címet sorozatban háromszor elnyerő Regán Lili után Wilcox zárja a sort. A programok azonban már délelőttel kezdődnek a falu rendezvényeivel. A térségben működő alapítványok, egyesületek bemutatkozása mellett a többi közt esélyegyenlőségi divatsót is rendeznek. A Ruhatár és Máté Roland című inspiráló divat bemutató a sokszínűséget, az elfogadást és az önazonosságot ünnepli. A Skanzenben gasztrosót tartanak, melyen a látogatók roma gasztronómia hagyományait ismerhetik meg a kóstolással egybekötött interaktív bemutatón.
1: Ezek voltak az FM 100.3 Rádió Di roma hírei.
2: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dick, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dickben.
0: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a Dicknóta.
1: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dick. Korábbi adásunk ismétlése következik. Érdekes, könnyed beszélgetések roma zenéről, irodalomról, színházról. Roma Szalon. Rádió Dick. Rólunk, neked. Roma Szalon.
4: Üdvözlöm a kedves hallgatókat, önök dr. Suki Andrást, a Roma Szalon című kulturális műsor szerkesztő műsorvezetőjét hallják a Rádió Dick FM 100,3 MHz-es frekvencián. Mai vendégem Rácz László gitáros, aki klasszikus tanulmányait követően a szórakoztató zenei iparban találta meg önmagát. Mesél nekünk a gyökereiről, tanulmányairól és zenei gondolatairól. Tartsanak velünk a beszélgetésünk második részében is.
5: Milyen helyeken muzsikáltatok, vagy milyen helyeken muzsikáltál akár egyedül szólóban?
6: A Robbival egy évet kutattam, utána ő ment, azt hiszem, hajóra lett egy szerződése. Én is külön mentem, én is szólóban játszottam nagyon sok helyen, étterem, hotel, Budapest belvárosában nagyon sok helyen játszottam, kis olasz étterem, stb. És aztán utána elkezdtem egy hegedűsökkel is muzsikáltam, makliztam. Igen, szóval soha nagyon ilyen tanuló, visszamentem abba, amit apukám nem nagyon akart, hogy egy ilyen kis vendéglátós zenész legyek, de még sose késő, ugye tanulni mindig kell. Jó, papoltig tanul.
5: Igen. Milyen céljaid vannak a tanulással kapcsolatban?
6: Folyamatosan, szóval a zenét azt nem lehet kielemezni, az ő magától.
5: Úgy értem, hogy iskolarendszer szerint.
6: Ja, iskolarendszer szerint. Hát szeretnék tanár lenni mindenféle irányzatban, klasszikus és jazz. Meg hát a roma zene is, szóval azt nem értem, hogy iskolában nincsen olyan, hogy cigány zene gitár, vagy roma gitár oktatás, olyat még nem hallottam, és ha Isten is megsegít, és ha összefogok pár gitárossal, barátaimmal, akkor szeretnék nyitni egy olyan tanszakot, hogy roma gitárszak.
5: Mit értesz ez alatt, hogy roma gitár?
6: Vagy cigány gitárszak.
5: És ez mit jelent, hogy cigány gitár?
6: Hát például, ami például a Boros csinált meg az idősebb Járóka Sándor, ugye nótacsárdást. De most azt meg lehet oldani gitáron is, hogy először a nótát megtanítjuk, ugye szólóba, a hangszeren, témát, és utána rá az akkordokat. Szóval ilyen egyszerű. Ezt a testvéreim ezt nagyon kitanítottak ebbe, és ezért vagyok egy különleges roma gitáros is, mondom, több jazz is klasszikus vagyok is, és ezért is tudok én roma zenét gitározni.
5: Na de tulajdonképpen ezt jelen pillanatban a Rajkóban tanítják, szórakoztató zenén belül, cigányzenei tanszakon.
6: Én nem tudtam, hogy van cigányzenei tanszak.
5: Tehát a szórakoztató zenén igen. Belül van ugyebár a cigányzene, és valójában ezt tanulják hegedűvel, brácsával, nagybőgővel, cimbalommal. És tulajdonképpen ennek a gitára átültetett verziója, ez a roma gitározás, amiről
6: te igen, és sajnos, azt kell mondjuk, nincs átirat cigányzenébe, például nem írtak át, nem akarok neveket mondani, például szép a rózsám, akkor azt át kellett volna írni kottaszerűek. Meg például ilyen csárdásokat, amiket játszottak, mert gitáron is meg lehet oldani, mert a gitára úgy olyan, mint a cimbalom. Ugyanaz. Csak a cimbalmot ütsük verővel, mi meg pengessük a gitárt. És ezért ezt nem értem a mai napig. De hát majd, ha Isten megsegít, akkor összefogok a gitárosokkal, ha keresnek.
5: És terve van esetleg valamiféle tananyagnak a gyártása, elkészítése, ami igen. Erre irányul, hogy ez a kávéházi cigányzene igen. Tulajdonképpen létezzen gitáron is, klasszikus gitáron?
6: Igen, szeretném. Uh-huh. Szeretném majd, igen, meg szeretik egy olyan zeneiskolát is nyitni, ahol például akik nagyon szegények, és sajnos nem tudnak például befizetni, amit szoktak az iskolai tandíjat. Egy olyan iskolát, magániskolát, ahol híres, tehetséges roma a gyerek, bárkit, aki tehetséges, bocsánat, jöjjön, és akkor egy kis zenét tanítanak neki. Igen, szeretik olyan. Például ott a Stéberger tehetségközpont is, igen, csak én most az egy másik dolog. Én hasonlót akarok, de van ilyen elképzelésem, mint a Stébergernek. Uh-huh. Igen.
5: Szerencsére azért Magyarországon a zenei oktatás az viszonylag olcsó megoldható,
6: igen.
5: Hiszen hogyha az ember beiratkozik egy átlagos zeneiskolai képzésre, elsősorban mondjuk klasszikus zenei szakra, annak hozzávetőlegesen mondjuk 10-15 ezer forint, a fél éves díja.
6: Igen,
5: ezzel viszont nehezen
6: teljesen veszi. Teljesen szuper.
5: Igen, ezzel nehezen veszi fel a privát oktatás a versenyt. Hogy képzeled ennek a finanszírozását?
6: Nem tudom, pályázat alapján majd beadunk egy pályázatot, ha összefogunk gitárosok, és akkor beadunk egy pályázatot, hogy segítsen, finanszírozzák.
4: Rácz László gitáros a mai vendégem, aki a következő percekben Antonio Carlos Jobim-től fogja előadni nekünk Girl from Ipanema című számát.

0: Antonio Carlos Jobim Girl from Ipanema című dalát hallhattuk Rácz László előadásában. Most pedig folytassuk az előadóval készült beszélgetésemet.
1: És milyen terveid vannak még a jövőre nézve? Akár nem csak tanulmányokkal kapcsolatban, hanem fellépések, koncertek, illetve hát akkor szakmai szempontokból.
2: Nem tudom, hallottál az Antonio Carlos Jobimról. Nagyon híres brazil zeneszerző, zenész volt. Koncertmester, ha így mondani.
1: Én a leghíresebb száma Waves, ha jól tudom.
2: A Girl from Ipanema, inkább mindenki azt kérte tőlem, de a Wave igazad van, én azt is szerettem játszani. Igen, igen, ez nagyon sok bossanovát írt, rengeteg bossanovát írt, és hát amúgy ő az alapja a mai cigány bossanovának, ugye, hogy akik mostanában régen a Kökény Attila, a régi felvételekről gondolom, a 2000-es felvételekről, 2009-esekről, a Csíklacinak is a régebbi felvételi, szóval minden a bossanová Antonio Carlos Jobimtól származik, szóval mindenki őtől mondhatni így lesz csor. Puskáznak, igen. De a régi dolgok, azért mondom, hogy nem most, de hallatszódik motivungok, amit tőle hallak. De ez nem baj, mert én is lopom, bevallom őszintén.
1: Szoktál esetleg magánnövendékeket vállalni?
2: Igen, igen, nagyon sok magánnövendékem volt, az elmúlt 10 év alatt szerintem egy ilyen 20-15-20 növendékem volt. Nagyon nehéz tanítani amúgy. Szóval a tanítás az tényleg az évek során is tanulni kell, mert nem tudni, hogy sosem mit akar a gyerek, vagy mit akar egy... Volt egy 50 éves növendékem is, az akart kitártanulni, szóval nagyon nehéz a tanítás. Minden oda kell figyelni, hogy most ilyen helyzetben van, vagy honnan jött, milyen a kedve, szóval ez nagyon-nagyon érzékeny dolog a tanítás.
1: Hát ez egy hivatás, és tulajdonképpen aki tanár szakon tanul mondjuk az egyetemen, az pontosan ezt tanulja, hogy hogyan kell tanítani, igen, miként, és ennek milyen a pszichológiája.
2: A pszichológia az nagyon pontos, igen.
1: Persze, és akkor még mondhatnánk, hogy milyen összetett folyamat ez a tanítás, de hát ezt tudjuk, hogy ez erről szól.
2: Igen, igen, igen, ez így van. Szóval azt mondom, hogy tanítani kell, és tanítani mindig is kell a zenész társakat is. És nem úgy kell felvenni, hogy most rosszul essen neki, hanem szépen el kell mondani neki az ő nyelvén.
1: Egy picit térjünk vissza a szórakoztató zenére, hiszen azért nekem legalábbis az a tapasztalatom, azt hallom, hogy a szórakoztató zene azért nem biztos, hogy mostanában a fénykorát éli, hiszen maga az élő zene az utóbbi években, évtizedekben azért viszonylag háttérbe szorult, mondjuk most, a 20. század második feléhez képest.
2: Nem, meg most erről akarok beszélni, ugye megkapták most ezt a Dankó cigányzenei támogatást a cigányzenészek, ugye volt ez a program, és gitár nem fér bele, nem tudom miért nem fér bele gitár, amikor pedig nagyon régi felvételeket kaptam barátaimtól, hogy a oroszok, orosz cigány zene is létezik, és ott gitároznak, szóval nem cimbalommal. Meg hát apám is tud gitározni, kísérő gitárosként. Szóval úgy ment oda a vendégekhez, hogy gitárral ment oda régen az éttermekbe, igen.
1: Nyilván a gitár az sokkal mobilabb, sokkal könnyebben hordozható hangszer, mint
2: így
1: egy cimbalom, úgyhogy nyilván ezért is
2: van.
1: Alakult ki ez a tendencia. Igen. Viszont azért alapvetően a kávéházi cigányzene, most hívjuk így,
2: igen,
1: alapvetően azért bőgő, brácsa, cimbalom,
2: klarinét,
1: és természetesen hegedű.
2: És akkor hol a gitár? Akkor... Kérdezem én, hol a gitár?
1: Igen, valóban, tehát, hogy kevesebb így szeret van. Jut azért általában.
2: Ezért szeretném, hogyha ma kormányváltás volt, akkor legyen olyan váltás, hogy kerüljön be a gitár is, mint a cigányzenei hangszer. Igen, ezért.
0: Rácz László gitáros a mai vendégem, akitől a következő percekben Albéniz Asturias című művét hallgathatjuk meg.

0: Albanese Asturias című művét hallhattuk Rácz László gitáros előadásában. Most pedig következzen az előadóval készült beszélgetésem folytatása.
1: És milyen tapasztalatod van? Mennyire van lehetősége egy szórakoztató zenésznek megélni manapság?
2: Hát eléggé relatív dolog, mivel sajnos a DJ korszakot éljük, a gépek korszakát, és hát sajnos az a gép zene sajnos nagyon elviszi a élő zenét. Sajnos úgy én azt hittem, hogy minden nem muzsikálat mondom. Anyukámnak mondtam, amikor volt ez a 20 éves évem, 20-as évem, hogy anyu, én minden nap akarok muzsikálni. Jó, fiam, menjél muzsikáljál. Mit mondja egy anya, menjél muzsikáljál. 20 éves vagy. Én azt hittem, minden nap muzsikált, mint apám is, apám is minden nap muzsikált, annak idejében, és ez évek során egyre lecsökkent. Lett belőle 6 nap. Bár a Covid időszakban már online-on is voltam. Utána lecsökkent 3 napra, 2 napra, és ez így ment. Hát ilyen, utána már csak havi. Hakni lett. Szóval ezt nem értem, hogy miért. Persze a világ ugye körülnézett, hogy betegségek, járványok, persze megint az ember, de utána, ha mindenek vége, akkor miért nem lett, minden nap játszol az ember.
1: Megváltoztak az igények?
2: Igen, nagyon-nagyon megváltoztak.
1: Sajnos. És már nincs kereslet az élő zenére? Akkora?
2: Sajnos nincs. Nincs.
1: Akkor hogy látod ennek a műfajnak a jövőjét?
2: Hát én mindent a Jóistenre bízok. Szóval én olyan vagyok, hogy este is mondok egy imát, hogy Istenem, tégy velem azt, amit akarsz, és ha amit te szállsz rám, és valamikor úgy megsegítsz, hogy kapok reggel 10-kor egy hívást, hogy Lacika, gyere játszani, mit tudom én, a Bazilika kávéba, este 6-tól 8-ig, énekessel, vagy egy gitárossal, és akkor gyere, menj be. És tényleg igaz, én igazolom, hogy tényleg volt ilyen, hogy hétek kaptam egy hívást, hogy menjek bejátszani. Mondom, most nyitottak, és ugye én olyan vagyok, hogy ajánlkozom magamat, hogy Facebookon internet kapcsán, mert az internet az segédeszköz is lett, mivel hogy a Jóisten teremtett mindent amúgy.
1: Az internetet is?
2: Hát persze, nem az ördög. Isten teremtett az ördög is, ugye a legszebb angyala volt az ördög, és csak hát ugye az ördög az fellázadt, mert ugye jött belőle az irigység. Onnan jött a rosszaság, igen.
1: De visszatérve egy kicsit, azt is szoktuk mondani, hogy segíts magadon, az Isten is megsegít. Tehát, hogyha az ember...
2: Esetleg... Azért mondom, hogy én interneten ajánlkozom magamat, hogy segítek magamon. Nekem van önletrajzom, hogy így segítem magamat. És segített is az Isten, érzem nagyon. Sok-sok helyen megfordultam.
1: Sokan akár egy nótaénekes, de sorolhatnánk természetesen akár a cigányzenészek közül is, akik pont ugyanerre panaszkodnak, hogy manapság azért nagyon nehéz megélni a zenélésből, a szórakoztató zenei műfajból, és gyakran arra kényszerülnek, hogy polgári foglalkozásuk legyen.
2: Ezzel nem nagyon sok zenészet találkozok, hogy biztonsági őrök, kultosok, igen, a takarítók, eladósok, ilyet igen tudom, és ez nagyon-nagyon nagy szívfájdalmam, hogy például a Járóka idejében, meg a Boros idejében, ugye a virágzó arany korszak, így mondták, 70-es, 80-as évek, 60-as, hogy tényleg a muzsikusok öntötték a pénzt. A jazzzenészek is, a muzsikusok is öntötték a pénzt, és nem volt kompromisszum. És ezt mai napig nem értem, hogy miért nincsen ez a hogy összetartás, hogy a jazzzenész is jobban van a cigányzenésszel, és a cigányzenész is jobban van a jazzzenésszel. A mai világban arról hallottam, hogy olyat is láttam, hogy összeverekednek, arrébb mennek, nem beszélgetnek egymással, lenézik a másikat, kicsúfolják interneten is, szóval volt ilyen tapasztalatom is, és én ezt nagyon sértőnek tartom, és bűnnek, hogy ilyen lett az emberiség.
0: Rácz László gitáros a mai vendégem, aki a következő percekben Freddie Perren I Will Survive című dalát fogja nekünk játszani.

0: Freddy Perren I Will Survive című dalát hallhattuk Rácz László előadásában. Most pedig következzen az előadóval készült interjúm folytatása. Nagyon megváltozott az elmúlt években, évtizedekben a világ. Az internet is természetesen megváltoztatta az emberek gondolkodását, a globalizációs, itt még most különféle külső tényezőket sorolhatnánk, de most a legújabb az a mesterséges intelligencia, az AI. És itt a műsor előtt mutattam is neked egy felvételt, sőt kettőt is, ahol tulajdonképpen egy picit szembesülhettünk azzal, hogy néhány perc alatt egy kiváló minőségű zenét tudtunk megalkotni. Akár a szöveget, és akár pedig a kíséretet, sőt, még egy énekes is kiválóan felénekelte azt a dalt, amit éppen megírtunk neki, bármilyen műfajban. Mit gondolsz erről, hogy ez mennyire veszélyezteti a zenészeknek a léttét, a jövőjét?
1: Nagyon. Én a helyemben fognám ezt az élet, és lelőném. Puskával, sörétes puskával. Hát igen, mert hát nem.
0: Te mondtad akkor, hogy ez a gépek lázadása.
1: Igen, volt régen, igen, gépek lázadása, igen. Hát most, mit mondjon az ember? Hát hitre poikból.
0: Persze.
1: Találtam ki, nem rossz indulatból. Igen. Még amikor bejött az internet a 2000-es évek elején, akkor ott le kellett volna állni, amikor 2001, amikor bejöttek a Pentiumok. Pentium 2-es gép, biztos emlékszel rá. Akkor le kellett volna állni, és akkor... Úgy, mint a korszakok is. Ugye 100 évente voltak korszakok. Barokk, romantika, nem egyből, hogy izé. Szóval így kellett volna a világnak is lenni, hogy kicsit lelassabbodtunk volna. Nem egyből már ilyen izé túlcselefon, meg az, ami volt a Star Wars, hogy ilyen izé, előjöttek a Jedik lázadása, a jó cigányok, tudod, ilyen szoktam viccelődni a barátaimban, a jó cigányság. Jedik vagyunk. Igen. Szóval le kellett volna lassítani. Én azt mondom.
0: Viszont az internetnek azért van egy olyan oldala is, amit például a Facebook biztosít.
1: Igen.
0: Ezt a fajta publicitást egy zenésznek. Tehát könnyen el tudod érni akár a hallgatóidat, akár a rajongóidat.
1: Igen.
0: És ez mondjuk az előnye. Ezt ki szoktad használni? Ezt hogy a lehetőséget?
1: Természetesen. Én őszintén vagyok. Én Facebookot használom, meg YouTube-ot, ezt a kettő, mert az e-mailt persze. Meg a hívást telefonálást.
0: Na de akkor mégiscsak jó, hogy vannak ezek a technológiai fejlesztések, fejlődések.
1: De sajnos vannak olyan rossz dolgok az interneten, ahol például egy 5 éves gyerek lát egy olyan, nem mondjam, szexualitást, ami örök életében érted, szóval vannak olyan oldalak, ami sajnos a zördög művelt, és ez nem kellene. Meg hát ugye a tévében is, szóval a média, ez egy eléggé húzós ügy.
0: Mit jelent számodra a vallás? Mennyire fontos ez az életedben?
1: Most, hogy mivel helyreépültem, sokat betegeskedtem, egy évig lábadoztam otthon, ugye eltört a lábam, és most kezdek helyreállni, hál' Istennek, le is kopogom. Most kezdek helyreállni, hát az, hogy jó Isten tényleg engem megsegített, mert meg a család. Ugye folyamatosan kaptam a hívásokat, stb. De hát amúgy egy igaza van anyámnak, a legnagyobb dolog az a szülő. Szóval a szülőnek mindig hálát kell adni, mert ők voltak mellettem egész nap. Nem a család. Ők voltak velem a napi 24 órájában, ők segítettek rajta, úgyhogy hát mai napig is köszönök, mondok édesanyámnak és édesapámnak, hogy így neveltek, hogy nem hagytak el.
0: Mit tanácsolnál egy fiatalnak, akár egy tizenévesnek, aki most kezdi a pályáját és szeretne akár szórakoztató zenével, akár jazzzel foglalkozni a következő évtizedekben?
1: Hát én amondó vagyok, hogy kezdje klasszikussal, akár 5 évig, vagy 4 évig, tanulja meg az alapokat, és utána nyugodtan, ha érdekli a roma zene, vagy a rock zene, akkor keresse fel interneten a tanárokat, magántanárokat is, mert tanulni lehet tőlük. Roma gitárosokat is. És ajánlom a Rajkó iskolát, mivel hogyha ott van ilyen, mondtad, van ilyen cigányzeni oktatás, akkor ajánlom a Rajkó talentumiskolát.
0: Hát tulajdonképpen Botos Tibor bácsi ott tanít a Rajkónak egy kihelyezett tagozatán.
1: És
0: valójában ő is ezt a fajta utat követi.
1: Igen. Uh-huh. Igen, de azt hiszem valamire, azt mondta nekem már, ő volt benne a zsűribe is, azt hiszem, hogy ő volt az elnök is. Annyit volt nekem, hogy öcsém, már én nem tudom mutatni neked, mert olyan fantasztikusan gitározó, hogy már csak tanuljad az elméletet. És inkább most én az elméletet tanulom. Igen, szóval ezt mondta nekem.
0: Hát nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, örülök, hogy megismerkedhettünk egy picit, és remélem, hogy hallunk még rólad a következő időszakban
1: is. Remélem is, ezer évig.
0: Köszönöm.
1: Köszönöm.
0: Rácz László gitáros volt a mai vendégem, aki klasszikus tanulmányait követően a szórakoztató zenei iparban találta meg önmagát. Mesélt nekünk a gyökereiről, tanulmányairól és zenei gondolatairól. Befejezésként hallgassuk meg Jerry Herman Hello Dolly című számát, Bódi Edina ének és Rácz László gitár előadásában. Ezzel búcsúzik önöktől a mai szerkesztő műsorvezető, dr. Suki András. Tartsanak velem a jövő héten is, a viszonthallásra!

0: Romákról, nem csak romáknak. 100.3 Rádiódi. Rádiódi. Rádiódi. Rólunk, neked. Makagyuszi alsókertjében Völgyi Zsuzsi ludai végre árnyékot vetnek. 100.3 Rádiódi. Süsfelnap. Minden hétköznap 9-től délig. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk, neked, a 100.3 Rádió Dikben.
1: Jogállami eszközökkel kell véghez vinni az elszámoltatást, a kormány főszerint emelik a családi pótlékot jövőre. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Magyar Péter szerint a TISZA feladata, hogy az ország rendbetételét, valamint az elszámoltatást jogállami eszközökkel vigye véghez. A miniszterelnök a TISZA őszi országjárásának első veszprémi állomásán arról beszélt, hogy a kormány eddig is jelentős eredményeket ért el, ugyanakkor türelmet és bizalmat kér a 240 oldalas program megvalósításához. Magyar Péter hangsúlyozta, egy élhető és emberséges Magyarországhoz mindenkire szükség van, ezért a TISZA nyitott a kritikákra és azok felé is bizalmat szeretne építeni, akik eddig kételkedtek benne. Emelik a családi pótlékot, Magyar Péter miniszterelnök a megújult Kossuth Rádióban azt mondta, a TISZA párt duplázást ígért a programjában. Ezt 2027-re az óriási költségvetési hiány miatt nem tudják garantálni, de nagy mértékű emelésre tett ígéretet. A családi pótlékot 2008 óta nem emelték, hangsúlyozta a kormányfő. Elindult a pályázat a Kerékpáros Barát címre. Vitézi Dávid miniszter szerint egyre többen választják a biciklit a mindennapi közlekedéshez. Ez pedig olyan környezetre van szükség, ahol biztonságosan és kényelmesen lehet kerékpározni. Ezért az idén is meghirdetik a Kerékpáros Barát település, Kerékpáros Barát munkahely és Kerékpáros Barát közintézmény pályázatot. Nem emelhetik a tűzifa árát az állami erdészetek az áfa csökkentés után. A kormány határozata szerint a nettó ár nem haladhatja meg a január 1-én alkalmazott lakossági árat. A cél, hogy az 5%-os áfából származó megtakarítás a fogyasztóknál maradjon. Feltörtek egy mentőautót, amíg egy beteg ellátásán dolgoztak a mentők. Az elkövető az egyik mentő táskáját lopta el a kocsiból. A történteket egy kutyáját sétáltató járókelő vette észre, aki szólt a közelben álló biztonsági őrnek. Ő azonnal értesítette a mentőket, akik jelezték az esetet a hatóságoknak. Évtizedekig barátnők voltak, kiderült, hogy édestestvérek. A két 40-es éveiben járó indiai születésű nőt csecsemőként két holland család fogadta örökbe, de egymáshoz közel nőttek fel, és az első találkozásukon azonnal megtalálták a közös hangot. Később egy DNS-teszt 100%-os kapcsolódást mutatott. Megjelent Dolly Parton első posztumusz dala. A country zene 80 évesen elhunyt sztárja a Born to Ride című feldolgozásban énekel. A felvétel egy készülő Stanley Brothers előtt tisztelgő feldolgozás albumra készült, amely októberben jelenik meg.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádió Dik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dikben.
2: Gyere, fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diklóban.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dik. Korábbi adásunk ismétlése következik. Művészet, kultúra, hagyomány. Ez a Roma Szalon. A 100.3 Rádió Dikben. Roma Szalon.
3: Kedves hallgatóink, szeretettel köszöntöm Önöket a Rádió Dik kulturális műsorában. A mai szerkesztő műsorvezető dr. Suki András. Mai adásunkban egy olyan zenei világba indulunk el, amelyet szinte mindenki ismerni vél, mégis nagyon sok félreértés, romantikus képzet és történelmi réteg rakódott rá. A cigányzenéről lesz szó. Pontosabban a magyarországi kávéházi cigányzenéről, a prímások világáról, a vendéglők, kávéházak, polgári szalonok hangulatáról, de közben arról is, hogy ez a hagyomány nem azonos az autentikus roma zenével. Sőt, ha Európára tekintünk, láthatjuk, nem egyetlen cigányzene létezik, hanem sokféle roma zenei nyelv, hagyomány és hangzásvilág. A cigányzene éjszakája jól alkalmat adott arra, hogy újra rákérdezzünk, mit is jelent számunkra ez a szó. Mit hallunk meg benne? Magyar nótát, csárdást, éttermi zenét? Egy primás virtuóz hegedű játékát esetleg? Vagy közösségi éneket, kannaütést, szájbőgőt, flamenkót, balkáni rezes zenét, manus jazzt esetleg? Mai műsorunkban ezek között a világok között járunk. Amikor Magyarországon azt mondjuk cigányzene, nagyon gyakran nem a roma közösségek belső, családi vagy közösségi zenei hagyományára gondolunk, hanem egy professzionális előadói műfajra. Arra a zenére, amely éttermekben, kávéházakban, bálokon, lakodalmakban, városi mulatságokon, később rádióban, televízióban és koncertszínpadon is megszólalt. Ez a kávéházi cigányzene magyar, roma és közép-európai kulturális találkozások eredménye. Egyszerre kötődik a magyar verbunkoshoz, a csárdáshoz, a magyar nótához, a 19. századi polgári zenei ízléshez, és természetesen a roma muzsikus dinasztiák kivételes előadói tudásához. A magyarországi cigányzenész alakja sokáig elsősorban a prímás alakján keresztül jelent meg. A prímás nem egyszerűen első hegedűs. Ő a zenekar vezetője, zenei irányítója, a tempó, a hangulat, a rubátó, a díszítések és a közönséggel való kapcsolat mestere. Egy jó prímás nem csak játszik, hanem figyel. Figyeli az asztaltársaság hangulatát, az énekes lélegzetvételét, a táncos mozdulatát, a megrendelő tekintetét. Tudja, mikor kell lassítani, mikor kell sűríteni, mikor kell egy hangot tovább tartani, és mikor kell elengedni a zenekart a friss csárdás lendületében. A klasszikus kávéházi cigányzenekar hangzását általában a hegedű, a brácsa vagy kontra, a bőgő, sokszor a cimbalom, olykor klarnét vagy tárogató határozza meg. Ez a hangzás egyszerre kamarazenei és színpadias. Van benne finom kamarazenei alkalmazkodás, de van benne látványos virtuózitás is. A dallam sokszor úgy hajlik, mintha beszélne. Nem mechanikusan, hanem szinte emberi hangként szólal meg. Fontos azonban kimondani, a kávéházi cigányzene nem egyszerűen a romák zenéje. Sokkal inkább olyan professzionális zenei mesterség, amelyben roma muzsikusok generációi váltak meghatározó előadókká, és amely a magyar városi kultúra egyik ikonikus hangzásává nőtte ki magát. Most hallgassunk meg egy rövid zenei részletet ebből a világból. Csárdás, prímás, zenekari reagálás, virtuózítás és az a jellegzetes hang, amelyet sokan a magyar kávéházi cigányzenével azonosítanak. Ifjabb Sárközi Lajos és zenekara játszik nekünk.

A kávéházi cigányzene igazi terepe sokáig nem a koncertterem volt, hanem a társasági tér. A vendéglő, a kávéház, a kaszinó, a polgári lakás, a bálterem. Ez a zene nem csak előadás volt, hanem társadalmi kommunikáció is. Aki rendelt egy nótát, az sokszor nem egyszerűen zenét kért, hanem érzelmi állapotot fejezett ki. Örömöt, bánatot, szerelmet, honvágyat, nosztalgiát. A magyar nóta különösen fontos része ennek a világnak. A magyar nóta nem népdal a szűkebb néprajzi étteremben, hanem szerzőkhöz, városi kultúrához, színpadhoz és vendéglői előadáshoz is kötött műfaj. Mégis sok ember számára a személyes emlékezet része lett. Családi asztaloknál, lakodalmakban, vendéglőkben, rádióműsorokban élt tovább. A cigányzenekarok ebben a közegben nem csak kísértek, hanem értelmeztek. Egy nóta papíron lehet egyszerű dallam és akkordmenet, de a cigányzenekar kezében életre kell. A prímás díszít, hajlít, késleltet, előlegez, majd hirtelen beengedi a zenekart. A cimbalom kitölti a harmóniát, csillogást ad a hangzásnak. A bőgő tartja a testet, a brácsa a lüktetést, a hegedű pedig a beszédszerű dallamot. Ez a zene tehát nem csak kompozíció, hanem előadói gyakorlat. Nem csak az számít, mi van leírva, hanem az, hogyan szólal meg. A kávéházi cigányzenében a szabadság és a kötöttség különös egyensúlyban áll. A dallam ismert, a forma felismerhető, de az előadás minden alkalommal más lehet. A magyar zenei emlékezetben ez a hangzás sokszor összekapcsolódott a nemzeti érzéssel is. A 19. században és később a magyar stílus, a verbunkos, a csárdás és a cigányzenekari előadás egymást erősítették. Külföldön is gyakran a cigányzenekarok közvetítették azt, amit a közönség magyar zenének hallott. Ez persze egyszerre jelentett elismerést és félreértést. Elismerést, mert a roma muzsikusok virtuózitása világszerte csodálatot váltott ki. Félreértést, sokszor összemosódott a magyar, a roma, a népies, a városi és a színpadi hagyomány. A cigányzene éjszakája éppen azért fontos kezdeményezés, mert lehetőséget ad arra, hogy ne múzeumi tárgyként, hanem élő hagyományként találkozzunk ezzel a zenével. Nem csak nosztalgiaként, hanem ma is megszólaló emberek összekötő zenei nyelveként. Most egy második zenei példával maradjunk még ebben a világban. Ismét ifjabb Sárközi Lajos muzsikál nekünk, amelyben a klezmer és a csárdás találkozását élvezhetjük.

Most fordítsuk el a tekintetünket a kávéháztól, és lépjünk be egy másik zenei világba. Az autentikus roma zene nem ugyanaz, mint a kávéházi cigányzene. Nem azért, mert egyik értékesebb lenne a másiknál, hanem mert más közegben, más funkcióval és más zenei nyelven működik. Az autentikus roma zenei hagyományok sokszor családi, közösségi eseményekhez, ünnepekhez, tánchoz, elbeszéléshez, identitáshoz kötődnek. Itt a hangszerelés is más lehet. A magyarországi olá cigány hagyományban például fontos szerepet kap az ének, a szájbőgő, a kanna, a taps, a test ritmusa. A hangzás nyersebb, közvetlenebb, sokszor kevésbé szimpadias, mint a kávéházi cigány zenében, de éppen ettől elementáris. A szájbőgő különösen izgalmas jelenség. Az énekes a nagybőgő hangzását utánozza a szájával. Ritmikai és hangszínbeli alapot ad az énekhez. A kanna pedig egyszerre hétköznapi tárgy és hangszer. Nem a hangszer drágasága vagy kifinomultsága számít, hanem a ritmus, az energia, az együttlét ereje. Az autentikus roma zenében a szöveg, a nyelv és a közösségi emlékezet is központi szerepet játszhat. A dalok gyakran személyesek, családiak, történetet mondanak. Sorsot, fájdalmat, humort, büszkeséget, szerelmet hordoznak. A zene nem feltétlenül előadó és közönség viszonyában működik, hanem közös részvételként. Ez a különbség nagyon fontos, ha csak a kávéházi cigányzenét ismerjük. Akkor könnyen azt hihetjük, hogy a cigányzene mindig hegedű, cimbalom és csárdás. Ha viszont csak az autentikus roma népzenei hagyományt tekintjük igazinak, akkor nem értjük meg azt a több évszázados professzionális muzsikusi kultúrát, amelyben a roma családok generációi hoztak létre rendkívüli előadói színvonalat. A két világ tehát nem kioltja egymást, hanem kiegészíti. Az egyik városi, hivatásos, sokszor magyar repertoárt megszólaltató előadói hagyomány. A másik közösségi, nyelvi és identitásbeli gyökerekből táplálkozó zenei gyakorlat. Mindkettőben ott van a roma zenei tudás, de más formában. Magyarországon a 20. század második felétől egyre több együttes vállalta fel, hogy az autentikus roma zenei hagyományokat színpadra vigye. Ilyen értelemben a Kályiág, az Andodrom, a Románodrom vagy a Párnográszt munkája nem csak zenei, hanem kulturális jelentőségű is. Ők sokszor hallgatónak mutatják be, hogy a roma zene nem merül ki abban, amit a vendéglátói cigányzenekarokból ismerünk. Most hallgassunk meg egy autentikusabb irányból érkező roma zenei példát. Figyeljék meg, mennyire más a hangzás logikája. A ritmus, az ének, a közösségi energia kerül előtérbe. A Kályiág fog nekünk muzsikálni a következő percekben.

Ha tovább tágítjuk a képet, még világosabbá válik, a cigányzene nem egyetlen műfaj. Európa különböző országaiban a roma közösségek zenei mindig kapcsolatba kerültek a helyi többségi kultúrával, a nyelvvel, a tánccal, a vallással, a városi és falusi zenei élettel. Spanyolországban a flamenco története elválaszthatatlan az andalúziai gitánók kultúrájától. A flamenco nem pusztán zene, hanem ének, tánc, gitár, ritmus és testbeszéd egysége. A Cante Hondo a mély ének fájdalma, a kéz tapsa, a láb dobbantása, a gitár perkuszív játéka egészen más világ, mint a magyar kávéházi cigányzene, mégis van benne valami rokon. A személyes sors, az intenzív előadás, a hangban megjelenő emberi dráma. Romániában a lautari hagyomány a hivatásos muzsikusok világát jelenti. A romániai roma zenészek repertoárja rendkívül gazdag. Lakodalmi zene, tánczene, városi és falusi dallamok, balkáni és keleti hatások. A Taraf de Haidokus világsikeres sokak számára nyitotta ki ezt az univerzumot. Gyors tempók, aszimmetrikus ritmusok, különleges hegedű és harmonika játék, egyszerre nyers és virtuóz előadás. A balkán a roma rezes bandák hangzása egészen más energiát képvisel. A Fanfare, Cio Carlia vagy Boban Markovics zenekaraiba a fúvós hangszerek szinte robbanásszerű erővel szólnak. Ez nem kávéházi intimitás, hanem utcai ünnepi táncos közösségi energia. Franciaországban és Nyugat-Európában pedig ott van a manus jazz vagy gypsy jazz világa, amely Django Reinhardt nevéhez kötődik. Django Reinhardt szintó roma gitárosként a jazz történetének egyik legnagyobb újítója lett. A hot club stílusban a gitár nem csak harmóniai kísérő, hanem motor. A lapom ritmusa, a hegedű és gitár párbeszéde, a virtuóz improvizáció olyan hangzást teremtett, amely egyszerre európai és jazzes. Láthatjuk tehát, a roma zenék mindig kapcsolatban állnak a környező kultúrákkal. Nincs egyetlen tiszta, változatlan forma. Vándorlás, alkalmazkodás, mesterség, családi tudás, túlélés, ünnep, fájdalom és virtuózitás együtt alakította ezeket a zenéket. Most következzen egy negyedik zenei példa ebből a nemzetközi kitekintésből. Most hallgassuk meg Django Reinhardt Minor Swing című dalát.

0: Mai műsorunkban a cigányzene több arcát próbáltuk megmutatni. Elindultunk a magyar kávéházi cigányzenétől, a Prímások, Csárdások, Magyar Nóták és Vendéglői zenekarok világától. Láttuk, hogy ez a hagyomány nem pusztán háttérzene, hanem magas szintű előadói kultúra, amelyben generációk tudása sűrűsödik össze. Ezután megkülönböztettük ettől az autentikus roma zenei hagyományokat, az éneket, a ritmust, a közösségi megszólalást, a nyelvet, a családi és közösségi emlékezetet. Végül kitekintettünk Európára, ahol a flamenco, lautari zene, a balkáni rezes bandák és a manus jazz mind azt bizonyítják, roma zenei világból nem egy van, hanem sok. Talán ez a legfontosabb tanulság. Amikor azt mondjuk cigányzene, érdemes mindig megkérdezni, melyik cigányzene? Milyen közegben? Milyen történeti háttérrel? Kik játsszák? Kinek? Milyen alkalomból? Milyen nyelven? Milyen emlékezetből? A cigányzene éjszakája azért is fontos esemény Budapesten, mert nem csak szórakoztat, hanem emlékeztet. Ez a zene itt él velünk. Nem csak a múlt része, hanem a jelené is. Ott van a színpadon, az utcán, a családi történetekben, a rádióban, a fiatal muzsikusok kezében, az idősebb mesterek tudásában. És talán akkor hallgatjuk jól ezt a zenét, ha nem egyetlen címkét keresünk rá, hanem engedjük, hogy sokféleségében szólaljon meg. A kávéház finomabb rubátója, a kanna ritmusa, a flamenco kiáltása, a manus jazz gitár lendülete és a balkáni rezesek energiája mind más nyelven beszél, de mind ugyanarra emlékeztet. A zene identitás. Emlékezet, mesterség és közösség. Köszönöm, hogy velünk tartottak. Önök a Rádiódi kulturális műsorát hallották. A mikrofonnál dr. Suki András volt. A viszont hallásra.
1: Érdekes, könnyed beszélgetések roma zenéről, irodalomról, színházról.
2: Roma Szalon. Rádiódi.
1: Rólunk, neked. Korábbi adásunk ismétlését hallottátok.

0: Te megtehetsz most bármit.
1: 100.3 Rádiódik.
2: Romákról,
1: nem csak romáknak.
2: Ikonikus dallamok, felejthetetlen dalszövegek. A 100.3 Rádiódikben minden hétvégén déltől húzd rá cigár.
1: Elhozzuk az egyedülálló hangzású kávéházi cigányzenéket.
2: Minden hétvégén déltől garantált a jó hangulat a húzd rá cigányban.
1: 100.3 Rádiódik.
2: Romákról,
1: nem csak romáknak. A műsor termék megjelenítés tartalmazott.
2: Hírek rólunk neked a 100.3 Rádiódikben.
3: Üdvözlöm a hallgatókat! A Rádiódik nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. Egy romániai roma rendező, Alina Szerbán filmje nyerte a közönség díjat Velencében. Alina rendező és színésznő első nagy játékfilmje, az EU Contes, magyarul Én is számítok, kapta az Armani Beauty közönség díjat a 83. Velencei Nemzetközi Filmfesztiválon. A román és romani nyelvű alkotást a fesztivál Venice Spotlight szekciójában mutatták be. A történet főszereplője Rebecca, egy fiatal roma lány, aki arra készül, hogy elhagyja a gyermek otthont, ahol felnőtt. Abba reménykedik, hogy börtönből szabaduló édesapja megadhatja neki a biztonságot és a családi összetartozást, amelyre vágyik. Az önálló élet kezdete azonban a vártnál nehezebbnek bizonyul. A román-német-belga koprodukció forgatókönyvét is Szerbán írta. A szereplők között a bukaresti Casa Losif és Casa Sara gyermekotthonok 16 lakója, gyerekek és fiatalok is helyet kaptak. Alina az első romániai roma női rendező, akinek nagyjáték filmjét beválogatták a Velencei Filmfesztivál programjába. Színészként már 2023-ban is jelen volt a fesztiválon. Korán Stolevski Housekeeping for Beginners című filmjében szerepelt, amelyet az Orizonti szekcióban veszítettek. A közönségdíjat szeptember 12-én a fesztivál zárólapján adták át. Újabb roma fiatalnak ad esélyt a rendőrség Borsodban. A Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei rendőrfőkapitányság szeptember 4-én egy fiatal emberrel írt alá ösztöndíj szerződést. A ceremóniát követően Miskolci István ezredes, bűnügyi rendőrfőkapitány helyettes és leendő munkatárs, Ónodi Dávid, valamint az édesanyja kötetlen beszélgetést folytattak. A rendőrfőkapitányság először 1996-ban hirdette meg a roma származású fiatalok rendőrré válásának elősegítését célzó ösztöndíjas pályázatát. A pályázatot nyert tanulónak a támogatásért vállalnia kell, hogy középfokú tanulmányai eredményes befejezését követően jelentkezik valamelyik rendvédelmi technikumba, vagy a Nemzeti Közszolgálati Egyetem rendészettudományi karára, részt vesz a felvételi eljárásban és minden tőle várhatót megtesz a felvétele érdekében. Az elmúlt 30 évben a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei rendőrfőkapitányság támogatási rendszerével már 29-en kerültek a rendőrség tagjainak sorába, írja a polisz.hu. Sztár DJ-k és roma gasztro show az Árpád-kori emlékek között. Különleges program jön Ópuszta szerre. Sunset Picnic névvel elektronikus zenei fesztivált rendeznek. Pénteken az Ópuszta-szeri Nemzeti Történeti Emlékparkban, ahol már délelőttől civil programok várják a látogatókat. A közlemény szerint a fesztiválon a közönség a természet közelségében, történelmi környezetben találkozhat a hazai elektronikus zenei élet népszerű képviselőivel. A sort Felus nyitja, akit Lotfi Begi követ, a DJ két varázslatos hangú énekesnővel, Nagy Adrival és Kollányi Zsuzsival érkezik az Emlékparkba, majd az év DJ-je címet sorozatban háromszor elnyerő Regán Lili után Wilcox zárja a sort. A programok azonban már délelőttel kezdődnek a falu rendezvényeivel. A térségben működő alapítványok, egyesületek bemutatkozása mellett a többi közt esélyegyenlőségi divatsót is rendeznek. A Ruhatár és Máté Roland című inspiráló divat bemutató a sokszínűséget, az elfogadást és az önazonosságot ünnepli. A Skanzenben gasztrosót tartanak, melyen a látogatók roma gasztronómia hagyományait ismerhetik meg a kóstolással egybekötött interaktív bemutatón.
1: Ezek voltak az FM 100.3 Rádió Dikroma hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termékmegjelenítést tartalmaz.
2: A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dick, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dickben.
4: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a Dicknóta.
1: Romákról, nem csak romáknak.
2: Rádió Dick.
1: Korábbi adásunk ismétlése következik. Érdekes, könnyed beszélgetések, roma zenéről, irodalom.